0: közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló kedden beterjesztett előterjesztés célja az indoklás szerint az, hogy teljesítse a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének részeként a lehívható uniós források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében tett vállalásokat. A javaslat átvezeti az alaptörvény hétfőn elfogadott 17. módosításának azon részét a magyarországi gazdasági stabilitásról szóló törvényen, amely eltörölte a költségvetési tanács vétóját a büdzsé elfogadásakor. Rögzítenék, hogy a kormány a büdzsét kizárólag október 1-e és 31-e közötti időszakban nyújthatja be az országgyűlésnek. Az indoklás szerint ez a rendelkezés a korábbi években kialakult azon gyakorlatot kívánja megszüntetni, miszerint a törvényjavaslatot már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. A jövőben a kormánynak nyilvános határozatot kell hoznia, egyebek mellett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról, a kiadási előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról, írja a közlemény. A jegybank kezdeményezése nyomán tavaly évvége óta él a törvényi előírás, miszerint nem az ügyfélnek, hanem a banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfél hitelesítéssel, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Mint írják, a tavaly óta hatályos módosítás szerint a pénzforgalmi szolgáltatóknak, bankoknak, pénzforgalmi intézményeknek kell viselnie a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő kibercsaláshoz köthető kárt, ha elmulasztották az előírás szerint szükséges erős, azaz két egymástól független forrású ügyfélhitelesítést. A Magyar Nemzeti Bank kiemelte, tavaly a kibercsalásoknál megtört a 2022-től kezdve folyamatosan emelkedő trend, és csökkent a visszaélések száma és értéke. 2025-ben ezek értéke 28 milliárd 200 millió forintot tett ki, szemben a 2024-es 42 milliárd 400 millió forinttal. A visszaélések darabszáma tavaly 214 ezer volt, miközben az előző évben 226 ezer ilyen esetet jegyeztek fel. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő csalások száma azonban még így is magas, a jegybank ezért minden eszközével támogatja annak további mérséklődését, fogalmazza a Magyar Nemzeti Bank közleményében.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken napos idő várható általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Repeta.
2: Értékpapír megtakarításokat is támadnak a jegybankra hivatkozó kibercsalók. A jegybank vagy kereskedelmi bankok nevében jelentkező kibercsalók telefonon rábeszélnek ügyfeleket, hogy igényeljenek kincstári számlát vagy online hozzáférést ahhoz. Majd egy további beszélgetés során elkérik bizalmas belépési azonosítóikat, és ellopják megtakarításaikat. A Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Államkincstár és más pénzügyi intézmények sohasem kérnek el jelszavakat, azonosítókat a fogyasztóktól, sem e-mailben, sem SMS-ben, sem pedig telefonon. A részletekről tájékoztat Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője.
3: Valóban új csalási mintázatot látunk a kiberbűnözők részéről. Az első lépés, ahogy felveszik a gyanútlan ügyfelekkel a kapcsolatot, az nagyon hasonlít a korábbi mintázatokhoz, vagy egy kereskedelmi bank munkatársának adják ki magukat, vagy sajnálatos módon a Nemzeti Bank munkatársának, vagy egy rendőrségi munkatársnak, és azt mondják, hogy támadás, biztonsági incidens érte a bankszámlájukat, de semmi gond nincs, sikerült megakadályozni a pénznek az illetéktelen tovább utalását. És tulajdonképpen ez az első lépés, hogy megpróbálnak bizalmába férkőzni a érintett fogyasztónak, utána a beszélgetést folytatják, és megpróbálják kipuhatolni a megtakarítási szokásait. Ennek kapcsán fölhívják a figyelmet arra, hogy például a Magyar Államkincstárnál milyen biztonságosan lehet megtakarításokat fialtatni, és arra buzdítják a fogyasztót, hogy ha nincsen még államkincstári számlája, akkor nyisson ilyet, ha pedig már van kincstári számlája, akkor az online hozzáférést, az úgynevezett webkincstári hozzáférést is igényelje meg. Nem egyszeri beszélgetésről van szó, hanem hogyha ezt a fogyasztó megtette, akkor továbbra is kapcsolatban maradnak, érkezhet egy újabb hívás, és itt már akár biztonsági azonosításra, vagy bármire hivatkozva, már arról szól a beszélgetés, hogy megpróbálják ezeket az azonosító kódokat az online kincstári hozzáféréshez megtudakolni az ügyféltől, sőt, hogyha ott adott esetben van egy további, például SMS visszaigazolás, azt is bediktáltathatják. Tehát itt nem arról van szó, hogy a kincstárnak, vagy bármelyik banknak a rendszere az támadható, feltörhető lenne. Ezek nagyon biztonságos, nagyon jól védett rendszerek. Nem valami vírussal, vagy bármilyen az ügyfél gépéről próbálják az adatokat lehalászni, hanem érzelmi manipulációt, érzelmi nyomást helyeznek az ügyfélre, és az ügyfél kiadja ezeket az adatokat, majd ezt követően az azonosítók birtokában egy bankszámlaszámot rögzítenek ezen a kincstári online felületen, onnantól pedig csak egy lépés, ez a bankszámla az érintett kibercsalók, kiberbűnözőknek a bankszámlája, lehet, hogy névként ugyanaz ügyfél nevét teszik oda, de igazából a számlaszáma lényeges. És az utolsó lépés, hogy ezeknek az azonosítóknak a birtokában pedig el tudják utalni a kincstári megtakarítását az ügyfélnek.
2: Hány ilyen esettel találkoztak, hiszen nyilván, hogy önökhöz is befutnak ilyen panaszok?
3: A Nemzeti Bank ügyfélszolgálatára az év első felében sajnálatos módon már több ilyen bejelentés érkezett, és itt tényleges kár összegekről is beszélünk. Tehát volt olyan ügyfél, aki sajnálatos módon együttműködött, megadta az érintett csalóknak a különböző adatait.
2: Tehát még egyszer nyomatékkal fel kell hívni a hallgatók figyelmét, hogy semmilyen adatunkat, semmilyen azonosítót ne szolgáltassunk ki telefonon, mert ilyet sem a Nemzeti Bank, sem egyik bank, sem államkincstár nem kérdezhet tőlünk.
3: Pontosan így van, bármilyen kommunikációs csatornán keresnek minket, legyen szó e-mailről, telefonról, SMS-ről, semmelyik hatóság, illetve sem maguk a kereskedelmi bankok, a saját bankunk sem kérjen azonosítókat, hogyha, mert ugye szokták azt mondani, hogy mondjuk akár a idősebb generáció, vagy a internetbankhoz talán nem annyira olyan magas szinten értő ügyfelek biztonságban vannak, telefonon is kereshetnek minket, tehát a megszokott, hagyományos csatornákon is kereshetnek minket, hogyha pedig így személyesen próbálnak ránk nyomást gyakorolni, például sürgetnek, azt mondják, hogy időnyomás van, megint lehet valami probléma, netán elkezdenek fenyegetni, vagy hivatalos módon lépnek föl, és így kérik a bizalmas adatokat, mind-mind annak a jele, hogy itt bizony valami turpisság van, szakítsuk meg a beszélgetést, ne válaszoljunk ezekre az elektronikus digitális üzenetekre, és győződjünk meg akár a saját kereskedelmi bankunk ügyfélszolgáltat felhívva, akár a Nemzeti Bank vagy az Államkincstár ügyfélszolgáltat felhívva, mindenképpen győződjünk meg arról, hogy itt valamiféle bűncselekmény történt. Ezek a hatóságok és maguk a kereskedelmi bankok is az ügyfelek számára rendelkezésre a kommunikációs felületeiken, honlapjukon, akár közvetlen értesítéssel, maguk is azonnal riasztják az ügyfeleket, jelzik nekik, hogy egy újabb csalási kísérlet hullám van, illetve a közös hatóságok által működtetett kiberpajzs.hu honlapon is közzétesszük azonnal az új csalási mintázatokat.
2: Esetleg személyesen tájékozódhatnak erről a hallgatók? Mindig el szoktuk mondani, hogy a Magyar Nemzeti Banknak Miskolcon is van ügyfélszolgálata.
3: Természetesen van erre lehetőség. Én azt gondolom, hogy a legbiztosabb az, hogyha akár telefonon a Nemzeti Bank ügyfélszolgáltatónak a zöld számán tájékozódunk, de akár a Nemzeti Bank honlapját is meg lehet nézni, illetve az előbb említett kiberpajzs.hu weblapot, és természetesen a Magyar Államkincstár, illetve az érintett bankoknak a városban lévő fiókjai is tudnak segíteni. Teljesen mindegy, hogy melyik fiókba megyünk be, bármelyikben tudnak segíteni arra nézvést, hogy milyen újabb csalási próbálkozások vannak. Nagyon professzionális módon hívják fel erre a bankok a figyelmet, hiszen, ahogy említettem, mind a kincstár, mind a bankoknak az internetbankjai, banki rendszerei nagyon jól védettek. Nem véletlen az, hogy nem erről az oldalról próbálnak támadni a bűnözők, hanem minket, ügyfeleket próbálnak felhasználni ezekkel az érzelmi manipulációkkal, zsarolásokkal, hiszen azokat a rendszereket nem tudják feltörni.
2: Nagyon szépen köszönjük az információkat, kedves hallgatóink, Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották. Köszönjük szépen, viszont hallásra!
3: Én is köszönöm a lehetőséget!

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto.
2: Záró eseményéhez érkezik a miskolci Grizzly Pub Folk esték sorozata. Ennek egyik szervezőjét, Dozsnyák Pétert köszönhetem, aki valójában maga is muzsikus, és közel áll a népzenéhez, a népművészetekhez, a néptánchoz, hiszen a tényleg zenekar brácsásával beszélgetek tulajdonképpen.
3: Igen, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. 1990-től 2005-ig két kulturális egyesület vezetőségi tagjaként szerveztem Miskolcon táncházakat. Utána volt egy hosszú szünet, amikor munkahely, élethelyzet, a forrástámogatások nehézsége miatt én erről a szervezésről lemondtam, és alakult több új kisebb táncházas közösség Miskolcon, akik ma is működnek. Ennek az egyik patrónusa, ugye a Nomen est Omen, az Aurus Patronus Alapítvány, aki az elmúlt néhány évben forrásokra pályázik, és engem kér fel, úgymond szakmai megvalósítónak, hogy csináljunk minél színesebb, közönség számára élvezetesebb, változatosabb programot. Ez az idén is így volt, muzsikált az idei szezonban a Miskolc mezőségben, de ezek a, mondhatom úgy, hogy az utánpótlás fiatalok zenekara, amiben én magam is közreműködöm, mint irányító. Külön nagy öröm számomra, hogy ma már ezek a fiatalok önállóan is meg tudnak jelenni. Ugye mi magunk a tényleg zenekarral, az állandó zenekarommal szoktunk szerepelni minden évben ezen a rendezvényen. Legutóbb szerepeltem Puskó Márton, népzenész, zenetanár, illetve dr. Dragony Gábor zenész kollégáimmal, szintén népzenész és zenetanár is alkalmi formációval. Maga ez a rendezvény ugye jó néhány éve zajlik már így a Bayer Attila forrás szerzésével és az én szakmai közreműködésemmel. Az első néhány évben sajnos vándoroltunk, nem volt ennek állandó helye, és nagy szerencsének tartom, hogy a Grizzly, mint ilyen szórakozó hely, felismerte azt, hogy erre közönségigény van, az első alkalommal megtetszett neki, amit csinálunk, és bízunk benne, hogy ezzel hosszú távon fogunk tudni együttműködni.
2: Tekintsünk még vissza a múltra, nem olyan régmúltra, a tavalyi esztendőre, amikor a miskolci táncházak fennállásának létrejöttének 50. fél évszázados évfordulóját ünnepelték a Gárdonyiban, hát itt bizony még Sebő Ferenc is itt volt.
3: Igen, igen. Külön kedves emlék, mert ugye Feri már nem lehet közöttünk, úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt akkor itt tudott lenni velünk, és a jelenlétével és a szakmaiságával emelte ennek a rendezvénynek a fényét. Miskolc az elmúlt évtizedekben ugye több neves táncegyüttesnek adott helyet, lehetőséget. Én magam középiskolás koromban az Avas táncegyüttesben kezdtem táncolni 81 környékén. 5 táncegyüttes is működött Miskolcon 1990-ben. Hámor Kulturális Egyesület szervezésében kezdtünk táncházakat szervezni egyetemen, nyitottam ott, de már jóval előttünk is, ugye itt Miskolcon 75-ben volt az első táncház, amit sajnos ma már nem élő személyek szerveztek. Annak idején Barsi Csaba volt a motorja, illetve Kovács Petra Klára. Ennek a 40 éves évfordulóját ünnepeltük 2015-ben, és 2025-ben pedig az 50 éves jubileumi műsort szerveztük meg. Szintén a Barsi Csaba táncos barátom volt az egyik főszervező. Minden olyan zenészt igyekeztünk megszólítani, aki az elmúlt 50 évben táncházat muzsikált Miskolcon, és nagyon sokan itt is tudtak lenni, és nagyon sokféle formáció került színpadra, amit tájegységenként más-más tánctanító vezette a táncházakat. Ehhez kapcsolódott ugye egy tablókon egy fotodokumentációs kiállítás, amit annak idén a Kovács Petra Klára 40 évesre kezdett meg egy diplomunka kapcsán. Ezt a 40 éves rendezvény után a Miskolci Herman Otto Múzeum vette át megőrzésre, mint helytörténeti emléket. Onnan kaptuk meg az 50 évesre is, és az elmúlt 10 évnek a fotodokumentációját is a szervezők részéről Barsi Csaba kutatta fel, és ha jól tudom, akkor a Petrával közösen rendezték ugye tárlat alá ezt a kiegészítő 10 évet.
2: Na hát az elmondottakkal talán sikerült érzékeltetni Miskolc táncházi kultúrájának mienségét. Most az a kérdés, hogy ebben a Miskolc városháztéri szórakozó hely folk rendezvényén vajon hogyan viszonyul a közönség, hogyan oldódnak fel, hogyan kapcsolódnak be, mennyien vannak, mennyire interaktív. Hát most azt olvasom a július 18-ai programról, hogy széki, szatmári, kalotaszegi, gömöri, magyar palackai táncok, és amit a közönség kíván. Hát ez egy interaktivitásra utaló mondat.
3: Igen. Táncház mozgalomban megszokott hagyományos táncházoktól ezek a folk klubok némileg eltérnek. Mondjuk úgy, hogy egy ilyen átmenetet mutat a klasszikus táncház, ahol ugye táncház teljes időtartama alatt rendelkezésre áll azok számára, akik csak most szeretnének ismerkedni vele. Itt ez nem feltétlenül van így. Ennek egy mai változata a folk kocsma, ahol már táncolni tudó fiatalok gyakorlatilag azt művelik, amit az elődeink végeztek a fonókban, kocsmákban ezelőtt 50-100 évvel. Egy-két táncra mindig akad tánctanító, van, amikor megfogadunk, van, amikor az ott lévő táncosok közül valaki önkéntesen bevállalja azt, hogy egy-két dedikált táncból mutat lépéseket, de leginkább ez egy az a fajta önfelett szórakozási forma, ahol már sajátjuknak érzi ezt a kultúrát, ugye táncosok szórakoznak. És hát nyilván itt ez a fajta interakció a zenekarokkal megvan, hogy általában van egy kiírt alaprend, ezek úgymond a táncházi divat táncok, amik éppen az adott időszakban közkedveltek, de ettől függetlenül, hogyha a közönségnek igénye van valamilyen olyan táncra, ami nem volt kiírva, és a zenekar ebben meg tud szólalni, akkor nyilván ez szünetben mindig jönnek, kérnek, hogy a fiúk egy-egy legényes táncot szeretnének ott egymással megmérkőzni, vagy páros táncokat kérnek, aki meg akarja forgatni a barátnőjét, vagy a kiszemeltjét. Úgyhogy ez valóban egy nagyon interaktív és egy hagyományosan kulturális szórakozási forma.
2: Szóljunk most a közreműködőkről. E hét szombaton a Prima volt a fiatalokból, nyíregyházi fiatalokból alakult rendkívül tehetséges együttes jön. Ők 2022-ben alakultak, de ahogy néztem az interneten, nagyon sok helyen játszanak táncházi klubokban.
3: Igen, és külön örülünk nekik, hogy a zenekar egyik tagja, Pitlik Tamás, szintén Miskolcról indult el, ő itt táncolt, itt tanult meg hegedülni, itt voltak az első szán kibontásai táncházi zenészként, elkerült innen, ugye, és családot alapított, Nyíregyházán él, és nagy örömmel jár vissza, mondhatom, hogy ha lehetőség nyílik rá, minden évben meghívjuk őket. Ugye ezzel egyrészt a közönség is szereti a muzsikájukat.
2: Reméljük, hogy ez a július 18-ai szombati alkalom is ilyen lesz, és hát egy dolgot hozzátennék, hogy mindig arról panaszkodunk, hogy nincs a fiataloknak hol találkozni. Nos, hát aki fogékony erre a kultúrára, ennél jobb találkozási helyet nem igen tudok elképzelni, tehát menjen el mindenki a Grizzlybe szombaton este.
3: Így van, mi hirdetjük a közösségi médiában, esemény készül rá, Facebookon, TikTokon megtalálható, akár a szervezőknek a saját profilján, illetve vannak olyan Miskolci Táncház Facebook profil, közösségi táncház Miskolc Facebook profil, kulturális hirdetőkben hirdetjük, eseményként hirdetjük, és nagy örömünkre szolgál, hogy a helyi médiának is felkeltette ez a figyelmét, és bízunk benne, hogy ez az adásba bekerül még úgy, hogy akkor a hallgatók is értesüljenek erről, és minél nagyobb számban köszönthessünk vendégeket.
2: Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, Dozsnyák Pétert, a Miskolci Folk Klub egyik szervezőjét hallottuk, szép nyarat kívánunk, és nagyon hangulatos együttlétet. Köszönöm szépen az interjút.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Repeta.
1: Repeta. Repeta.
0: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta.
2: Szarvason rendezték meg a 17. országos gyermek szóló táncverseny döntőjét. A Szimabölgyi Alapfokú Művészeti Iskolából 8 növendék jutott be az ország legjobb fiatal néptáncosai közé. A felkészülés hónapjai alatt a gyermekek óriási utat jártak be. Nem csak technikailag fejlődtek rengeteget, hanem mentálisan is erősebbé, magabiztosabbá váltak. Lelkesedéssel, alázattal és kitartó munkával készültek, és mind a kötelező, mind a szabadon választott táncaikban gyönyörű teljesítményt nyújtottak. A csapatból Hornyák Jászmin pántlikás táncos, míg Real Jim Daniel pedig kisbokrétás címet nyert. A részletekről Maródi Attila, a Néptánc Együttes vezetője számolt be Sütő Dávid Pelé mikrofonja előtt.
3: Milyen versenyen vettek részt a fiatalokkal? Mi volt a legutóbbi nagy verseny?
4: Szarvason rendezték meg immár 17. alkalommal az országos gyermek néptánc szóló versenyt, és itt voltunk ezen a hétvégén. Ez egy háromnapos rendezvény, aminek van egy előválogatója, vagyis hát több előválogatója van. 7 régióban rendezik meg, és 3 zsűri tag végig megy az országon, és ezeket a versenyhelyeket meglátogatja, és itt tekinti meg a gyerekeknek a produkcióit. Na most ez idén, most nagyon nagy létszám jelentkezett, több mint 700 gyerek jelentkezett erre a versenyre a 7 területi válogatóból, és 114 gyermek jutott el Szarvasra a teljesítményük alapján. És ez 3 korcsoportban történt. Méghozzá úgy van, hogy 9 éves kortól 14 éves korig ezt 3 korcsoportra bontották. Hát természetesen a legnagyobb létszám az a 3-as korcsoportban volt, mert azért ugye ezt itt 2 táncról beszélünk, amit be kell mutatni a gyerekeknek. Van egy kötelező tánc, és van egy szabadon választott tánc. Mind a 2 táncban a kiírások szerint improvizálni kell a megadott tájegységnek a motivum készletéből élő zenekari kíséretre. Na most ugye ez az improvizáció, ez azt jelenti, hogy szabadon kell táncolni abból a motivum kincsből, amit a növendékek megtanultak évek alatt, és itt azért van egy olyan felkészülés, ami a kötelező óraszámokon kívüli felkészülést kíván, mert a tanórán erre így, hogy pluszban az egyéni foglalkozás vagy a tehetséggondozásra így külön nincs idő, tehát ez plusz 6 óra mellett még vállaltak 6 órát, ha nem többet a növendékek. Tőlünk 8 gyermek jutott be a döntőbe, 4 pár, első korcsoportban 1 pár, 2 pár a második korcsoportban, 1 pár pedig a harmadik korcsoportban. Én őket egyébként rendkívül tehetségesnek tartom, mindegyik gyermek valamiben nagyon kiváló, vagy az anyagismeret, vagy a stílus érzéke miatt, vagy az előadókészsége miatt, vagy azért, mert a jelenség, tehát hogy egy csomó olyan dolog számít egy szólótáncosnál, hogy mi az, ami az átlagosan, nem átlagosan, mert azért az átlag feletti teljesítmény, amit itt látunk Szarvason a gyerekeknél, hogy abból a nagyon magas színvonalban mégis még ki az, aki még kicsillan, az előadói művészi teljesítmény, vagy egyáltalán a technikai tudás alapján. 7-tagú zsűri néztem meg a gyerekeket most itt Szarvason. Közöttük volt például az Állami Népegyüttesnek a vezetője Mihály Gábor, Siken Tánc Évesztel, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesületnek az elnöke, Asztalos Kizsa, ő a elnök helyettese, tehát és még azért most sorolhatnám, de most nem sorolhatnám, mert az összes zsűri tagot, ha nem baj. És hát ők nézték végig a gyerekeket, az első nap volt a kötelező, második nap a szabadon választott, és akkor harmadik nap volt a díjkiosztás és a gála műsor.
3: A táncdialektusok hogyan alakultak, részletekről mely korosztály miket táncolt?
4: A kötelező táncokban ugye a régióból kell nekünk választani valamit, tehát régebben ugye nem így volt, régebben volt egy kötelező tánc, amit kitaláltak, és akkor mindenki tánc volt mondjuk Dél-Alföldi Olához, és akkor az, mint tudom, 178-an produkció ugyanazt táncolta. Itt azért színesebbé válik a kötelező tánc, mi nálunk is változatosabb volt, mert volt egy sajogalgóci csárdás, volt két cigándi csárdás, és volt egy ipoly menti a kötelezőbe. Szabadon választottban volt bukovinai silladri, páros silladri, volt bökönyi csárdás, és az a pár, aki nyert a hármas korcsoportban, Ornyák Jászmin és Rágyi Jamie, akik boncidai inveltitát és gyors csárdást táncoltak.
3: Milyen volt a verseny hangulata? Milyen volt megérni a Szarvasi Szóló Fesztivált?
4: Ez azért izgalmas egyébként ez a dolog, mert nem csak maga a verseny érdekes, ugye itt minden tanár így résen van, figyeli a másik munkáját, félszemmel nézi, hogy melegít be, hogy készül fel. A gyerekek is így nézegetik félszemmel egymást. Aztán ugye szombaton este volt egy nagyon jó táncház, ki kell emelnem egyébként a Talléros zenekart, ők kísérték a szabadon választott produkciókat, és rendkívül jól muzsikáltak, egy fiatal csapat, egyébként van bennük olyan, aki táncos végzettsége is van, és nagyon-nagyon jó hangulatot teremtettek. Egyébként nagyon felkészültek voltak, tehát minden gyereknek nagyon jól muzsikáltak, és este volt egy nagyon jó táncház, együtt táncolt az összes versenyző, buli volt, alig lehetett őket egyébként összeszedni után, és akkor ugye még aztán a szálláson még ott volt egy kis beszélgetésünk, meg az élményeknek az összefoglalása. Úgyhogy jó hangulat volt, tehát az, ami egy kicsit ilyenkor ugye ennek a, hát nem negatív oldala, mert ebből is lehet tanulni, az, hogy elfogadni azt, hogy mondjuk egy versenyen kapok, vagy nem kapok díjat. És hogy elfogadni azt, hogy ott vagyok a legjobbak között az országban, de a tánc ez egy olyan műfaj, hogy

0: kell, és tehát ők a csapatnak mindig a szíve, lelke, és ezek a táncosok is azt gondolom, hogy nagyon oda tették magukat, annak ellenére, hogy mondjuk nem kaptak díjat a kisebbek, bár ugye nem mindig értek egyet, de hát ez egy verseny, és nem mondjuk a zsűribe. Azt gondolom, hogy volt, aki külön díjat, vagy akár még értemelhetett volna akár Bokrétát, vagy Pántlikát, és de hát ezt el kellett fogadni, úgyhogy a gyerekeknek ezt fel kell dolgozni, de persze nyomot hagy, de azt is érzem, hogy jól érezték magukat Szarvason, mert a csapat együtt volt, és azért szórakozásra is volt lehetőség a verseny feszültségei mellett.
1: Milyen eredmények születtek?
0: Eleve azt, hogy bejutottunk a döntőbe, az már egy nagy dolog. És a hármas korcsoportban Hornyák Jászmin és Riley Jamie, ők nyertek, hát ez a fődíj, úgy mondják, hogy Jászmin országos pántlikás címet nyert, és Jamie pedig kisbokrétás címet nyert. Ez van hozzá tárgyi jutalom, és egy pántlika, meg egy kisbokréta, de igazából itt ez az eszmei értéke, vagy ez a, ami így lelkileg a gyerekeknek egy elismerés, az egy ilyen nagyon felemelő. Mind a két táncos egyébként 14 éves, de már a felnőtt együttesben táncolnak, és gyerekkoruk óta egész most is gyerekek, de egészen kicsi gyerekek óta táncolnak, és rendkívüli jó szinten vannak, úgyhogy szinte már ilyen felnőttes mozgással, attitűddel, eleganciával, méltósággal, stílushűen táncolták mind a két táncot. Én azt gondolom, hogy nagyon megérdemelték. Hát szomorú lettem volna, ha ők nem kaptak, mert szerintem nagyon erős pár.
1: De többiek táncát hogyan értékeled, miként láttad ott a versenyen külső szemmel?
0: Hát én mindig kritikus vagyok, te persze, és mindig látom azt, amit javítani kell, de mind a három pár, ugye, aki nem kapott így díjat, az szerintem nagyon jól táncoltak. Ugye hát maga az előadásmód, ugye az, amin mindig lehet egy kicsit faragni, oda kell megérni, hogy az, amit csinálok, az bátran meg merjen mutatni, de úgy, hogy közben az egyéniségem, mert nem bújtatom el a táncok mögé, hanem az egyéniségemet megnyitom, a lelkemet megnyitom, akkor van szerencse, ha ez párosul. Tehát aki mer közben megnyílni, és mint előadó kisművész, meg tudja magát mutatni. Én elégedett vagyok, annak ellenére, hogy nem kaptak díjat. Ez nagy dolog, hogy ilyen korban valaki az ország 114 legjobb táncosok között van, mert ez tényleg egy nagyon magas szintű, nagyon rangos rendezvény az országban. Talán azt gondolom, hogy a gyermek mezőnyben, gyermekkorú versenyzőknél ez a legmagasabb szintű verseny.
1: A Szarvasi Szóló Táncfesztivál, ez a néptáncosok világában mit képvisel, ha a sporttal összehasonlítva, hogy egy olimpia, egy világbajnokság szinten van, országos szinten, mit képvisel számotokra ez a Szarvasi Szóló Táncfesztivál?
0: Hát ha nem is egy világszintű versenyről beszélünk, mert akár ki lehetne egy szélesíteni, majd egyszer csak egy ilyen verseny, de országos szinten mindenféleképpen a legkiemelkedőbb. Egyrészt már azért ez a 17. volt, tehát nagyon sokszor voltunk Szarvason, adtak ki egy füzetet, amiben rengeteg táncosnak a neve. Több mint 60 táncosunk kapott már díjat a kezdetektől fogva. Na, hát ez nem akármi, azt gondolom, mert büszke vagyok rá. Tehát azért ez egy rangos rendezvény, és a zsűri is, tehát tehát 7 tagú zsűri, tehát azért ez egy nem 2 meg 3, és azért a legmagasabb szintű szakemberek, tehát el kell fogadni a döntésüket, az ő szemükkel látva is érezzük, hogy persze mindig van hova fejlődni, és volt bennem egyébként kétség amiatt, hogy ugye versenyeztetni a néptáncot, de hát valahogy a gyerekek ezt szeretik, és jól érzik magukat ebbe a dologba, annak ellenére, hogy úgymond van csalódás, amellett egyébként rengeteg pozitívum van, és ezt mindig szoktuk hangsúlyozni, hogy azért nagyon sokat fejlődtek alatta a gyerekek.
1: Gyermekeknek, a fiataloknak mit jelent az, hogyha valaki pántikás vagy bokrétás táncos lesz?
0: Biztosan egyébként ők is büszkék erre, meg az elismerés az mindig jó érzés, meg tudni ezt a dolgot. Aztán persze minden elmúlik, tehát ez mindig csak egy pillanatnyi helyzet és pillanatnyi állapot. Nekem is van aranysarkantyom, az ott porosodik egyébként bent a szekrényben, de nem akarom ezzel bármiféle módon leminősíteni ezeket a dolgokat, mert abban az adott pillanatban abban az adott időszakban, ez egy

0: felemelő érzés, aztán jön a következő. Tehát, hogy ez mindig egy pillanatnyi állapot, és annak az időszaknak, a munkájának, az eredménynek a tükre, de ahogy mondtam az elébb is, hogy a tánc ez egy olyan műfaj, folyamatosan lehet fejlődni és tovább jutni, még a Jászminnek és a Jamie-nek is van hova fejlődni, hiszen nagyon tehetségesek, és van rá lehetőség itt a Szélmebölgyiben a kiemelkedő munkájukat tovább folytatni.
1: Az, hogy valaki szóló tánc fesztiválra vagy szóló versenyre elindul, az mekkora munka, milyen tehetség, mi kell hozzá, hogy valaki szólistaként kiálljon a színpadra, a zenekar elé vagy a zsűri elé?
0: Próbáltam itt egyébként így összefoglalgatni közbe, de egyébként az van, hogy az a táncos, akiben megvan ez a szólista dolog, azért sok mindennek meg kell felelni. Amellett, hogy valaki nagyon jól táncol, tehát az alap, hogy valaki jól táncol. Szóljon. Jó stílus érzékének lenni, a karaktere, a megjelenése, a kisugárzásának olyannak kell lenni, és kell egy bátorság hozzá. Most arról nem fog beszélni, hogy a zenére táncolunk, meg hogy ismerem a táncanyagot, tehát azt még egyszer mondom, az alap, hogy ha valaki szólista, az ezen felül van még, tehát hogy lehet nagyon-nagyon jól táncolni, de egy szólista akkor emelkedik el abban a tömegből, és akkor csillan meg, mint a gyémánt, hogyha ezek a dolgok vagy nagyon bravúros a technikai tudása, hogy egyszerűen nincs eledöbben az ember rajta, vagy olyan az egyéniség, ami átsüt a táncán keresztül, vagy olyan érzéseket közvetít, amit mondjuk egy gyermek ritkán tud így megfogalmazni, és nem csak táncban, egyébként minden más műfajban, az igazán kiemelkedő gyerekeknél ez úgy szoktam mondani, hogy persze ez lehet, hogy vele született tehetség, de hogy ha van egy, és azt észreveszi mondjuk egy pedagógus, meg a szülés úgy áll hozzá, és segít ebben, akkor lehet egy tényleg egy olyan szólistát nevelni, de azért szólista, azt gondolom, hogy csak olyan gyerek lehet, aki tényleg rendkívül tehetséges. Tehát az összes műfaj, ami a művészettel kapcsolatos, kell hozzá tehetség. Itt meg feltétlenül. Tehát akinek nincs meg az alapja, és az érzelmi intelligenciája sincs ugye úgy meg, akkor az nem lesz szólista. Tehát bárkiből nem lehet szólista táncos, úgy, mint mondjuk egy hegedű művész sem lehet világhírű, hogyha nincs benne a tehetség. A másik, nagyon sokat kell gyakorolni. Nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni, és még attól is többet, és többet, és többet, és minden nap, és ezzel kell foglalkozni, ahhoz, hogy kicsiszolt legyen a technikája, és maga biztos, akkor esetleg elkezd nyílni ez a lelki dolog, ami átsüt a táncán keresztül.
1: Hogyan lehetett kijutni a szarvasi döntőre? Ugye ez már a döntő volt. Hogyan lehetett bekerülni?
0: Hát úgy volt, hogy volt egy pontozás, ami alapján meghúzták a határt végül, és az előválogatókon 4 zsűritag volt minden válogatóba, és akkor a végén az összpontszámokat ugye sorrendbe állították, és akkor meghúzták a határt itt a 114 gyereknél, hogy ennyit tudnak fogadni. És akkor hát ebből a több mint 700 gyerekből azért bejutni, azért ez egy nagy dolog, akárhogy is nézem, mert nem kevés. És a 700 gyerek azért a tanárok döntései alapján tehetséges és szolisztikus gyerekek, nagyon sokan vannak az országban. Tehát szerencsére, és azt hiszem nagyon fontos. Egyrészt az, hogy az ország úgy haladjon előre, ahhoz nagyon fontos, hogy ezek az érzelmi nevelésben fontos elemek, mint a néptánc, ezt észrevegyük, és ez szerintem egy példa és minta arra, hogy jó úton vagyunk, hiszen egyre több gyerek van, aki a néptánccal foglalkozik, és nem ciki a néptánc, hanem menő.
2: Szarvason rendezték meg a 17. országos gyermek szóló táncverseny döntőjét. A Szélmebölgyi Alapfokú Művészeti Iskolából 8 növendék jutott be az ország legjobb fiatal néptáncosai közé. A felkészülés hónapjai alatt a gyermekek óriási utat jártak be. Nem csak technikailag fejlődtek rengeteget, hanem mentálisan is erősebbé, magabiztosabbá váltak. Lelkesedéssel, alázattal és kitartó munkával készültek, és mind a kötelező, mind a szabadon választott táncaikban gyönyörű teljesítményt nyújtottak. A csapatból Hornyák Jászmin pántlikás táncos, míg Rilgjém Dániel pedig kisbokrétás címet nyert. A részletekről Maródi Attila, a Néptánc Együttes vezetője számolt be Sütő Dávid Pelé mikrofonja előtt.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: Református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A rendszeres bruttó átlagkereset 718.200 forint volt, ami 9,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 716.100, a költségvetésben 715.100, a non-profit szektorban 745.700 forintot tett ki, 9,2 és 8,9, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt. A pénzügyi biztosítási szektorban 1.305.882 forint volt a májusi bruttó átlagkereset, a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén pedig 490.259 forint volt. A bányászatban 895.638 forintot, míg a villamos energia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás területén 1.505.741 forintot tett ki a bruttó átlagkereset, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Az idei volt a legkisebb hatodik havi lakbér emelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2%, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy június eleje és július elseje között a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,6%-kal csökkent. Budapesten 3,4%-kal szűkült a kínálat, miközben a legnagyobb vidéki városokban 0,9, a kisebbekben pedig 0,5%-kal lett kisebb a választék. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetem városokban 200.000 forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa, Debrecenben 220.000 forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben pedig havonta 200.000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Nagy egyetemvárosként Miskolc a dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130.000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért, írja a KSH ingatlan.com lakbérindexe. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. Stratégiai együttműködési megállapodás részeként kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A kihelyezett tanszék közvetlen és tartós kapcsolat lehetőségét teremti meg az egyetemi oktatás, a tudományos kutatás és a szakmai gyakorlati munka között. A közlemény szerint az együttműködés jó lehetőséget biztosít, hiszen a gyakorlat közvetlenül be tud épülni a tantervbe, a képzésbe, illetve a hallgatók a választott szakterület elismert szakembereitől közvetlenül tanulhatnak, idézi a közlemény Fenyves Veronikát, az egyetem oktatási elnökét. Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park vezetője rámutatott a tájvédelmi terület tájszerkezetének összetettségére, ami nem mindennapi lehetőséget biztosít a hallgatók gyakorlati képzésének területén. A Bükki Természetvédelmi és Erdészeti Kihelyezett Tanszék célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába, értik a táj, az erdő, a talaj és a vadállomány összetett kapcsolatrendszerét, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma Csatlós Tamás történetét ismerhetik meg, aki keresztényként döntött úgy, hogy a zsidó vallásra vált. Idővel az is világos lett előtte, hogy a jövőben rabbiként szeretné szolgálni közösségét és a mindenhatót, ezért ma már az országos rabbi képző hallgatója.
2: Mi nem vagyunk egy térítő vallás, a zsidó vallás az nem egy térítő vallás, és amúgy mi azt valljuk, hogy teljesen rendben van az, hogy keresztények, aki kereszténynek született, hogy az keresztény legyen. Hiszen pontosan ugyanolyan jó ember lehet, ezzel nem lesz egy zsidó ember jobb ember, hogy zsidóvá vált. Ezt úgy kell elképzelni, hogy inkább a felelősség nagyobb. És amikor azt mondják, hogy a kiválasztott nép, akkor nekem a kiválasztott nép az soha nem azt jelenti, hogy felsőbbrendű, hanem inkább a példamutató, én így fordítanám, hogy több felelősséggel tartozik ebben a világban.
1: Ismerjék meg mai vendégünket, a nyíregyházi zsidó hitközség kántorát, Csatlós Tamást.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hogyan lesz valakiből betért zsidó? Miért vált keresztény hitből valaki zsidó vallásra? Hogy vezet az útja addig, hogy rabbi is váljon belőle? Hogyan kapott új nevet? Hogyan tudja betartani az étkezési előírásokat? Miért hálás a tejföld pótló úgynevezett növényi tejfölök gyártóinak? Ismerjék meg Csatlós Tamás történetét, akinek a kedvéért külön szakot is indítottak az országos rabbi képzőben. Csatlós Tamással, a nyíregyházi zsidó hitközség kántorával Kósa László beszélgetett, mint a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem református közösségszervező mesterszakos hallgatója, az egyik tanítványom.
3: Csatlós Tamás, a zsidó hitközség rabbi jelöltje, a vendégem. Egy egészen sajátos életutat, életpályád, hiszen betért ember vagy, a zsidó közösségbe tértél be. Mi motivált ebben, hogyan fordultál a vallás felé, ki volt ebben a segítséged, hogyan jutottál el erre a döntésre, hogy a zsidó közösséghez csatlakozz?
2: Köszöntök szépen mindenkit, és köszönöm szépen a kérdést is. Ez egy hosszú út volt, vagy egy hosszú folyamat. Vallásos családban is nőttem fel, keresztény családban, de mindig jelen volt a zsidóság a nagyapám révén, és az utam igazából a zsidó világ felé akkor indult el, amikor az én nagyapám elhunyt, akit nagyon-nagyon szerettem. Nagyon sokat nevelt vallásilag, és nem zsidó szerettem volna lenni, hanem kíváncsi voltam, hogy ő ki volt. És ennek a folyamat végén, ha most röviden akarom mondani, jutottam el oda, hogy kíváncsi lettem, hogy ki vagyok én. Az igazság az, hogy én az az ember vagyok, aki közel 30 évig járkáltam egy fán körbe, ahol emberek álltak és mesélték, hogy honnan lehet felmászni a fára. És amúgy mindenkinek igaza volt, hogy innen is fel lehetett menni, és onnan is fel lehetett menni, de én mindig tovább mentem. Mindenható mindig kiparancsolta, hogy egyszerű emberek vettek körül, hogy ezt megismerhettem. Volt adventista osztálytársam, gyülekezetes barátom, és sorolhatnák végig mindenkit. Aztán egyszer megálltam, és rádöbbentem, hogy ennek a fának van egy gyökere, és van egy törzse. És amit mi rosszul csinálunk ebben a világban, az az, hogy azon vitatkozunk, hogy hol kell felmászni erre a fára. Holott nekünk annyit lenne csak a dolgunk, hogy ezt a fát ápoljuk, hogy minél szebb legyen, és minél magasabbra nőjön. Mert azon, amin vitatkozunk, az nem a mi dolgunk, azt majd a mindenható, azt majd eldönti. És ebben a folyamatban először itt éreztem magam. Ténylegesen itthon, amikor azt éreztem, hogy itthon vagyok, és itthon is leszek.
3: A betérésednek az előzménye mi volt közvetlenül? Hogyan hoztad meg ezt a döntést? Először találkoztál a Szentírással, olyan emberekkel, akik vezették az utadat, rávilágítottak arra a pályára, ami után aztán kíváncsiságot is éreztél? Vagy egy önkéntes mozzanat volt, amivel belevetetted saját magadat a kutatásba, és rájöttél arra, hogy ezt az Istent és ilyen módon kell követni.
2: A Szentírásban nem itt vetettem bele magam, nekem erdész a végzettségem, és én Mátrafüredre jártam, és akkor azt csináltam 14 évesen, hogyha valamiben elakadtam az életben, vagy kérdésem volt, akkor valahol kinyitottam a Bibliát, és olvastam. És kaptam belőle jó dolgokat. És egy alkalommal, amikor kinyitottam a Bibliát, akkor ahhoz a részhez értünk, hogy amit ma már úgy mondok, hogy mi a kóser és mi a nem kóser állat, és hogy ezek hogyan vannak rendszerezve a Bibliában. És ez engem akkor tizenpár évesen rettenetesen megdöbbentett, hogy hogy tudta ezt valaki megírni több ezer évvel ezelőtt. Honnan volt ilyen jó rálátása, honnan? És az a maga a Biblia iránti érdeklődésem, ez nekem úgy emlékszem, hogy ez az, ami, amikor elkezdtem ebben elmélyedni. A betéréshez ahhoz nagyon-nagyon sokat tanultam. Amikor a hitközséghez mentem, és a szándékom az az volt, hogy egy picit jobban megismerjem a zsidóvallást, illetve ezáltal azt gondoltam, hogy nagyapámat is, akkor ez úgy alakult át, hogy tulajdonképpen észesen vettem ezt a folyamatot, hogy már én réges-régen nem nagyapámat keresem. A hitközségünkben járó emberektől nagyon sok tanítást kaptam, nagyon sok segítséget kaptam. És kaptam másfajta magyarázatokat a Tóráról, másfajta nézőpontokat, szemléletben egészen másik oldalt, mint amit előtte megszoktam, vagy amit előtte megtapasztaltam. És ez az elmélyedés, ez egy folyamat. És nem gondolom, hogy most annyira el vagyok mélyedve, hanem folyamatosan próbálom ezt elmélyíteni, és folyamatosan próbálom tanulni, folyamatosan próbálok belőle tanulni. Aztán, hogy ezt ilyen napokra pontosan, vagy napokra lebontva, vagy évekre lebontva, nem is tudom amúgy így meghatározni. Hanem eljött az az idő, amikor azt mondom, hogy pontosan tudtam, hogy én már soha többé nem fogok máshová tartozni. Nem is tudom másképp elképzelni az életemet, más formában, más törvények alatt. És igazából vártam arra, hogy majd egyszer talán a mindenható majd megkoppintja a fejemet, hogy na akkor itt az ideje, hogy betélj. De ez sem így történt, bár mindig kegyes vagyok hozzá, hogy mindig küldi a jeleket, csak ez is egy tanulási folyamat, hogy minél jobban figyeljünk rá, és minél jobban észrevegyük ezeket. És egy alkalommal a hitközségünknek az egyik hölgytagja bejött a zsinagógába is az ima előtt, azt mondta nekem, hogy egy pár évvel azelőtt elhunyt a férje, özvegyasszony. És azt mondta, hogy várta, hogy a családjában fiú gyerekek szülessenek, mert nálunk ilyenkor az a szokás, hogy az elhunytnak a nevét adjuk ilyenkor, hogy fent maradjon az a név is, tehát hogy tovább éljen a következő nemzedékben is. És akik születtek az elmúlt időben, mindenhol lánygyerekek születtek. És azt mondta nekem, hogy arra szeretne megkérni, hogyha én egyszer odaérek, hogy én betérek, és hogy ez lesz a szándékom, akkor ő szeretné, hogyha én az ő férje nevét viselném. És azt gondoltam, hogy ez az a lépés, amikor nevet is kaptam hozzá, hogy mi legyek én, és ki vagyok én.
3: Tehát egy irányba mutattak ezek a jelek.
2: Ez a jár szépen lassan mindig egy irányba.
3: Megerősítettek ebben. Hogyan történik egy betérés? Kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen előírások vonatkoznak a betérőre nézve.
2: A zsidó törvények nagyon összetettek, és azt mondom, hogy a betérni szándékozó embernek az a nehézség, hogy tulajdonképpen ez egy életforma zsidónak lenni. Nem csak az, hogy mennyi törvény van. Tehát nem csak a 10 parancsolat van, hanem ugye 613 parancsolatunk van, és a 613 parancsolatból, amit azt mondok, hogy drasztikusan megváltoztatják az ember életét, hogy mit tehetsz, hogy hogyan ehetsz, mit tehetsz, mivel és hogyan ehetsz. És ez a kóser étkezésnek azt mondom az egyik része, mert még ettől nem étkeztünk kóserul. Hanem az alapanyagnak is olyannak kell lenni, ez onnantól kezdve, hogy hogyan vágják le az állatot, a húst hogyan kóseroljuk ki, hogyan készítjük el, mikor készítjük el, mit tehetünk mivel, tehát teljes túlsósat nem lehet, tehát tejfölös csirka olyan, mint tulajdonképpen a zsidó világban nem létezik. Bár ma nagyon hálás vagyok mindazon embereknek, akik növény alapú tejfeleket kitalálták, úgyhogy van tejfölös csirkénk, és van a töltött káposztán nekünk is tejföl, ami növény alapú. De ahhoz, hogy megértse az ember, hogy miket is kell megtanulni, azon kívül, hogy megtanulja a szokásokat, az ünnepeket, hogy megtanulja a liturgiai részeket, ez egy felszín. Ez életmódot kell váltani, és ezt a magáévá kell tudni. Tehát azt gondolom, hogy mindaddig, amíg valaki nem érzi magáénak úgy, hogy amúgy ezt is szeretné követni, és így is él, amikor már így él valaki, én nálam akkor készült fel arra, hogy egy zsidó közösségnek a tagja legyen. Ezzel a másik része pedig a másik oldala az, hogy az emberek azt gondolom, hogy nem eléggé tájékozottak ebben az ügyben. Mi nem vagyunk egy térítő vallás, a zsidó vallás ez nem egy térítő vallás, és amúgy mi azt valljuk, hogy teljesen rendben van az, hogy keresztények, aki kereszténynek született, hogy az keresztény legyen. Hiszen pontosan ugyanolyan jó ember lehet, ezzel nem lesz egy zsidó ember jobb ember, hogy zsidóvá vált. Ezt úgy kell elképzelni, hogy inkább a felelősség nagyobb. És amikor azt mondják, hogy a kiválasztott nép, akkor nekem a kiválasztott nép az soha nem azt jelenti, hogy felsőbbrendű, hanem inkább a példamutató, én így fordítanám, hogy több felelősséggel tartozik ebben a világban. Mint hogy a saját gyerekeinktől is többet várunk el, mint hogy azt mondom a szomszéd gyerekektől, de ettől a szomszéd gyerek lehet százszor jobb, mint az én saját fiam. Lehet százszor tisztességesebb, és szerethetem is sajnos, ilyen az élet, hogy akár szerethetjük is, legalább úgy, mint a sajátunkat.
3: Igen, legyen akár keresztény vagy zsidó valaki, a felelősségben van inkább a hangsúly. Ugye az Ószövetségben arról volt szó, hogy vagy arról van szó, hogy a zsidóság az legyen világosság a pogányaim számára, de ezt a fajta világosságot a keresztényeknek is meg kell jeleníteni a világba. A kérdésem továbbra is az, hogy a betérésnek van egy lelki oldala, amit te elmondtál, és van egy jogi oldala.
2: Ennyire.
3: Ki az, aki megvizsgálja az alkalmas voltát a betérőnek?
2: Tehát ez a betérés valóban egy folyamat. Ez egy felkészülési folyamat, és ez általában egy rabbi az, aki segíti az útját az embernek. Aki tulajdonképp felkészíti. Tehát az az ember, akiben megszületik, az a szándék, hogy amúgy ő zsidó szeretne lenni, akkor jön az a segítő személy, és ez azért mondom, hogy a rabbi, mert ezt általában a rabbik vállalják magukra, vagy végzik ezeket a feladatokat. Ők akkor tudatosan és célirányosan elkezdenek tanulni, hogy meglegyen az a fajta tórai tudás is, mert itt ezeket a törvényeket, hogy úgy mondják, magára kell vállalja a betérni szándékozó ember. Ebben a folyamatban, ebben nem lehet azt mondani, hogy ez egy fél év tanulás, vagy egy év tanulás, vagy kettő hónap. Ugyanis az egyéntől függ, és az egyénhez függvényében haladnak ebben a felkészülési folyamatban. Amikor elérkeznek, hogy fel van készülve, és a rabbi, aki a felkészítő rabbia, ő megvan arról győződve, hogy igenis ez az ember így kívánja tovább élni az életét, és ő itt már itt hol van, akkor egy úgynevezett Bédin, egy három testületű, vagy három tagú rabbi testület összeül, és a három tagú rabbi testület tulajdonképp beszélget vele, kérdéseket tesz fel, és meggyőződik erről, hogy valóban ehhez a zsidó néphoz szeretne kötődni, és hogy megértette azt a felelősséget, ami felelősséget vállalni kell innen. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb része az, hogy az, hogy én ma zsidó lettem, az nem csak azt jelenti, hogy akkor kijöttem, és akkor élek úgy, ahogy én szeretnék, hanem ezt onnantól kezdve soha nem tudja letörölni az ember. Kikeresztelkedhet, lehet muszlim, lehet a világ bármelyik vallásúja, zsidóságát soha nem tudja letörölni. Azt csak a mindenható fogja tudni esetleg eltörölni, de ő nem vetkőzi le onnantól. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy egyik héten amúgy katolikus voltam, és a másik héten zsidó leszek, aztán a jövő héten buddhista. Ez nem működik, tehát ez onnantól kezdve. Pontosan ezeket a szándékokat próbálják megvizsgálni, hogy valóban megvan-e, és nem az elkötelezettség, hanem valóban az a felelősség, amivel ő ezt kezeli, vagy amivel az ember ezt beszeretne térni. Miután erről meggyőződtek a Bédinben, a háromtagú rabbi testület, ez minimum háromtagú, ettől lehetnek bent sokkal több, tehát lehet bent sokkal több rabbi és sokkal több részvevője ennek, hogy azt mondjam, ennek a betérési szertartásnak. A betérési szertartás után őt befogadják Ábrahám törzsében, és ebben a nemzetségben tulajdonképp kap egy nevet, és ebben a nemzetség befogadása után van egy rituális fürdő a mikvében, tehát egy arámerítkezés, és tulajdonképp ezzel maga a szertartás vagy a betérési folyamata véget ért. Ennek még egyszer mondom, tehát ez egy nagyon szép része, és egy nagyon megható része, az ember életében egy nagyon fontos rész, de főleg felnőtt fejjel, amikor ezt felnőtt fejjel végzi az ember is, és ő maga vállalja ezt, akkor úgy gondolom, hogy ez egy, itt érzi az ember, hogy itt valami olyan dolog történt, ami most már mindent megváltoztat, vagy minden megváltozik.
3: Az a bizonyos rabbi,
2: igen,
3: aki melléd, vagy egy betérő mellé adatik, egy lelki segítő, lelki tanácsadó, tanító, a nevében is benne van. Kezességet is vállal, vagy később is lehet mondani azt, hogy pásztorol, hogy segít, hogy tanít, vagy itt a betérésed véget ért.
2: Nem ért véget. Általában ez úgy szokott történni, hogy az a rabbi, aki a helyi rabbi szokta általában betéríteni, ebből kifolyólag tulajdonképp azt mondom, hogy vagy segíti ezen az úton. Ebből kifolyólag azt mondom, hogy nagy részt ugye, aki a felkészülését segíti, tulajdonképp azt mondom, hogy a saját tagját bővül, saját gyülekezetének a tagságát bővíti a betértel. Ez gyakorlatban azért nem igaz, mert azért kevés közösség van Magyarországon, hogyha teljes Magyarországot nézzük, viszont kevés a rabbi is. Nagyon sok közösség működik rabbik nélkül, kevés az a személy, aki rabbi feladatot lát el, és ebből kifolyólag van, hogy távolabb kell menni ahhoz, hogy ilyen téren segítséget kapjon az ember. Köszönhető a modern világnak, ennek egy jelentős része ma ugye online formában is megoldható, tehát magának ennek a tanulásnak a folyamatai. A rabbikon én úgy gondolom, hogy az a rabbi, aki felkészít valakit, az nyilván mindig azt gondolja, hogy felelősséget vállaltam. Amikor a rabbi odajut, hogy azt mondja, hogy most már menjünk el egy Bédin elé, akkor a rabbinak ez nyilván egy olyan felelőssége, hogy ő már meggyőződött erről a szándékról, csak a testületnek kell meggyőződnie róla. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha már a rabbi mondja, akkor az már már több mint fél siker, én ezt így gondolom mai fejjel. Ezt nyilván akkor még nem így érzi az ember, de az már több mint fél siker. És a későbbiekben a mentorálás, vagy a pártfogás. Én azt gondolom, hogy bármelyik rabbihoz fordulhatok én is kérdéssel. Bármelyik rabbitól kérhetek segítséget, nem csak attól, aki engem ebben a felkészülési folyamatban támogatott vagy segített, és nem csak azoktól a rabbiktól, akiktől ma tanulok. Hanem én azt gondolom, hogy egy rabbinak az a feladata, hogy bárki ember, és ezt értsd a bárki alatt mindenfajta vallású embert, aki kérdéssel vagy kéréssel fordul oda hozzá, azt a rabbinak a legjobb tudása szerint, és a legnagyobb szeretettel és a legjobb szándékkal kell, hogy tájékoztassa az embert, vagy segítsen ebben az útban. És ebben én meggyőződésem, legalábbis nagyon hiszem, hogy így is áll hozzá, legfőképpen a magyarországi neológ zsidóság abszolút, hogy így is állnak az emberekhez a rabbiaink, és így is viselkednek az emberekkel a rabbiaink.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek az Európa Rádióban. Utána folytatjuk a beszélgetést Csatlós Tamással, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség kántorával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Egyhangú szavazással fogadták el az Európai Uniós tagországok pénzügyminiszterei múlt pénteken Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat több mint 10 milliárd euró forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6 milliárd 400 millió euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország. Ezt mondta Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt Budapesten. A tárcavezető tájékoztatása szerint az elfogadott helyreállítási és ellenálló képességi terv csomag 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatást, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelt tartalmaz. A források csaknem 60%-a a zöld és digitális átállás szolgálja. A magyar programon belül 1,5 milliárd eurót különítettek el a villamos energiahálózat bővítésére és korszerűsítésére, amellyel további mintegy 1000 megawattnyi megújuló energia integrálható a hálózatba. A közösségi közlekedés fejlesztésére 1 milliárd 800 millió euró áll majd rendelkezésre, ebből 1 milliárd euróból 200 vasúti kocsi cseréje valósulhat meg, további 800 millió euróból új hívszerelvények vásárlását finanszírozzák. A pénzügyminiszter beszámolt arról is, hogy a program részeként 2 milliárd eurós tőkeemelést hajtanak végre a Magyar Fejlesztési Bankban. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel az Országgyűlés honlapjára. Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20-át és 21-ét javasolja. A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Görlülő Állomány Kezelő Társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást. Ruf Bálint kezdeményezését azzal indokolta, a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik. A szakmai szervezetek javaslata alapján a minimális építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke a 2024-es szinthez képest 16%-kal emelkedik, tájékoztatott az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Mint írják, a kormány elfogadta a szakszövetség és az építőanyagipari dolgozók szakszervezeteinek szövetsége minimális építőipari rezsi óradíjra vonatkozó javaslatát. A rendelet szerint a minimális építőipari rezsi óradíj legkisebb áfa nélküli összege 7830 forint óránként, szemben a 2024-ben megállapított 6764 forinttal. Mivel 2025-re nem hirdettek ki minimális rezsi óradíjat, a két év alatt 16%-osan növekedés. Tájékoztatások szerint az emelést elsősorban a garantált bérminimum 14%-os növekedése, a bérpótlékok és azok közterheinek emelkedése, valamint az ügyviteli és munkahelyi irányítási költségek növekedése indokolta. Emellett emelkedtek egyebek mellett a védőruházat, a védőfelszerelések, a felvonulási és ideiglenes létesítmények, a banki szolgáltatások, valamint a kötelező felelősségbiztosítás költségei is. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke a közleményben hangsúlyozta, a minimális építőipari rezsi óradíj a megrendelők számára is fontos viszonyítási alap, mert segítségével megítélhető, hogy egy vállalkozói ajánlatban szereplő rezsi óradíj reális-e, vagy kockázatosan magas, illetve irreálisan alacsony. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait, 91 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ökumenikus segélyszervezet közlése szerint táboraikban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, amelyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. A 91 millió forintot elérő felajánlásból a segélyszervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek fedezésére, a fennmaradó összeget pedig kapaszkodó programjára fordítja, tette hozzá a közlemény. Mint írják, az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szervez az ökumenikus segélyszervezet. A 4 és 18 év közötti korosztályú gyerekek változatos programokon többek között sport, robotika, meseterápia, művészetek, pénzügyi tudatosság, környezettudatosság, élelmiszermentés és kézműves tematikájú foglalkozásokon vehetnek részt, írja az Ökumenikus Segélyszervezet közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Csatlós Tamással, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség kántorával, aki keresztényként döntött úgy, hogy betér a zsidó vallásba. Ennek folyamatáról, történetéről, örömeiről, nehézségeiről beszélgettünk vele a hírek előtt, és ezt a beszélgetést folytatjuk most. Szóba kerül majd az is, hogy az országos rabbi képzőben tanul ma már Csatlós Tamás. Kezdetben egy külön szakot indítottak a kedvéért, ma már azért tanul ott, hogy idővel rabbi válhasson belőle. A beszélgetést ezúttal nem én készítettem, hanem Kósa László, mint a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem református közösségszervező mesterszakos hallgatója, az egyik tanítványom. Kósa László egyébként református lelkészként szolgál.
2: A beszélgetésünknek a csúcspontján azért kétszer hangzott el, hogy betérésemre zsidó nevet kaptál, és itt a beszélgetésünknek a csúcspontján elhangozhat-e ez a név, most már kíváncsisággal kérte.
3: Amit kaptam, az tulajdonképp úgy hangzik összesen, hogy Jehuda Mordechai ze évben Ábrahám. Ez a Juda Mordechai a farkas Ábrahám fia. És ebből a Mordechai-t kaptam ajándékba, hogy így mondjam. És ami mellette volt, az pedig a cvi, az pedig a szarvast jelenti, vagy az őzet jelenti, de az valamiért nem volt az enyém. A Jehuda, a Juda, az pedig valahol mindig az enyém volt. És amikor a névhez kerültünk, akkor én megkérdeztem, hogy lehetett több nevem. És ugyanezt mondtam el, és megkérdezték, hogy miért. Mert mondtam, hogy ezt kaptam, és ez az enyém. De én nem vagyok szarvas, inkább farkas vagyok. És akkor elmosolyogtak, és mondtam, hogy a Juda meg az valahol mindig az én nevem volt. És mondták, hogy persze, Jehuda Mordechai ze évben Ábrahámmal is már mondták is a nevemet. És tulajdonképp így lettem Juda Mordechai a farkas, Ábrahám fia.
2: Nem csak egy hitközségnek a tagja vagy, hanem egy naponta tanulásra kész, tudásszomjar teli tagja a Nyíregyházi Zsidó Hitközségnek. Beiratkoztál a rabbi képzőintézetbe, először előimádkozó kántorszakra, aztán itt nem álltál meg, hanem úgy gondoltad, hogy van folytatás, rabbi szakra is beiratkoztál, és most jelen pillanatban a tanulmányaidat végzed az Orzsén, és egészen komoly lelkesedéssel én ezt látom a beszélgetésekből, mindig olyan sziporkázva tudsz beszélni a tanulmányaidról, a tanulásodról. Hogy haladsz ezen az úton?
3: Nehezen. Én önmagamtól is tanultam. Aztán, hogy is kezdődött el ez a történet ebben is. A hitközségi elnökünk, hogy azt mondjam, próbált unszolni, hogy iratkozzak be a rabbi képzőbe, a rabbi képzőnek valamelyik szakára iratkozzak be. És én azt találtam neki mondani egy augusztus 20-a előtt,

0: Ott visszajöttünk 22-én, 21-én visszajöttünk, tehát ez előtte volt 17-én vagy 18-án. És a legnagyobb meglepetésemre az e-mail fiókomban ott várt a rabbi képzőnek a dokumentuma, amiket ki kellett töltenem a pótfelvételének a jelentkezéséhez. És hogy szeptember 2-án a felvételi vizsgára jelenjek meg, és hány órakor. Aztán mondtam, hogy ennek most már fele sem tréfa. Tehát a jelek, amiket azt gondolom, hogy a mindenható küld, amikor bizonytalan az ember, és kell, hogy egy kicsit hátulról meglökje, hogy na, akkor merje lépni, akkor azt gondolom, hogy ez volt. És elmentem, és a történetben az az egyik legszebb része, hogy megkérdeztem, hogy hát nincs ilyen szak, hogy lett. És elmesélte a hétközségi elnök, hogy felhívta a Darvas István főrabbi urat. Darvas István főrabbi úr elmondta, hogy hát nincs ilyen szak. Miért? Mert van nálunk ez a Csatlós Tamás gyerek beiratkozna. Elnök úr adjon nekem egy fél órát, hagyj hívjam vissza. Ő a rektorral megbeszélte, hogy akkor lesz, hogy akkor legyen ilyen szak, és három embernek kell beiratkozni ugye ahhoz, hogy egy szakot indítsanak. És akkor mondtam, hogy oké, hogy én vagyok, de ki a másik kettő? Mert hát nem olyan egyszerű, ugye ilyen kis létszámú zsidóságból vallási szakirányra összeszedni hallgatókat. És azt mondta az elnökom, hogy én azzal ne foglalkozzak, a három ember meg lesz. És nagyon nagy tiszteletem érte, mert a Kertész Gábor és a Meizinger István, akiket te ismersz személyesen, és ők már idősebb korok egy kicsit tőlem, ők tulajdonképpen nyugdíjasként beiratkoztak velem, mert a vallási szakirányoknál nincsen felső korhatár, és ők ketten beiratkoztak velem az előimádkozói szakra, és az innen indult a történet, mert járniuk nem kellett, tehát hogy így mondjam, de három főnek meg kellett lenni, és a Meizinger Istvánnak minden tiszteltem, mert másfél évet járt velem erre a szakra. Kezdettől fogva szerették volna, hogy akkor ez ne egy új szak legyen, mert amikor a felvételi vizsgálatot egy kicsit megénekeltettek, meg hogy mennyire ismerem az imákat, és meg hogy olvassak egy kicsit héberül, és akkor mondtam, hogy akkor olyat hozzanak, amit nem tudok fejből, az imakönyveket, vagy tehát olyat hozzanak olvasni, mert abból derül ki, hogy mennyire tudok olvasni, mert az imakönyvet leteszik, addigra már elég jól ismertem, akkor az egy becsapás lesz tulajdonképpen. És azt mondták, hogy inkább én iratkozok be a kántorszakra, és én egy kicsit nem akartam, én dacoltam ezzel, hogy egészen biztos nem, mert annak volt egy kialakult szakja, ezt meg így alakítgattam, úgy láttam számíze szerint. Aztán nagy tévedés volt, mert tulajdonképpen a következő évtől már igazából a kántoranyagot tanultam, és a kántorszakra jártam. És ennek egy következő fokozata volt, amikor egyszer ezelőtt 3 éve feljött a Darvas István főrabbi, és azt mondta nekem, hogy ő szeretné, hogy tanulnánk együtt. Aztán mondtam, hogy ez úgy működik, hogy te tanítasz, én tanulok, mert nem gondolom, hogy sok mindent tudok én neked tanítani. Aztán mondta, hogy de mindig tanulunk egymástól is, és együtt is, és szeretné, hogyha elindulnánk egy másik folyamaton. És ennek lett az a végeredménye, hogy egy évvel ezelőtt azt mondtam, hogy akkor én át szeretnék most már erről a kántorszakról, bár még itt van egy ilyen fél évnyi vizsgám, de mondtam, hogy akkor én szeretnék átiratkozni a rabbi szakra, és akkor elkezdeném a rabbi szakot. Így ülök ma a rabbi szakon. Emeltem a tétet, nagyon szeretem, én 51 éves vagyok, azért nem olyan egyszerű 51 évesen visszajönni az iskolapadba, ezt pontosan jól tudod. Egy kicsit azt gondolom, hogy mivel folyamatosan tanultam, azt gondoltam, hogy ez is fog menni könnyedében. Biztos telik az idő is, de most már látom, hogy mekkora közt a különbség, tehát mennyivel másabb képzési forma ez, mint amiben eddig részt vettem, nem mintha az nem lett volna eléggé nehéz, vagy nem kellett volna elég sokat tanuljak rá. De ez oda jutott, hogy ma már tulajdonképp kizárólag ezzel foglalkozok, két hitközségnek a hitéleti vezetésével, meg az iskoláimmal, és küzdök, és igyekszek mindenhol megfelelni, és igyekszek kellő mennyiségű dolgot megtanulni. Viszont ez egy, azt gondolom, hogy talán életem egyik legkellemesebb időszaka, mert bár én mindig azt csinálhattam életemben, amit szerettem, és ezért nagyon hálás vagyok a mindenhatónak. De most, amikor már úgy gondolom, hogy a B oldal elkezdődött, hogy így finoman mondjam, azt mondják, bár én hiszek ebbe a 120-ba, úgyhogy még azt hiszem, hogy az A oldal, és igyekszem is ezeket úgy megélni, viszont azt gondolom, hogy az életem egyik legszebb időszaka most ez, hogy tanulhatok, és olyan dolgokat tanulok, olyan azt mondom, egy olyan világba enged betekintést a mindenható nekem, amiről talán igazából elképzelni se tudja az ember, hanem amikor ott van. Ezt ma úgy magyarázom a gyermekeimnek, hogy ez olyan, mint amikor a Harry Potterbe a 9,5 vágányon átmentél, és a varázslatok, vagy amiket addig hallottál, azok egyszer csak megelevelednek és valóra válnak. Most ezt érzem. Úgyhogy nagyon jól érzem ott magam.
1: Beszélgetést követően a hitközséghez fogsz menni. Elkezdődik a szombat, péntek este, bejön az ünnep. Felkészültél a...

0: péntekest élet a szombati szolgálatra, drúsival, prédikációval. Mi a heti szakasz, amit tanulmányoztak a hétközségben?
1: Az e-heti szakaszunk az Mózes 4. könyvének az első fejezete. Most kezdjük el a 4. könyvet olvasni. És ez egy, mindegyik nagyon fontos. Ennek a különlegessége az, hogy ez a Sávut előtti elhangzó, általában Sávut előtti elhangzó heti szakaszunk. Ez a Bámidbár, ami a pusztában szól. És mi nagyon sokfajta szemszögből, sok bölcsnek azt mondom, hogy különböző tanításait olvassuk el, tanulunk mindig, mi magunk is mindig próbáljuk újra értelmezni, de a barátságunkra való tekintettel én most szeretnék egy olyat, ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak szól. És ez nem csak arról szól, hogy megszámlálja mindenható az embereket ebben a pusztában, hanem itt a felkészülésben az is, hogy jön a Sávut időszaka. Nekünk ez 7-7, 49 nap, és a más napján, az 50. napon van a tóraadásnak az ünnepe. És abban az egyik része az azt mondják, hogy mint ahogy ez a hatalmas nagy tér, ez a hatalmas nagy puszta, hogy úgy kell mi is, hogy helyet készítsünk, hogy megszabaduljunk a rossz dolgainktól, és kihaigálva őket, helyet biztosítsunk a mindenhatónak és az ő parancsolatainak. És ebben van egy nagyon, nagyon szép haszit történet, ami eszembe jutott, és azt szeretném elmondani nektek, és talán ez érthetőbbé teszi a dolgot, hogy a király hadba vonul, és a hadba vonuló király ugye mindenki kíséri. És ő leteszi a sátrát, körbe lesátroznak, és ott vannak természetesen a katonák, de hát ott vannak a szakácsok, ott vannak a zenészek, ott vannak a kovácsok, és lehetne végig sorolni. És mindig mindenki azon vitatkozik, hogy kinek a munkája fontos, és hogy ki hogyan kerüljön közelebb a királyhoz. És hogy miért nem ő van ott, és miért a másik veri oda fel a sátrát, mikor az egyik szórakoztatja, a másik őrzi, a harmadik ahhoz, hogy egyáltalán jól tudjon aludni, biztosít minden ilyen dolgot. És jön egy hatalmas nagy homokvihar, és elvisz mindent. És egy napig az emberek azt sem tudják tulajdonképp, hogy hol vannak. Szedegetik össze a homokvihar után a cuccaikat, a szakács, a tányérokat, az edényeket, a katona, a fegyvereket, a zenész, a hangszereket, és sorolhatnánk végig sorba. Csak a király az, aki a sátra nélkül ül egyedül a trónon. És mosolyog. Mikor látszólag minden helyre áll, és felállítják a sátrát, akkor azt mondja a király, hogy nézzetek körbe. Látjátok? Amikor középről eltűnt a sátor, akkor zűrzavar alatt, és nem tudtátok, hogy hova igazodjatok. Nem az a fontos igazából, hogy kinek hol van a helye a sátran körbe, hanem a szolgálat, amit végeztek, mert anélkül nem áll a sátor, nincs béke, és ti nem tudjátok, hogy mi a feladatotok. És azt gondolom, hogy ez van ma a világban. Az a sátor, ami a pusztai szenté, az a Miskán, az ma nincs ebben a világban. És mi emberek szétkavarodtunk, és össze vagyunk zavarodva ebben a világban, és nem találjuk a helyünket. És ahelyett, hogy azt bizonygatjuk, hogy melyikünk munkája fontosabb, és hogy melyikünknek kell közelebb kerülni ez a sátorhoz, ehelyett meg kellene teremtenünk a középpontot. Meg kellene teremtenünk azt a sátrat, és akkor mi mindannyian tudnánk ezen a sátran békében, egymást tisztelve, a helyünket tudva élni. Ez az én tanításom erre a hétre, mindannyiunknak.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csatlós Tamást, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség kántorát hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve július 7-én a parlamentben azt mondta, a javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasút fejlesztésére fordítani, ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok, ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál, hangsúlyozta Vitézi Dávid hozzátéve, új Intercity flottát kívánnak forgalomba állítani több vonalon. Azoknak a járműveknek a csereértéke, amelyek elavultnak számítanak, csak nem 3000 milliárd forint, a most megnyíló uniós forrás 700 milliárd forint, emelte ki a miniszter. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium által megörökölt szerződéseket teljes körűen átvilágítjuk, így fogalmazott a Gazdasági és Energetikai Miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a posztjában arról számolt be, hogy 800 milliárd forintnyi szerződés állomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban a megszűnés küszöbén álló jogelőtt tárca az Energiaügyi Minisztérium. Bár számos tétel tekinthető normál üzleti teljesítésnek, bőven előfordulnak okkal megkérdőjelezhető megbízások, összegek is, jegyezte meg Kapitány István. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálja a szerződés kötések és kifizetések indoklását, emelte ki a miniszter. Kapitány István rámutatott, a központi költségvetési szerveknek 2 havonta kell gazdálkodásukról részletes adatokat szolgáltatniuk a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség számára. A kormányváltással tevékenységét befejező Energiaügyi Minisztérium április-májusi táblázata kerek 100 tételt tartalmaz. A kifizetéseket a többi között tanácsadási, tanulmánykészítési, rendezvényszervezői és kommunikációs megbízások alapozták meg. Bármiféle visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezzük, jelentette ki közösségi oldalán a miniszter. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló kedden beterjesztett előterjesztés célja az indoklás szerint az, hogy teljesítse a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének részeként a lehívható uniós források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében tett vállalásokat. A javaslat átvezeti az alaptörvény hétfőn elfogadott 17. módosításának azon részét a magyarországi gazdasági stabilitásról szóló törvényen, amely eltörölte a költségvetési tanács vétóját a büdzsé elfogadásakor. Rögzítenék, hogy a kormány a büdzsét kizárólag október 1-e és 31-e közötti időszakban nyújthatja be az országgyűlésnek. Az indoklás szerint ez a rendelkezés a korábbi években kialakult azon gyakorlatot kívánja megszüntetni, miszerint a törvényjavaslatot már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. A jövőben a kormánynak nyilvános határozatot kell hoznia, egyebek mellett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról, a kiadási előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról, írja a közlemény. A jegybank kezdeményezése nyomán tavaly évvége óta él a törvényi előírás, miszerint nem az ügyfélnek, hanem a banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfél hitelesítéssel, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Mint írják, A tavaly óta hatályos módosítás szerint a pénzforgalmi szolgáltatóknak, bankoknak, pénzforgalmi intézményeknek kell viselnie a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő kibercsaláshoz köthető kárt, ha elmulasztották az előírás szerint szükséges erős, azaz két egymástól független forrású ügyfélhitelesítést. A Magyar Nemzeti Bank kiemelte, tavaly a kibercsalásoknál megtört a 2022-től kezdve folyamatosan emelkedő trend, és csökkent a visszaélések száma és értéke. 2025-ben ezek értéke 28 milliárd 200 millió forintot tett ki, szemben a 2024-es 42 milliárd 400 millió forinttal. A visszaélések darabszáma tavaly 214 ezer volt, miközben az előző évben 226 ezer ilyen esetet jegyeztek fel. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő csalások száma azonban még így is magas. A jegybank ezért minden eszközével támogatja annak további mérséklődését, fogalmazza a Magyar Nemzeti Bank közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigén,
1: a Bogyós Gyümölcske,
2: Édesem,
1: Szentpéter Esernyője, Házasságon innen,
0: Katalin,
1: és a gyerek,
2: a Gólya Kalifa,
0: Foszti fiú esete,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: 28. A lánynak az jutott eszébe, hogy ki kellene rándulni a Lucrinuszi tóra. Egy nap alatt kényelmesen meg lehetne járni, és meg is fürödhetnének a tóban, amelybe hideg és meleg források nimfái öntögetik urnáikat. Ha csak attól nem félsz, hogy úgy jársz velem, mint az egyszeri kisfiú Szalma Kikszal, tette hozzá bajkosan. Tudod, kire gondolok? Gránátvirágnak az egész arca gránátvirágszín lett, de azért azt felelte, hogy nem tudja. Te nem ismered Hermafroditus történetét? Csapta össze a lánya kezét tettetett csodálkozással. Elhatározta, hogy most azért is megkínozza gránátvirágot. Öröme telt a pirulásában, és nagyon ambicionálta, hogy ő szoktassa le róla. Az egyszeri kisfiú magyarázta le nem véve szemét Quintiporról, Hermész és Afrodité fia volt, és a nimfát, akivel összepajtáskodott, Szalmakisznek hívták. Ez a Szalmakisz sokkal okosabb volt, mint a kisfiú, s lehet, hogy éppen azért szerette úgy, mert az meg nagyon mulyácska, szégyenlős, lányos kisfiú volt. De nem csak megszerette, hanem úgy belétébolyodott, hogy azt hitte, mindjárt meg kell neki halni, ha nem láthatja a kisfiút. Ezért aztán, mikor egyszer itt fürödtek a Lucrinuszi tóban, arra kért az isteneket, úgy egyesítsék már egyszer kettejüket, hogy többet egy pillanatra se válhassanak el egymástól, még akkor se, ha akarnának. Az istenek szíve meg is esett a nimfán, és teljesítették a kérését. Ketten mentek bele a vízbe, de csak egy lény jött ki belőle, aki se egyikük nem volt, se másikuk, hanem volt mind a kettőjük, olyan erős, mint a fiú, és olyan szép, mint a lány. Aki Ovidiusnak el nem hiszi, higgy el Marcialisnak. Az is nagyon szavahihető fiú volt, nem hiába költő volt. No, félsz-e most már, kisfiú? A kisfiú annyira nem félt, hogy mindjárt haza akart szaladni a fürdőruhájáért, addig, míg Tulla összekészíti az eleséges batyut. Nem úgy lesz az, ellenkezett a lány. Oda nem kell fürdőruha, mert ott csak az istenek és a nimfák lubickolnak, s azoknak még olyan nagy úr se parancsol, mint a kuméjű Édilisz. Hanem most más szeretnék én, kisfiú. Meg van még az a zöld ruháda, cseresznyepiros övvel. Megvan, kistid. Miért nem hordotta soha gránátvirág? Eltettem, kistid, csak egyszer akarom még fölvenni. Nem vagyok rá kíváncsi, mikor, fordított hátat a lány. Mondtam már, hogy úgyis én halok meg előbb, mint te. A fiú csókkal akarta megbékíteni. Azért én csak haragszom, tartotta oda a lány a száját. Ez nem igazi csók, azt most nem adok, ez csak olyan oszkulum. Ha azt nem akarod, hogy rögtön meghalljak haragomban, akkor szaladj és azonnal vedd fel a zöld ruhád. Az idő ugyan nem a zöld ruhára való volt. Olvasztott ólom csurgott a nyárvégi égről, amely alatt már búcsúra készülő ficserékeléssel röpködtek a boldogtalan Édon leányai. De Quintipor pehelynek érezte volna a ruhát akkor is, ha sziklából lett volna szabva. A lány végig simogatta benne. Tudod, hogy már akkor megszerettelek? Azért szeretem ezt a ruhád is, mert akkor ez volt rajtad. Ezt majd egyszer nekem adod, s én fölakasztom házi kápolnámban, ha lesz. Hirtelen elhallgatott, és szomorúság ömlött el az arcán. Maga tudatlan mozdulattal tépte le egy hibiszkuszbokor vérvörös virágkeljét. Nem sajnálod, kistit? Ütődött meg a fiú. Olyan szép virág ez. Gyűlölöm a szép virágot, dobta el a lány az összetépet szirmokat. Vagy csak irigylem? No, milyen jó virágnak lenni. Neki csak szépnek kell lenni, és az nem nehéz. Semmi gondja, se apára, se császárra, se... Nem fejezte be a mondatot, elmosolyogta magát. Bolondokat beszélek, gránátvirág. Inkább te mondd meg, te is szerettél már akkor engem? Őszintén, kisfiú, nekem nem lehet hazudni. Megnyomta az orrát. Kemény, no, mondjad. Csak később szerettelek. Mikor később? 5 perccel később, mint hogy megláttalak. Mikor már nem volt ott, mikor már nem voltak ott, a lány csókkal folytotta bele a neveket. Mondd, rosszat gondoltál rólam? Nem, azt nem mond. Bolond formának, igen? Ezt mondhatod, mert vállalom. De szépségemtől el voltál ragadtatva? Rögtön felelni, gránátvirág. Tetszettél. De nem nagyon, ugye? A szemed nem láthattam, az arcod se igen. A karom láttad, a lábam is láttad, ha akartad. Nem nagyon néztem meg. Szégyelted, kisfiú? Soványaltalak, kislány. Még most se vagy velem megelégedve? Himbálta meg magát, és kinyújtotta a karját a rövid köpenyke alól. Többet nem mutathatok, mert akkor a kisfiú kiszúrja szégyenletében a szemét. Felhúzta egy kicsit a térden alul érő ríciniumot. Láttad te már nőnek a térdét, gránátvirág? De meg is nézted, ne mondd, hogy igen, mert akkor én szúrom ki a szemedet mindjárt. Leeresztette ruháját, s hajából kihúzta a cikáda fejű aranytűt. A ragyogó fekete sátor kibomolva hullott a két vállára. És csak ugyan mertél már te nőre nézni, kisfiú? A fiú eleinte dadogott, de aztán neki bátorodott. Férfinak akart látszani, ami a lányt mulattatta is, meg is hatotta. Kisfiam, kisfiam, gügyögött neki, kisimogatta homlokából a haját. Ki gondolta volna, hogy nekem már ilyen nagy kisfiam van? Borzasztó, már majdnem megcsókolt egy korintoszi lányt. Közben egyre jobban belemélyedtek az erdőbe, és egyszerre az út is elfogyott. Marsisten, fekete ruhás, piros fejű madarai egy pillanatra kíváncsian nézték őket, aztán nyugodtan kopogtatták tovább a fákat. Itt kevés ember járhat, mert ezek még nem tanultak meg félni, nézegetett körül Quintipor. Nagyon megijedsz, kistit? Azt mondom, hogy vissza kell fordulnunk. Nagyon megijedsz, kisfiú, ha azt megmondom, hogy én nem csak, hogy magam nem megyek vissza, de még téged se eresztelek innen ki. Everedett le a lány egy óriás gesztenyefa tövében. Itt maradunk, és itt élünk, mint faun és nimfa. Hadd hallom, melyik akarsz lenni te? Kinyújtott lába fején, amelyről lehúzta a szandált, hogy kirázza a belebújt gizgaszt, egy erdejegér futott keresztül. Elvisította magát, és térdére ugorva könyörgött Quintipornak, aki ott állt fölötte a fának vetett háttal. Vegyél föl, gránátvirág, és szaladjunk innen akárhová, ilyen fenevaddal nem maradhatok egy erdőben. Jó darabig vitte az ölében, kereső az utat. Soká találd meg, súgta fülébe a lány, nagyon jó nimfának lenni ilyen faunnak a karjaiban. De azért rögtön lecsúszott a földre, amint kutya csaholás ütötte meg a fülüket. Hová bújjunk, ha Diana vadászik itt? Vagy gondolod, kisfiú, hogy bevesz bennünket a kíséretébe? De nem Apolló szűz nővére volt, csak egy mosolygó szemű öregember rőzsével a hátán. Nagyot nevetett, mikor megtudta, hogy erre keresik a Lucrinuszi tavat. Úgy jártatok, mint aki ikrát keres az ökörben. Kelet felé akartok nyugatra érni. Téziusz is így járt volna, ha Ariadnát nézi a fona lejett. Hangjában is, tartásában is volt valami papos, de az öltözete vadászos volt, hívásan mondta Tézeuszt és Ariadnét is. Miféle erdő ez, kérdezte Quintipor. Ez Diana Limnati szenterdeje. Ez az istennő nyelette el egyszer a földdel azokat a szerelmeseket, akik megfeledkeztek magukról az ő geszteni fája alatt. És te milyen vagy a nagy istennőnek? Hökkent meg a lány. Vadásza vagy hajtója? Az öreg ember sekrestjése volt a kis erdei szentélynek, amelyet, hogy ő mondta, még Enehás alapított valamikor. Akkor még olyan nagy város volt itt, hogy 7 nap kellett a megkerülésére. De ez borzasztó rég lehetett. Akkor még a titánok uralkodtak a világon, és a Vezuvius még egy volt az Etnával. A nagyváros is úgy pusztult el, hogy a tűzokádó 7 álló esztendeig okádta rá a tüzet meg a hamut. Aztán az egészet benőtte ez az erdő. Az emberek elszoktak innen, s Diana szentélyét most már olyan kevesen látogatják, hogy a pap nem is élhetne meg benne. Egyszer egy évben jön ki Neapolisból a kerületi flamen, számba veszi a kápolna kincseit, mindig el is visz belőlük valamit, de azért van még itt mire vigyázni. Ajánlta, nézzenek körül a szentélyben, s ha fáradtak, ki is pihenhetik ott magukat. Akarod, kis tit? Nézett Quintipor a lányra. Hogy ne akarta volna, súgta vissza. Hiszen ha itt a titánok voltak valamikor az urak, akkor ő, mint örökös, jöhet-mehet itt. Nem mint nagy titán bújt oda a fiúhoz, hanem mint egészen icipici kis tit. A kis kerek szentély a nyitott oszlopcsarnok végében csak ugyan nagyon régi lehetett, talán még az első görög gyarmatosok építették, mikor a rómaiak még csak keszeget haláztak. Szőrük vesztett vadbőrök lógtak a falakon, egy Jónland, a sekrestyé szerint egy Himerosz nevezetű híres muzsikus játszott rajta, bronz babérfüzérek és ezüst borostyán koszoruk, s itt volt a gráciák gyöngyös öve. Ők maguk ajánlották fel a szűz istennőnek, és azóta járnak mesztelenül, de azt már elvitte a flamen. Egy azúr vázát az isteni Néró császár hagyott itt emlékbe, akinek áldott emlékezete sohasem múlik el a világból, egy ezüst tükröt pedig Kelidoné, aki egy kicsit félt is idejönni, mert olyan jófajta nő személy volt Rómában, bele is írt a tükörbe, akinek jó szeme van, el is tudja olvasni. A fiú és a lány együtt betűzték ki a körbefutó felírást. 10 évig, te tükör, mutogattad a szép Kelidonét, már azután jaj, csak szomorú romokat mutogatnál. Első ráncaimat, amikor könnyezve tekintem, itt hagylak. Mosolyog ezután a szűz Dianára. Összemosolygott a két fiatal arc, s mosolygott rájuk az oltárul a szűz Diana is, akit ikletett szobrász rég elporlott keze véshetett ki szicíliai márványból. Latona leánya egyik lábával előrelépve leeresztett bal kezében íjat tartott, jobbjával nyilat vett ki a vállán függő tegezből. Szokott ábrázolása volt ez a karcsú csípőjén rövid spártai tunikát viselő istennőnek, szokatlan csak az volt rajta, hogy felső testét a 2 lányosan boltozott kebellel teljesen födetlen hagyta a szobrász. Milyen szép, sóhajtott el magát a fiú. Várjatok, mosolygott a sekrestyés, most megmutatom a legnagyobb gincsünket. 2 talpatlan gömbölyű ezüst csészét vett ki az oltár mélyedéséből. Látjátok? Simogatta eres öreg kezeivel az idő barnította ezüstöket. Ezekről a csészékről mintázta a szobrász az istennő kebleit. A csészéket pedig Vulcanus magának az istennőnek kebleiről mintázta. Odakint csaholt a kutya, az öreg kiszaladt, átnyújtva a csészéket Quintipornak. Itt kevésen felszegte a fejét. Mit gondolsz, kisfiúm? Van nekem valami szégyelleni valóm az istennő márványba vésett és ezüstbe öntött keblei előtt? Szétnyitotta mellén a ricinium hasítékát, és Diana ezüst keblei csengve gurultak végig az oltár kikoptatott márvány lépcsőjén. Bár az istennőt itt sokkal súlyosabb sérelem érte, mint amilyenért Niobénak meg kellett halni gyermekeivel, se a föld nem nyílt meg, sem az istennő nem röpítette soha nem hibázó nyilát. Sőt, Diana, akinek arcát éppen akkor érte a tetőrésen becsorgó napsugár, sokkal lágyabban mosolygott, mint eddig. És mosolygott a sekrestés is, aki nem találta szükségesnek se csoszogással, se köhögéssel siettetni a két fiatal száj szétválasztását. Neztelenül osont be, megtörölgette és helyükre rakta a csészéket, csak azután kérdezte meg a fiatalokat, hogy miben lehet szolgálatukra. Tejet kívánnak-e ebédre, vagy gyönge galambot? És a csarnok hűvösében terincsene nekik pihenőhelyet friss szénából, amelyből a csomkóró mézes szagárat, vagy az oltár mögé terítse le a medvebőröket, amelyeket maga Orion a csillagok közé került nagy vadász pályabért gyanánt adott a szűzistennőnek, aki ilversenyben még őt is legyőzte. Nem értették meg egyszerre, mit mond, nem is nagyon hallották. Most nem voltak a sötétség zsákjába kötve, mint amikor az első csókot adták-vették Kleopátra fája alatt. De a lámpűriszek előbújtak a márványfalakból is, zápor módjára hullottak a mennyezet gerendáiból, és úgy elborítottak mindent, hogy egymást se látták tőlük. Most a fiú ébredt vissza elsőnek erre a világra. Félénken megsimogatta a lány kezét, aki szorosan összefogva tartotta nyakán a ruhát. Kistit, Kistit, hívogatta életre a gyermek ébrezgetés cirógató hangján. A lány fölkapta a fejét, bizonytalankodva tekingetett körül, vörösre dörzsölte szemhéját, és aztán mosolyogva hallgatta az öreg templomszolgát, aki türelmesen ismételte mondókáját. De most azt is hozzátette, bocsánat kérő pillantással a nyilas istendő szobrára és megértő kacsintással titre, hogy azért Vénusz mégiscsak hatalmasabb. Ennyi, csóvált a fejét Tit. Hát nem félsz, hogy megnyílik alattad a föld? Minket azzal ijesztettél. Az erdőben igen, mert ott nem tűri Latona a szerelmeseket, de a házába be kell neki fogadni őket. Mert miből élnénk, ha itt is szívtelen lenne? Mint magától értetődő dolgot vallotta be, hogy ő csak házon kívül szolgálja Diánát, de idebent Vénusz hajtója. Neki az a fizetése, amit a szerelem hálából az oltára tesz. Sajnos bájéban nem tudják, milyen kellemes helyez, csak véletlenül vetődnek ide a látogatók. Utoljára egy héttel ezelőtt járt itt egy táncos nő, egy majom formájú kis öreggel, meg egy serdülő kamasszal, és itt ezen a helyen kérte az istennőt, hogy vagy őt tegye férfivá, vagy azokat. Három dupla szeszterciuszt hagyott az oltáron. Emelte fel a három ujját. Pedig ő nem volt olyan szerencsés, mint te vagy, mert neki a két szeretője se tett egy ember számot. Tittek megcsapta a láng az arcát. Csak a kezét merte hátra nyújtani Quintipor felé, és arra fordult meg, hogy hiába nyújtja. A fiú már kint áldogált az oszlopok alatt, kifutott utána. Megszöktél, gránátvirág? Áldozatot szeretnék bemutatni Diánának, mutatott mosolyogva lécből összeácsolt kis házikóra, amely tele volt Vénusz madaraival. Te? Csapta össze a kezét a lány, és most még egy kicsit meg is borzadt azon, hogy gránátvirágot vért ontani lássa. Éppen ezen a napon. Akkorra a felemás templom szolga is odacsoszogott. Elborult ábrázata felderült egy kicsit, amikor meghallotta a jó szándékot. Kettő? Kérdezte reménykedve. Kettőtökért. Mindjárt megmondom. Kistit, húzd végig a kezecskéd a ketrec oldalán. Amelyik hozzákap, azt mind feláldozzuk. Hét rózsaszín csőröcske csípett bele éhesen a lány fehér ujjaiba. Öt fehér és két fekete. A feketék párosak, mondta az öreg, beleszedte a galambokat egy nagy födeles kosárba. A feketék közül csak az egyiket kellett megfogni, a másik magától előtipegett. Gyertek utánam. Visszamentek a templomba, az öreg letette a kosarat az oltárra, előkészített egy kiöntös bronzüstöt, és megtörölgetett egy kőkést. Várj! Kiáltott rá a fiú, és letett az oltárra két aureuszt. Ezüstkést hozok, pillantott oda az öreg, és kiszaladt a templomból. A lány bánatosan nyújtotta be az ujját a galamboknak a fonott kosár hézagain keresztül. A fiú megsimogatta a fejét. Te mutasd be az áldozatot, kistit, akkor jobban örül neki az istennő. Úgy is úgy hasonlítasz hozzá, mintha testvérje volna. Én, rettent meg a lány, de én csak úgy félek a vértől, mint te. De hát én nem gondoltam vérre, ámult el Quintipor. Én úgy gondoltam, hogy szabadon eresztjük a galambokat a szűz Diana tiszteletére. A lány szájáról az elragadtatás halk sikoly röppent el. Utána röppentek a galambok is a felnyitott kosárból. Megzavarodva körül-körül csattogták a mennyezetet, aztán kijáratot találva egymás után hussantak ki a templomból. Kiröpültek, szaladt be az öreg hadonászva az ezüstkéssel. Nekem mindegy, a hibát nem én követtem el. Megnyugodva látta, hogy az aranyak ott ragyognak az oltáron, s így nem törődött vele, hogy a vendégei egymás kezét fogva szeles gyerekek módjára hancúroznak ki a templomból. Azok se törődtek ővele, meg se hallották a füttyögést, amely visszapróbálta csalogatni az istennő galambjait. A fehérek kezéhez is tértek, de a feketék nem. Azok felszabadítóikhoz szegődtek, hol a fejük fele csuhogva, hol előttük libegve. Tit vette őket észre lép. Nézd, a fehérek elmaradtak, csak a feketék hülyek hozzánk. Quintipor megdobált őket pínia tobozzal, de a galambok nem ijedtek el. Mentek velük az erdő széléig, ott leereszkedtek egész a fejük magasságáig, és kétszer is körül suhanták őket, mint ahogy alant repülő fecskék szokták. Fekete gyűrűbe fogtak be bennünket. Hát megijedten a lány. Hes, hes, csattantotta össze a fiú a tenyereit. A fekete galambok felröppentek, és eltűntek a fák közt. Aranygyűrű, aranygyűrű, aranygyűrű találtam, kiáltotta a fiú, s derékon kapva a lányt fölemelte a magasba, és megmutatta a napnak, amely éppen rongyossá tépett egy felhőt. A tengernek, amelyik tőlük jobbra harsogott, balra a halászó gémekkel teli rétnek, és a szénás szekérnek, amelyen lassan cammogtak az ökrök a bájénak vívő széles országúton. Az erdő fölött villámos torcikázott. Míg benne jártak, észre se vették, hogy fehér szélű fekete felhőbástyák nyomakodnak előre a fák hegye felett. A lány összerezzent, és lecsúszott a fiú karjai közt. Szaladjunk! Nem! Szorította magához a fiú, s nyújtotta a száját. Addig nem! A lány közel vitte hozzá a magáét, aztán visszakapta a fejét. Úgy, gránátvirág, csúfolódott. Hát kinek van adó szája, kinek van kérő szája? Azért is most csak hálacsókot kapsz. Ezt már akkor neked szántam, mikor a galamboknak megkegyelmeztél. Megcsókolta a két arcát és a két szemét. A zafírok ragyogóbbak is lettek, zavarosabbak is. A számat is, a számat is. A lány kirántotta magát a karok kapcsából. Nem adom a vágyam, sikította, és előre szaladt. A fiú utána. A lány kikifulladt, és olyankor megállt egy gondolatnyira. Kar kinyújtásnyi közelbe engedte a fiút, és mikor az utána kapott, újra előre szaladt. Jó darabig kergetőztek már, mikor a lány csak ugyan kifáradt. Már közeledünk bájéhoz, gránátvirág. Nyújtotta kezét a lány a fiú felé. Pihensz egy kicsit velem? Hátuk mögött már akkor zúgott a vihar. Fejük fölött már nyiladozott a felhők zsákja, a nyomukba tolakodók jeget zörgettek rostájukban. Semmiféle födél sehol elérhető távolban még csak egy fa se. Ne félj, kistit, kapta fel a lányt. Nem is 100 lépésnyire tőlük megállt az út közepén a szénás szekér. Oda rohant a lányjal, s odaért vele, mire a fejük felett kigyúlt az ég. A jég pattogása már bent kuporogtak a szekér alatt. Szerencséjükre a gazda fölöttük fúrta magát a szénába. Megállj, Kistit, csinálok én itt neked olyan barlangot, hogy Didó se látott különbet. Kiugrott a viharba, és szempillantás alatt annyi szénát rántott le a szekérről, hogy alattuk is beteríthette vele a földet, és a szelek útját is eltömködhette nagyjában. Félsz, Kistit? Kuporodott vissza a lányhoz. Kicsit, vacogta a lány. Csak ugyan nem lehetett nagyon megijedve, mert már tréfázni is tudott. Látod, milyen jó most, hogy ilyen kicsi vagyok. Még az öletben is elférek. Nem leszek nehéz gránátvirág. Az ég szinte szünet nélkül robogott. A csönd, míg az új villámok készültek, szinte ijesztőbb volt már, mint a dörgés. Ilyenkor nem csak érezték, hanem hallották is egymás szívének dobogását. A leányé aprókat vert számlálhatatlanul gyorsan, a fiújé döngőket dobbant. Nem fázol, Kistit? Kérdezte a fiú. Azt már kezdte érezni, hogy a lába zsibbad, de azt nem vette észre, hogy a széna barlangot már beáztatta az eső. Nem, perzselt fülébe a lány lehelete. Csak elálmosodtam, gránátvirág. Nem lesz baj, ha alszom egy kicsit, csak előbb. Száját kereste a szájával. Látod, furta aztán áll alá a fejét, ez volt az igazi csók. Valami baj van, gránátvirág? Azért kérdezte, mert a fiú fölsziszent, és úgy szorította magához olyan vadul, mint még sohase. Mire megszólalt, már el is ernyett a szorítása. A lábamat nyújtottam ki egy kicsit, Kistit. Aludj el, kis szívem, ha tudsz. Vigyázok rád. A lány fészkelődött, és motoszkált a karjával. Hol a kezed? Suttogta félálomban. Megkereste a kezét, és a két tenyere közé vette. Úgy, mint Alexandriában, csak hogy most a lány keze forró, és az övéjé hideg. Hány kézben pihent már ez a forró kéz, és hány mellen nyugodott ilyen pihegéssel ez a fej. Hiszen lehet, hogy mind elfelejtette már. Nem, de hogy minden tud, mindenkire emlékszik. Talán minden csókjában, minden ölelésében, minden szemcsillanásában tovább él valaki. Mindenki, akitől azt a mozdulatot tanulta, akire azzal a nézéssel tekintett. Talán azért van olyan minden mozdulatra más páva ragyogása, mert mindenki hagyott rajta valamit a maga legszebb színéből. Ki látta tőle először azt a mozdulatot, amelyel ma Diana templomával az istennőhöz mérte magát. Ettől a kérdéstől úgy megvonaglott a lelke, mint teste a hosszú görnyedezés kínjától. Itt vagy, gránátvirág, nyitotta fel Tita szemét. Milyen hideg a szád. Ó, kisfiú, hiszen neked minden egy csupa víz. Semmi az, mondta rekedten a fiú. Megnézem, milyen világ van odakint. Óvatosan csúszott ki, hogy a vizes széna csomót rá ne mozogja a lányra. Az eső már csak szemerkélt, és a szekér nyilván csak azért nem indult még el, mert a gazda nagyon mélyen alhatott a maradék szénában, amit a szelek el nem hordtak róla. Mehetünk? Az esőtől mehetnénk, Kistit, de félek, hogy a szél elvisz bennünket. Segítsek! Lehajolt, és mire fölemelkedett, Kistit már a nyakában volt. Ne félj, ekkora kolonccal, mint én vagyok rajtad, nem bír el a szél. A nap már lement, de annyi világosságot még hagyott kint, hogy Quintipor elég tisztán láthatta a gondtalanul nevető kis virágarcot, a tiszta szemeket, amelyekben még több öröm fény lett, mint máskor. Csak kifelé látni rajtuk, de befelé nem. Jutott eszébe az első találkozásuk, de keserűsége forrása már tisztulni kezdett. A harag habja nem kavargott rajta, nem volt benne más, csak fájdalom. Mire beértek Bájéba, hallgatagon, hiszen a szélben nem csak a suttogás veszett volna el, hanem harsogás is, már egészen besötétedett. A fekete fáklyás Nox, akinek gyermekei a halál és az álom, nem csak az ég csillagait, hanem a világ lámpáit is kioltogatta. Most pedig feljössz hozzám, szólalt meg a lány, mikor a végéhez közeledtek a fasornak, amely Maximianuszék palotájához vezetett. Diderekbe bújt a fiúhoz. Trulla lepényt süt és mézes bort főz. Későn van, kistit, mondta a fiú habozva. Mire van későn? Törleszkedett hozzá a lány. Arra, hogy megcsókolj. Fáradt lehetsz. Hát nem világít sötétben a szemem? Ha láthatnád, akkor nem mondanál fáradtnak. Ó, de jót aludtam az öletben. Az éjszaka is úgy akarok aludni. Még akkor is, ha föl se ébredek többet. Nem érted, kisfiú? Kezét felcsúsztatta a fiú karján a zöld ruha alatt. Te is csak úgy fázol, mint én. Ki melegít föl téged, ha elmégy? Ki melegít föl engem, ha elhagysz? Nem érted, hogy senkink sincs egymáson kívül, gránátvirág? Értem, kistit, felelt folytott hangon a fiú. Nekem nincs. Hát nekem van, kapta vissza a lánya kezét. Mit gondoltál, gránátvirág? Egy-két lépést egyedül tett előre, aztán visszafordult. Gyere, gyere! Ha elalszik Trulla, nehéz bele lelket verni, mondta magával a fiút. De az visszahúzódott. Nem mehetek, kistit. Trulla, te Trullától félsz, keményedett meg a lány hangja. A lelkét ide adná értem, soha se volt előtte titkom. Törrel nem találhatta volna úgy szíven a fiút, mint ezzel a nagy bizalommal. Trulla előtt sose volt titka, tehát sok-sok titka volt, amiről csak a dajka tud. Nem Trulla miatt félek, kistit. Semmi miatt se félj. Én, a Cézár lány, mindent merek, érted? Én megcsókoltalak Bájé piacán. Én megcsókoltalak Diana előtt. Én megcsókollak fényes délben a palota tetején. Az egész világ szeme láttára, ha te nem félsz. De te félsz. Ezt a hangot még nem hallott a fiú. Dac, harag, keserűség elgyöngítette benne a szerelmet. Én csak tőled félek, próbálta megfogni a lány kezét. Sikerült is, de a lány visszarántotta. Tőlem? Amikor neked akarom adni magam? Tőled, mert nem ismerlek. A lány turbékolva nevetett, kisfiú, hiszen már rég megismerhettél volna, olyan kis gyáva nem volnál, vagy olyan nagyon takargattam előtted magamat. A lelkedet takargattad, kistit, mondta csöndesen és szomorúan a fiú. A lelkemet, a lány hangját alig lehetett érteni. Nincs az a pille, amit könnyebben meg ne lehetne fogni, mint azt. Hányszor nyújtogattam ki utána a kezemet, s mikor már azt hittem, benne van, messze csapongott. Soha se tudtam, hogy hol. A lelkemet? Kérdezte megint a lány. A lelkedet nem ismerem, kistit, s míg az a tenyeremen nincs, nem tudom, ki vagy. Tudod, hogy ez még senkinek se jutott eszébe? Kacagt el magát a lány. Tudtam, hogy bolondos kisfiú vagy, de ilyennek mégse gondoltalak volna. Aludj jól, gránátvirág. Elkapta a fiú kezét, mind a kettőt megcsókolta, az egyiket is, a másikat is. A fiú meglepetésében nem tudott tiltakozni, és kifutott a fák közül. Látni nem lehetett a sötétben, csak az hallatszott néhányszor, hogy vízbe locsant a lába. De a kacagása még akkor is hallatszott, mikor a lámpás ajtón álló kinyitotta neki a palota kaput.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A rendszeres bruttó átlagkereset 718.200 forint volt, ami 9,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 716.100, a költségvetésben 715.100, a non-profit szektorban 745.700 forintot tett ki, 9,2 és 8,9, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt. A pénzügyi biztosítási szektorban 1.305.882 forint volt a májusi bruttó átlagkereset, a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén pedig 490.259 forint volt. A bányászatban 895.638 forintot, míg a villamos energia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás területén 1.505.741 forintot tett ki a bruttó átlagkereset, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Az idei volt a legkisebb hatodik havi lakbér emelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy június eleje és július elseje között a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,6%-kal csökkent. Budapesten 3,4%-kal szűkült a kínálat, miközben a legnagyobb vidéki városokban 0,9, a kisebbekben pedig 0,5%-kal lett kisebb a választék. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetem városokban 200.000 forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa, Debrecenben 220.000 forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben pedig havonta 200.000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Nagy egyetemvárosként Miskolc a dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130.000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért, írja a KSH ingatlan.com lakbérindexe. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. Stratégiai együttműködési megállapodás részeként kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Runai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A kihelyezett tanszék közvetlen és tartós kapcsolat lehetőségét teremti meg az egyetemi oktatás, a tudományos kutatás és a szakmai gyakorlati munka között. A közlemény szerint az együttműködés jó lehetőséget biztosít, hiszen a gyakorlat közvetlenül be tud épülni a tantervbe, a képzésbe, illetve a hallgatók a választott szakterület elismert szakembereitől közvetlenül tanulhatnak, idézi a közlemény Fenyves Veronikát, az egyetem oktatási elnökét. Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park vezetője rámutatott a tájvédelmi terület tájszerkezetének összetettségére, ami nem mindennapi lehetőséget biztosít a hallgatók gyakorlati képzésének területén. A Bükki Természetvédelmi és Erdészeti Kihelyezett Tanszék célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába, értik a táj, az erdő, a talaj és a vadállomány összetett kapcsolatrendszerét, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a vöröshangyák nem csak lakói, hanem alakítói is az erdőnek? Hogy több királynő, több boly mégis egy kolóniát alkotnak? Ha nem, akkor tartsanak velem és Piros Imre Sándorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával, aki posztdoktori kutatóként csatlakozott egy amerikai és brit hangyahálózatokat vizsgáló közös kutatáshoz.
2: Igen, a kutatásunk fő kérdésében az áll, hogy mi történik ezekkel a különböző hangyahálózatokkal, hogyha valamilyen zavarás éri őket. Mi ezt több szempontból vizsgáltuk, az én kutatásomat, ami alapvetően egy számítógépes modellezés volt, megelőzte egy terepi kísérlet, ahol egy ilyen hangyahálózatban, ami áll a bolyokból, illetve a hozzájuk tartozó táplálékot szolgáltató fákból, ott az egyik fánál meg kizárták a hangyákat, hogy hozzáférjenek. Ezt úgy tették meg a kollégák, hogy egy nagy gallért ragasztottak a fa köré, amit olyan anyaggal vontak be, amin a hangyák nem tudnak felmászni, nem tudtak rajta átmenni.
1: Igen, mert azért ez nem könnyű feladat, tehát a hangyák azért sok mindent le tudnak küzdeni.
2: Nem könnyű feladat, és volt olyan fa, ahol nem is sikerült megoldani, mert a kutatók nem voltak olyan figyelmesek, mint a hangyák, mert a hangyák rájöttek, hogy annak a fának a lombja az egy másik fa lombjával összeér, és ők váltottak, és akkor azon a fán keresztül mentek el, úgyhogy ott annál azt sikerült megtanulni, ami egy nem vált eredménye volt ennek a kizárásos kísérletnek, hogy ilyenkor váltottak, és egy másik fát vettek igénybe, de voltak olyan kizárások is, ahol sikerült elérni a célt, hogy egyszerűen azt a fát elérhetetlenné tették a hangyáknak, de nem örökre, hanem csak egy évre, egy szezonra vették ki a hangya hálózatból, és utána a folyamatos éves térképezésnél vettek feladatokat arról, hogy hogyan változik meg a hangyáknak a viselkedése, hogyan néz ki utána a hálózat szerkezete, hogyha ezt a fát kivitték, vagy utána később visszaengedték a hálózatba.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A hangyák, ha közelebbről megnézzük, sokszor meglepően hasonló problémákkal szembesülnek, mint az emberek. Összetett társadalomban élnek, ahol egy kolónia működése sokszor szorosan szervezett logisztikai hálózatot épít fel. Ezek fontos erőforrások köré szerveződnek, amelyeknek egyszerre kell hatékonyan működniük és ellenállniuk a zavarásoknak. A havasi vöröshangyák különösen izgalmasak ebből a szempontból, mert igazi szállítási hálózatokat működtetnek az erdőkben. Egy amerikai-brit kutatás több mint 10 éve vizsgálja, hogyan reagálnak ezek a hangyahálózatok a zavarásokra. Mi történik akkor, ha egy kulcsfontosságú erőforrás tűnik el a rendszerből, és mi akkor, ha egy kevésbé fontos táplálékforrás esik ki? Piros Imre Sándor, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársának elmondása szerint az eredmények nem csak a hangyák életéről árulnak el sokat, hanem arról is, hogyan működnek általában az önszerveződő hálózatok a természetben és akár az emberi társadalomban is.
2: Ez egy amerikai és brit közös kutatás volt. Egyrésztről Amerikában két egyetem, a Harvey Mudd College, illetve a Washingtoni Állami Egyetem, és Európából pedig a Yorki Egyetem vett részt ebben a kutatásban. Én a Yorki Egyetemen pályáztam meg egy posztdoktori kutatói ösztöndíjat még 2022 őszén, és akkor kerültem oda, és ott dolgoztam egy évet ezen a témán.
1: De miért egyébként ilyen havasi hangyák nem élnek Magyarországon?
2: A rokonaik élnek, ugye a vörös hangyák azoknak van több fajuk, amik egyébként közeli rokonságot alkotnak, ezt a taxonomusok úgy szokták mondani, hogy ilyen fajkomplexet alkotnak. Magyarországon is találunk vörös hangyákat, közeli rokonai azoknak a hangyákkal, akikkel én foglalkoztam Angliában, de nem pontosan ugyanúgy viselkednek.
1: Ez fontos volt egyébként, hogy vörös hangyákat figyeltek meg?
2: Itt a kutatásnak olyan indítatása volt, hogy először a hangyáknak ezeknek a hálózatait és a hálózatainak a dinamikáját akarták kutatni a kollégáink, és ezt több modellfajt is választottak ki. Egyrészt Floridában élő hangyafajokat vizsgáltak, amik ilyen kiszáradt fa törzsek odvaiban alakítják ki a fészkeiket, és itt a fák mentén, ugye a faágak mentén tudnak mozogni, és további ilyen kis bolyokat létrehozni a fán. Ez volt az egyik vizsgálati rendszer, ami azért volt itt kutatási szempontból érdekes, mert úgymond ilyen kötött pályán tudnak csak mozogni. Másik nagy kutatási rendszer volt, hogy ezek az Észak-Angliában élő vörös hangyafajok ilyen több bolyos kolóniákat tudnak létrehozni. És mivel úgy alapvetően a talajon építnek nagy fészkeket, így az ő úthálózataik kevésbé vannak kötve egy megadott infrastruktúrához, mint ezeknek a floridai hangyáknak a hálózatai, és ez adott egy jó összehasonlítási alapot, hogy jobban megérthessük, hogy hogyan fejlődnek ki ezek a hálózatok.
1: Szerves részei egyébként az erdőknek ezek a vörös hangyák?
2: Igen, nagyon fontosak. A hangyák eleve nagyon fontosak szinte minden ökoszisztémában. Ugye, rengeteg hangya él velünk, még akkor is, hogyha nem is mindig tudatosul ez bennünk. Úgy szokták becsülni, hogy a Földön nagyjából 1000 billió hangya él. Tehát, hogyha az ösztömegüket nézzük, akkor nagyjából az emberiség ösztömegével összemérhető van. A teljes tömegük az erdőkben is a vörös hangyák rendkívül fontos szerepet töltenek be. Ugye hatalmas fészkeket építenek, ugye ezzel egyrészt a talaj szerkezetét is megváltoztatják, a talaj pH-jára is hatással van az a körforgás, amit végeznek a bolyai körül, és ugye rengeteg élelmet gyűjtenek fel, dolgoznak fel, és ezért nagyon fontosak az anyagkörforgásban.
1: Miért lehet azt mondani, hogy hasonló problémákkal küzdenek, vagy szembesülnek a hangyák is, mint mi emberek?
2: Hát ugye ezek a vörös hangya kolóniák, amiket mi vizsgáltunk, nagyon érdekes hálózatot hoznak létre, ami egyébként hasonlíthat is a mi közlekedési rendszerünkhöz. Ezek azért különlegesek ezek a hangya kolóniák, amiket mi vizsgáltunk, mert több bolyos kolóniákat alkotnak. Alapvetően belegondolunk, akkor jellemzően egy hangyára gondolunk, ugye van egy bolyuk egy királynővel, és ők nem engednek be oda más hangyákat, hogy védjék magukat, és ugye a boly túlélését biztosítsák. De bizonyos hangyáknál ki tud alakulni az, hogy ők akkor is felismerik egymást egy bolyba tartozónak, hogyha valójában fizikailag már nem egy helyen laknak. És akkor úgymond így át tudnak járni egymáshoz, egymás bolyait meg tudják látogatni. És ezeknek az észak-angliai hangyáknak úgy néz ki az élete, hogy van egy sok bolyból álló kolónia, és ugye azok a hangyák ismertek arról, hogy a munkát meg tudják osztani egymás között. Például vannak, akik ugye a táplálékszerzéssel foglalkoznak, vannak olyan dolgozók, akik meg az utódoknak a gondozásával foglalkoznak a bolyban. Nekik is szükségük van élelemre. Ugye ezt azoktól a hangyáktól szokták elkérni, akik kimennek, és az a dolguk, hogy táplálékot hordjanak be a fészekbe. És azért egy elég komplex hálózat alakul ki így a sok baj közt. Ugye megvannak a hangyáknak azok az utai, amik ezek a táplálékszerző utak, ezeken elindulnak, ezek fákhoz vezetnek, a fák lombozatában pedig levéltetvek élnek, akik egy cukros mészharmat nevű váladékot választanak ki. Hangyák ezt felszívják, és ezt használják táplálékul, és ezt elviszik a bolyba a többieknek. A hangyáknak van egy nagyon érdekes, hogy nem csak egy rendes, sima gyomruk van, hanem van egy szociális gyomruk is, ami arra szolgál, hogy ezt a folyékony táplálékot meg tudják osztani másokkal, ezt vissza tudják juttatni más hangyáknak. Ez a hálózat úgy néz ki, hogy akkor vannak ki ezek a táplálékszerző utak, ahol a mészharmatot hozzák be, és vannak a bolyok közötti utak. Ugye itt a bolyok között akkor meg tudják tenni azt hangyák, hogy átjárnak például egy másik bolyba, és onnan kérnek táplálékot, vagy hogyha azt látják, hogy valamelyik boly az alkalmasabb a lárvák nevelésére, akkor oda át tudják vinni a lárvákat esetleg, hogyha az a boly megsérült, vagy csak számukra jobb helyszínen van, például jobb a benapozottsága, és azért melegebb.
1: De akkor ezek szerint, hogyha mondjuk azt látjuk, hogy egy virágon van például az őszi rózsa, meg a krizantém, ami imádnak a levéltetvek, és amikor látunk hangyákat, akkor ők szoros együttműködésben élnek, nem pedig az, hogy a hangya az viszi a levéltetveket be a bolyba?
2: Nem igazán, ugye ez úgy néz ki, hogy a hangyák nagyon érdekesek, mely részről a növénytermesztés és az állattartás is megjelenik náluk, és a levéltetvekkel való kapcsolatukat szoktuk hívni ilyen állattartásnak. A levéltetvek úgy működnek, főleg ezek a hangyákkal való kapcsolatuk, főleg ilyen nagyobb fákon lehet megfigyelni. Úgy néz ki, hogy a levéltetvek cukros nedvet szivogatnak a növényekből. Ez jó, mert rengeteg cukor van benne, a szénhidrát, az energiát ad, viszont nem ez az egyetlen táplálék típus, amire szüksége van a levéltetveknek is. Nekik szükségük van ugye még emellett fehérjékre, nyomelemekre is, de ennek nagyon alacsony a tartalma ebben a cukros folyadékban, amit kiszívnak. Úgyhogy sokkal-sokkal-sokkal többet kell kiszívniuk, mint amennyi cukorra szükségük van, és ezt a felesleget kijuttatják magukból. A hangyák pedig ezt szívják fel, és ezért vigyáznak is a legtöbb esetben a levéltetveikre, hiszen úgymond ilyen cukros nedvet választanak ki. Sok esetben megfigyelték, hogy a hangyák akár védelmezhetik is más ragadozóktól az ő levéltetveiket, és ugye azért nem érdemes őket bevinni a bolyba, mert ezek a levéltetvek ugye a növényen tudják ezt a mészharmatot folyamatosan a hangyák számára kiválasztani.
1: Ahol egyébként megjelennek ezek a havasi vörös hangyák, ott előbb-utóbb kiszorulnak a többi hangyafajok?
2: A havasi vörös hangyák, ahol élnek, a Nyugat-Európában ott ők őshonos fajnak számítanak, tehát nem invazív hangyák, ezért nem szorítanak ki más hangyákat, sőt, elég jól együtt tudnak élni más hangyafajokkal. Például van egy specializált hangyafaj, magyarul vendéghangyának hívjuk, ami csak és kizárólag a vörös hangyák fészkeiben él, el tudott rejtőzni, a hangyák egymást alapvetően kémiai kommunikáció útján ismerik fel. A kültakarójukra kiválasztanak különböző ilyen szénhidrogén vegyületeket, amik nagyon egyediek. Annyira egyediek, hogy legtöbb esetben a boly szinten meg tudják egymást különböztetni. És aki nem viseli ezt a szénhidrogén új lenyomatot, azt a hangyák a fészekből eltávolítják. De sok faj, köztük ez a vendég hangya is megtanulta lemásolni ezt az új lenyomatot, ezt a szénhidrogén új lenyomatot, így ő tudja élvezni a védelmét a vörös hangya fészkeknek. Hasonlóan ezt több egyéb ízeltlábú faj meg tudja tenni, úgyhogy ezek a nagy hangyafészkek külön ilyen élőhelyként tudnak szolgálni az erdőn belül.
1: És megvannak azok a fák, amelyek köré szervezik a bolyt?
2: Igen, itt ezeket a hálózatokat úgy vizsgáltuk, hogy térképeket készítettünk ezekről a hálózatokról. Ez a helyszín erre különösen alkalmas volt, mert ott még megvolt ez a Angliában jellemző birka legeltetés, akik nagyon rövidre rágják a gyepet, ezért könnyen meg tudjuk keresni a hangyáknak az útjait, hogy hova vezetnek, és ezek a táplálékszerző utak, ezek nagy fák lombozatára vezetnek fel, és ott meg is tudtuk figyelni, hogy a hangyák szépen másznak fel a fán a lombozatra, és az ott élő levéltetveket keresték fel a mészharmatuk miatt.
1: Egyébként milyen érdekes, hogy amit a hangyák ösztönből építenek ki, ezt a logisztikai hálózatot, és hogy elosztják közöttük, hogy ki felelős a táplálékért, ki a nevelés, és stb. Stb. Azt mi emberek tudatosan alakítottuk ki, tehát tanulás útján.
2: Igen, a hangyák is tanulnak egymástól, és ők voltak az első nem gerincesek, ahol egyébként a tanítás viselkedését leírtek. Az, hogy ki milyen szerepet vállal a bolyban, annak egyébként nagy szerepe van abban, hogy hol tart ő az egyet fejlődésében. Ugye a hangyák a fészekben kezdik el az életüket, amikor kikülnek a kis bábjukból, akkor az első szerepük jellemzően az, hogyha már úgyis ott vannak, akkor a többi bábnak a gondozásában vesznek részt. És ahogy egyre növekednek, úgy válthatnak esetleg szerepet, és akkor lehetnek belőlük ilyen táplálékszerző feladatot ellátó, vagy védelmi feladatot ellátó hangyák. De tudnak tanulni egymástól, és kommunikálnak is egymással. A legelterjedtebb és legjellemzőbb formája az a feromonokkal való kommunikáció. Feromonok azok olyan üzenetet hordozó anyagok, amit az állatok a testükön kívülre juttatnak ki, tehát más állatoknak üzennek vele. A hangyák nyelve az jellemzően ilyen feromonokból épül fel, de mivel Ugye egy állandó feromon felhőben élnek, néha hangyák szeretnék külön felhívni magukra a figyelmet, hogy mutassanak a többi hangyának valami érdekeset, és ezt sokszor megteszik fizikai jelzésekkel is. Tehát például, hogyha meg akarnak állítani egy másik hangyát, akkor az első két lábukkal dobolhatnak a másik hangya fején. És a tanítás is megjelenik, van olyan hangyafaj, ami azt találtuk, hogy az a legegyszerűbb, hogy egy másik hangyát el akar vinni egy táplálékhoz, hogy egyszer megfogja és oda viszi fizikailag, és akkor megtalálta a táplálékot.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Piros Imre Sándorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: सा है।
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Egyhangú szavazással fogadták el az Európai Uniós tagországok pénzügyminiszterei múlt pénteken Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat több mint 10 milliárd euró forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6 milliárd 400 millió euró befogyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország. Ezt mondta Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt Budapesten. A tárca vezető tájékoztatása szerint az elfogadott helyreállítási és ellenálló képességi terv csomag 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatást, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelt tartalmaz. A források csaknem 60%-a a zöld és digitális átállás szolgálja. A magyar programon belül 1,5 milliárd eurót különítettek el a villamos energiahálózat bővítésére és korszerűsítésére, amelyel további mintegy 1000 megawattnyi megújuló energia integrálható a hálózatba. A közösségi közlekedés fejlesztésére 1 milliárd 800 millió euró áll majd rendelkezésre, ebből 1 milliárd euróból 200 vasúti kocsi cseréje valósulhat meg, további 800 millió euróból új hívszerelvények vásárlását finanszírozzák. A pénzügyminiszter beszámolt arról is, hogy a program részeként 2 milliárd eurós tőkeemelést hajtanak végre a Magyar Fejlesztési Bankban. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel az Országgyűlés honlapjára. Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20-át és 21-ét javasolja. A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Görlülő Állomány Kezelő Társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A Központi Költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást. Ruf Bálint kezdeményezését azzal indokolta, a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik. A szakmai szervezetek javaslata alapján a minimális építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke a 2024-es szinthez képest 16%-kal emelkedik, tájékoztatott az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Mint írják, a kormány elfogadta a szakszövetség és az építőanyagipari dolgozók szakszervezeteinek szövetsége minimális építőipari rezsi óradíjra vonatkozó javaslatát. A rendelet szerint a minimális építőipari rezsi óradíj legkisebb áfa nélküli összege 7830 forint óránként, szemben a 2024-ben megállapított 6764 forinttal. Mivel 2025-re nem hirdette ki minimális rezsi óradíjat, a két év alatt 16%-osan növekedés. Tájékoztatások szerint az emelést elsősorban a garantált bérminimum 14%-os növekedése, a bérpótlékok és azok közterheinek emelkedése, valamint az ügyviteli és munkahelyi irányítási költségek növekedése indokolta. Emellett emelkedtek egyebek mellett a védőruházat, a védőfelszerelések, a felvonulási és ideiglenes létesítmények, a banki szolgáltatások, valamint a kötelező felelősségbiztosítás költségei is. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke a közleményben hangsúlyozta, a minimális építőipari rezsi óradíja a megrendelők számára is fontos viszonyítási alap, mert segítségével megítélhető, hogy egy vállalkozói ajánlatban szereplő rezsi óradíj reális-e, vagy kockázatosan magas, illetve irreálisan alacsony. Mintegy 200 ezeren támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborait, 91 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ökumenikus segélyszervezet közlése szerint táboraikban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, amelyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. A 91 millió forintot elérő felajánlásból a segélyszervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek fedezésére, a fennmaradó összeget pedig kapaszkodó programjára fordítja, tette hozzá a közlemény. Mint írják, az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szervez az ökumenikus segélyszervezet. A 4 és 18 év közötti korosztályú gyerekek változatos programokon többek között sport, robotika, meseterápia, művészetek, pénzügyi tudatosság, környezettudatosság, élelmiszermentés és kézműves tematikájú foglalkozásokon vehetnek részt, írja az ökumenikus segélyszervezet közleménye.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken napos idő várható általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Piros Imre Sándorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával, arról az amerikai és brit kutatásról, amelyben hangyahálózatokat vizsgáltak. Azt szokták mondani, hogy akkor vizsgázik igazán egy rendszer, amikor valami probléma történik, és ez igaz egy államra, egy kormányra, egy emberre, tehát hogyha baj van, vagy valami éri azt a társadalmat, vagy azt az egész országot, akkor hogyan reagál. Na most ez ugyanúgy megfigyelhető a hangyáknál is, illetve leginkább ezt vizsgálták. Ez volt a kutatásnak az egyik kulcskérdés, hogy mi történik akkor, hogyha a hálózatot zavarás éri?
2: Igen, a kutatásunk fő kérdésében az áll, hogy mi történik ezekkel a különböző hangya hálózatokkal, hogyha valamilyen zavarás éri őket. Mi ezt több szempontból vizsgáltuk. Az én kutatásomat, ami alapvetően egy számítógépes modellezés volt, megelőzte egy terepi kísérlet, ahol egy ilyen hangya hálózatban, ami áll a bolyokból, illetve a hozzájuk tartozó táplálékot szolgáltató fákból, ott az egyik fánál meg kizárták a hangyákat, hogy hozzáférjenek. Ezt úgy tették meg a kollégák, hogy egy nagy gallért ragasztottak a fa köré, amit olyan anyaggal vontak be, amin a hangyák nem tudnak felmászni, nem tudtak rajta átmenni.
1: Igen, mert azért ez nem könnyű feladat, tehát a hangyák azért sok mindent le tudnak küzdeni.
2: Nem könnyű feladat, és volt olyan fa, ahol nem is sikerült megoldani, mert a kutatók nem voltak olyan figyelmesek, mint a hangyák, mert a hangyák rájöttek, hogy annak a fának a lombja az egy másik fa lombjával összeér, és ők váltottak, és akkor azon a fán keresztül mentek el, úgyhogy ott annál azt sikerült megtanulni, ami nem vált eredménye volt ennek a kizárásos kísérletnek, ilyenkor váltottak, és egy másik fát vettek igénybe, de voltak olyan kizárások is, ahol sikerült elérni a célt, hogy egyszerűen azt a fát elérhetetlenné tették a hangyáknak, de nem örökre, hanem csak egy évre, egy szezonra vették ki a hangya hálózatból, és utána a folyamatos éves térképezésnél vettek feladatokat arról, hogy hogyan változik meg a hangyáknak a viselkedése, hogyan néz ki utána a hálózat szerkezete, hogyha ezt a fát kivitték, vagy utána később visszaengedték a hálózatba.
1: És mi volt egyébként az eredmény? Összeomlott a boly, vagy megpróbálta pótolni valamivel azt a kiesett táplálékforrást?
2: Nem, ezek a hálózatok nem omlottak össze, illetve a természetben mi is etikai okokból nem akartunk akkor a zavarást tenni rájuk nézve, amiről tudtuk volna, hogy túl káros hatása lenne a bolyoknak.
1: Tehát magyarán egyszerűen különböző erősségű zavarásokat alkalmaztak?
2: Igen, ugye azt látjuk, hogy mennyire fontos egy fa a hangyáknak, ezt úgy mértük, hogy amikor feltérképeztük a bolyokat, megnéztük, hogy egy egységnyi szakaszon hány hangya halad át. Tehát tulajdonképpen ezeknek az utaknak a forgalmát mértük. Ugye ez még hozzáveszük az út hosszát, akkor tudjuk látni, hogy ez az út az milyen szerepe, mennyire fontos a hangyáknak, ugye ahol fontos nagyobb egyszerűen a forgalom. És az történt itt, hogy kizártunk fontosabb fákat a hálózatból, de ugye maradt még nekik elérhető más. És erre különbözőképp reagáltak a hálózatok. Az egyik reakció ugye nyilvánvalóan az volt, hogy kerestek új táplálékforrásukat maguknak, de nagyon érdekes volt, hogy megfigyeltük azt, hogy egyszerűen a hálózat szerkezete több különálló alhálózatokra is szét tud esni, hogyha ilyen zavarás éri őket.
1: És egyébként az fontos volt, hogy egy kevésbé fontos, véletlenszerűen kiválasztott táplálékforrás esett ki, vagy egy nagyon fontos?
2: Igen, itt minőségében eltérő hatást láttunk, hogyha egy kevésbé fontos fát zártunk ki a hálózatból, vagy egy nagyon fontos fát. Ugye azt látjuk, hogy ezek a hálózatok hosszú évek alatt, hosszú idő alatt épülnek fel, és hogyha van egy nagyon fontos előforrás, amiközé ez a hálózat szerveződik, akkor ezt eláthatjuk, hogy nagyon nehéz pótolni. Tehát az, hogy utána a hálózat visszaálljon a normális működésébe, amit előtte megfigyeltünk, arra hasonlóan hosszú idő kell, vagy akár még több is kellhet, mivel ugye a hálózat szerkezete alapvetően ezek köré, a fontos források köré épült fel. hogyha egy olyan erőforrást vesztettek el, amit eleve kevésbé használtak, ott ugye ennél akkor kisebb zavarást figyeltünk meg a hálózatokban, ugye ezeket könnyebb pótolni, és a hálózat szerkezetét se változtatta meg. De azt láttuk, hogyha különösen fontos forrásokat vesztik el, akkor ezek a hálózatok akár szét is tudnak darabolódni.
1: De egyébként ez mit jelentett a hálózatok esetében? Mert ugye azt mondta, hogy nem omlottak össze teljesen, de hogy átrendeződtek, és az átrendeződés után már kevésbé bizonyultak annyira hatékonynak. Ez miben jelentkezett?

0: mérőszámokat használunk, hogy ugye össze tudjuk hasonlítani a sokféle különböző hálózatot. És amik látunk, hogy a hálózatok hatékonysága csökkent, a hatékonyság itt alatt azt értjük, hogy átlagosan mennyire rövid utakat használnak. Ha hosszabb utakat kell használniuk, akkor találhatjuk, hogy ez nem olyan hatékony, és azt láttuk, hogy a hangyák hálózatainak ez a hatékonysága csökkent.
1: Tehát magyarán, hogyha a hálózat, tehát a hangyabolyok kulcsfontosságú erőforrás köré szerveződtek, és ezeket elvesztették valami úton, módon, akkor ez nagy következményeket vont maga után.
0: Igen, hogyha a hangya kolóniák elvesztik a legfontosabb kulcsfontosságú erőforrásaikat, akkor ezek hosszú távon jelentkező negatív hatásokat eredményeznek, mivel nem tudnak olyan könnyen újra szerveződni a hálózatok. A hálózatokban mindig meg tudunk másodlagos hatásokat is figyelni. Ugye, ahogy említettem, ezek a hangyák látogatják egymás fészkeit, az, hogy melyik fészkeket látogatnak meg, ugye az függ annak a fészeknek az erőforrásaitól. Ha egy ilyen erőforrást kiveszünk, ezután a tovább gyűrűző hatásokkal bír a hálózat többi részére is.
1: Önök ezt az egész kutatáskísérletet igazság szerint leképezték az emberekre, ugye? Mert hogy az emberi szervezet, az ember is hasonlóan működik.
0: Nem teljesen képeztük le, de sok párhuzamot tudunk találni a hangyák közlekedési hálózatai és az emberi hálózatok között is. Ez nem a mi kutatásunknak volt témája, de egy ismertebb példa, hogy van egy fontos matematikai probléma, aminek gyakorlati jelentősége van, ez az utazó ügynök problémája. Ugye amikor útvonalat akarunk tervezni, azt mi is naponta megtesszük a kedvenc navigációs alkalmazásunk az okostelefonon, az, hogy hogy jutunk a legrövidebb útvonalon A-ból B-be, a sokféle lehetséges útvonalon, ez egy elég nehezen megfejthető matematikai probléma. Nem igazán tudunk jobb megoldást még mindig, mint hogy egyszerűen ki kell számolni az összes útvonalat, és megkeresni, hogy melyik a legrövidebb. Ugye, ahogy növeljük a lehetséges útvonalak számát, az úgy egyre nehezebb lesz. És amit mi például a hangyáktól tanultunk, az egy hangya algoritmus néven került be egyébként a logisztika tudományába. Ez pont egy ilyen hangya alapú kereső algoritmus, ami leutánozza a hangyáknak a legrövidebb útkereső algoritmusát, ami a feromonok használatára épül. A hangyáknál lehetséges ilyen feromonos útkeresés, ami úgy néz ki, hogy egy hangya talál egy élelmet, az adott utat megjelöli egy feromonnal. Az a feromon ott marad egy ideig, de azért párolog. És a legrövidebb útvonalon ott a hangya hamarabb visszafordul, ezért újra feromont rakt rá, ezért egy ilyen pozitív visszacsatolásként egyre több hangya fogja használni, ahol erősebben megmarad így ez a feromon jel, feromon nyom, amit tudnak követni, míg a hosszabb útvonalakon, mivel kisebb lesz a hangyák sűrűsége, ott pont, hogy negatív irányba fog elindulni ez a visszacsatolás. Így például ezt még használják ma is a logisztika tudományban, ezt a hangya alapú útkereső algoritmust. Mi arra próbáltunk rámutatni, hogy sok olyan emberi hálózat van, ami különböző erőforrások köré szerveződik. És azt figyelembe kell vennünk, hogy vannak kritikus erőforrásaink, akkor azoknak az elvesztése, annak hosszú távú és tovább gyűrűző hatása is lehetnek, amire előre fel kell készülnünk.
1: De egyébként az önszerveződés az, ami lenyűgöző a hangyáknál, és ami egyébként nekünk embereknek is sok segítséget nyújthat, mert ugye az önszerveződés talán az elmúlt években, évtizedekben került nagyon előtérbe. Szóval ez az, ami azért nekünk is példát mutathat?
0: Igen, a hangyák meg tudják mutatni, hogy hogy lehet egy igazi központi irányítás nélkül nagyon szervezetten működni. A hangyákat szokták így szuperorganizmusként is emlegetni, tehát a hangyáknak nincs egy ilyen nagy központi vezérlő agya tulajdonképpen, hanem maga a boly alakít ki egy olyan organizmust, ami utána ilyen bonyolult optimalizációs szerveződési feladatokat is el tud látni, mint például a hálózatok szervezése, a bolyok védelme, a bolyoknak a karbantartása, a különböző utak kialakítása és rendben tartása.
1: És azért, ha a laikusok azt gondolják, hogy ez egy-két éves kutató és terepmunka volt, nem, ha jól tudom, 10 évig kutatták ezt az egészet?
0: Igen, ez egy hosszú távú adatsorra épül, ott Északi Yorkshire-ben.

0: már több mint 10 évnyi adat állt rendelkezésünkre ezekről a hangyakolóniákról. Minden évben a Yorki Egyetem munkatársai kimennek és bizonyos kolóniákat évről évre feltérképeznek, és nézik, hogy ezek hogyan változnak, hogyan bővülnek, hogyan esnek esetleg szét. Amiben az én kutatásom hozzá tudott ezt tenni, hogy bár nagyon értékes ez az adatsor, ugye nem tudunk minden lehetőséget megvizsgálni a természetben, ugye vannak etikai aggályaink is, hogy ugye ezeket az ökoszisztémában fontos állatokat feleslegesen ne zavarjuk, illetve itt minden hálózat nagyon egyedi, hogyha még egy ilyen terepi kísérletet végzünk is, akkor is ott úgymond csak egyféle beavatkozást tudunk megnézni, hogy hogyan reagált rá az a konkrét hálózat. Hogyha ezekből az adatokból tudunk egy jó szimulációs modellt építeni, az tud segíteni egyrészt, hogy úgy jussunk tudáshoz erről a rendszerről, hogy nem zavarjuk őket feleslegesen, illetve abban is, hogy jobban megértsük, hogy egy-egy konkrét hálózat különböző zavarásokra hogyan reagál, a természetben egyszerre csak egyet tudnánk vizsgálni rajtuk.
1: Az egyébként totális kudarc lett volna, hogyha elhagyják a bojt, és máshol kezdenek újra bojt építeni?
0: Nem képesek erre ezek a hangyák így konkrétan. Havasi vörös hangyáknak nagyjából úgy néz ki a szaporodása, elég érdekes rendszer az a vörös hangyáknál, hogy egy királynő gyakran úgy alapít új bojt, hogy úgymond ilyen szociális parazitaként beköltözik egy másik hangya faj bojába, megkeresi a királynőt, megöli, és elkezdi a saját petéit lerakni. Ugye itt az a trükk, hogy olyan hangya fajt keres, ahol őt felismerik fajtásként, ezért nem bántják. És így idővel, ugye ahogy felnőnek, a beköltöző parazita királynőnek a hangyái, egy idő után átveszik az uralmat a boj felett, és az eredeti boj hangyáitól meg is szabadulnak. Viszont ezen a területen, ahol mi dolgozunk, ezt a viselkedést tőlük már nem igazán látjuk. Náluk inkább azt látjuk, hogy több királynő is élhet náluk egy bojban, és nem teljesen megfejtett okokból egy új királynő néha nem marad ott a bojban, hanem kivándorol egy kisebb kísérlettel, és a közelben alakít ki egy új bojt. És ez a boj utána része maradhat ennek a hálózatnak.
1: Lesz folytatás ennek a kutatásnak, vagy ez most lezárult, és majd lesz másik kutatás?
0: Ezek a kutatások folynak tovább a Yorki Egyetemen. Én az ösztöndíjamatot befejeztem, és most a Húrán Ökológiai Kutatóközpontban dolgozom, és a beporzóknak az agrárökológiájával foglalkozom itthon.
1: Hát akkor most van feladat bőven, nem?
0: Igen, kutatóként sosem unatkozom.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy amerikai-brit kutatásról hallhattak, amelyben a havasi vörös hangyákat vizsgálták.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőttétel letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Egyhangú szavazással fogadták el az Európai Uniós tagországok pénzügyminiszterei múlt pénteken Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat több mint 10 milliárd euró forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6 milliárd 400 millió euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország. Ezt mondta Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt Budapesten. A tárcavezető tájékoztatása szerint az elfogadott helyreállítási és ellenálló képességi tervcsomag 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatást, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelt tartalmaz. A források csaknem 60%-a a zöld és digitális átállás szolgálja. A magyar programon belül 1,5 milliárd eurót különítettek el a villamos energiahálózat bővítésére és korszerűsítésére, amelyel további mintegy 1000 megawattnyi megújuló energia integrálható a hálózatba. A közösségi közlekedés fejlesztésére 1 milliárd 800 millió euró áll majd rendelkezésre, ebből 1 milliárd euróból 200 vasúti kocsi cseréje valósulhat meg, további 800 millió euróból új hívszerelvények vásárlását finanszírozzák. A pénzügyminiszter beszámolt arról is, hogy a program részeként 2 milliárd eurós tőkeemelést hajtanak végre a Magyar Fejlesztési Bankban. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve július 7-én a parlamentben azt mondta, a javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasút fejlesztésére fordítani, ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok, ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál, hangsúlyozta Vitézi Dávid hozzátéve, új Intercity flottát kívánnak forgalomba állítani több vonalon. Azoknak a járműveknek a csereértéke, amelyek elavultnak számítanak, csak nem 3000 milliárd forint, a most megnyíló uniós forrás 700 milliárd forint, emelte ki a miniszter. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A rendszeres bruttó átlagkereset 718.200 forint volt, ami 9,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 716.100, a költségvetésben 715.100, a non-profit szektorban 745.700 forintot tett ki, 9,2 és 8,9, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt. A pénzügyi biztosítási szektorban 1.305.882 forint volt a májusi bruttó átlagkereset, a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén pedig 490.259 forint volt. A bányászatban 895.638 forintot, míg a villamos energia gáz gőzellátás légkondicionálás területén 1.505.741 forintot tett ki a bruttó átlagkereset, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló kedden beterjesztett előterjesztés célja az indoklás szerint az, hogy teljesítse a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének részeként a lehívható uniós források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében tett vállalásokat. A javaslat átvezeti az alaptörvény hétfőn elfogadott 17. módosításának azon részét a magyarországi gazdasági stabilitásról szóló törvényen, amely eltörölte a költségvetési tanács vétóját a büdzsé elfogadásakor. Rögzítenék, hogy a kormány a büdzsét kizárólag október 1-e és 31-e közötti időszakban nyújthatja be az országgyűlésnek. Az indoklás szerint ez a rendelkezés a korábbi években kialakult azon gyakorlatot kívánja megszüntetni, miszerint a törvényjavaslatot már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. A jövőben a kormánynak nyilvános határozatot kell hoznia, egyebek mellett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról, a kiadási előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról, írja a közlemény. 150 nélkülöző sok gyermekes családnak és idős embernek adott át adományokat Debreceni irodájánál a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az itt segítséget kérők számára szervezték az akciót. A 20 és 25 ezer forint közötti értékű csomagokat a korábbi gyűjtésekből bejött tartós élelmiszerekkel töltötték meg, ezeket egy nemzetközi felajánlásból származó higiénés termékekkel, tisztálkodó és tisztítószerekkel egészítették ki, valamint vállalati ajándékként most jégkrémet is tudtak adni a támogatottaknak. Részletek Dobis Lucski Zsófiától, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjétől.
2: Évközben is mi folyamatosan támogatjuk a családokat. Tehát akik itt megjelennek a debreceni irodánkban, beadják az adománykérelmüket, nem kell hónapokat várniuk egy-egy tartós élelmiszer csomagra, hanem amilyen gyorsan csak tudjunk, szeretünk reagálni ezekre a helyzetekre. Most ebben a nyári nagy melegben érkeztek olyan adományok szeretett szolgálatunkhoz, hogy úgy gondoltuk, ez megéri azt, hogy így július közepén is szervezzünk egy nagy csoportos adományosztást, és így 150 családot tudunk most támogatni egy rendkívül gazdag 20-25 ezer forint értékű adománycsomaggal. Minden rászoruló kap egyrészt egy nagyon gazdag tartós élelmiszer csomagot, ezek az elmúlt időszak áruházi gyűjtéseiből és egyéni vagy céges felajánlásaiból kerültek be a raktárainkba. Ami most igazán sürgetővé tette ezt az adományosztást, hogy egy nagyvállalatnak köszönhetően több ezer doboz jégkrémet kapott a szeretett szolgálatunk, és szerettük volna, hogyha ezt mielőbb el tudjuk juttatni a családokhoz, valamint az ENSZ menekültügyi szervezetének köszönhetően még évelején kapott a Magyar Református Szeretett Szolgálat egy több 10 millió forint értékű adománycsomagot. Jelentős része intézményekhez került, hiszen ágynemű garnitúrákat, matracokat, törölközőket tartalmazott, de ugyanezzel érkezett egy nagyon nagy családi higiénés csomag mennyiség is. Mosószer, sampon, fogkefe, fogkrém, szappan és minden egyéb termék, amire egy átlagos háztartásban is szükség lehet, így ezekből is tudunk egy-egy teljes kompakt csomagot biztosítani az élelmiszerek és a jégkrém mellé.
1: A soron kívüli debreceni adományosztáson részt vett és igei gondolatokkal szolgált Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke.
3: Idén 20 esztendős a Magyar Református Szeretett Szolgálat, és azt gondolom, hogy ez alatt a 20 év alatt azt az üzenetet közvetíti, amit én is mondtam a kedves résztvevőknek, akiknek osztottuk az adományokat, hogy több az élet. Máté Evangélium a 6. részéből olvastam Isten igéjét arról a gondviselő Istenről, aki ezt üzeni nekünk, hogyha az alacsonyabb teremtménytársakat úgy öltözteti, mint a liliumokat, hogyha úgy figyel a mező füvére, hogyha az eledelre is gondol, hiszen a mi atyánkban is benne van, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és az Isten látja a mi szükségeinket, akkor nekünk látni kell, hogy neki meg nagyobb az igénye. Nem csak a földiekkel kell foglalkoznunk, hanem a mennyeiekkel is, lelki táplálékkal is. És amikor a Református Szeretett Szolgálat oszt ruhát, élelmet, tűzifát, csomó mindent, iskolaszergyőit, akkor arra akarja fölhívni a figyelmet, hogy miközben a földi, testi szükségekre figyelünk, van egy lelki többlet, mert hogy több az élet, mint mindezek. De korgó gyomorral nagyon nehéz az Isten igéjét hirdetni, nagyon nehéz odafigyelni a legszebb üzenetre is. Ennek a megízlet hogy több az élet, ez a 20 esztendő után is feladata lesz a szeretett szolgálatnak, és remélem, hogy a munkatársak is, vezetők is, az egész egyházunk, aki adakozik, hogy legyen mit osztani, erre gondol, hogy a testi szükségek mellett erre a többre, a lelkiekre hívjuk fel a figyelmet.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. július 17-e péntek reggel van. A meteorológusok szerint napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, estétől északnyugat felől felhősödésre számíthatunk, estig csak kevés helyen valószínű zápor, zivatar, majd nagyobb területen lehet csapadék. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 31 és 36 fok között valószínű. És akkor a tartalomból. Nemrég még az ősi magyar virágokat, a levendulát és a rózsát ünnepelte a szegedi fűvészkert, most pedig már a 19. lótusznapokra készül. Az indiai lótuszos tó, ugyanis az arborétum japán kertjének legcsodálatosabb eleme. Természetesen augusztusban és ősszel sem maradnak programok nélkül az érdeklődők. Jön majd az Afrika napok és a Momiji, sőt egy különleges együttműködés is formálódik a Jingudel Magyarország intézettel. Német Anikó igazgató mesél majd a részletekről. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Molnár Virág lelkész vagyok, Mező Kovácsháza és Nagybánhegyes gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének első fejezetében, a 8. verstől kezdődően a 14. versig levő igeszakaszban. Ne szégyeld hát a mi úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent elhívással. Nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Jézus Krisztus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, hogy kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott drága kincset megőrizze a manapra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Amen. És újra olvasom a 12. verset. Mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott drága kincset megőrizze arra a napra. Amen. Kedves testvérek, nem egyszer hallom, amikor a szülők rászólnak a gyerekeikre így, hogy szedd már össze magad. Velük kapcsolatban általában a tanulmányi eredmény javítása a célja a szülői felszólításnak. De elhangzik ez a mondat házastársak, munkatársak, barátok között is, amikor valaki azt érzékeli, hogy a másik nem találja az életében a következő lépésnek a lehetőségét. Ezzel a mondattal célt érni az esetek többségében sajnos nem lehet. Azért nem, mert senki nem tudja magát kihúzni abból a gödörből, amibe beleesett. Isten kegyelme, hogy nekünk keresztényeknek nem magunkat kell kihúzni a gödörből, mert olyan Istenünk van, aki kiemel minket azokból a helyzetekből, amelyekből egyedül nem tudnánk tovább lépni. Ezt a levelét Pál apostol szeretett tanítványához, Timóteushoz, egy római föld alatti börtöncellából írta. El tudjuk képzelni a körülményeket és azt a helyzetet, amiben hitéért volt. Ennek ellenére egy panasz szó sem hagyta el a száját. Nem azért, mert kényelmes vagy kellemes lett volna a helyzete, hanem azért, mert nem a nyomorúságaira nézett, hanem arra az Istenre, akinek van hatalma minden gödör felett, aki nem ismeri a lehetetlent, akivel és akinél mindig van tovább. Az ebben való szilárd hithangja szólalt meg, amikor az apostol ezt írta. Tudom, kiben hiszek. Meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott drága kincset megőrizze arra a napra. Ezzel arra biztatta az apostol Timóteust, hogy higgyen. Higgyen, mert olyan Istene van, aki megőrzi, és ha szabad így mondani, összeszedi az övéit, hogy az a bizonyos drága kincs, a Jézusról szóló evangélium hirdetessék minden emberi gyengeség, gödör és nehézség ellenére. Erre a biztatásra akkor nem csak Timóteusnak volt szüksége, hanem azoknak is, akik még olvasták ezt a levelet, hiszen gödrök nem csak most vannak a mi életünkben, hanem akkor is voltak a keresztények életében. Az ige pedig örök biztatásul szolgál nekünk, hogyha tudjuk, hogy kiben hiszünk, úgy ismerjük Istent, aki úgy szeret bennünket, hogy még egyszülött fiát is odaadta értünk, hogy bűneink alól bocsánatunk és örök életünk legyen, akkor biztosak lehetünk abban, hogy neki arra is van hatalma, hogy megsegítsen bennünket, amikor valóban össze kell szednünk magunkat. Az Úré legyen a dicsőség, hogy nem egyedül kell küzdenünk, hanem küzd velünk és értünk, hogy bizonyságként állhassunk hívők és hitetlenek előtt egyaránt. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel az országgyűlés honlapjára. Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20-át és 21-ét javasolja. A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és az országos görgyülő állomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást, a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást. Ruf Bálint kezdeményezését azzal indokolta, a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik. Továbbra is pozitív képet mutat a bérfolyamatokról a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb átlagkereset statisztikája. Az MT-nek nyilatkozó elemzők szerint, akik idén 9-10% körüli éves átlagbérnövekedést várnak. A KSH közlése szerint májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7%, a nettó átlagkereset 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Az egyik bank vezető elemzője szerint a vásárló erő továbbra is látványosan nő. Az alacsony infláció és a dinamikus bérkiáramlás mellett a nettó reálkereset éves alapon 9%-kal emelkedett. Ez érdemben bővíti a háztartások elkölthető jövedelmét, ami a második negyedév eddig ismert fogyasztási adataiban is megjelent. A Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője szerint az adat megfelelt az elmúlt hónapok trendjének. Pozitívumnak nevezte, hogy a medián kereset az átlagnál érdemben gyorsabb ütemben 10,4%-kal nőtt, vagyis a béremelések nagyobb részben az alacsonyabb keresetű munkavállalókat érintették. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdénye forgalmazóknál, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Fontos, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges, hívták fel a figyelmet. A vizsgálatok során az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok munkatársai ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomon követhetőségi követelmények teljesülését. Tavaly a szakemberek 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdinnye tételt vizsgáltak.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, nemrég még az ősi magyar virágokat, a levendulát és a rózsát ünnepelte a szegedi fűvészkert, most pedig már a 19. lótusznapokra készül. Az indiai lótuszos tó ugyanis az arborétum japán kertjének legcsodálatosabb eleme. Természetesen augusztusban és ősszel sem maradnak programok nélkül az érdeklődők, jön majd az Afrika napok és a Momiji, sőt egy különleges együttműködés is formálódik a Jane Goodall Magyarország intézettel. Német Anikó igazgató mesél a részletekről, a riporter Balázs Alexandra.
2: 3 hétig Ugandában és Ruandában tartózkodtál, de nem családi nyaralás céljából utaztál el ide, hanem egy bizonyos küldetéssel, meg hogy megismerd azt a munkát, amit a Jane Goodall Magyarország intézet ott végez. Mesélj nekünk erről a 3 hétről, hogy milyen tapasztalatokat szereztél, meg hogy mi is valósul majd a közös projekt során.
3: Elsősorban tényleg arra térnék ki, hogy ez nem egy nyaralás volt. Ugye nagyon gyakran szoktuk mondani, hogy a botanikusoknak amúgy is nehéz nyaralni, hiszen növények szinte mindenhol vannak, úgyhogy az ember gondolkodását ez teljesen áthatja, meg az érdeklődését is. Egy közös szervezés volt ez az út a Jane Goodall intézet hazai képviselőivel, és 4-en, úgy érkeztünk meg Ugandába, Entebbébe, hogy mi tudtuk a 3 hétnek a programját, vagyis azt, hogy az ottani Jane Goodall intézeteket látogatjuk meg. Egy tapasztalat eszmecserére került sor, meghallgattuk azt, hogy ahonnan indult Jane Goodall, és amilyen munkát végzett, ő neki az utódai, és hát végül is a világszervezet munkája az miből áll, milyen munkát végeznek, tehát hogy eleve onnan indult a történet, azt gondoltuk, hogy a magyarországi Jane Goodall intézethez mi, mint szegedi botanikus kert is szakmai szempontból csatlakozni tudunk. Ahogy meghallgattam az ugandai és ruandai kollégákat, előismeret után rögtön arra gondoltam, hogy teljesen belepasszol a mi botanikus kerti misszión küldetésünk ebbe a világhálózatba, vagyis abba, hogy a természetvédelem van a középpontban, a növények és az állatok megőrzésére helyezzük a hangsúlyt, és hát ezt úgy kommunikáljuk, hogy a kisgyerekektől egészen a felnőttekig ez érthető legyen, magukéval tehető legyen az eszme, és hogy gyakorlati példákat is tudtak a külföldi kollégák is hozni, és hát ehhez én is beszámoltam arról, hogy a mi botanikus kertünkben és Magyarországon milyen projektek futnak, amelyek a természetmegőrzést, az élőhely restaurációt szolgálják, vagyis azt, hogy a növények és az állatok védelmébe mi milyen aktív természetvédelmi munkával tudunk bekapcsolódni.
2: Itt ugye, ha jól tudom, akkor felfedeztétek a Bushara-szigetet, és ehhez kapcsolódna a Szegedi Tudományegyetem fűvészkert szakmailag.
3: A Bunyanyi tó Ugandában található, egy nagyon nagy mélységű tóról beszélünk, amin különböző szigetek találhatók, több mint 20 kisebb, nagyobb sziget, többek között a Bushara vagy a Sharp Island, ahol mi is voltunk. És ezeknek a szigeteknek igen sajátos növény- és állatvilága van, természetvédelmi szempontból is fontosak ezek, de a környező ugandai embereknek lakóhelyet, mezőgazdasági területet biztosítanak ezek a szigetek, illetve olyan félszigetek is, ahol iskolák is, kórházak is működnek, templomok, tehát az emberek mindennapjait élik a Bunyanyi tó körül, és hát ennek a megtekintése is célja volt a mi utunknak, mégpedig azért, mert hogy elsősorban a Jane Goodall intézet az iskolások helyzetére koncentrál, és ott is a szemléletmód megváltoztatásában próbálnak egy utat mutatni, a magyarországi és a nyugati példát nem elvonatkoztatva, hanem a helyi viszonyokra adaptálva próbálják meg segíteni ezeknek az iskoláknak a helyzetét és a gyerekeket, elsősorban nem a nyugatiak által elgondolt módon, vagyis édességgel, meg papírral, ceruzával megsegíteni, hanem olyan fejlesztésekkel, amelyek a mindennapi életükbe bele szólnak, és a későbbi életüket könnyebbé, jobbá és tartalmasabbá teszik. Gondolok itt arra, hogy például nem tudnak az afrikai gyerekek úszni, akkor úszásoktatáson vesznek részt. Ez nem egy ilyen úri hobbi, hanem a gyerekek jobbára a szigetekről, a szárazföldre csónakkal jutnak el, és hogyha beleborul egy csónak a tóba, akkor ott bizony ez sokszor halállal végződik. Tehát önmagában ez létkérdés is, hogy például úszni tudjanak, vagy olyan tananyagot tanuljanak, ami a természetvédelemre felhívja a figyelmüket, arra a fajta gazdálkodásmódra, ami fenntartható, olyan növénytermesztésre, ami a későbbi a föld kizsigerelésének a csökkentésére irányul, hogy minél fenntarthatóbb legyen a mezőgazdasági gazdálkodás, hogy a vegyszerhasználat minél inkább csökkentett mértéket öltsön, hogy erre is koncentrálnak, magába a tóba ne jusson be például felesleges műtrágya, a kimosódás, az eróziós problémák, ezekre is koncentrálnak. Tehát, hogy a jó példákat próbálja az intézet úgy elvinni Ugandába, hogy az lépésekkel, de megvalósítható lépésekkel folyjon, és ugye elsősorban az ismeret átadás, az edukáció és az egyedi, egyéni megsegítés az, ami ott nekik fontos. A mi szempontunkból, botanikus kerti szempontból pedig az fontos, hogy a Jane Goodall intézetnek van egy bérelt szigete, ahol egy nagyon gazdag növényvilág található, és ennek a kis botanikus kerti világnak a kifejlesztését, táblákkal való ellátását, információtáblákkal való ellátását vállaltam én, hogy ebben segítek, és akkor ez is egy környező településeknek, gyerekeknek, iskolásoknak egy jó kiránduló hely lehet, ahol a környezeti nevelés teret kaphat. Ez természetesen a turisták számára is informatív lesz, hiszen a trópusokra, ha valaki eljut Európából, az egy nagyon-nagyon más világ.
2: Tehát magyarán ilyen tanösvényeket hoznátok létre?
3: Így van, egyrészt egy tanösvényt már létrehoztak a kollégák ott, de nincsen információs tábla, ebben

0: zöldfaerdőbe vagy egy bükkfaerdőben járnak.
1: Sok olyan növényel találkoztál, ami a szegedi fűvészkertben is megvan?
0: Természetesen nagyon sok olyan növényel találkoztam, ami a szegedi botanikus kertben is megvan, hiszen nekünk a trópusi, szubtrópusi gyűjteményünk nagyon gazdag. Nagyon sok olyan növény van, amit szobanövényként akár a magyarok az otthonaikban is megtalálják. Ugye sok szobanövény a trópusokról származik, és ez azért is nagyon remek, mert akár még magyaroknak is egy jó kiránduló hely lehet, megsegítve a Jane Goodall intézetet, hogyha oda a szigetre érkeznek turistaként, és akkor már eleve egy botanikus kertben tudnak megszállni, és onnan lehet tovább kirándulni, hiszen egy gyönyörű ország, nagyon-nagyon biztonságos, és olyan nemzeti parkjai vannak, ahol a legkülönlegesebb állatokat, növényeket lehet megfigyelni.
1: Gondolom az együttműködés már elkezdődött. Mikorra kell a táblákat elkészíteni, vagy kell-e még kiutaznod újra?
0: Mindenképp kell majd kiutaznom. Most a növények listázását azt megtettem, és akkor a tél folyamán elkészülnek ezek az információs táblák, úgyhogy jövőre ki is kerülhetnek. Viszont ami még a mi botanikus kertünkből egy nagyon nagy hozadéka ennek az útnak, hogy bekapcsolódunk a Roots and Shoots programba, ami szintén Jane Goodallnak a kezdeményezésére jött létre.
1: Hogyan tudtuk ebbe bekapcsolódni egyébként? Tehát ti is egy helyszín lesztek?
0: A Roots and Shoots egy világhálózat szintén környezeti nevelésre irányul. Magyarra úgy fordítjuk, hogy Rügyek és Gyökerek program, és elsősorban a fiatalokat, gyerekeket, iskolásokat célozza meg ez a program szerte a világban, és Magyarországon a Szegedi Botanikus Kert, a Szegedi Fűvészkert lesz a regionális központja a Roots and Shoots hálózatnak. Olyan szakkört indítunk az őszi időszak folyamán, amire már több éve készülünk, de most nevesítve is lesz, és maga a Jane Goodall intézet is fölkarolja, besegít nekünk ebbe. Egy olyan szakkör indul, amivel több korosztályt fogunk megcélozni, a kisiskolások, felső tagozatosok és a gimnazisták lesznek a célcsoport. Mindegyik célcsoportnak külön szakkört indítunk, a természet és környezetvédelem, növény és állat megőrzés és védelem, kertészkedés, otthoni kertészkedés témájában, és olyan tematikus foglalkozásokra várjuk majd ide a gyerekeket, ahol ahogyan a szakkörök működnek, egy meghatározott csoport indul el, 3 hetente találkozunk majd a gyerekekkel, és a témákat együtt fogjuk feldolgozni, ennek a központja itt lesz a mi fűvészkertünkbe, és hát ez egy kis csoportos szakkör lesz, úgyhogy nem szeretnénk több száz főre felemelni ennek a létszámát, hanem 10-15 gyerekkel szeretnénk családias hangulatban műhely munkát végezni. Azért is, mert hogy mi tudjuk azt, hogy nagyon sokan Szegeden érdeklődnek a természet iránt, akár magas szinten művelik ezt, és az élményszerű tanulásba, tanításba mi nagyon jól be tudunk kapcsolódni.
1: Igen, és hogy a hallgatóknak legyen arról elképzelése, hogy például hány Roots and Shoots képviselet működik. A világon több mint 60 országban működnek ilyen Roots and Shoots csoportok, és csak Angliában 1700 csoport létezik. Hát Magyarországnak van még mit behozni, de az biztos, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő, hogy a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertje lesz az egyik regionális központ.
0: Így van, én is azt gondolom, hogy ebbe a világhálózatban nagyon fontos bekapcsolódni. Önmagában a botanikus kerteknek kiemelt szerepe van szerte a világban a természet megőrzésben, a biológiai sokféleség megőrzésének a fontosságában és a fontosság tanításában. Magyarországon 2000-es évek elején indult el a Jane Goodall intézet, ez szépen azóta is képviseli a mi országunkat, és 2022-ben indulhat el a Roots and Shoots program, tehát relatíve hamar bekapcsolódunk mi is, és én azt gondolom, hogy a mi szemléletmódunkba, a missziónkba abszolút beleillik ez. Aki Jane Goodall munkásságát tudja, ismeri, azt tudja, hogy ő nagyon elkötelezett volt.

0: volt a természetvédelme iránt, és hát ő bár a csimpánzokon keresztül végezte a kutatásait, de kiterjesztette a hatását az egész világra ezzel a világhálózattal, és nagyon sokan bekapcsolódnak, szakemberek, önkéntesek, gyerekek és felnőttek ebbe, és én azt hiszem, hogy Magyarországon a Magyar Madártani Egyesület egy hasonló missziót végez, ők a madarakra fókuszálnak, és én meg azt gondolom, hogy mi a növényvédelmet abszolút ebbe be tudjuk majd a botanikus kertünk által hozni, és azt is sokan tudják, hogy azért Magyarországon az aktív természetvédelem az a növények terén is megmutatkozik. Ugye nagyon sok élőhely restaurációs munka van, nemzeti parkokkal, botanikus kertek, NGO-k szövetkeznek, és mindenféle területen próbálnak helytállni.
1: Kedves hallgatóink, Németh Anikóval, a Szegedi Fűvészkert igazgatójával Balázs Alexandra beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A rendszeres bruttó átlagkereset 718.200 forint volt, ami 9,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 716.100, a költségvetésben 715.100, a non-profit szektorban 745.700 forintot tett ki, 9,2 és 8,9, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt. A pénzügyi biztosítási szektorban 1.305.882 forint volt a májusi bruttó átlagkereset, a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén pedig 490.259 forint volt. A bányászatban 895.638 forintot, míg a villamos energia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás területén 1.505.741 forintot tett ki a bruttó átlagkereset, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Az idei volt a legkisebb hatodik havi lakbér emelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy június eleje és július elseje között a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,6%-kal csökkent. Budapesten 3,4%-kal szűkült a kínálat, miközben a legnagyobb vidéki városokban 0,9, a kisebbekben pedig 0,5%-kal lett kisebb a választék. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetem városokban 200.000 forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa, Debrecenben 220.000 forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben pedig havonta 200.000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Nagy egyetemvárosként Miskolc a dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130.000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért, írja a KSH ingatlan.com lakbérindexe. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. Stratégiai együttműködési megállapodás részeként kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Runai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja. A kihelyezett tanszék közvetlen és tartós kapcsolat lehetőségét teremti meg az egyetemi oktatás, a tudományos kutatás és a szakmai gyakorlati munka között. A közlemény szerint az együttműködés jó lehetőséget biztosít, hiszen a gyakorlat közvetlenül be tud épülni a tantervbe, a képzésbe, illetve a hallgatók a választott szakterület elismert szakembereitől közvetlenül tanulhatnak, idézi a közlemény Fenyves Veronikát, az egyetem oktatási elnökét. Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park vezetője rámutatott a tájvédelmi terület tájszerkezetének összetettségére, ami nem mindennapi lehetőséget biztosít a hallgatók gyakorlati képzésének területén. A Bükki Természetvédelmi és Erdészeti Kihelyezett Tanszék célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába, értik a táj, az erdő, a talaj és a vadállomány összetett kapcsolatrendszerét, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Köszöntöm Önöket július 17-én Eleki és Endre nevenapján, de ma ünnepelnek Anna Lotti, Bánk, Celina, Cyril, Donáta, Lotti, Magdolna, Mária, Robert, Roberto, Robinson, Szabolcs, Sarolta, Szalárd, Zoárd és Zuárd nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Az események sorába tekintek, akkor azt látom, hogy 1440-ben ezen a napon a Fehérvári Bazilikában Szécsi Dénes bíboros a Szent István ereklye tartójáról levett koronával Magyarország királyává avatja első Ulászlót. 1453-ban Franciaország győzedelmeskedik Anglia felett, és véget ér a 100 éves háború. 1821-ben Spanyolország véglegesen átadja Floridát az Egyesült Államoknak. 1849-ben a Váci csata harmadik napja zajlik, Görgei feldunai hadserege sikeresen elvonul Paszkevics tábornagy főerői elől észak-kelet felé. 1918. július 17-én a moszkvai bolsevik kormány utasítására II. Miklós orosz cárt és egész családját agyonlövik Jekatyerinburgban. 1934-ben a magyar belügyminiszter rendelete alapján minden további szervezkedéstől eltiltja a Nemzeti Szocialista Pártot. 1938-ban Imrédi Béla miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter hivatalos látogatásra Rómába érkezik, ahol azt kérik Olaszországtól, hogy akadályozza meg Jugoszlávia beavatkozását egy Magyarország és Csehszlovákia közötti háborús összetűzés esetén. 1942-re ugrunk a II. Világháborúban, ezen a napon megkezdődik a keleti arcvonalon a Volgai csata. 3 évvel később, 1945. július 17-én Truman, Stalin és Churchill részvételével megkezdődik a Potsdami konferencia, ami a II. Világháború európai eseményeit zárja le, és dönt Európa újjárendezéséről. A tanácskozás Churchilltől a Terminál akció fedőnevet kapja. 1954-ben megkezdődnek az első Disneyland építési munkálatai Kaliforniában. 1975-ben az űrhajózás történetének első amerikai-szovjet közös vállalkozása zajlik, összekapcsolódik, és 44 órán át együtt repül a Soyuz 19 és az Apollo 18 űrhajó. 2007-ben vegyi riadót rendelnek el ezen a napon Ukrajnában, miután felborul egy foszfort szállító vasúti szerelvény, és annak 5 tartálykocsija kigyullad.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Boldogság. Egy alkalommal valaki utazásainak élményeiről beszélt egy szűkebb társaságban. Elmondta, hogy a Távol-Keleten is járt, és megfigyelte, hogy nagyon sokan élnek, legalábbis európai szemmel nézve, pusztán csak a mának. Nem izgatják ezeket az embereket a holnap gondjai, leginkább csak azzal törődnek, hogy az adott napra rendelkezzenek a megélhetéshez szükséges feltételekkel. Beszámolójához a véleményét is hozzáfűzte, elfogadhatatlannak találta, hogy az ember ne törekedjék a javak fölhalmozására, hogy a holnap gondját ne igyekezzék már ma megoldani. Szörnyű, ahogyan ott élnek, fejezte be elbeszélését. Aztán a pillanatnyi csendben valaki megszólalt a társaságban, nem az a kérdés, hogy hogyan élnek, hanem hogy boldogok-e. Szöget ütött a fejembe ez az egyszerű megjegyzés. Hiszen egész életünk fő mozgató rugója a boldogság keresése. Ez a lényege tulajdonképpen minden valamire való vallásnak, filozófiának, az úgynevezett szép tudományoknak, irodalom, művészetek, s valójában erről szól az egész élet. Óriási energiákkal küzdünk a mindennapokban a magunk helyén a boldogságért, miközben maga a küzdelem lesz fontossá, pedig a lényeg, a cél, boldogok vagyunk-e? Már a kérdés feltevéséről is elfeledkezünk, annyira fontossá válik számunkra az, hogy hogyan élünk, ahelyett, hogy arra gondolnánk, miért élünk. Ismerjük a boldogságnak olyan tömör magyarázatát, amely a miértből indul ki, ezért elképzelhetőnek tartja a boldogságot ott is, ahol a hogyan szemlélet azt kizárja. Egy hozzávetőlegesen 2000 évvel ezelőtt élt fiatalember tanította azt, hogy lehetnek boldogok a sírók is, a szegények is, az üldözöttek is, a betegek is. Boldog lehet, tennénk hozzá mai közkeletű meghatározással az átlag ember is. Nem csak a sztár. Én tapasztalom és vallom, hogy ennek a fiatalembernek igaza volt. Szörnyű is lenne az élet az ő igazságának valósága nélkül.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel az országgyűlés honlapjára. Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20-át és 21-ét javasolja. A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és az országos görgyülő állomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást, a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást. Ruf Bálint kezdeményezését azzal indokolta, a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik. Továbbra is pozitív képet mutat a bérfolyamatokról a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb átlagkereset statisztikája. Az MT-nek nyilatkozó elemzők szerint, akik idén 9-10% körüli éves átlagbérnövekedést várnak. A KSH közlése szerint májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7%, a nettó átlagkereset 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Az egyik bank vezető elemzője szerint a vásárló erő továbbra is látványosan nő. Az alacsony infláció és a dinamikus bérkiáramlás mellett a nettó reálkereset éves alapon 9%-kal emelkedett. Ez érdemben bővíti a háztartások elkölthető jövedelmét, ami a második negyedév eddig ismert fogyasztási adataiban is megjelent. A Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője szerint az adat megfelelt az elmúlt hónapok trendjének. Pozitívumnak nevezte, hogy a medián kereset az átlagnál érdemben gyorsabb ütemben 10,4%-kal nőtt, vagyis a béremelések nagyobb részben az alacsonyabb keresetű munkavállalókat érintették. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az idéglenes árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Fontos, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges, hívták fel a figyelmet. A vizsgálatok során az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok munkatársai ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomon követhetőségi követelmények teljesülését. Tavaly a szakemberek 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdinnyetételt vizsgáltak.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Országos parazitológiai felmérés indul a rókákat és az aranysakálokat megcélozva. Az Országos Magyar Vadászkamara, a NÉBIH és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem részvételével. Létezik ugyanis egy olyan parazita, amely veszélyt jelent az ember számára. Eddig 50 ezzel összefüggésbe hozható megbetegedést diagnosztizáltak. A szakemberek a vadászok által kilőtt körülbelül 700 állat tetemét vizsgálják hónapokon keresztül. Jövőre készülhet el az egyedülálló reprezentatív adatbázis, amely jelöli majd a különösen fertőzött területeket Magyarországon. Ez fontos információ a hatóságok és a lakosság számára egyaránt. Pap Beatrix a riporter.
2: Miért van szükség erre a parazitológiai felmérésre?
3: Két betegség miatt, amikről érdemes szólunk, hogy tisztában lássa mindenki a képet. Itt az egyik az úgynevezett róka öttagú galantférge, van ennek egy nagyon szirkalmas latin neve is, Echinococcus multilocularis, hogyha van jelentősége. A másik pedig a trihennellózis, ez szintén egy parazita. És inkább talán az első az, ami jelenleg nagyobb fejtörést okoz, hát nem csak nekünk, vadgazdálkodóknak, sőt elsősorban talán nem is nekünk, mert ennek a humán egészségügyi jelentősége sokkal nagyobb annál, mint hogy a rókállományban benne van. Tudnélik, ez egy olyan parazita, amelyik hát 2002-ig nem is mutatták ki Magyarországon, tehát tulajdonképpen nem régen jelent meg nálunk. Ehhez képest mostanra körülbelül 50 humán megbetegedésnél tartunk, amik regisztrált eseteknél szinte biztos, hogy több van. Ez az emberbe bekerülve nagyon súlyos tüneteket okoz, de sajnos körülbelül 10 év után, amikor is már, hogyha a tünetek jelentkeznek, ennek a betegségnek igazából már gyógymódja nincsen, tehát itt szinte lehet tartani, viszonylag rossz életminőséggel valakit, de még ennél is furcsább, ugye, hogy kerülhet be az ember szervezetébe. A róka, illetve az aranysakál a parazitának, ennek a féregnek a petéit az ürülékével üríti ki a szervezetből. És ennek kell bekerülni szájüregen keresztül az ember szervezetébe. Hát első hallásra ez egy teljesen szürreális dolog, hát hogy ennék én róka ürüléket. De hogyha azt mondom, hogy például a róka bejár a lakott területre és a homokozóban végzi a dolgát, ahol a gyerek játszik, hogyha konyhakert van, ahol a róka szintén megfordulhat, hogyha valaki mondjuk kirándulás közben bármiféle erdei gyümölcsöt, bogyókat szed, ami mondjuk derékmagasság alatt van, akkor ezek már olyan tulajdonképpen teljesen életszerű helyzetek, amikor az ember megfertőződhet ezzel a betegséggel. Érdekesség egyébként, szomorú érdekesség, hogy bár elsőre azt gondolná az ember, hogy pont a természetben dolgozó emberek, akár a vadgazdálkodók, erdészek, mezőgazdaságból élők a veszélyeztetettek, ebből az eddigi körülbelül 50 megbetegedésből nagyon sok az pontosan sehogy nem kapcsolódik a természethez, mert utána nyilván sokáig gondolkozik az ember, hogy ugyan mikor és mi történhetett, de több esetben kiderül, hogy mondjuk olyan telek tulajdonosok, akik egyébként városban élnek, a saját konyhakertjükben fertőzödhettek meg, tehát nem véletlenül említettem ezt a példát.
2: Hogyha valaki mondjuk megmossa ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket, akkor védekezhet így ellene, vagy semmilyen mód nincs erre?
3: Valamennyire talán igen, de hogyha mondjuk elképzelünk egy szamóca szemet, nagyon nehéz ezt úgy megmosni, hogy gyakorlatilag sterillé váljék. Tehát itt a kockázat sajnos benne van a pakliban. Én magam pontosan tudom, hogy azok az idők, amikor én például gyerekkoromban a 80-as, 90-es években az erdőben szegettem ezt-azt, ezek már nem jönnek vissza, tehát én biztos, hogy nem kockáztatnék, és ugyanezt javaslom mindenkinek, tehát hogyha feltételezhetően bejár a róka a kertben, mert találtam valami nyomát, akkor azt a kertet kvázi róka biztossá kell tenni, és akkor utána lehet nyugodtan a továbbiakban is kertészkedni máskülönben. Persze az 50-es szám, ez az 50 megbetegedés, vagy egy körüli szám első hallásra nem egy nagy dolog, mert hát ennél sokkal magasabb számok voltak például a Covid járvány idején, de emlékezzünk vissza, amikor a járvány beindult, akkor is azért ilyen tízes nagyságrendű megbetegedéseknél hongatta meg a vészharangot az egészségügy. Tehát nem akarok senkit ijeszgetni, nem is dolgom, és a rókának sem szeretném rossz hírét kelteni, de a helyzet az, hogy ennél a betegségnél most nagyon-nagyon észnél kell lennünk, és visszacsatolva az ön kérdésére, azért van szükség erre a felmérésre, hogy pontosabban lássuk, hogy az ország mely részein és milyen problémákkal nézünk szembe. Eddig is voltak egyébként olyan vizsgálatok, amelyek valamit meg tudtak állapítani, de egyelőre annyit tudunk, hogy van egy gócpont az északi középhegységben, van egy gócpont valahol a Dél-Dunántúlon. Ezeket egyébként erdő idősültség, ökológiai adottságok határozzák meg, illetve adják az alapját annak, hogy ott gyakoribb ez a parazita a ragadozókban, meg hát vannak szocioökonomiai tényezők is, tehát ahol mondjuk kevésbé tájékozottak az emberek, ott, ahol nagy Isten az általános műveltség, vagy a médiafogyasztási szokások sem feltételezik azt, hogy valaki tájékozott legyen, ott természetesen, különösen mondjuk természet közeli helyen a települések szélén lakó emberek körében, persze, hogy ez a veszély sokkal nagyobb lesz. Egyébként meg itt most eddig arról beszéltünk, hogy milyen felmérés lehet tulajdonképpen a kutatás, illetve a vadbiológia oldaláról tenni, hogy egy kicsit jobban lássunk, de ez egy sokkal szertágazóbb dolog, van egy olyan fogalom, hogy van health, tehát egyegészség, ez az egyegészség szemlélet az, amit nekünk segíthet, tehát itt a humán orvoslás, az állategészségügy, illetve az ökológia oldaláról egyszerre kell ezt az egészet megközelítenünk, mert mondok egy példát, ugye azt gondolnánk a rókáról, hogy hát persze megfordul az emberi településeken, ez egyre gyakoribb jelenség egyébként az elmúlt években, és pontosan ezért is ekkora probléma ez a megbetegedés. Igen, nem, de volt olyan kutatás, amely egyértelműen megmutatta, hogy még csak nem is feltétlenül a településen, de nem is messze a településtől, hanem egy tulajdonképpen ilyen mezőben, vagy zónában, vagy körben a települések környezetében igen nagy ezeknek a ragadozóknak a sűrűsége. Nem véletlen, beköltözni mellénk nem akar, mert zavarjuk, de a közelünkben tud lenni, mert bejár, ezt azt elvisz, esetleg talál olyas valamit, mondjuk kidobált hulladékot a falu körül, amit el tud fogyasztani, mert mindenevő, köszöni szépen, és ahol nagy a sűrűségük ezeknek az állatoknak, ott egyrészt többféle parazita van bennük, és itt most nem feltétlenül erre a szörnyűségre kell gondolni, amiről meséltem az előbb, hanem olyan férgekre, olyan parazitákra, amik korábban is benne voltak, és amik gyógyíthatók, de kellemetlenek az ember számára. Sokkal több fajta van benne, sokkal nagyobb sűrűségben, és hozzánk közel. És ennek a tulajdonképpen átfogó szemléletnek az egyik pontja, hogy akkor itt jön mondjuk a vadgazdálkodónak a szerepe a képbe, mert ezeket az állatokat azért az állományukat gyérítenünk kell. Az állategészségügy a maga oldaláról például vizsgálatokat végezhet, a humán egészségügynek ott is van, illetve lehet szerepe, hogy egy másik nagy átfogó kutatást is tervezünk a közeljövőben. Ennek a vadászkamara kezdeményezésére, ennek a lényege, hogy egy szűrőprogram keretében a fokozottan veszélyeztetett személyeket vizsgáljuk, hogy azt lássuk, hogy az emberekben mennyire gyakori ez a betegség, mert nagyon nehéz a diagnosztizálás. Igazából, amikor megjelennek a tünetek, akkor sok mindenre lehet gondolni, a hepatitisztől kezdve, mert alapvetően májat támadja meg ez a parazita a különböző fertőzéseken át, és sajnos még úgy is lehet nagyon sok időt veszíteni, hogy egyszerűen nem tudják beazonosítani ezt a betegséget az orvosok, nem felrúgják.

0: kutatásoknál a mintavételezés és a felmérés lényege az, hogy ennek a betegségnek egyrészt az elterjedtségét az országban tudjuk valamelyest vizsgálni, felmérni, másrészt pedig azt kellene tudnunk, hogy a különböző ilyen fonálférek fajok közül mely fajok a legelterjedtebbek, a három közül az egyik az, ami az ember a legveszélyesebb, és nyilván ennek a gyakoriságát is jó lenne tudnunk, úgyhogy ez kevésbé éles és forró téma, mint a róka, a gugolandférge, de ezzel együtt jó esetben az ember, mármint az ember alatt adott esetben vagy az államot, vagy az állategészségügyet, vagy a szakmai szervezeteket értem, jó, ha tudja, hogy pontosan mi történik a különböző állományokkal ebben az egészben. Hogyha vadászható fajokról van szó, akkor értelemszerűen a vadgazdálkodók, a vadászok és a vadászati szakmai szervezetek érdekképviseletek azok, akik leglogikusabban érintettek lehetnek, közreműködhetnek, segíthetnek, akár anyagilag is, mert ma a vadászkamara pénzügyileg is támogatja ezeket a kutatásokat, programokat.
1: Hogyan zajlik majd akkor most ez a felmérés?
0: A róka öttagú galandférge esetében itt néhány száz rókából kell mintákat venni és beküldeni az állategészségügynek. Ehhez el kell ejteni ezeket az állatokat. Vannak olyan részei az országnak, jellemzően a kelet-dél-kelet ország rész, ahol a róka esetében a veszettség miatt így is úgy is kell mintákat venni és beküldeni. Ott ez egy kalap alatt, egy füst alatt történik. Egyébként pedig az állategészségügy, tehát a kutatók, akik ehhez nyilván jobban értenek, mint a vadgazdálkodók, jelesül ez a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Nemzeti Referencia Laboratóriuma, meg fogják határozni, hogy mely területekről milyen mintaszámra van szükségük ahhoz, hogy egy statisztikailag megalapozott és részletes, illetve mondjuk úgy, hogy reprezentatív adatbázisuk legyen. És ennek megfelelően majd az adott vadgazdálkodó szervezetek, miután megkapták ezt a mintaszámot, be kell, hogy szolgáltassanak ilyen mintákat, tehát az elejtett állatokból kell venni ilyen mintát, és ez alapján lesz majd egy olyan átfogó eredményünk, amilyen eddig soha nem volt. A vadászkamara szerepe pedig ebben az, hogy még hogyha nem is nagy összegekről van szó, de 10 000 forintos nagyságrendű összegekkel tudjuk támogatni mintánként ezt a mintavételezést, hiszen általában a hivatásos vadász lesz az, akinek ez lesz a feladata, és azért ez idő, pénz, benzinköltség, és így tovább, és így tovább. Tehát megpróbáljuk egy kicsit részben ezeket a költségeket megtéríteni, másrészt valahol motiválni is, hogy kellő lelkesedéssel álljanak ezt hozzá, azzal együtt, hogy nem gondolnám, hogy a vadgazdálkodók vagy a hivatásos vadászok ne értenék, hogy milyen fajsúlyos téma ez most, és ez a mi felelősségünk, mi vagyunk ott, mi vagyunk tő mellett, úgyhogy elsősorban a mi feladatunk, hogy ezt megvalósítsuk.
1: Ez tulajdonképpen úgy zajlik, hogy a rókák gyérítése során tudnak mintát venni?
0: Igen, tehát az elejtett rókából, lett légyen az puskával elejtett róka, vagy csapdával megfogott egyed, kell venni az állategészségügy által meghatározott mintákat, ez feltetően béltartalom vagy ürülék kell, hogy legyen, hiszen azzal távozik a galandféreg a szervezetből, illetve a trihinál esetében pedig itt izomból vett mintákról beszélünk. Ezeket kell majd beküldeni. Egyébként itt az állategészség is közreműködik, amennyiben tud, tehát vannak olyan körjáratok, amikor más betegségek okán gyűjtenek mintákat, és akkor ezekhez tudunk csatlakozni. Tehát nem arra kell gondolni, hogy mondjuk egy debreceni vagy egy pécsi hivatásos vadásznak akkor egy vagy néhány mintával el kell mennie mondjuk Budapestig. Ez egy nagyon jól megszervezett rendszer. Sajnos akár csak az afrikai sertéspest is miatt, amelyik itt van velünk 2018 óta, ezt már régeségen ki kellett alakítani, és amúgy is megvoltak az alapjai, még a pest is előtt is.
1: Mekkora merítés? Hány rókát, arancsakált tesztelhetnek le?
0: Néhány száz darabról van szó. Emlékeim szerint 700, de ha esetleg többet tudnánk beszolgáltatni, valószínűleg abból sem lenne probléma. Bármilyen kutatásnál, ugye a felső limit nem szokott lenni a mintánál, mert ez csak pontosítja a képet bármilyen esetben.
1: Országos kutatásról van szó, illetve meddig tart majd?
0: Országos kutatásról van szó, és néhány hónap alatt kell ennek lezajlania. Tehát, hogyha minden jól megy, akkor mondjuk a jövő évben már ki tudunk jönni egy olyan mondjuk sajtóközleménnyel, vagy egy olyan átfogó szakmai anyaggal, amelyik azért párját ritkítja, tehát ilyen felmérés Magyarországon még nem volt, és ki tudja, hogy mondjuk más betegségeknél, hogyha most lesz kvázi egy protokoll, egy módszertan erre, még milyen betegségeknél jöhet jól a jövőben, bár ne adja Isten, hogy ez megtörténjen. Ezzel együtt azt azért látni kell, hogy egyrészt a természet alapvetően egy dinamikus rendszer, másrészt pedig ez a galandféreg, ami miatt most fő a fejünk, ez nem csak Magyarországon nem volt 2002-ig, hanem előtte is évtizedeken keresztül ez csak az észak-európai részen létezett, aztán hogy nem úgy alakulnak át az élőhelyi körülmények, úgy alakul át a klíma, hogy bizonyos fajok állománya akár csak robbanásszerűen is meg tud nőni. Egy picit egyébként, hogyha kikacsinthatunk itt a betegségek köréből, a róka esetében, meg az arancsakál esetében is óriási állomány robbanásról beszélhetünk.

0: az elmúlt évtizedek tekintetében. A róka esetében ennek az oka elsősorban az, hogy nem használunk olyan rókagyérítési megoldásokat, vagy eszközöket, vagy módszereket, amelyek régebben teljesen belettek voltak, nevén nevezve a dolgot, nincs mérgezés, ami egy teljesen helyes dolog, csak a mérgezés megszűnése ezzel párhuzamosan a veszettség elleni nagyon-nagyon-nagyon hatékony vakcinázási program azt eredményezte, hogy a róka egyet száma duplájára, vagy talán még többszörösére nőtt, és csak hogy számokról beszéljünk, jelenleg a becsült állománya a rókának körülbelül 54 ezer, az országosról beszélünk, és ehhez képest évente körülbelül 91 ezer rókát kell nekünk terítékre hozni, hogy tartható legyen ez a szint. Tehát most a róka állománya stabil, nem változik, se nem csökken, se nem nő, de ehhez nagyon erőteljes vadászati nyomásra van szükség.
1: Lesz néhány hónap múlva egy igazán reprezentatív végeredmény. Mi fog utána történni?
0: Meglátjuk. Alapvetően túl sok lehetőségünk ezeknek a betegségeknek a féken tartására, vagy abszurdum eltüntetésére nincsen. Tehát vadászni ugyanúgy fogunk vadászni a rókára és az aranysakára. Feltehetően más módszerek azokhoz képest, amelyeket most alkalmazunk, nem lesznek az eszköztárunkban. Viszont a kommunikáció szempontjából, a megelőzés, az edukáció, tájékoztatás szempontjából egy nagyon erős fegyvertény, hogy nem csak annyit tudunk mondani, hogy van ez a betegség és vigyázz, hanem mondjuk egy térképen meg tudjuk mutatni, hogy itt, meg itt, meg itt gócpontok vannak, itt, meg itt nagyon nagy az átfertőzöttség, és alapvetően ne együnk semmilyen erdei gyümölcsöt, de meg tudjuk majd talán mondani azokat a városokat, vagy régiókat, vagy megyéket, ahol aztán rá sem nézzünk is túlzással. És nagyon bízunk benne, hogyha egy ilyen tájékoztató, akár kampány elindul, és ebben nem csak mi vagyunk, sőt talán elsősorban nem mi vagyunk a zászlójuk, hanem mondjuk az állategészségügy, vagy a járványügy, akkor ha minden jól megy, akkor nem fog megugrani ezeknek a megbetegedéseknek a száma, és azt mondhatjuk talán, hogy az eddigi 50, az mondjuk évi néhányra korlátozódik. Ennél nagyobb eredményt egyelőre nem tudok elképzelni, mert megszüntetni a fertőzettségét a róka, illetve az aranysakál állománynak sajnos jelenleg nem tudjuk, nincsenek ilyen megoldások az állategészségügyben.
2: Országos parazitológiai felmérés indul a rókák és az aranysakálok körében. Erről Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét hallották.

0: Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, most a hírek következnek. 8 óra után folytatjuk a kontinentális reggeli műsorát.
0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A rendszeres bruttó átlagkereset 718.200 forint volt, ami 9,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 716.100, a költségvetésben 715.100, a non-profit szektorban 745.700 forintot tett ki, 9,2 és 8,9, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt. A pénzügyi biztosítási szektorban 1.305.882 forint volt a májusi bruttó átlagkereset, a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén pedig 490.259 forint volt. A bányászatban 895.638 forintot, míg a villamos energia gáz gőzellátás légkondicionálás területén 1.505.741 forintot tett ki a bruttó átlagkereset, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel az országgyűlés honlapjára. Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20-át és 21-ét javasolja. A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és az országos görgyülő állomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást, a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást. Ruf Bálint kezdeményezését azzal indokolta, a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik. A jegybank kezdeményezése nyomán tavaly évvége óta él a törvényi előírás, miszerint nem az ügyfélnek, hanem a banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfél hitelesítéssel, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Mint írják, a tavaly óta hatályos módosítás szerint a pénzforgalmi szolgáltatóknak, bankoknak, pénzforgalmi intézményeknek kell viselnie a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő kibercsaláshoz köthető kárt, ha elmulasztották az előírás szerint szükséges erős, azaz két egymástól független forrású ügyfélhitelesítést. A Magyar Nemzeti Bank kiemelte, tavaly a kibercsalásoknál megtört a 2022-től kezdve folyamatosan emelkedő trend, és csökkent a visszaélések száma és értéke. 2025-ben ezek értéke 28 milliárd 200 millió forintot tett ki, szemben a 2024-es 42 milliárd 400 millió forinttal. A visszaélések darabszáma tavaly 214 ezer volt, miközben az előző évben 226 ezer ilyen esetet jegyeztek fel. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő csalások száma azonban még így is magas. A jegybank ezért minden eszközével támogatja annak további mérséklődését, fogalmazza a Magyar Nemzeti Bank közleményében.
0: Az időjárásról.
2: Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Készség a változásra. Első rész. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Pál első levele Timóteushoz, 4. fejezet, 15. vers. Ismert fel, hogy változás nélkül nincs haladás. Ugyanakkor, ha valaki folyton mindent meg akar változtatni, ha kell, ha nem, az nyugtalanságot sugall, és a belső konfliktus tünete lehet. A változásban egyszerre rejlenek nagy lehetőségek és esetleges veszteségek. Noha minden haladás változást eredményez, nem minden változás vezet haladáshoz. Ahogy Max Dupree vezetéssel foglalkozó szakértő is megfigyelte, nem lehetünk azzá, akiké lennünk kell, ha azok maradunk, akik vagyunk. Ha növekedni akarsz, késznek kell lenned a változásra. Douglas MacArthur tábornok, a csendes óceáni hadszintér legendás hadvezére ezt mondta. Az élet a valakivé válás eleven folyamata. Ha nem bővítetted az érdeklődési köreidet az elmúlt év során, ha ugyanazokon a régi dolgokon töröd a fejed, ha ugyanazokat az élményeket idézed fel magadban, és ugyanazok a kiszámítható reakcióid vannak, akkor beállt a személyiségedben a hullamerevség. Érted ezt az utolsó mondatot? A hullamerevség a halált követő fizikai állapot, de a kapcsolataidban, a karrieredben és a lelki életedben is jelentkezhet. Pál az 1 Timóteus 4-ben lelki atyaként arra bíztatta Timóteust, hogy vegye át a vezető szerepét a gyülekezetben Pál távolléte idején, és tudatta vele, hogy nem örökölheti meg a vezetői tekintét csak azért, mert Pál szereti őt, hanem meg kell dolgoznia érte, és pedig önmagán kell dolgoznia hozzá. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Az életben mindenkit megtalálnak a lehetőségek, de csak azok ismerik fel és ragadják meg őket, akik felkészülten állnak elébük, vagyis akik készek a növekedésre, az alkalmazkodásra és a változásra. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Folytatódik a kontinentális reggeli adása július 17-én pénteken. A nyíregyházi stúdióból Demeter Zsuzsa köszönti Önöket, most pedig röviden második óránk tartalmából. Kettős bicentenáriumot ünnepel a Magyar Tudományos Akadémia, amelynek tartalmi kérdései a tiszabercelli költő, császári testőrtiszt, a felvilágosodás egyik meghatározó egyénisége Bessenyei György nevéhez fűződik. Erről szól majd hosszabb összeállításunk. Adásunk végén pedig egy madarászattal is foglalkozó fiatalembert ismerhetünk meg. Kedves hallgatóink, ezek lesznek mai témáink, ha kedvük és idejük engedi, a második órában is tartsanak velünk.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: kettős bicentenáriumot ünnepel 2025-26-ban a Magyar Tudományos Akadémia, amelynek létrejötte a tiszabercelli költő, császári testőrtiszt, a felvilágosodás egyik meghatározó egyénisége, Bessenyei György nevéhez fűződik. Bessenyei megérezte a tudomány fontosságát és azt, hogy a tudósok együttes munkája hogyan állítható a fejlődés az ország felemelkedésének szolgálatába. Dr. Reszler Gábor történésszel beszélgetünk.
1: A gimnáziumi éveimben arra már határozottan emlékszem, hogy megragadott az ő munkássága, hiszen azt tanultuk, hogy a magyar felvilágosodás elindítója, hogy egyik vezér alakja, műveit megismertem. Hát azon a szinten, ahogy egy gimnázium irodalmi tankönyvből megismerhető. Nem azt mondom, hogy bőszen olvasgatni kezdtem, akár az Ágis tragédiáját, vagy Tariménész utazását, de azért a gondolatai, amelyek elsőrendűen a magyar nyelv művelésére, a magyar nyelv felemelésére és egyáltalán a magyar szellemi színvonal emelésére vonatkoztak, azok megragadtak. Arról ne is álmodozzunk, hogy a mai fiatalok Bessenyei munkáit olvasgatják elalvás előtt, mert hiszen a nyelvezete az próbára teszi az olvasóját. De hogyha belehelyezkedünk abba a világba, amiben ő élt, meg abba a gondolatrendszerbe, amit ő hordozott, akkor megnyílnak ezek a művek, és a nyelvi és stilisztikai nehézségek ellenére befogadhatóak mind a mai napig ezek a gondolatok.
0: Miért fontos értenünk, hogy neki milyen gondolatai voltak? Már csak azért is, mert ugye, hogyha az életútját nézzük, akkor a születése után bár elkerült egészen kicsi korában a Sárospataki Református Kollégiumba, de amikor onnan hazatért vissza a családjához, akkor éveken keresztül nem csinált semmit. Aztán meg, amikor elkerült Mária Terézia testőrségéhez, ott elkezdett ébredezni benne sok minden, és hát persze ez is kérdés, hogy mitől tudta megérezni az ő saját lelki szegénységét, de nála mégiscsak kinyílt valami. Szóval miért fontosak az ő gondolatai nekünk?
1: A szellemi nyitottságára gondolok, amikor engedte ezeket a bécsi hatásokat hatni magára, és ráeszmélt arra, hogy a magyar szellemiség, a magyar műveltség színvonala, az mennyire elmaradott a már a bécsi világéhoz, másfelől pedig egy tudásvágy. Ebben biztos, hogy a Sárospataki Kollégium szellemisége jó útravalót jelentett számára, hiszen a kollégium maga is nyitott volt a külföldi egyetemekkel, a tanárok, oktatók, diákok tartották a kapcsolatot, és egy ilyen világra nyitott szellemi műhely volt Sárospatak. Ez biztos, hogy örökségként vitte magával, és segített abban, hogy felfedezze a különbséget Bécs szellemi szintje és a magyar valóság szintje között, illetve, hogy Nyugat-Európához képest is még Bécs szellemisége is azért elmaradottabb, mint mondjuk az általa szeretett Párizs szellemisége. És mindezek a hatások azt hozták, hogy próbált utána nézni, utána olvasni, figyelni a kortárs gondolkodókra, és ezeket a gondolatokat átszűrni magán, illetve egy kicsit a magyarságához igyekezett illeszteni. És ezek a gondolatok megint csak ráébresztették arra, hogy nem csak egyszerűen a műveltségünk alacsonyabb rendű, rangú vagy szintű, mint akár a bécsi vagy a nyugati, hanem annak kifejezésére, megjelenítésére szolgáló nyelvünk is még szegényes. És ezen a nyelven akkor mindenképpen javítani kell, annak érdekében, hogy a tudományok magasabb szinten művelésének az eszköze lehessen, meg egyáltalán egy művelt közönség megteremtéséhez is nélkülözhetetlennek gondolta a magyar nyelv erősítését, pallérozása.
0: Az ő írásai azért nehezen olvashatóak, mert még nem volt azon a szinten a nyelv, vagy magának a korszaknak a lenyomata?
1: Részben a korszaknak a lenyomata, hiszen ő igyekezett stílusban is formálni, alakítani a magyar nyelven, de ez egyrészt nem csak egy emberes munka, hogy mondani szokás, hanem ez sok gondolkodó fej szükséges, és nem véletlenül, hogy részben Bessenyei ösztönzésére a nyelv újítás mozgalma kezdett kibontakozni. Ebben természetszerűleg vitathatatlanul Kazinczy Ferenc vitte a vezér szerepét, de az ösztönzés, hogy egyáltalán annak a felismerése, hogy a magyar nyelvet is gondozni, ápolni, fejleszteni, és a kor színvonalához illeszteni kell. Ez egy közös felismerés. Részben Bessenyei felismerése, részben pedig a kortársainak a felismerése. Hiszen a szaknyelvenknek a terminus technicusát, vagy a szakmai nyelvezetét is meg kellett formálni. Mivel addig a latin, illetve a részben a német nyelv volt a tudományos munkának is a nyelvezete, sok fogalmat magyarrá kellett tenni. Na most voltak kis hitűek, akik azt mondták, hogy hát ez lehetetlen vállalkozás, mert hiszen a magyar nyelv egy sajátos egyedi nyelvezet, és hogyan lehetne azokat a fogalmakat megnevezni, amelyeket hát deákul, ugye latinul remekül, vagy görögül remekül már megneveztek. És erre mondja egyik írásában, hogyha nem tévedek, a Magyarság röpiratában erre írja Bessenyei, hogy hát ami már elneveztek egyszer deákul, akkor azt ne próbáljuk magyarrá tenni, hanem magyarosítani próbáljuk. Tehát mondjuk, hogyha a fizika szó nem ebben a formájában, hanem fizikként, vagy valami más ugye, formában megvan, akkor azt illesszük a magyar nyelvbe, és akkor legyen belőle fizika. Mint ahogy, és akkor mondja, hogy a franciák, a németek hasonlóan cselekedtek. Hát amik ilyen berögzült és valóban ókori gyökerekre visszanyúló fogalmak, azok ne próbáljunk helyettesíteni. Mert hogyha megpróbáljuk, mint ahogy azért a nyelvújítók között voltak túlbuzgók, akik próbálkoztak ezzel, és hát nem azt mondták, hogy oxigén, hanem azt mondták, hogy élenny, és hát a végén ugye mégiscsak az oxigén diadalmaskodott, ami nem magyar eredetű szó, és így tovább. Tehát ezekre a veszélyekre is ráirányított a figyelmet, de azt mindenképpen tanácsolta, hogy ne legyünk kisítőek, tehát ne féljünk attól, hogy a magyar nyelven nem lehet igazán korszerű nyelvezetté tenni, csak fáradtságos, kitartó munkával lehet ezt elvégezni. És a példa mutatása mindenképpen hatott a kortársakra. A matematika művelése az a kor színvonalán volt, tehát a magyar matematikusok, azok az európai matematika színvonalán művelték a tudományukat. A két Bolyaira kell ugye gondolnunk, az apára Bolyai Farkasra és fiára Jánosra, akik a magyar nyelvű matematikát nem, de hát a matematikát nagyon mesterien és magas fokon művelték. Na most jött Dugonics András, piarista szerzetes, aki azt mondta, hogy próbáljuk meg azért a matematika nyelvezetét magyarra áttenni, és akkor neki köszönhetjük az olyan szavakat, hogy háromszög, egyenlet, vagy gyök, nem is gondolnánk, hogy ez egy ilyen 18. század végi találmány, hanem szépen besimul a nyelvezetünkbe, és hát természetesen, amikor a matematikai műveleteket végzünk, akkor ezeket a fogalmakat használjuk. Bolyai édesapa és fia még nem ezek a fogalmakon indult el, de természetszerűleg a későbbi matematikusok már ezt anyanyelvükként érezték és használták. Tehát sok ilyen aprónak tűnő, teendő feladat volt 19. század elején is, még visszanyúlva a 18. század utolsó harmadában, de hogy ezeken egyáltalán elkezdtek gondolkodni, elkezdtek töprengeni és keresték a megoldást, abban mindenképpen oroszlán része van Bessenyei Györgynek.

0: Azt miért gondolta, hogy fontos lenne a tudós embereket összehozni egy csoportba? Ugye itt 1779-ben már kötődik a nevéhez a Hazafiúi Magyar Társaság.
1: Bessenyei azért szolgálmazta a tudósok összefogását, hogy ne egyenként egymástól elszigetelve űzzék a tudományukat, hanem tudjanak egymásról, hassanak egymásra, a társasági életben rejlő lehetőségekre figyelt fel. A tudósi hajlamot mutató társai körében szervezte meg ezt a Hazafiúi Magyar Társaságot. Részben a társasági lét, a tudományos társasági lét kedvéért, részben pedig azért, hogy valóban ismerjék meg egymás gondolatait, egymás elképzeléseit, egy-egy tudományos ötlet az fogalmazódjon meg, derüljön ki arról, hogy jó, ez tényleg érdemes a kimunkálásra, vagy pedig hát ezen ilyen vagy olyan módon próbáljunk változtatni, és akkor egy másik irányba induljunk el, mert az szerencsésebb. Hát ő ebben nagy erőt látott, és amikor tételesen kidolgozza a Magyar Tudóstársaságnak a majdani szabályait, létének a működtető elveit, akkor erre a színvonal emelésre figyel elsőrendűen. Másodszorban pedig, hogy koordinálják, tehát összehangolják a tudósok a munkálkodásukat.
0: Aki hatékonyságban gondolkodik, fejlődésben gondolkodik, annak mi a célja, hogyha most Bessenyeiről beszélünk?
1: Az ő esetében semmi színűleg nem öncélról van szó, hanem ő mindig is a magyar szellemi élet színvonalának az emelésére törekedett. Tehát az írásai, ezek a röpiratok, ezek a jámbor szándékok, ugye, amik megfogalmazódnak, ezek mind-mind próbálnak mozgósító erővel hatni, hogy mások is próbálkozzanak a maguk területén egyfelől rendet teremteni, tehát mondjuk a magyar nyelvezetet iskolázni, másfelől pedig egymásra is hassanak, hogy egy pezsgőbb szellemi élet teremtődjön meg, másfelől pedig ez ne csak a tudósoké legyen. Egyfajta tudományos közéletiséget akart megteremteni.
0: Most ez a lendülete folytatódott, mert hogy ugye ő bár 1811-ben meghalt, de hát az akadémia pár év múlva mégiscsak megalakult. Szóval ezt a lendületet sikerült neki átadni a tudóstársaknak.
1: Szerencsésen találkoztak az ő gondolatai követőkkel, és a Magyar Tudóstársaság iránt való jámbor szándék kidolgozott, vagy utolsó véglegesnek tekintető változata, mely 1790-ben jelent meg, egyik követőjének köszönhetően látott napvilágot. Révai Miklós nyelvtudós, a magyar nyelvtudomány megteremtő alakja karolta fel, és nyomtatta ki ezt a jámbor szándékot, hogy minél többekhez jusson el, és mozgósító erővel hasson. De nem csak Révai Miklós volt az egyetlen, hanem akadtak mások is, akik a tudós társaság megszervezését is nagyon fontosnak gondolták. Kiemelem Teleki Lászlót, aki maga is írt egy buzgó esdeklést a tudományos társaság megalakítása témájáról, de aktívan fel is karolta Bessenyének azt a törekvését, hogy pályázatokra érkezzenek pályamunkák. És ő rendre, részben a saját vagyonából áldozva, ezeket a pályázatokat rendre kiírt, és akkor a pályamunkákat pedig értékelték, díjazták. És ezeknek a pályamunkáknak az egyik legfontosabb témája az volt, hogy hogyan is lehetne a legméltóbb és a legcélra vezetőbb módon megszervezni magát az akadémiát. Tehát gondolkodjanak el a tudósok, hogy például az akadémia szervezeti felépítése, ügyrendje, ügyvitele milyen legyen. És akkor erre is rendre érkeztek nagyon érdekes és használható gondolatokat tartalmazó munkák. Hiszen az egyik, amit el kellett rendezni a majdan létrehozandó akadémia szervezésével kapcsolatban, az volt, hogy a tudományokat, azokat hogyan tudjuk majd megjeleníteni az akadémia szervezetén belül. Hány osztályt hozzunk létre? Ezek az osztályok egy-egy tudományterületet milyen módon, mértékben fedjenek le? Révai Miklós például 4 osztályban gondolkodott. Ő nyelvészként természetesen a nyelvtudománynak adott egy önálló osztályt, a filozófiának, a matematikának és a természettudománynak még egy-egy osztályt. De például a nagymúltú történettudomány vagy jogtudomány az ebben az osztályozásban nem kapott önálló területet. Jött egy római katolikus teológus, Fejér György, aki a pályaművében azt mondta, hogy legyen 6 osztály, és akkor A matematikát és a természettudományt vonjuk össze, azoknak elég egyetlen osztály, de még akkor adjunk önálló teret például a történettudománynak, vagy a jogtudománynak. És akkor így formálódtak ezek az elképzelések. A tagságról. A tagság összetétele milyen legyen. És eljutnak odáig, hogy legalább három osztályát meg kell teremteni a majdani tagoknak. Ugye legyenek rendes tagok. Azok a rendes tagok, akik már a tudományos munkásságukkal, munkálkodásukkal bizonyítottak. És ők megértek arra, hogy mai fogalmunk akadémikusok legyenek, vagy teljes értékű akadémiai tagsággal rendelkezzenek. A szervezet működéséhez, megszervezésért működéséhez anyagi támogatásra volt szükség, és akik anyagi támogatást nyújtottak, azok tiszteleti tagokká válhattak. Tehát ez egyfajta elismerés volt, visszajelzés volt, hogy az akadémia hálás mindazoknak a felajánlásaiért, akik anyagilag is hozzájárultak a létéhez, vagy a majd a működtetéséhez. A harmadik, ami először fogalmazik, a levelező tagság. Ezt elsőrendben az induló, fiatal, pályakezdő tudósoknak a bátorítására szánták, azzal a céllal, hogy ha elég ösztönzés nyernek, és haladnak szépen tudósi pályájukon, akkor eljutottnak majd a rendes tagságig is, tehát a teljes jogú akadémiai taggá válásig. Ezekről gondolkodtak, töprengtek mindazok, akik Bezsenyei gondolatait követték.
0: Tulajdonképpen kijelenthetjük azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttében Bezsenyeinek volt az indító szerepe.
1: Ez elvitathatatlan,
0: hogy köszönhetjük.
1: Igen. Ezt kijelenthetjük nyugodtan, hiszen ha kortársai közül mások is megfogalmazták ezeket a gondolatokat, sőt volt, aki esetleg részletekben menőbben képzelt el egy tudományos szervezetet, de magának a küldetésnek, a tudósítások feladatainak a leírásában, megfogalmazásában Bezsenyei megkerülhetetlen. És ez mutatja azt is, hogy követői, és inkább ő ráhivatkoztak, mint egyéb más kortársakra, akikben szintén felmerült az, hogy egy tudósításságra szüksége van Magyarországnak.
0: Egy Tisza Berceli születésű földbirtokos család gyermekének.
1: Pontosan, így van. De szerencsére a Tudományos Akadémia létrehozásában más megyebelieink is jeleskedtek. Többek között, amikor elhangzott Széchenyi Istvánnak a nevezetes felajánlása, azonnal buzgón a jelenlévő képviselők között is a jelenlévő felsőházi tagok közül akadtak, akik szerényebb mértékben, de azonnal anyagiakkal is hozzá kívántak járulni az akadémia létrehozásához. Mindenképpen említenünk kell Szatmár vármegye főispánját, Károlyi Györgyöt, aki jószágainak, vagyis birtokainak fél éves jövedelmét ajánlotta fel. Ez 40 ezer rénes forintot a kortájt, és hát ahhoz képest, hogyha hozzávesszük, hogy Széchenyi egész éves, óradalmainak egész éves jövedelmét ajánlotta fel 60 ezer rénes forintban, akkor nincs szégyenkezni valónk, hogy megye belénk. Károlyi György ilyen szép összeggel járult hozzá ugyancsak az akadémia létrehozásához. És amikor már 48-49-es törés után újrakezdésnél már az vetődik fel, hogy legyen önálló palotája az akadémiának, ne kelljen ide-oda bekönyörögnie magát, hogy az éves üléseit megtartassa méltó keretek között, akkor éppen Nyírbogdányban összegyűlt szabolcsi földbirtokosok, ügyvédek, bírák kis csoportja országos gyűjtést indított el, és ennek az országos gyűjtésnek is részben köszönhető az, hogy egy nagyon szép, reprezentatív, a budapesti városképet mind a mai napig meghatározó palota épületet. Tehát más kötődéseink is vannak, és lehetséges, hogy tudatosan, vagy egy kicsit tudatalatt, de Bezsenyei öröksége is hatott mindazokra, akik ezeket a felajánlásokat megtették.
0: Dr. Reszler Gábort, a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott főiskolai tanárát hallották, a felvilágosodás meghatározó alakja Bezsenyei György akadémiai törekvéseiről.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szabó Máté a Denevér barlangkutató és szabadidős egyesület egyik oszlopos tagja, aki a tájfutásban ér el kimagasló sikereket. Mindemellett azonban van egy hobbija is, amelyről mindig lelkesen beszél. Erről kérdezi Pokrovenszky Gergely.
2: A tájfutás mellett van egy újabb, másik nagy szerelmed is, ez pedig a...
3: Hát a madarászás.
2: Hogy jött és mikor ismerkedtél meg ezzel a gyönyörű szép tevékenységgel?
3: Én gyakorlatilag elsős voltam, amikor elkezdtünk járni egy ilyen erdészeti foglalkozásra. Megismerkedtem egy ornitológus csűriző hölgyel, és gyakorlatilag azóta tartom vele a kapcsolatot, és járok vele közös rendezvényekre.
2: Mi érintett meg téged első alkalommal?
3: Hát ez nagyon érdekes, egyébként én az élőlényeket, a természetet nagyon szeretem, és az, hogy önmagában a madarak gyakorlatilag mindenhol ott vannak a környezetünkben, és észrevehetőek, így ez fogott meg talán a legjobban.
2: Korábban te mennyit olvastál erről a témáról, és mennyire foglalkoztál a madarakkal?
3: Amikor úgy, főleg amikor benne voltam ebbe a nagyon az elején, akkor elkezdtem ugye utána érdeklődni, utána olvasgatni a dolgoknak, nagyon sok mindent meg is jegyeztem, meg is tanultam a madarakkal kapcsolatban, de igazából én olvasni nem szeretek, szóval így csak a kezdetleges felrendülés volt az, ami ezt hozta.
2: Mi a szép ebben a madarászatban, és te mit teszel értük?
3: Hát igazából az a szép benne, hogy a madarakban gyakorlatilag nagyon sok mindenben lehet segíteni, pont ebből azokból kifolyólag, hogy itt vannak gyakorlatilag a környezetünkben. Igazából bármit, ami nem árt nekik, az minden segítség. Például a madáritatás, amit gyakorlatilag mindenkinek javaslok, 24-ben lehet egész évben csinálni, mert ugye az a madarak télen is friss vízhez, illetve nyáron a mehőségbe is friss vízhez juthatnak, illetve télen a madáretetés, valamint porfürdők kihelyezése és számtalan dolog, például a kertekben növények telepítése.
2: Ezt hogy képzeljük el, hogyha nincsen tájfutó edzésed, akkor te hová mész ki, és hol próbálod ezeket a tevékenységeket megtervezni?
3: Nem kell messzire menni, akárcsak a kertben. Ezt nagyon könnyen meg lehet valósítani, illetve hogyha vannak rendezvények, programok, akkor azokra igyekszek kilátogatni, és ez akár egyházán belül is több pontot jelent.
2: Milyen programokra szoktál ellátogatni?
3: Ugye az MME Madártani Egyesület keretein belül a helyi csoportnak van taggyűlése, ők szerveznek programokat, Sósti erdőbe például fülemülék éjszakája, vagy éppen most idén énekes rigó túrát terveznek, vagy éppen csak az erdészeten, ami a Sóstóhegyen van, ott is egy gyűrűzésre simán kimegyek.
2: Szerinted miért fontos az, hogy az emberek foglalkozzanak a madarakkal?
3: Hát az állatok, szeretett állatok védelme nem csak a madarak szempontjából fontos, hanem minden más állatcsoporttal. Az, hogy a madarakkal foglalkozzunk ők, az fontos, hogy nem igénylik a foglalkozást. Éppen elég lenne nekik, hogyha nem szemetelnénk, vagy éppen a környezetünkre odafigyelnénk, de lehet nekik segíteni, és mindenképpen meghálálják.
2: Segíts egy kicsit a rádió hallgatóknak, talán sokan nem is tudják, hogy itt Nyíregyházán, vagy a Sóstói erdőben, vagy itt a környéken milyen madarak vannak jelen, milyen madarak őshonosok, és milyen madarakat lehet itt látni.
3: Hát ami nagyon-nagyon a kertekben is nagyon gyakori, ugye a fekete rigó, a kis fekete ugráló a zavarban madárka, de egyébként ami még nagyon gyakori a széncinege, neki van ez a nyitnyikék éneke, és ezért kapta a nyitnyikék népies nevét is. Egyébként a verebek mindenképpen előfordulnak, és tévhit velük kapcsolatban nagyon is fontos madarak, sőt már védetté is vannak nyilvánítva, mind a ház, mind a mezei verép, szóval ők is gyakran előfordulnak. Ha valaki a Sósti erdőben mélyebbre megy, akkor mindenképpen énekesrigó is találkozhat, illetve hát számtalan más madárfaj van, de ezek az igazán gyakoriak.
2: Neked mi a kedvenced?
3: Nekem a kedvencem egyébként a gyurgyalag, ő nem feltétlenül egy városi madár, hanem inkább a réteg partfalaiban, homokdűnéiben fészkel, de a színessége miatt, meg a díszessége miatt nekem ő a kedvencem.
2: Hogyha mész kirándulni a családoddal, vagy barátaiddal, akkor mennyire tervezed meg tudatosan az útvonalat, hogy esetleg találkozzál hasonló madarakkal?
3: Ez szokott probléma lenni, hogy általában én lemaradok egy ilyen sétánál, vagy szétnézek, meg el tudok bambulni ugye madarakkal kapcsolatban, de igyekszem alkalmazkodni a többiekhez, és ha ők mennének, sétálnak, akkor igyekszek velük tartani a tempót.
2: Hogy látod az órákon, mit segít neked az iskolában ez a magad által fejlesztett hobbi?
3: Most biológiából tanultuk a madarakat, nyilván ott sok előnyöm származott belőle, és tartottam is előadást erről, úgyhogy mindenképpen van olyan helyzet, meg szituáció, amikor sokat segít.
2: A társaidnak, osztálytársaidnak tartottál, gondolom, előadást?
3: Igen, pontosan.
2: Ők, amikor hallgattak téged, mennyire nyílt ki a szemük, és mennyire sikerült őket megnyerni a téma iránt?
3: Csodálkoztak, hogy ilyen sok mindent tudok a témáról, és nyilván kérdezősködtek is után végén, úgyhogy ez nekem nagyon szimpatikus volt.
2: Tájfutás és a madarászat között elég sok hasonlóság van, mondhatjuk.
3: Hát végül is a természet szeretete az mind a két hobbiban, sportban ott van. Nyilván azért abban különbözik, hogy nyilván madarakkal foglalkozunk, másrészt meg sportolunk, de igen, a természet a fő összekötő.
2: Futás közben nem szoktál megállni, hogyha hallasz egy jó madár hangot?
3: Nem előnyös. Nem előnyös.
2: Itt ebben te még mit tervezel, hiszen hallottunk korábban egy interjútban, hogy a világbajnokságokra készülsz és a nagy versenyekre, az országos bajnokságokra a tájfutásban, de itt milyen célokat fogalmaztál meg magadnak, mit szeretnél ebben elérni és mit szeretnél elmélyíteni?
3: Igazából én hobbiként gondolok a madarászásra, meg az ornitológiára. Nyilván szeretnék majd gyűrűzővizsgát tenni, ha betöltöttem a 18-at, illetve szeretnék a madarakkal később még is foglalkozni, szerves tagja lenni az egyesületnek is, a Dátran Egyesületnek, de egyébként én, mint munkalehetőség, így annyira nem gondolkoztam, nekem inkább hobbi szinten fog megmaradni.
2: A tanulmányaidat később milyen irányba szeretnéd majd vinni?
3: Én egyébként, miután végeztem a középiskolával a biológia tagozaton, én egyetemre fogok tovább tanulni, és egyetemen szeretnék agrár tevékenységet folytatni, vagy valamit agrármérnöknek tanulni. Nyilván ez azért nem áll messze az ornitológiától, meg a madarászástól, de ezen a fő irányzatom.
2: Miért pont erre a területre fókuszálsz?
3: Hát igazából az állatok szeretete ugye az bennem erős, a természetet szeretem, és én állattenyésztőnek szeretnék tanulni, és az állatok szabad tartásával szeretnék, hogy foglalkozni később, ami ugye egy szép idilli környezetben azért egy álom lehet.
2: Most kérdezek egy nehezet, de te nagyon könnyen fogsz rá válaszolni, hogyha 10 év múlva beszélgetünk itt ebben a stúdióban, vagy esetleg egy másik területen, akkor te mit szeretnél látni magad előtt, mit értél a következő 10 évben?
3: Következő 10 évben mindenképpen meg lesz az egyetem, meg lesz a jogsi, meg lesz a nyelvvizsga, amivel küzdök, illetve szeretném rakni gyűrűzővizsgát. Egyetem után szeretnék világot látni, és akkor kb. Itt leszünk, és majd meglátjuk, hogy hogyan tovább.
1: Szabó Máté tájfutó gimnazistát hallották, akinek kedvenc hobbija a madarászat.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli mai adása hamarosan véget ér. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk, és írjanak, ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Internetes elérhetőségünk a vélemény@europaradio.hu.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 16. fejezetének 14. és 15. verseiből hallgassuk meg. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik: ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. Hogyan fogadom ma a Mester szavát? Vajon úgy, hogy változtat életvitelemen, gondolkozásmódomon, vagy pedig megvan a saját véleményem, és ha kell, akár még azzal Jézus ellen is megyek? Szavainak ma is hatalma van, és elindít valamit az emberekben. A tanítványokhoz odafordulva biztatja övéit, hogy legyenek hűségesek, aztán majd többre bízzák őket. És óva inti őket attól, hogy egyetlen szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Meghallották ezt a farizeusok is. A farizeusok tehát nem úgy hallgatják Isten igéjét, mint a tanítványok, hanem mint akik hibát keresnek Jézus szavaiban. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy Jézus szavait kiforgatják a mellette élők, a mellette igét hallgatók. És jelen esetben is ez történt. Magukra veszik azt, amit Jézus mond. Ez még nem is rossz, de megbántódnak, megsértődnek és úgy vérekeznek, hogy ellentámadásba lendülnek. Jézus ellen szólnak. Mit juttatott ez eszembe? 2000 év óta sem változott a világ. A kis Jézuska kell, és a karácsonyi hangulat kell, de hogy Jézus úrrá és Krisztussá legyen a mi életünkben, az már nem kell. Ő legyen az én házamnak ura, ő legyen az én családomnak ura, ő legyen a mi egyházunknak ura, ő legyen a mi nemzetünknek ura is. Hát azért ez már sok. Talán minden felett uralkodni akarsz. Ne legyen nekem szabad döntenem. Tudom én, hogy mi a jó, azt teszem, ami a jó. És hová jut az ember ilyenkor? A disznóvájúhoz. Oda jut. Szabad választása után csak oda jut. És kegyelem az, hogy mégis visszajöhetünk, mégis visszatalálhatunk. A mai igemagyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Ezt közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető budapesti sajtótájékoztatón Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, ha jövő hét elején bemutatandó program része sok helyen pálya rekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hívszerelvények beszerzésével, tramtrénhálózatok kiépítésével. A következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormány, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. A közbiztonság javítása, a rendőrség közterületi jelenlétének erősítése és a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében azonnali intézkedéseket hozott, valamint közép- és hosszú távú stratégiai tervet dolgozott ki a belügyminisztérium, közölte a szaktárca. A középtávú tervek szerint a meglévő állomány megtartása, tehermentesítése és a hatékonyság növelése érdekében a minisztérium egy jogszabálymódosítási csomagot készít elő, amit az őszi ülésszakban terjeszt az országgyűlés elé. Ennek célja a többi között a közterületi szolgálatot ellátó állomány létszámának növelése, a belső feladatok hatékonyabb átcsoportosításával, valamint egy egységes bérrendezési struktúra kialakítása. A minisztérium álláspontja szerint azonban a közterületi jelenlét tartós biztosítása nem oldható meg kizárólag átmeneti intézkedésekkel, ehhez a rendőri hivatás vonzerejének rendszer szintű növelésére van szükség. A jegybank kezdeményezése nyomán tavaly évvége óta él a törvényi előírás, miszerint nem az ügyfélnek, hanem a banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfél hitelesítéssel, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Mint írják, a tavaly óta hatályos módosítás szerint a pénzforgalmi szolgáltatóknak, bankoknak, pénzforgalmi intézményeknek kell viselnie a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő, kibercsaláshoz köthető kárt, ha elmulasztották az előírás szerint szükséges erős, azaz két egymástól független forrású ügyfélhitelesítést. A Magyar Nemzeti Bank kiemelte, tavaly a kibercsalásoknál megtört a 2022-től kezdve folyamatosan emelkedő trend, és csökkent a visszaélések száma és értéke. 2025-ben ezek értéke 28 milliárd 200 millió forintot tett ki, szemben a 2024-es 42 milliárd 400 millió forinttal. A visszaélések darabszáma tavaly 214 ezer volt, miközben az előző évben 226 ezer ilyen esetet jegyeztek fel. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő csalások száma azonban még így is magas, a jegybank ezért minden eszközével támogatja annak további mérséklődését, fogalmaz a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Fellendülést hozott június a hazai használt autópiacon, éves összevetésben 19 ezerrel, 385.400-ra nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagos futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent, közölte a KSH használtautó.hu közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. Közleményükben kiemelték, ezzel együtt a tavalyi 5 millió 400.000 forintról 5 millió 500.000 forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, mert a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye csökkent, a tavalyi 179.400 kilométerről 171.400 kilométerre. Ezzel párhuzamosan az átlag életkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,15 évről 12,6 évre csökkent. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik, ám ez az arány egy év alatt 4,6%-ponttal mérséklődött, miközben a középkategóriát jelentő 2,5 millió és 10 millió forint közötti sáv folyamatosan erősödik. A használtautó.hu adatbázisa szerint egy év alatt kiugróan 42,2%-kal nőtt a meghirdetett hibrid modellek száma, és a hibridek iránti érdeklődések 57%-kal bővültek. Az üzemanyag típusok között a benzinüzemű modellek dominanciája azonban még mindig megkérdőjelezhetetlen, a kínálat csaknem felét ezek az autók teszik ki, írja a használtautó.hu.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a városi fák lesznek műsorunk fókuszában. Hogyan élik túl a klímaváltozást, a hőhullámokat, a kevés csapadékot, a damilos fűkaszákat és a csatornázást?
2: Ha végigmegyünk Szegedtől, Kecskemétig, a homokhátságon a fenyőerdők azt mondták, hogy itt a vége. A városi fák közül a fenyők szintén azt mondták, hogy itt a vége. A nyírfák is azt mondták, hogy itt a vége. Manapság a kőrisek mondják azt.
1: Vendégünk Szabó József faápoló, erdőmérnök, presbiter, akit elkísérünk Szegeden, ahogy megvizsgál egy fát, vajon ki kell-e azt vágni.
2: Reméltem, hogy teljesen egészséges lesz. De ekkora korhadás az még nem vészes. Ha 5 év múlva meg lesz nézve, akkor valószínűleg már nagyobb lesz, de ez még nem oka annak, hogy ezt a fát kivágjuk. Maradhat a fa.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Szabó József, faápoló, erdőmérnök, presbiter. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Lesznek fák 100 év múlva is a városainkban, mondja Szabó József, faápoló, erdőmérnök, református presbiter. Ezek nem olajfák lesznek, annyira nem módosul majd szerinte a klíma, az azonban már most látszik, hogy az Alföldön a fenyőfák feladták a harcot a hőséggel és a szárassággal. Mondok egy ellenpéldát is, a városokban jól bírják az ostorfák a körülményeket, persze nekik sem könnyű az életük. A következő percekben Szabó József, faápoló, erdőmérnök mellé szegődünk, aki az interjú közben megvizsgál egy ilyen ostorfát, vajon ki kell-e azt vágni, vagy elég egy kicsit gyógyítani, maradhat-e még Szeged forgalmas sugárútján. Közben beszélgetünk fákról, klímaváltozásról, emberekről, az életről. Tartsanak velünk.
3: Kedves Jocó, megpróbálom leírni, hogy mi van a kezedben. Olyan dolgok, mintha egy fakír lennél, ilyen tűk lógnak ki ebből, meg mindenféle kábelek. Ez a fának olyan, mintha egy fakírhoz menne, amit most csinálsz vele?
2: Hát körülbelül. Ez egy tomográfnak az érzékelői. 10 darab tomográfot használok most, mert ez körülbelül elég ehhez a fához. A kérdés az, hogy mennyire korhatta a fa, és mekkora szél töri el abban a keresztmetszetben, amit vizsgálok. Ehhez teszek fel 10 érzékelőt.
3: Most jól beledöfted a fa törzsébe, ez most bocsánat, nagyon laikus kérdés, nem fáj neki?
2: Nem tudjuk, a reakciót még nem mérték, de nagyon gyorsan kiheveri.
3: A fa ápoló mérnök Szabó József felhelyezi ezeket az érzékelőket, és aztán kíváncsian figyelem, hogy mi fog történni. Most néhányat áttesz máshova, majd mindjárt megkérdezem tőle, hogy milyen szempontok szerint kell ezeket felhelyezni.
2: Lehetőleg sorrendben is, most elrontottam a sorrendet.
3: Szám szerint sorrendben?
2: Igen,
3: mert... Soros kötésbe kell tenni?
2: Igen, soros kötésbe.
3: És közben mondom a hallgatóknak, hogy azt nem tudom, hogy milyen fát vizsgálunk, de...
2: Nyugati ostorfa.
3: És amit én meg tudok laikusként állapítani, hogy a törzsnek a fő részéről hiányzik egy hatalmas ág és egy oldalhajtás látható. Ez már arra utal egyébként, hogy valami volt ezzel a fával?
2: Levágták egy nagy oldalágát, és azt nem tudta befordni a sebet. És ott elkezdett korhadni. Vagy le volt kezelve sebkezelővel, vagy nem, de ekkora ágat hiába kezelünk sebkezelővel, egy idő után elkezd korhadni. És kérdés, hogy a fatesben mennyire hatolt be ez a korhadás, és veszélyes-e a környezetére így ez a fa.
3: Ezt tudod megállapítani ezzel a vizsgálattal, amit most csinálsz?
2: Megmérem a korhadást, és a koronafelület alapján, valamint a korona súlypontja alapján egy szilárdsági számolás, egy statikai számolás következik a mérés végén, csak az nem itt. Ugyanúgy, mint az építészetben a talajba befogott tartók esetén a szélnyomásra való méretezésnél.
3: Hagyom, hogy most bekalapáld ezeket az érzékelőket. Nem lennék meglepve, ha valaki idejön, hogy miért bántod a fát. Nem volt még ilyen?
2: Volt már ilyen sok, sokféle ember van, ez egy szentimentális jellegű dolog, meg van, aki feltételezi, hogy vannak hülyék, akik ilyet csinálnak.
3: Akkor meg tudtad őket győzni, hogy te épp azért vagy, hogy ezek a fák jól legyenek?
2: Általában meg tudom győzni.
3: És akkor most mi fog történni? Bekalapáltad ezeket a tüskéket?
2: Meg kell mérni, hogy milyen a geometriája ennek a felületnek, mert itt nem kör alakú a fa. Ha kör lenne, akkor egyszerűbb lenne és gyorsabb lenne a mérés.
3: Mérd meg! Valamilyen rudas szerkezetet csavarít össze mellettünk Szabó József. Mi ez?
2: Ez egy átlaló, de nem szokványos erdészeti átlaló, amivel átmérőt mérünk, hanem egy direkt erre a célra a konstruktőr dr. Dívós Ferenc által kifejlesztett átlaló, amelyik Bluetooth-on keresztül küldi az adatot a számítógéphez, ami jelen esetben az okostelefon, és így meg tudom mérni az egyes érzékeléknek a távolságát, mert utána, amikor a hangterjedési időt mérem, akkor sebességet kell, hogy számoljon a gép ezek között az érzékelők között, és csak akkor tud sebességet számolni, hogyha megvannak a pontos távolságok.
3: Most, amíg behozod ezt a programot, te, amikor elkezdtél faápolással foglalkozni, meg erdészkedéssel foglalkozni, akkor hogyan csináltatok egy ilyen faápolást, amikor még nem volt bluetoothos, nem tudom, milyen szoftverrel összekötött mérőeszköz?
2: Abban az időben kalapáccsal volt megkongatva a fa, hogy mennyire odvas, valamint ha sok fát nézett az ember, akkor egy idő után szemre ránézéssel meg tudta mondani. Most is ugyanezt meg tudja az ember mondani, de a műszer az segít ebben. 10 fából 2 esetében biztos, hogy a műszer pontosabbat mond, legalább 2 esetében.
3: Vagyis akkor 2-vel több fa maradhat meg egy városban, ami egy jó meleg augusztusi napon aranyat ér már csak az árnyéka miatt mondjuk.
2: 2-vel több maradhat meg, és kevesebb költsége lesz így a fenntartónak, mert fölöslegesen nem vág ki fát, és így fölöslegesen nem kell ültetni és ápolni fát.
3: A szoftvert nézzük, mi fog most történni, ha belenézhetek a telefonodba?
2: Kossuth 23-as fa, ezt beírom azonosítóként. Utána fafajt választok, a fafaj az ostorfa, aminek a latin neve celtis, ezt beírom, ez nyugati ostorfa, de az ostorfák egyformán vezetik a hangot, az egyes fák nem egyformán vezetik a hangot, egy réteget választok, ez 190 cm magasan levő réteg, keresztmetszete nem szabályos, ami a program kategóriája szerint irreguláris, és elindítom a mérőeszközt, amelynek segítségével végigmérem az egyes érzékelőket.
3: És mit látsz?
2: Azt látom, hogy elkészült a mérés, a gép pedig segíti ezt olyan módon, hogy egy hanggenerátor mondja, hogy melyik érzékelőtől melyikre mérjek. Ez nagyon jó akkor, amikor az ember már sokat mér, és eléggé elbambul mérés közben.
3: Azért, aki nem tudja, hogy mit csinálsz, szerintem, hogy is mondjam, attól, hogy rád néz, nem lesz sokkal előrébb a tevékenységet illetően. Tehát nagyon furcsa, ami történik, ezt akarnám kifejezni. Mintha egy ráknak a két ollója lenne a kezedben, ami olyan 4-5-ször nagyobb, mint a rák, és így a fát így tapogatod vele.
2: Ezért fontos a kalap és a zöld ruha, hogy látszódjon, hogy ez az ember egy szaki, aki fontoskodik itt ezzel a valamivel.
3: És most lesz olyan eredmény, amit te itt azonnal látni fogsz, vagy tényleg mindent ki kell otthon számolni?
2: Lesz eredmény, mert szemmel látható, hogy mennyire korhat a fa. Átszínezi a gép a keresztmetszetet az alapján, hogy milyen sebessége vezeti a hangot. Megvan a keresztmetszet alakja, mutatom is.
3: Ez tényleg így néz ki.
2: Egy furcsa tojás. És most következik a tényleges vizsgálat, amikor bekapcsolom az érzékelőket, és a Bluetooth kapcsolat itt is létrejön, tehát 2 Bluetooth kapcsolatos géppel dolgozok, az egyik az átlaló, a másik pedig maga a hangterjedési idő mérő, ami szintén az okostelefonra küldi tovább az adatot. Bekapcsoltam a jelcímkézőt, amelyik küldi az adatot a telefonra, programban kapcsolódok az eszközhöz, startoltatom.
3: Tulajdonképpen a fához kapcsolódsz.
2: Igen. És jönnek a jelek. Ez a legújabb fejlesztés ebben az évben, hogy 2 koppintás után a 3. koppintásnál magas hangot ad ki.
3: Ez is az elbambulás elkerülését segíti?
2: Igen. Nagyon rossz, amikor az ember végig kopogtatta, lecsatlakozik a Bluetooth-ról, megnézi az eredményt, és rájön, hogy hopp, egy darab koppintás még hiányzott. Ez mondjuk 16 érzékelőnél, amelyikre mindegyikre 3-at kell koppintani, ami 48 koppintást jelent, és egy hiányzik, és emiatt újra be kell kapcsolni. Hát bosszantó.
3: Reméljük, a rádióinterjú nem zökkent ki téged ebben.
2: Igyekszek figyelni.
3: Ilyen, amikor az újságíró is kipróbálhatja a kopogtatást. Jól csinálom, kedves Jocó?
2: Nagyon jól csinálom. Az oklevelet később állítom ki. végigmentem, bezöldülnek a számok jelezve, hogy mindegyik érzékelőre legalább 3-at koppintottam.
3: És ami ott kiíródott pirossal egy-két sorban, a többi zöld
2: az... Magas a szórása a mérésnek, és létrejött a mérés, és látható, hogy körülbelül a felének a fele korhadt a levágották helyén. A következő mérés lejjebb egy keresztmetszet, hogy meddig hatol le a korhadás.
3: Azt, hogy korhadt, azt abból tudjuk, hogy itt most mondom a hallgatóknak, hogy a fa törzsének ábráján mondjuk olyan 80% zöld van, és akkor van egy része, ahol sárga, piros, kék foltok láthatók. Az a korhadás a kék?
2: Igen, a sebesség alapján rendeli hozzá a program a szint, olyan 1700 méter per szekundum körül ott zöldet rendel hozzá, és ahogy csökken egészen le, hogy 400 méter per szekundumig, sárga, piros, kék. A sárga jelöli azt, ahol a fa és a gomba küzd egymással, és a gomba szépen lassan halad előre, a fa vastagítja a törzsét, de előbb-utóbb a gomba mindig legyőzi a fát.
3: A maga a technológia, az hogy működik? Az alapján a hang hogyan tudja ezt a képet kirajzolni, ahol korhadt a fa, ott üreges, és másként terjed a hang, vagy mi alapján alkalmas ez erre?
2: Itt most 10 érzékelő van, mindegyikre 3 lett koppintva. Az 30 koppintás, és mindegyik esetén egy érzékelő a másik érzékelőhöz mér. A 30 koppintásszor 9 mérés. Az 30x9, az 270 mérés. És 270 mérésnél mindegyiknél megméri a terjedési időt. Utána, ezt már számítógép rendezi, ezt a hatalmas mennyiségű számot elrendezi úgy ezen a geometrián belül, hogy hol mennyi idő alatt ér át a hang. És így lesz olyan, ahol 1700 méter per szekundum a két érzékelő között, és lesz olyan, ahol kevesebb. És mivel keresztül egy hatalmas nagy olyan pókhálószerűség mentén mér, így a program kiszűri azokat a helyeket, ahol a legalacsonyabb a hangterjedési idő, és ezeket színnel jelöli, egy mindenki számára érzékelhető, és így mindenki szereti ezt a mérést.
3: Amikor ezzel életedben először találkoztál valami szakmai konferencián, vagy nem tudom, valami külföldi dokumentumfilmbe, vagy nem tudom, tanulmányúton, azért meglepődtél, hogy ilyen létezik?
2: Nem hirtelen jött ez. A két érzékelős műszer az már nagyon régóta megvan, mint egy 20 éve megvan a két érzékelős műszer, ott még nekem kellett kiszámolni a sebességet. Feltettem a két érzékelőt, és kiszámoltam, hogy vezeti a fa a hangot, majd megint föltettem, és én hoztam létre ezt az ábrát. És az alapján következtettem. És a fejlesztő, ez magyar fejlesztés, a fejlesztő ezelőtt 12 éve jutott oda, hogy létrehozta ezt a sok érzékelőset. És eredetileg számítógépre volt elkészítve, és most már, illetve számítógépre, laptopra, most már pedig az androidos okostelefonra megvan a program. Így kényelmesebben, gyorsabban lehet mérni, egy személy is meg tudja csinálni a mérést.
3: Mi következik most? Lejjebb is kell akkor még egyet mérni?
2: Lejjebb is mérek, ez ahhoz kell, hogy ha odukezelésre kerül a sor, az azt jelenti, hogy kivésem a korhat részt, és gombarovarölővel ellátom, hogy meddig kell kivésni, és hol lehet egy lukat csinálni a fa törzsén, hogy átszellőző legyen az odú. Egy ilyen beavatkozás 1-2 óra, költségben nem túl nagy, viszont egy 10 évet is jelent a fa életében, amivel meghosszabbítható.
3: És ez csak otthon fog kiderülni, amikor leülsz a géphez az adatokat, teljesen kiértékelni, hogy itt most ez fog-e történni, vagy kivágás fog történni?
2: Hát otthon derül ki leginkább, de körülbelül besatszolható. Ez alapján, amit látunk, nem kell kivágni, és valószínűleg egy méternél már alig lesz korhadás. Megnézzük egy méternél.
3: Nézzük meg. Mennyi a fa derékbőssége? Mert most egy mérőszalaggal ezt mérjük.
2: 155 cm, egy 15,5 cm-enként teszem fel egy méternél az érzékelőket.
3: Mert hogy el kell osztani a tizet.
2: Igen, csak utána még össze is kell adogatni, tehát 15,5, a következő az 31, és ez eleven tartja az agyat. 62.
3: Van méretbeli korlát, amit nem lehet megvizsgálni ezzel a módszerrel? Ami olyan vastag törzsű fa? Vagy meg lehet, csak kisebb lesz a...
2: Valahol 2 méternél van a határ, mert a kábelek azt már nem érik túl. Eddig a legnagyobb fa, amit mértem, az a deszki öreg tölgy a Marosártéren. Bővíthető a műszer 32 érzékelőig, ha jól emlékszem. Hát ott már Magyarországon nincsen akkora fa, amit nem lehetne megmérni.
3: Tehát végeztünk a méréssel, itt most teljesen zöld karikát látunk egy méternél. Ez mit mond a szakembernek?
2: Itt teljesen egészséges a fa. Egy icurka-picurka sárga folt látható ott, abban azon az oldalon, ahol a korhadás volt a korona alapban. Ez azt mutatja, hogy itt a gomba már jelen van, de még a fát nem győzte le. Valószínűleg még lejjebb, még egészségesebb a fa. Vagyis, ha odúkezelésre kerül a sor, akkor idáig már nem kell kivésni a fát, följebb kell kivésni a korhadó részeket, ott, ahol a fa védekezik, azt nem kell bántani, átszellőzővé kell tenni, befedni egy kis tetővel, hogy ne essen be az eső, és ebben az esetben megakadályoztuk a korhadás továbbterjedését. Ha egy kis gombarovarölős kezelést is adtunk neki, akkor még inkább.
3: Amikor ezt a fának ezt az ágát levágták, akkor hibát követett el, aki ezt levágta, hogy ez a folyamat beindult, és esetleg te voltál-e ez, emlékszel minden fára, amit próbáltál gyógyítani az évek során?
2: Amikor levágták a fát, akkor különböző körülmények voltak, vagy bekenték fasebkezelővel, vagy nem. A jelenleg forgalomban levő fasebkezelőkben például nagyon kevés az, amelyikben van gombarovarölő. Lezárják a sebet, így az fának időt adnak arra, hogy gyógyítsa belülről magát, amit a fa meg is tesz. Megosztanak a vélemények, van olyan faápoló, aki bekeni a fát fasebkezelővel, van olyan, aki nem keni be. Most például az idén kísérlet van beállítva a faápolók egyesülete részéről, egy hete volt egy kísérlet, hogy sok ágat levágtak, és akkor egyiket nem kenték be, másikat bekenték fasebkezelővel, harmadikat pedig gázlánggal megpörkölték, mivel akkor fakátrányok keletkeznek, amik szintén gombarovarölő tulajdonsággal bírnak. A régi villanyoszlopokat is azzal kezelték.
3: Akkor majd eldől, hogy melyik a jobb?
2: Igen, valószínűleg a gázzal való kezelés a legjobb, mert ott egy komplett vegyületcsoport képződik, amelyik erős gomba és rovarölő olyan szaga van, mint a füstölt kolbász.
3: Emlékszel, hogy ezt te vágtad el?
2: Nem én vágtam le. Én most jelenleg a városgazdálkodás, szegedi városgazdálkodás megbízásából dolgozom. Egy éves keretszerződésem van Szeged területén műszeres favizsgálatokra, és megbíztak ezzel, mint külsős. Azért külsős bíznak meg vele, hogy ne érje az a vád őket, hogy részrehajlóan mérnek, és azt hoznak ki, amit ők szeretnének. Egyesek szeretnék, ha nem vágnák ki a fát, mások szeretnék, ha kivágnák a fát, de ha nem kell kivágni, akkor mind a kettő hibás.
3: Mi a következő? Ezzel a fával végeztünk?
2: Nem, még gyökfőben is kell egy mérés, mivel leggyakrabban gyökfőben korhad a fa, mert ott van a legnagyobb sérülési esély. Fiatalkorban a daminos kaszával, ami most már egy 20 éve végzi a gyökfő megsértését, hogyha helytelenül használják, de vezetnek sokféle vezetéket a földben, akkor gyökeret vágnak el, megsértik a műkőlerakás során, sokféle módon megsértik, és akkor gyökfő felül a leggyakoribb a korhadás.
3: A gyökfő az mit jelent? A fa földtől néhány centivel lévő törzs része?
2: Igen, tehát ott, ahol a földdel találkozik. Gyakori, hogy elhordanak a talajból, hogy rátöltenek a talajba, hogy változik a város és változik a fa környezete.
3: De abból, amit az előbb mondtál, hogy itt már jobb a helyzet, azért azt gyanítjuk, hogy lent semmi probléma nem lesz? Vagy az egy másik probléma, hát abból, amiket az előbb elmondtál, még akár a csemete korából?
2: Igen, a fönti probléma miatt, a koronalabbal való áglevágás miatt lejjebb nincsen probléma, de számtalan egyéb miatt lehet probléma, hogy illő megvizsgálnom ott is, már csak azért is, hogyha ez a fa ki fog dőlni mondjuk a nyári viharban, és én vizsgáltam meg, és azt mondtam, hogy környezetére nem veszélyes, akkor az igen rossz respekt a szénvizsgálatom szempontjából.
3: Jogi felelősséged van ilyenkor, amikor egy fa sorsáról döntesz, és mondjuk tényleg egy vihar kidöntés rá dől mondjuk az én autómra, ami majd itt áll mellette augusztusban?
2: Közvetlen jogi felelősségem nincs, mert annyi minden befolyásolja egy fa kidőlését, hogy nem lehet teljes mértékben helytállni, de természetesen van felelősségem, figyelembe kell venni minden körülményt, és az alapján nyilvánvaló. Ezért létezik a felelősségbiztosítás. Tehát nyilvánvaló, hogy mint az orvosoknál, egy favizsgálónál is lehet olyan eset, ami nem állja meg a helyét, vagyis lehet műhiba. Igyekszem, hogy ne legyen műhibám. Eddig nem volt műhibám.
3: Oké, akkor nézzük meg a gyökfő eredményét, állapotát. Nézzük a gyökfőt, mit fogunk látni, vagy most mit állítasz be? Aha, hogy nem kör alakú.
2: Nem, hát majdnem kör alakú, mérhettem volna körként is, de így pontosabb.
3: Akkor most már tudom, hogy jön a gép csatlakoztatás, meg a kalapálás.
2: És akkor kapcsolódik, kapcsolódott, jön a kopácsolás. Megtalálom a kalapácsot.
3: És akkor mit látsz a gyökfővel kapcsolatban?
2: A harmadik réteg az alsó réteg, amit azért nézünk meg, mert gyökér felől is van korhadás néha, és egy picike van, nagyobb, mint egy méternél, ami azt jelenti, hogy alulról is jön fölfelé valami korhadás, aminek oka lehet valószínűleg valahol, valaki valamikor, valamiért gyökeret vágott el.
3: Jól látom, hogy most meg vagy lepődve ezen? Erre nem számítottál.
2: Reméltem, hogy teljesen egészséges lesz. De ekkora korhadás az még nem vészes. Ha 5 év múlva meg lesz nézve, akkor valószínűleg már nagyobb lesz, de ez még nem oka annak, hogy ezt a fát kivágjuk. Maradhat a fa, vagyis megspóroltunk így egy kivágást, ami tízezrekkel mérhető, egy tuskó kiszedést, ami tízezrekkel mérhető, mondjuk 2 évre felelősséggel, ha vállalkozó elülteti a sorfát, ott a sorfa értéke tízezrekkel mérhető, az elültetés költsége tízezrekkel mérhető, de nem szokott mindig megmaradni 2-3 éven belül, akkor azt pótolni kell, tehát összességében 100 000-re menő költséget spóroltunk meg, és marad egy nagyon nagy koronájú fa, ami jelen esetben egy 8 méter átmérőjű, olyan 7 méter magas koronával bíró fa, ami szűri a zajt, árnyékol, és a többi, és a többi.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de ígérem, utána folytatjuk a szegedi utunkat Szabó József faápolóval, erdőmérnökkel, presbiterrel. Vizsgáljuk még ezt az ostorfát, utána pedig beszélgetünk fákról, klímaváltozásról, locsolásról, az életről. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amit várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető budapesti sajtótájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akárcsak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Élő működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő működő és emberséges Magyarország, enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, fogalmazott Magyar Péter hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. Magyar Péter szólt arról is, hogy átfogó egyeztetést kezdeményeznek minden érintett település polgármesterével, és bevonják a lakosságot is a közös gondolkodásba, hiszen az ország különböző pontjain eltérő programokra lesz szükség. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, ezt közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető budapesti sajtótájékoztatón Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyen pálya rekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hívszerelvények beszerzésével, tramtrénhálózatok kiépítésével. A következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormány, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. A közbiztonság javítása, a rendőrség közterületi jelenlétének erősítése és a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében azonnali intézkedéseket hozott, valamint közép- és hosszú távú stratégiai tervet dolgozott ki a belügyminisztérium, közölte a szaktárca. A középtávú tervek szerint a meglévő állomány megtartása, tehermentesítése és a hatékonyság növelése érdekében a minisztérium egy jogszabálymódosítási csomagot készít elő, amit az őszi ülésszakban terjeszt az országgyűlés elé. Ennek célja a többi között a közterületi szolgálatot ellátó állomány létszámának növelése, a belső feladatok hatékonyabb átcsoportosításával, valamint egy egységes bérrendezési struktúra kialakítása. A minisztérium álláspontja szerint azonban a közterületi jelenlét tartós biztosítása nem oldható meg kizárólag átmeneti intézkedésekkel, ehhez a rendőri hivatás vonzerejének rendszer szintű növelésére van szükség. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottságának ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Orbán Anita rámutatott, a rendelet értelmében fenntartják az állami finanszírozását azoknak a közoktatási intézményeknek, ahol az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktatnak, akkor is, ha a létszám egy bizonyos szint alá esik. Orbán Anita kitért arra is, hogy a két ország vegyes bizottsága szakértői szinten a legutóbb 2021. szeptemberében ülésezett. Reményeik szerint, ahogy az ukrán oldal kijelöli a résztvevőket, akár már a nyár végén, de legkésőbb kora ősszel sor kerülhet a vegyes bizottság következő ülésére. Megállapodás született az ukrán féllel egy intézményközi munkacsoportról is, amely közös monitoringot végez majd. A külügyminiszter kiemelte, a munkacsoportnak az is feladata lesz, hogy gyors és összehangolt választ adjon a két ország állampolgárait érintő esetleges jogsérelmekre, 3-3 tagból áll majd, és magyar részről az alapvető jogok biztosa vezeti. A múlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítő anyag Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telepellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Szabó József faápolóval, erdőmérnökkel, református presbiterrel. Szegeden járunk, ahol egy ostorfát vizsgálunk meg Szeged egyik forgalmas pontján, a Kossuth Lajos sugárúton.
2: Meg fogod ezt még otthon nézni, vagy most ez már ilyen biztosítéletnek tűnik?
3: Megnézem otthon, mert a statikai számolás része ennek a munkának. A legkritikusabb részen egy biztonsági tényezőt fogok megadni, mert ha eltörik, akkor ott törik el, és az a biztonsági tényező legalább 1,5 kell, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy egy a biztonsági tényező akkor, ha 120 km-es szél eltöri a fát, számolás alapján 1,5-nek kell lennie különböző mérési pontatlanságok meg biztonság miatt, és valószínűleg jóval 1,5 fölött lesz ennek a fának a biztonsági tényezője a kritikus keresztmetszetben.
2: Vagyis az azt jelenti, hogy el kell tudnia viselni egy 120 km/órás szeles vihart, úgyhogy nem fordul ki a földből.
3: A földből való kifordulást azt nem merem garantálni, az egy másik vizsgálat, de a törzs törését azt garantálom, hogy 120 km-es szélökés nem fogja eltörni, hogyha a statikai elemzés is ezt mutatja.
2: Most ha velem nem beszélgettél volna közben, akkor mennyi idő egy ilyen vizsgálat?
3: Fél óra, de hogyha jönnek érdeklődők, akkor hosszabb. Sok érdeklődő szokott jönni.
2: Tényleg odalépnek hozzá, hogy mit csinálsz? De nem csak azok, akik féltik a fákat, hanem akik kíváncsiak?
3: Kíváncsiak is vannak. Van, aki minden fát ki akar vágni, mert depressziós és nem szeret levelet söprögetni, vagy a csatornájába belehullik a levél. Van, aki azért akarja kivágatni, mert nehezen áll be a garázsához. Vannak fagyűlölők is, ez a pszichológusok szerint 1%-a körülbelül az embereknek. Ez olyan, mint a macska és kutyagyűlölők, csak azok többen vannak. Tehát fagyűlölők kevesebben vannak, és vannak végleges fa szeretők, akik pedig gyűlölik az autókat, és minden fát meg akarnak tartani, akkor is, hogyha az mindennapi veszélyt hordoz magával.
2: És te hogy vagy a fákkal? Melyik kategóriában vagy?
3: Középen kell állnom, vagyis igyekeznem kell érzelemhez nem kötni a favizsgálatot, hanem a tényekre szorítkozni. Környezetére veszélyes, nem veszélyes. Ha veszélyes, mit lehet csinálni, hogy megszüntessük azt a veszélyt, és amennyiben nincs értelme a fenntartásának, mert ökológiai környezeti haszna nagyon alacsony, viszont a fenntartása magas, akkor kivágni és cserélni, kivéve, ha valaki érzelemmel kötődik hozzá. Mert például az Akadémia székház előtt Budapesten levő öreg akászhoz érzelemmel kötődünk. Egyesek azt mondják, hogy az a legöregebb akászfa, mindegy, nagyon régi akászfa, és ott százezrek vannak ráköltve, hogy fennmaradjon, de a leglátványosabb öregfa, amelyikre milliókat költöttek Magyarországon, az Budapesten a Kodály köröndön levő öreg platánfa, ahol millió fölötti a költség, amit arra költöttek, hogy a fa megmaradjon.
2: És miért fontos ez a fa ott?
3: Mert történeti, kertésztörténeti és várostörténeti értékkel bíró fa. Nagyon régen ott van például ez. Nagyon sok képen szerepel. Nagyon nagy méretű. Sokan budapestiek az alatt ismerkedtek meg. Ilyesmi.
2: De van olyan, hogy ez nem elég, vagy a természet túlt, ez az szegedi példa, neked kellett kivágni a Széchenyi téren az úgynevezett malacos fát, vagy malacfát, disznófát, aminek egy olyan platánfa volt, a nem szegedi hallgatóknak mondom, mivel ezt általában most nem szegediek fogják hallani, ami egy malacnak a testét lehetett belelátni a fába olyan természetes módon, és ezt nem olyan régen ki kellett vágnod.
3: Ki kellett vágni, szerencsére nem én vágtam ki, hanem a környezetgazdálkodás szakemberei. Én már kiöregettem ebből, mert 55 év fölött tilos már magason végezni munkát. Én vizsgáltam én, és véstem ki a korhadó részét. Hát szomorú vagyok, de ezt kellett vele tenni. Vagy ugyanígy a Honvéd téren volt egy fa, amelyiknek az odvát kivéstük, és egy baglyot tettünk fel a fára, jól nézett ki, sokan szerették, de azt is ki kellett vágni, mert olyan volt, hogy önsúlyától kitörhetett volna, és balesetet okozhatott. Játszótéren volt.
2: Bocsánat, hogy rosszul mondtam, hogy te vágtad ki, viszont akkor egy kicsit bulvárosan fogalmazva, te írtad alá a halálos ítéletét.
3: Nem, a döntést nem én hozom meg. Én javaslom, hogy mit kell tenni, és ezt érzékeltetem a vizsgálatban színnel is. Pirossal színezem át azt a vizsgálatot, illetve a vonatkozó részét, a javaslatomat, amelyiknél semmi értelmét nem látom, viszont nagy a környezeti veszély. A döntést a város fáinak a fenntartói hozzák meg.
2: Tehát az elmúlt percekben Szabó József erdő mérnököt és faápoló mérnököt és erdészt hallották Szegeden egy nagyon forgalmas úton a Kossuth-Lajos sugárút mentén, ahogy egy fát megvizsgált. Most egy utcával beljebb jöttünk, hogy hát ha jobban halljuk egymást, és még néhány plusz kérdést hagyd tegyek föl. Az alapján, amiket elmondtál, én még jobban tisztelem ezeket a városi fákat, szóval hogy miket át kell élniük a gyökereik mentén, a gyöktörzsük mentén, aztán a környezeti behatások, csapadék nélküliség, emberi behatás, és a többi, és a többi. Mennyire túlélők ezek a városi fák? Mennyire van esély egy városi fának arra, hogy szép, hosszú, egészséges élete legyen?
3: Semmi esélye nincsen, és így lehet rácsodálkozni arra, amikor 50 évet túlél egy városi fa. Nagyon ritka az ilyen, mert valami sérülést mindig szenved, és a sérülések nyomán bejutnak a gombák, és a gombák szokták tönkretenni. Gyakorlatilag félsivatagi, sivatagi körülmények között vannak, gyökér zónájuk nagy része le van bulkolva, fényvisszaverődés van valamelyik oldalról, légszárasság van, por van, zaj van, nehéz az életük. Mindig eszelnek a fenntartók, hogy milyen fafaj jöjjön, pláne amióta még szárazabb, még rosszabb a városi körülmény az elmúlt 5 éve. Ha végig megyünk Szegedtől Kecskemétig, a homokhátságon a fenyőerdők azt mondták, hogy itt a vége. A városi fák közül a fenyők szintén azt mondták, hogy itt a vége. A nyírfák is azt mondták, hogy itt a vége. Manapság a kőrisek mondják azt, és ami Szegeden viszonylag jól bírja, illetve új fajokkal is próbálkoznak, viszonylag jól bírják az ostorfák, a nyugati ostorfa, de ültettek déli ostorfát, az is jól bírja. Jól bírják a hársak, bár néha egy-egy kipusztul belőle. Jól bírja a japán akát, bár nagyon szomorú kinézetűek Szegeden, mert a japán akácok 50-60-70 évesek is, amik például a nagykörúton láthatóak, és a sok sérülés nyomán rengeteg tapló gomba van rajtuk, de ahol elvágjuk a japán akácot, ott koronal fog kisaradni belőle. Platánból is vannak nagyméretűek, a nagyméretű platánokhoz nagyon ragaszkodnak az emberek, a platán is túlélőnek számít, mert a zárt felületű pangóvizes talajt is elviseli és nő.
2: És mit javasolnál, ha most téged kérdezne egy önkormányzat, vagy akár egy kert tulajdonos Magyarországon, legyen Szeged, legyen más vidék, szerintem olyan nagy különbség nincs a klímában. Mit ültessünk, hogyha szeretnénk 50-60 évig egészséges fát nevelni?
3: Örökzöldek között elég szűk választék. Újabb fajták is vannak a kertészek révén, mivel a kertészek folyamatosan újabb fajtákat hoznak létre. A borókák közül van néhány fajta, amit javasolnak. Sokan a kipusztult tuják helyére lejlancipruszt ültetnek. Azok úgy tűnik, hogy öntözés nélkül is viszonylag szépen nőnek, de a tujákkal is az volt a helyzet, hogy amikor már nagyon sok tuja volt az országban, akkor jutott be, illetve jutott el minden károsító mindegyik tujafához, és így összetette mentek tönkre a klíma által legyengülten. A tiszafa az, bár van egy sárguló levélhullása, de viszonylag jól tűri az örökzöldek közül még a klímánkat. A virginiai boróka, a közönséges boróka, a virginiai boróka fajták, akkor kínai boróka fajták, amik még ígéretesek az örökzöldek közül. De a luszfenyő sem, az ezüstfenyő sem bírja, pláne jegenyefenyő nem bírja, ezeket ne ültessük, mert nem lesznek szépek.
2: És Szabó József kertjében milyen fa van?
3: Egy nagy diófa van, egy tiszafa sövény, egy birsalmafa, két szilvafa, kétféle vadszőlő, japánlonc, az nagyon szépen virágzik, egy sárga barackfa, egy cseresznyefa, kicsi a kertünk.
2: De akkor azért, ha visszaugrunk arra a skálára, amiről beszéltünk, akkor azért inkább a fát kedvelő emberek irányába van ez a középérték.
3: Igen. A lombosokat nem mondtam. A lombosok közül, ami a legjobb várostűrőnek tűnik, az továbbra is az ostor.

0: a közszájon forgó dologra, hogy változik a klímánk, és felelősséggel kell lennünk a jövőkért, és ennek mentén csinálta meg a marketingjét, mégpedig piramis rendszerben, multilevel marketingben árulta a császárfát. És ez egészen jól sikerült, és nagyon magas áron tudta eladni a császárfát, így más vállalkozók is ráröpültek erre a témára, szintén hivatkoztak arra, hogy milyen jó jövedelme lesz annak, aki császárfát ültet, és a jövőt szolgálja ez, hogy zöldítenek, és még ilyeneket is leírtak, hogy méregteleníti a talajt, ezzel csatlakoztak a méregtelenítő kúrákhoz, ami az ember célozta meg. Szóval egy csomó olyan dolgot állítottak, ami nincs bebizonyítva. Sokan beleugrottak, és sokan megszomorodtak miatta, mivel nem hozta a várt hasznot. Persze azok a vállalkozók, akik jelenleg is császárfában utaznak, ha ezt meghallják, akkor őselenségnek fognak tekinteni, de a császárfa az egy jó vízellátottságú, jó tápanyagtartalmú talajon hozza azt, amit reménységként hozzáfűznek. Az USA-ban egy tagállamban van, úgy tudom, özönfafajként, invazív fafajként kikiáltva, Magyarországon eddig még az invazivitását azt nem tapasztaltuk. Fagyérzékeny, ez biztos, bár azt állítják a fajták árulói, hogy nem fagyérzékeny, de fagyérzékeny, elfagyhatnak vékony ágai. Nagyon gyorsan nő, ez igaz, nagyon szép a virága, ez igaz, szép fa, nagy fa, nincs rajta az erdőben ültethető fák listáján.
1: És az, aki nem megélni akar abból, hogy ezzel kereskedik, vagy erdőt ültet, hanem egyszerűen szeretne gyorsan árnyékot a kertjében 3-4 fával, az ültessen császárfát, vagy mit ültessen, ostorfát?
0: Ültessen császárfát, mert nagyon gyorsan nő, nagyon szép fa. Érdekes, csak nagyon gyorsan nő, ez azt jelenti, hogy nagyon hamar ki fogja nőni a helyét. Ágai, ha szabadállásban van, már pedig a kertbe szabadállásban ülteti az ember díszítő értékkel, akkor ágai nagyok lesznek, oldalra kimennek, és akkor kurtítani kell, metszeninyesni kell.
1: Ehető termést hozó fák közül van olyan, ami jól érzi magát, és most érdemes még belőle ültetni a kertünkbe? Gyümölcsfákra gondolok nyilván.
0: Gyümölcsfák közül, ami népszerű lett, itt is a vállalkozók más nevet adtak neki, úgyhogy nem a marketing nevét mondom, hanem a rendes nevét. Fanyarka fajtákból van több, ami fává nevelhető. Kis pici apró termése van, madarak is nagyon szeretik, ember is nagyon szereti. Sövény is nevelhető belőle, és egyelőre sok ellensége nincsen. Fanyarka.
1: Füge?
0: A füge hálás növény, ezelőtt 40 évvel Pécs közterületein már nagyon szépen díszlettek, most már az utóbbi 20 évben Szegeden is nagyon szépek, és nem fagynak vissza rendszeresen, és az idei tavasz kedvezett nekik. Jó növény, szép növény, egyelőre nincs komoly károsítója, termése finom, van akinek a bőre érzékeny rá a levelére, és felpirosodhat, felhólyagozhat, az zárt ujjúink beszedje a fügét. Ne bujócskázom fügefánál.
1: Hogyan lát vagy gondolod, ha előre tekintesz 10-20-30-40-50 évet, amennyire van kedved előre tekinteni, egy magyar nagyváros milyen fákkal lesz tele, ha lesz egyáltalán fa, ami megél benne? Fügék lesznek inkább, nem tudom, olajfák lesznek 100 év múlva, vagy mit gondolsz?
0: Több irányba megy el, ezzel a problémával sokan szembesülnek, és Szegeden is dolgoznak sokan rajta, a környezetgazdálkodásnál is. A Gogol utca a példa rá, hogy ott hogyan próbálják megoldani, ott úgy próbálják megoldani, hogy a meglevő vizet próbálják megtartani, és visszaforgatni a fák gyökeréhez. Budapesten van, ahol már zöld fallal kísérleteznek. A fának nagyon sok problémája van, hogyha egy vázat építünk, és arra futtatunk fel olyan növényt, ami hajlandó erre, és nagy zöld falat ad, akkor az egyik probléma ki van lőve, ez pedig a nagy ágak leesése és a folyamatos nyesés. Erre például kiválóan alkalmas a japán lonc. A fajtákkal újra meg újra próbálkoznak, hogy mi lenne a jó, egyre nagyobb gödröt akarnak nekik csinálni, hogy legalább jól érezze magát tápanyagilag és vízileg a fa, és amikor felhozzák nagyobb fának, addig pedig ápolják őket tápanyag visszapótlással, öntözéssel. Lesz fa.
1: Olajfa lesz 100 év múlva közterületem?
0: Nem valószínűsítem, hogy annyira megváltozna az éghajlat, illetve remélem, hogy nem változik meg annyira az éghajlat, akkor változna meg annyira, hogy egy kicsit megbillenne a föld. Reméljük, hogy nem lesz olyan, ami egy kicsit megbillenti a földet.
1: Mondtad az öntözést itt az előbb. Tavaly nagy civil összefogás volt, főleg Budapesten arra, hogy közterületi fákat locsoljanak emberek, mert nem győzte a főváros locsolni a fákat. Mit gondolsz erről, kell-e locsolni, aranyos dolog-e ez, vagy ennél több, meg lehet-e menteni egy közterületi fát azzal, hogy civilek a házuk előtt locsolnak, és hagy hozzak ide egy példát, most olvastam pár nappal ezelőtt, a Telex újságírója írta szomorúan, hogy 2-3 csemete, amit ő hetente locsolt, az kipusztultak, és szakemberekkel nézték,

0: meg gyökér problémái voltak, tehát kívülről nem is feltétlen látszott. Az egyiknek volt lombjár is látszott, mert sárgulni kezdett, már nyáron a lombja is hullajtotta, de a másiknak meg gyökér problémái voltak, és olyan szomorúan írta, hogy fölöslegesen locsolta ott egész nyáron. Mit gondolsz az ilyen kezdeményezésekről?
1: Mindenképpen jó. Régen is volt olyan, aki segített az önkormányzat fenntartójának is locsolta a fákat, és ezen felbuzdulva több ember gondolta, hogy ezt jó lenne szervezetten csinálni, és mindenki szeret, hogyha hírt adnak róla. Ami él, az elpusztulhat sajnos. Az egyik próbálkozás irány az, hogy kisebb csemetével kezdjék az ültetést, mert jelenleg eléggé nagy sorfákat ültetnek el. Ha kisebb csemetével kezdjük az ültetést, akkor kevesebb gyökérelvágás van a csemeténél, addig, amíg kikerül a végső helyére, és úgy várható, hogy jobban megered. A nagy sorfát ültetünk, 2-3 cm átmérőjűt legalább, abban az esetben az a gyökérmennyiség, amivel oda viszik, az már elég kevés ahhoz képest, amekkora a fa, és ebből ered a megeredés helyessége.
0: Találtunk fát a környezetünkben, amit nemrég ültettek, vagy akármikor ültették, akkor ha szeretjük a fákat, néha locsoljuk meg?
1: Persze, néha locsoljuk meg, mindegy, hogy kiültette, ne nézzük tétlenül, ugye, hogy a környezetünket, ha nem nézzük tétlenül, akkor jobban fogjuk érezni magunkat, ha másért nem, csupán azért, mert tettünk valamit, és akkor így saját lelkünk megnyugszik, hát ha még emiatt úgy véljük, hogy emiatt marad meg, akkor még inkább, ha meg nem marad meg, akkor megszomorodunk, de attól nem hagyjuk abba.
0: És mennyi az értelmezhető víz egy közterületi fánál? Egy vödör, 100 liter, egy palackvíz, ami nálunk van?
1: Bármi jó neki, mert nyáron szenvednek a szárazságtól, illetve attól függ, hogy éppen hol van, de néhány vödör víz nyáron naponta. Pláne ha oda van téve a tövéhez dréncső, akkor az az alsó részbe kerül, és nem a felső részbe. A felső részbe kerül, akkor az azért rossz, mert a felső gyökereket fejleszti a fa, és ha abba marad az öntözés, akkor a fönti fa gyökerek nem tudnak vizet szívni, ha ott nincsen.
0: Tehát ha van ilyen cső, ami a földbe megy a fa mellett, abba öntsük bele a vizet?
1: Igen, abba öntsük bele, és az lemegy a gyökeréhez alulra, és akkor lefelé fejleszt gyökeret a fa.
0: Utolsó záró személyes kérdés. Azért én azt veszem le a beszélgetésben, meg a veled töltött egy órából itt, hogy te szereted a fákat, még ha a munkád eszköze is, meg még hogyha reálisan is látod, nem úgy, mint sokan, akik tényleg oda is kötöznénk magunkat mindegyik fához, ezt most én is mondom, amiket ki akarják vágni. Miért szereted a fákat?
1: Ezen még nem gondolkoztam, nekem úgy természetes, hogy ami élő, az szereti az ember, és ameddig lehet, fenntartja, észszerűen próbálja fenntartani, de sajnos tudomásul kell venni azt is, hogy van olyan eset, amikor ki kell vágni.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó József faápolót, erdőmérnököt, református presbitert hallották.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
4: Bőtyom álljám fák hűsében, kert megett.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amit várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető budapesti sajtótájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akárcsak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Élő működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő működő és emberséges Magyarország, enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, fogalmazott Magyar Péter hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. Magyar Péter szólt arról is, hogy átfogó egyeztetést kezdeményeznek minden érintett település polgármesterével, és bevonják a lakosságot is a közös gondolkodásba, hiszen az ország különböző pontjain eltérő programokra lesz szükség. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottságának ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Orbán Anita rámutatott, a rendelet értelmében fenntartják az állami finanszírozását azoknak a közoktatási intézményeknek, ahol az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktatnak, akkor is, ha a létszám egy bizonyos szint alá esik. Orbán Anita kitért arra is, hogy a két ország vegyes bizottsága szakértői szinten a legutóbb 2021. szeptemberében ülésezett. Reményeik szerint, ahogy az ukrán oldal kijelöli a résztvevőket, akár már a nyár végén, de legkésőbb kora ősszel sor kerülhet a vegyes bizottság következő ülésére. Megállapodás született az ukrán féllel egy intézményközi munkacsoportról is, amely közös monitoringot végez majd. A külügyminiszter kiemelte, a munkacsoportnak az is feladata lesz, hogy gyors és összehangolt választ adjon a két ország állampolgárait érintő esetleges jogsérelmekre, 3-3 tagból áll majd, és magyar részről az alapvető jogok biztosa vezeti. A múlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítő anyag Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telepellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki. A szakmai szervezetek javaslata alapján a minimális építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke a 2024-es szinthez képest 16%-kal emelkedik, tájékoztatott az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Mint írják, a kormány elfogadta a szakszövetség és az építőanyagipari dolgozók szakszervezeteinek szövetsége minimális építőipari rezsi óradíjra vonatkozó javaslatát. A rendelet szerint a minimális építőipari rezsi óradíj legkisebb áfa nélküli összege 7830 forint óránként, szemben a 2024-ben megállapított 6764 forinttal. Mivel 2025-re nem hirdette ki minimális rezsi óradíjat, a két év alatt 16%-osan növekedés. Tájékoztatások szerint az emelést elsősorban a garantált bérminimum 14%-os növekedése, a bérpótlékok és azok közterheinek emelkedése, valamint az ügyviteli és munkahelyi irányítási költségek növekedése indokolta. Emellett emelkedtek egyebek mellett a védőruházat, a védőfelszerelések, a felvonulási és ideiglenes létesítmények, a banki szolgáltatások, valamint a kötelező felelősségbiztosítás költségei is. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke a közleményben hangsúlyozta, a minimális építőipari rezsi óradíja megrendelők számára is fontos viszonyítási alap, mert segítségével megítélhető, hogy egy vállalkozói ajánlatban szereplő rezsi óradíj reális-e, vagy kockázatosan magas, illetve irreálisan alacsony.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kerekasztalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, ez az Európa Szalon rádiónk magazin műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, az idei nyáron már megtapasztalhattunk egy igen jelentős hőhullámot június végén, amikor több alkalommal is megközelítette, sőt, néhány helyen meg is haladta a legmagasabb nappali hőmérséklet a 40 fokot. Aki csak tehette, igyekezett hűvösebbé tenni az otthonát, ventilátorral, légkondicionáló berendezéssel vagy egyéb praktikával. Azonban ezekben az időszakokban is ügyelnünk kell arra, hogy megfelelő legyen otthonunk levegőjének a minősége. Mint a hamarosan következő beszélgetésből kiderül, ez nem is olyan egyszerű feladat, hiszen számos tényező befolyásolja. A bútorainktól elkezdve a lakásunkban található textíliákig, szőnyegekig, függönyökig. Asztalos Ágnessel a Borsod-Abói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével beszélgetünk majd a mai Európa Szalomban.
2: Akkor érezzük komfortosnak, hogy egy bizonyos hőmérséklet tartományon belül van a belső hőmérséklet, van egy bizonyos páratartalom, ugye ez is nagyon fontos, illetve van egy bizonyos érezhető is, de ezt általában nem szoktak nekünk feltűnni, egy belső természetes levegőmozgás. Tehát ennek kell jó összhangban lenni, és egy nagyon-nagyon fontos, mert most csak a melegre koncentrálunk, de a lakásunkban nagyon sok minden van. Bútorok, szőnyegek, kis nippek, ki mit szeret pakolgatni, papírok, ki mennyire szereti ezeket gyűjtögetni, pakolja, és mindezekkel együtt van a por. És akkor így most röviden összefoglaltuk, hogy mi mindennel kell megküzdenünk, mert a nyári meleg az egy dolog, de maga azt, hogy folyamatosan egy megfelelő minőségű, és akkor hivatalosan mi ezt úgy nevezzük, hogy belső levegő minőség, beltéri levegő minőség, ez több szempontból kell odafigyelnünk, hogy ez megfelelő legyen.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, az idei nyáron már átélhettünk egy hőhullámot, amikor a legmagasabb nappali hőmérséklet több alkalommal is meghaladta a 40 Celsius fokot hazánkban. A meteorológusok szerint egyre gyakoribbak lesznek az ilyen esetek. Az országos tisztifőorvos akkor harmadfokú hőségriasztást adott ki, a népegészségügyi főosztály pedig ajánlásokat fogalmazott meg otthonunk hűtésével, elsősorban a klímahasználattal kapcsolatban. Azonban ilyenkor sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy fontos, hogy megfelelő legyen otthonunk levegőjének minősége. A témával kapcsolatban Asztalos Ágnest, a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét hallják.
2: A nyári időszakban többször élhetünk át sajnos hőhullámokat, egyre gyakoribb talán az, hogy igencsak megemelkedik a hőmérséklet, és még éjszakára se biztos, hogy nagyon lecsökken. Ilyenkor az ember bizony elgondolkodik azon, hogy hát hogyan tegye hűvösebbé lakását, családi házát, úgyhogy azért még a levegő is lehetőleg friss maradjon. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy kényelmesen, komfortosan érezhessük magunkat saját otthonunkban?
3: Ez egy nehéz kérdés, attól is függ, hogy kinek milyen lehetőségei adottak. Tehát kislakás, nagylakás, emeletes, milyen építőanyagból készült tégla, ilyen beton, olyan beton, itong, vagy bármilyen jellegű, milyen árnyékolási lehetőségei vannak, mennyire közbűső lakás, szélső lakás, tehát itt tudom még ezeket cifrázni. Tehát a lényeg az, hogy a helyiségek, beszéljünk, ahol lakunk, élünk, dolgozunk, ezeknek a helyiségeknek akkor érezzük komfortosnak, hogy egy bizonyos hőmérséklet tartományon belül van a belső hőmérséklet, van egy bizonyos páratartalom, ugye ez is nagyon fontos, illetve van egy bizonyos érezhető is, de ezt általában nem szokott nekünk feltűnni, egy belső természetes levegőmozgás. Tehát ennek kell jó összhangban lenni, és egy nagyon-nagyon fontos, mert most csak a melegre koncentrálunk, de a lakásunkban nagyon sok minden van. Bútorok, szőnyegek, kis nippek, ki mit szeret pakolgatni, papírok, ki mennyire szereti ezeket gyűjtögetni, pakolja, és mindezekkel együtt van a por. És akkor így most röviden összefoglaltuk, hogy mi mindennel kell megküzdenünk, mert a nyári meleg az egy dolog, de maga az, hogy folyamatosan egy megfelelő minőségű, és akkor hivatalosan mi ezt úgy nevezzük, hogy belső levegő minőség, beltéri levegő minőség, ez több szempontból kell odafigyelnünk, hogy ez megfelelő legyen. Ha csak a meleget nézzük, azért mondtam, hogy ez egy jó kihívás, mert a építőanyagok különböző mértékben veszik fel a hőt, tárolják a hőt, tulajdonképpen bocsátják ki. Aki még emlékszik, hogy fizikából tanult, ugye a hővezetés, meg a hősugárzás, sok minden, tehát másképp melegednek át az anyagok, és utána másképp sugározzák ki. Tehát lehet, hogy kint már hűl a levegő hajnalban, de bent úgy érezzük, hogy ez nem oldódik, mert mindenből dől a meleg, ugye így szoktuk mondani. Tehát ezért fontos azt megterveznünk, hogy milyen anyagokat használunk, hogy tervezünk meg, ha új lakásunk van, építünk, ha átépítünk egy lakást, hogy tudunk kereszthúzatokat csinálni, hogy tudjuk ezeket megoldani, hogyan szigeteljük be a lakást, hogyha cserélünk ablakokat, vagy vadi új, szuper, műanyag, mindent kizáró ablakaink vannak, akkor szó szerint mindent kizárunk, de a friss levegőt is kizárjuk. Tehát hogy van megoldva a természetes légcsere, és akkor ennek ismeretében kell tudnunk megtervezni az, hogy vajon hogy oldjuk meg, hogy benne legyen 40 fok, csak kint legyen 40 fok. Ezekre vannak azok a praktikák, amiket azt szoktam mondani, hogy józaparaszt észre meg kell oldani, mint ennyienek is találtak. Tehát árnyékolunk, árnyékolni kell, hogy pontosan a betűző nap után ne melegítse fel, mint beszéltünk a hőfelvétel, és utána a hő leadását a bent lévő bútoroknak, a levegő ne melegedjen át. Tehát ezért nagyon fontos, hogy akinek redőnye van, sötétítője van, vagy bármilyen rolettája van, akkor ezeket használja. Természetesen például akinek reluxája van, rolettája van, ezeket folyamatosan portalanítani is kell, mert a lefelhúzogatással csak a port kavarjuk fel benne. Tehát a belső levegőben legyen egy kereszthúzat, ismerve, hogy mikor milyenek a hőmérsékletek, mikor vagyunk otthon, mikor tudjuk megtenni, tehát a folyamatos légcserét valahogy meg kell oldanunk, hajnalban nagy kereszthúzattal szellőztessünk, rövid ideig most, utána besötétítünk, becsukunk minden, és akkor este hazamegyünk, bármilyen nagy meleg van, egy légcserét muszáj megtennünk a késő esti órákban, hogy akkor ezzel is felfrissüljön a belső levegő. hogyha még emellé használunk valamilyen levegőhűtő berendezést, ugye a klímának szoktuk ezeket hívni, attól függően, hogy milyen típusú berendezésünk van, ezt mindenkinek magának kell tudni, hogy milyen technológiával működik az a hűtő-fűtő berendezése. Tudom mondani, hogy ablaklíma, meg split klíma, meg mobil klíma, meg az egész házra van valamink. Készüljünk fel abból, hogy nekünk mink van. Tehát akinek mondjuk olyan szerencsés, hogy az egész háza klimatizálva és egy központi rendszerrel, annak is másképp kell gondolkodni, mint akinek minden szobájában külön-külön van az ablakba betéve, vagy a falra felrakva, meg kültéri egységgel egy eszköz, és megint más, akinek van egy mobil hűtőberendezése, és megint más, akinek csak egy ventilátora van, és azzal keringeti a levegőt körbe-körbe, ugyanazt a belső levegőt forgatja. Mert a cél az, hogy a bent maradó levegőnek legyen egy mozgása, mert ugye ez a bőrünkön azt az érzetet kelti, párologás is elősegíti ugye az izzadságoknak az elpárologását, meg egy kellemes érzetet ad, hogy a levegő ez mozogjon, és azért próbáljuk már meg 30 foknál nem melegebbre tenni a lakásunkat. Amikor kint 40 fok van, akkor ne várjuk azt, hogy bent 22 fok lesz. És ne is próbáljuk meg ezt elérni, mert nagyobb bajt csinálunk ezzel, mint az, hogyha vagyunk egy 25-26, esetleg egy 28 fokos lakásban, amiben tudjuk, hogy a levegőt rendesen cseréltünk, hiszen, és megfelelő páratartalommal rendelkezik, tehát nem száraz, és nem is túl nedves, tehát ez a 60% körül páratartalom, ez amit meg kell próbálni megcélozni. Aki tudja ezt mérni, annak jó, az egy klímákon van, amelyiknek van, van, amelyiknek nincs ezek a része. Tehát azzal lenne a cél, hogy a berendezésünket tudjuk, hogy milyen elven működik, ennek a megfelelő hőfokra állítani. Hogyha egyedi berendezésünk van, az adott szobát hűti le, akkor az ezek a szobajtot becsukjuk, nem az egész lakást egy készülékkel próbáljuk meghűteni. Az is biztos valamit segít, de hamis biztonság érzetet tud nyújtani azokból a helyiségekből, ahol nem szellőztetünk, nem kerengetjük a levegőt, és még hideget se csinálunk, mert nem ér odáig az az egy szem klíma. Tehát ezeket át kell gondolni, hogy mit akarunk lehűteni, a többi helyiséget meg csak a tetszett szellőzéssel, magas sötétítéssel. Akinek egy központi rendszere van, akkor a központi rendszer hőfokát kell úgy beállítani, hogy ez komfortos legyen, de fejben mi nem vagyunk otthon, lehet egy-két fokkal alacsonyabbra állítani, és akkor visszamegyünk, akkor beállítani. Azt is el kell dönteni, hogy egész nap akarjuk, vagy nem egész nap akarjuk ezt működtetni. A költség, tehát én most nem tisztem ezt megtárgyalni, de a környezettudatos magatartás szempontjából nem biztos, hogy állandóan menni kell ennek. Például a kültéri klímák, egységgel rendelkező klímák, de kirakunk egy melegítő berendezést a környezetbe. Tehát a klímaberendezésnek egy jelentős része, ez a split klímák, hűtik a belőlük kiáramló a beltérbe menő levegőt, viszont a kültéri egységük az, mint a hűtőgépünknek is a hátulja, abból dől a meleg. Tehát a házunkat bevonja egy ilyen meleg búrába. Tehát ezeket is gondoljuk meg, hogy mit, hogyan használjuk, mennyi ideig használjuk. Ezeket figyelembe kell venni. A nagy berendezések kapcsán, pedig mondom, a hőmérsékletet, meg a légáramlásnak a fokát is ennek megfelelően kell beállítani, hogy állandóan húzatot érzünk, az sem jó, pláne érzékenyeknek. Ugye a levegő mozgás azért a légzőrendszerünkön, orrunkon, fülünkön, ugye a dobhártyában is azt az állandó mechanikai inger, azért ez tudja befolyásolni. Amikor nagy melegből beesünk, és mindenünkön folyik a víz, ugye úgy érezzük, és akkor bemegyünk, hogy aj, de jó hűvös van, na ez is vigyázzunk, amit a gyerekeinknek is mindig szoktuk mondani, hogy amikor focisztál, megizzadtál, ne így annyira hideg vizet, meg ne rögtön hűzs le magad. Igen, mert könnyen megfázhatunk, hiszen a hirtelen hőmérséklet változásoknál olyan válaszreakciókra készíti a szervezetet, ami egy akár egy túl reagálásba is mehet, tehát ezért szoktuk azt mondani, hogy ilyenkor a legkönnyebb megfázni. Mert a torkunkban, bőrünkön egyébként is meglévő, normál körülmények között betegséget nem okozó mikroorganizmusok ilyenkor a nyálkahártyákon keresztül be tudnak jutni, és betegséget tudnak okozni, tehát erre mind figyeljünk. Na most ezek azok a praktikák, ugye a hőmérsékletről beszéltünk, meg páratartalomról, meg vannak ezek a berendezéseink, meg a bútoraink. És amikor nyáron beszélünk, ugye most elsősorban a berendezések akadta veszélyekre figyeljük a figyelmet, de én majd szeretnék egy kicsit beszélni, hogy miért hangsúlyozom mindig ezt, hogy bútorokkal és meg szőnyegekkel is együtt lakunk. De akkor maradjunk a hőmérsékletnél. Tehát ezek a hűtőberendezések egy része csak hűteni tud, egy másik része hűteni és fűteni is tud. Télen így használjuk, nyáron úgy használjuk. És ezek attól függ, hogy milyen technikai megoldásokat alkalmaznak, de vagy úgy működnek, hogy eleve a kintről beszívott levegőt megpróbálják lehűteni, és azt benyomják, vagy hideg levegőt, vizet csinálnak, és azt keringetik. Tehát különböző megoldások vannak, illetve még van, ahol kinyomják a levegőt, ott valamilyen szűrő betét. És akkor akinek ilyen nagy az egész épületére, házára központi rendszer, mesterséges szellőztetés rendszer van, annak központilag van valahol egy olyan berendezése, ahol a vizet keringetik, kondenzvíz keletkezik, illetve a szűrő van. Akinek pedig az ablakklímája, a split klímája van, vagy a mobil klímája, akkor magán a berendezésen belül találhatók meg ezek az egységek. Általában ami belül van, az a szűrő, mert ugye a kondenzvíz az kifele csepeg és kint van. Tehát ezek azok a felületek, amelyeket szoktuk mondani, hogy a mikroorganizmusok megtapadásának és ott továbbélésének, akár szaporodásának is egy kiváló helyen lehet. És direkt használom azt, hogy mikroorganizmus, és nem azt mondom, hogy baktérium, hanem mikroorganizmusok, mert ezek lehetnek baktériumok, esetleg vírusok is, meg penészgombák. Tehát ezért gondolkodjunk el, és a penészgombák már nem csak ezeknek a hűtő-fűtő berendezéseknek a szűrőbetétjén telepedhetnek meg, hanem a beltéri levegő minőség adására máshol is, falakon ugye többségében. Tehát azért mondom, hogy ezzel is beszéljünk. De ezek a szűrőbetétek anyaga válogatja, hogy milyen különböző fantázianeveket vagy rövidítéseket használnak. Például a központi mesterséges szellőztetés rendszereknél ez a HEPA szűrő, ugye szoktuk így használni. Tudja valaki, hogy mit jelent az, hogy HEPA? Ez egy angol betűből összerakott a adott kifejezésnek az első betűjéből. Ez a magas, hatékonyságú, részecske szűrő jelent, az High Efficiency Particular Airflow-nak nevezik. Tehát az a lényeg a dolognak, hogy itt részecskét szűrünk. Nem bacikat szűrünk, nem feltőtlenítünk, lényegében az egy részecske csapda, szállópor csapda, ahogy így nevezzük. Általában ez a PM10, ugye a külső levegőből, mikor a smog van, ebből rémlik mindenkinek a PM10, meg van olyan PM2,5, ez a részecskének a méretét mutatja, hogy ez mekkorák, ezeket fogja vissza és tartja. De idő után ez telítődik, ezen megtelepít. Na most... Ahogy beszéltünk, hogy van egy pára a levegőben, páratartalom nedvességben lenni is kell, mert az a jó kezezetnek kell. Ez a nedvesség ebben a szűrőközegben, ahol még ezek a részecskék is megtapadnak, ez a nedvesség is itt csapdába tud jutni, és ez kedvez annak a körülménynek, hogy itt a mikroorganizmusok nagyon jól élnek, mert van nedvesség, és lesznek ennivalójuk is, és ezt nevezzük biofilmnek. És ez az a biofilm, amit szabad szemben nevezősen nem látunk. Ha már látjuk, az már nagyon nagy baj, hogyha már látunk penészt meg egyebeket is, de ezt általában nem látjuk. Ez az a biofilm, amit el kell távolítani, ezt kell tisztítani, meg feltöltleníteni. Jó, tehát ez a két lépcső. És a klímás berendezéseknek és minden ilyen hűtő-fűtő berendezéseknek, és például az autóklímának is az a lényeg, hogy van egy filter, amit rendszeresen tisztítanunk, cserélnünk kell. Az új autóknál ez nem szokott gondolni, mert általában egy évente, két évente el kell menni, automatikusan cserélnek, de akinek régebbi típusú autója van, ne felejts el, hogyha van ilyen pollenszűrő benne, hogy azt igenis cserélni kell, rá kell szánni azt az időt, pénzt, energiát, ezeket ki kell cserélni, mert van az a biofilm, és ebben a biofilmben tapadnak meg azok a baktériumok, gombák, esetleg vírusok, amik a környezetünkben amúgy is vannak. Ezek a minden lakó, ubiquiter ez a idegen szavuk, nevezzük ugye minden lakótnak, mert a levegőben, vizen, szabad környezetben mindenütt megvannak, normál körülmények között ezekkel jól el vagyunk, nem okoznak betegséget. De bizonyos körülmények között, nem megfelelő immunrendszer esetén, arra érzékenyek, vagy korra, fiatalok, idősek, meg lehetnek egyéb éppen aktuális immunrendszeri gyengeségek, amilyen kapcsán ezek betegséget tudnak okozni, akár légúti megbetegedést, akár valamelyik érzékszervünknek kötőhártyagyulladást, fülgyulladást, és vannak olyan kórokozók, amelyek súlyos légzőrendszeri fertőzést, tüdőgyulladást is tudnak okozni, illetve ezek a részecskék, illetve a gombáknak egy jelentős része allergizáló hatású is. Tehát nem csak az, hogy megfázunk, hanem lehet, hogy ki fog alakulni nálunk először, csak nem tudom, mi bajom van, körülbelül tüsszögök, de utána akár évente ez rendszeresen megvannak, hogy asztma jellegű, vagy egy súlyos gyulladás nélküli gyulladás, tehát egy fertőző gyulladás nélküli gyulladás, a tüdőgyulladás. Ez a pneumonitis. Tehát nem pneumónia, mint ami a fertőző betegségekkel, hanem egy ilyen immunválaszon alapuló, túlzott immunválaszon alapuló gyulladást okozni az allergiák. És ezek az allergizáló pollen szemcsék, porok, illetve penisz gombák, ezek nem csak ezekben a fűtőbejelzésében tudnak meglenni, hanem nem megfelelő építésű, vagy nem megfelelő szellőzésű épületeknek a falán, fürdőszoba leggyakrabban, konyhán, de akár egyéb használati szobákban is ez előfordulhat, és erre kell vigyázni, mert ezek azok, amelyek mondom, akut betegséget is tudnak okozni, mert hosszú távon ilyen allergizáló tulajdonságaik is vannak.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Asztalos Ágnessel, a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével.
2: Mi a helyzet a ventilátorokkal? Ugye itt beszéltünk a klímákról, de sokaknak, akinek mondjuk esetleg nincsen klímája, vagy nem szeretné használni, beteg kisgyereke van, bármi ok van rá, sokan a ventilátorhoz fordulnak. Én magam azt gondolnám, hogy valamilyen módon csak kell azokat is tisztítani, nem? Mert azon is ott marad a por.
3: Persze, természetesen, tehát a ventilátornak is van az a lapátja, ami forog. Általában az, hogy benne ne nyúljunk, ezért még egy ilyen dobozba is egy ilyen rácsos valami mögé van dugva, tehát jól kell tudnunk, hogy ez olyan, hogy lehet tisztítani. Ki kell találni a praktikákat, hogy akkor mivel lehet, hogy tudjuk áttörölni, lemosni, lehet-e áramos készülék, nem biztos, hogy berakom a csap alá és lemosom, mert nem működik. Tehát amikor veszünk egy ilyet, vagy ha van régi, akkor próbáljuk megkeresni a használati útmutatóját. Tehát mindig azzal kezdjük, hogy nem véletlenül vannak rátéve a használati útmutatók, igenis tessék el olvasni, mert abban sok olyan dolog van, ami felhívja a figyelmet, hogy hogy kell tisztítani, mint kell tisztítani, mivel lehet, mivel nem lehet. Nem hiányzik mondjuk egy áramütés, hogyha beletettük a csap alá, hogy lemossuk a port. Tehát erre is kell vigyázni, és nem csak erre kell gondolni, amikor ventilátort használunk, hanem a ventilátor ugye a belső levegőt keringeti. Tehát ugyanúgy, ahogy a klímák sem adnak friss levegőt, tehát ez nagy tévesz, mert nem adnak friss levegőt, a belső levegőt keringetik, megfújják. Nagyon kevés az olyan rendszer, ezek a központi rendszerek szoktak lenni, ami kívülről szívják a friss levegőt, és el is szívják, és kimegy, de a többsége az nem ilyen. A belső levegőt keringetik, tehát a ventilátoroknál arra kell figyelni, hogy pláne amikor nagy fokozatra kapcsolunk, ott aztán minden port felkavar. Tehát azok a porok is, amik megbújtak a könyveszekrényen, meg a vitrínben, meg a fotel mellett éppen, mert megbújtak, azokat sikerül felkavarni, és ezek azok a házi porok, amiben mondjuk lehetnek ilyen kis atkák, egyébként a közönséges házi porban, ami mindig megvan, és természetesen dolog, hogy van ilyen, ez a legtisztább háztartásban is van ilyen, tehát nem kell, csak a koszosnál van, nem, a legtisztábban is ezek előfordulnak. Azt viszont minden belélegezzük, miután felkavartuk. Tehát, hogyha ventilátort használunk, azért az olyan helyre állítsuk, ahol nagyjából számítunk arra, hogy a sok port nem fog felkavarni, és ne feledkezzünk el ebben a nagy hőségben is a rendszeres portalanításról, és lehetőség szerint nem azokkal a szuper portaszító ilyen műszálas, nem tudom, ilyen tolboákkal, vagy nem tudom mikkel, mert az magába szívja, de utána így megrázzuk, hát ugyanúgy visszatesszük, csak éppen lehet, hogy azt a porszemecskét a íróasztalról áttettük a könyvespolcra. Tehát erre kell figyelni, nedves törlés. Tehát nedvesen, úgyhogy ezt javaslom mindenhol, és utána maga a készülékeknél, hogyha a lakásunk nem poros, és maga a készülékünknek a ventilátor lapátja is sem porosabb, akkor önmagában az nem lehet káros, az is figyeljünk a fokozatra. Tehát az, hogy ne fújjon el bennünket, mint a tornádó, tehát erre vigyázni kell, hogyha egy olyan szintre kapcsoljuk, ami egy viszonylag kis nyomású légmozgást tesz lehetővé, de folyamatost, akkor állandóan keringeni fog a levegő, és akkor ez önmagában tud egy kis hőérzetcsökkenést nyújtani, ezekre figyelni kell, de a berendezések kapcsán a használati mutató az mindig nagyon fontos, mert mondom, tudni kell, hogy a ventilátorunk is, a hűtő-fűtő berendezésünk is milyen technológiával üzemel, mire kell odafigyelni, és hogyha miért elkezdődik a szezon, vagy akár most is, most gondolom a klímatisztítóknak be van telve a táblájuk, hogy hova kell menniük, de akkor akár most is, mert mondom, a tisztítás, ami mechanikusan ezt a biofeltöltőt és a feltöltlenítés, az rendszeresen nagyon-nagyon fontos, meg a szűrőcsere, de általában is a minden, amiben szűrő van, azoknak a szűrőknek van egy élettartama, és azokat bizony cserélni kell, ezekről ne feledkezzünk el. És akkor a másik fontos dolog, amiről majd beszélnék még, hogy akkor a beltérben milyen olyan anyagaink lehetnek, amik mondjuk párolognak, szublimálnak, és a maga anyag vegyületként lehetnek egészségre károsak, vagy pedig allergizáló hatásuk lehetnek. Tehát erre is figyeljük, amikor a beltéri levegő minőségről beszélünk, persze most a nagy nyárban arról, hogy a klímát hogy használjuk helyesen, de azért ne feledkezzünk el, hogy nem csak nyár van, és magában a helyiségeinkben is használunk bútorokat. A bútorok többsége már valamilyen technikával ragasztott lapokból áll. Tehát nagyon kevés szerintem az a házatás, ahol tömörfából, kezeletlen fából lévő bútorokat használunk. Tehát akinek mondjuk csak tömörfából lévő bútorozata van, az is biztos, hogy valamivel le van kezelve, a más nem lakkal, lakfelülettel. De mivel ezeket az anyagokat védeni is kell, ez mindenféle konzerválóanyagokkal kezelve vannak. És az általános bútoroknak a többsége valamilyen bútorlapokból áll, ami ragasztott elemekből állnak, illetve maga az összeszereléskor is használnak bizonyos ragasztó anyagokat. Festünk is. A tavasszal szokásunk bizonyos évenként kifesteni a fürdőszobát, konyhát, akár az egész házat, tehát festünk, és nem csak vízalapú, vízbázisú festékekkel, hanem egyebekkel is szoktunk ki, mivel szeretne meg milyen teret. Kerítést is szoktunk festeni, ugye, ezeket, de belül is festünk, akinek nem műanyag ablaka van, akkor még ő maga a saját ablakait és a fát is lefesti. Tehát ezekben olyan anyagok lehetnek, amelyek illékonyak, és az egészségre ártalmasak lehetnek, illetve arra érzékenyeket allergizálhatnak is. Tehát nem csak egyszerűen kellemetlen szaga van festés után a lakásnak, és azért kell kiszellőznie, hanem azért kell kiszellőznie, hogy azok a vegyületek távozzanak a lakás belső teréből, amelyek akár veszélyesek is lehetnek nagy mennyiségben belélegezve, meg irritatívak, a légzőrendszert károsíthatják, vagy pedig allergizáló hatásúak lehetnek. A bútorokban lévő ragasztóanyagok szintén ilyenek, amikre vigyáznunk kell.
2: Azok egyébként, ezek a ragasztóanyagok, vagy ezek a festékanyagok, amik magukon, a bútorokon, bútor összeillesztéseken vannak, például akár ilyen hőségben is jobban párolognak?
3: Hogyha frissek, akkor bizonyára. Ezek az anyagok mind olyanok, amelyeket erre a célra fel lehet használni, tehát ne, senki ne jegyen meg, hogy úristen, akkor milyen vegyszerek vannak benne. Itt arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy vannak benne. Ezek a ragasztóanyagok tudnak párologni, ezek valamilyen szerves vegyületek általában, amelyek jól tudnak oldódni bőrben, nyálkahártyákon. Ezért is vannak bizonyos ragasztóanyagok, amelyeket nem is használhatunk például a háztartásban, csak ipari körülmények között. A bútorainkat azért olyan anyagokkal készítik, amelyek lakossági felhasználásra lehetnek, de ez is van, amikor valaminek új szaga van, ugye új bútornak, új autónak olyan új szaga van. Tehát ez nem véletlenül, nem azért, mert nem laktuk be, vagy, hanem azért, mert ezek a, és többségében mesterséges anyagok, műanyagok, vagy egyéb ilyen kombinált kompozit anyagokkal van tele a környezetünk. Ennek kapcsán, ráadásul a magas hőmérsékletben ezek a műanyagoknak a szerkezete tud változni, és akár bomlani is tudnak. Tehát volt olyan példa, hogy ez egy intézményben, a felújítást követően például a padlószőnyeget cseréltek. A padlószőnyekben, ez műanyag padlószőnyeg volt, ugye ez, ilyenek vannak, ezek a polivinilklorid PVC alapúak, na most ezeket is nagyon rendesek akartak lenni, és alaposan átmosták le, feltörtlenítették, viszont ezzel olyan reakciók indultak el, ami a polivinilklorid kapcsán tudna bizonyos bomlástermékekkel indulni, és akkor csodálkoztak, hogy a furcsa szag van, és fáj a fejük a gyerekeknek. Hát ezért, és ilyenkor a megoldás mi volt, az egész padlószőnyeget ki kellett dobni. Tehát jól gondoljuk meg, hogy mink van, de a belső levegő minőség kapcsán, vagy ha új bútort veszünk, festünk, bármilyen olyan új dolgot hozunk be a házba, ami addig nem volt, és utána valamilyen kellemetlen szagot érzünk, értelen megbasztalódó fejfájásunk van, csöpög a könnyünk, akkor ezt is számításba kell venni, hogy az onnan kiáramló anyagok, illóanyagok, ezek a mi szervezetünkre, ami egyéni eltérés az agy átlagtól, érzékenyebbek vagyunk rá, és bizony az immunrendszerünk egy fokozott reakcióval tud válaszolni, aminek következménye az, hogy a fáj a fejünk, illetve allergizálós tünetek merülnek fel. Tehát ezek mind olyanok, amivel képbe kell lennünk, és lehet, hogy azt a fajta összetételű műanyagot mi nem fogjuk bírni, olyanból ne legyen a székünk, vagy nem tudom én, a párnánk, aminek műszálas az összetevője, úgyhogy ezeket figyelembe kell venni, de maga a beltér kapcsán ez egy fontos dolog. Ettől függetlenül az állandó szellőztetés az egy nagyon jó dolog. Tehát ha új dolgot veszünk, akkor hogy még többet, de amúgy is a klímahasználat, vagy egy központi mesterséges szellőztetés, hogyha nem megfelelő a légcsere, akkor nem helyettesíti a természetes szellőzést. Tehát akármilyen meleg van, reggel 20 fok van, hogy most 1000-rel szellőztessük, hogy hűljön át a lakás, mert ne feledjük majd el, hogy lehet, hogy kint már hűvösebb van, de bent még ugye felmelegedett minden, és akkor megint a hősugárzással, hővezetéssel még mindig a meleg fog kijönni a falakból, a bútorokból, tehát kell még egy-két nap, amire ez az egész vissza fog rendeződni, és ezeket figyelembe kell venni. Nagyon fontos még, hogy amikor levegőt hűtünk, akkor az a hűtés van. De van, aki szereti használni a levegő tisztító berendezéseket is, mint beltéri levegő minőségnek, mert ugye nagy szolgálatok tudják hirdetni, hogy akkor ez majd az összes házi port, amit beszéltünk, allergizálót, meg a kívülről bejövő virágporok, polleneket, majd pirokat, ezeket lecsökkenti. Ennek is többféle technológiája van, hogy mivel működik, hogy egyszerű csak szűrő van benne, vagy valamilyen egyéb fizikai, kémiai módon próbálja megkötni ezeket a porokat, jól nézzük meg, mert itt is lehetnek olyan buktatói, ami az egészségünket veszélyeztetik. Ugye a szűrőknél cserélni kell rendszeresen. De a vízszűrőt is cserélni kell rendszeresen, a levegőszűrőnél is cserélni kell rendszeresen, de lehetnek olyanok, amelyek egyéb mechanizmus alapján működnek. Van, amelyik ionos felületű, és a levegőben lévő szemcsétnek a töltését használja fel, és úgy vonza magához. Csak ez azért ehhez gondok, mert kifele is tudnak ilyen módon menni, és a ionizált részecskék jobban tudnak tapadni a bútorainkra is, utána ott ragadnak. Tehát jól gondoljuk meg, nézzünk utána, ha akarunk ilyet venni, olvassuk el, több oldalról közelítsük meg. Aki szeretné egy kicsit tudományosan igazolt oldalról is megnézni ezeket az információkat, akkor például többek között javaslom a Nemzeti Népegészségügyi és Összeti Központnak a honlapját, mert nagyon sok ezzel a kérdéssel kapcsolatos tájékoztató, összefoglaló megtalálható, de lehet is feltenni kérdéseket, ugye van az egészségvonal, akár lehet kérdezni is, de én azt javaslom, hogy nézze mindenki át, és ahhoz, hogy milyen lakása van, hány helyiségből, miből épül fel, milyen bútora van, milyen ablaka van, milyen klímája van, ennek megfelelően próbálja okosan megoldani azt, hogy jól érezze magát a lakásában.
2: Én azt gondolom, hogy még itt az otthonunk kapcsán talán érdemes szót ejtenünk néhány mondat erejéig a növényekről, mert ugye sokat olvasni, én legalábbis többször olvastam, hogy az csak jó, ha van valami növény bent a lakásban, amire természetesen hát nem vagyunk allergiások mondjuk, mert hogy ugye az is a levegő minőségén javíthat. Valóban így van ez?
3: Na most a zöld növényeink fotoszintetizálnak. A fotoszintézis során felhasználják a levegőben található széndioxidot, és oxigént bocsátanak ki hozzá, és ezért szokták mondani, hogy akkor hogy az erdő is, hogy a tüdeje a földnek, meg hogy milyen jók, csak a fotoszintézis, tehát a fotoszó benne van, fény kell hozzá. Tehát éjszaka már nem ezt fogja csinálni, éjszaka széndioxidot fog kibocsátani ő is. Tehát azért ezt tudni kell, tehát hogyha virágháznak gondoljuk a lakásukat, és üvegházként használjuk, tehát, hogy minden létező helyen van egy növényünk, biztos nagyon szép, de ők is párologtatnak, tehát jön a nedvesség belőlük. A földjük kapcsán viszont elvonják a vizet, tehát a levegőből, tehát ez a kettős játék van, és a légfrissítésben is, tehát ez az oxigén termelés, meg széndioxid elhasználás is, nappal igen, este meg ugye használjuk az oxigént, elhasználjuk a de a széndioxidot is kibocsátunk, tehát azért mondom, hogy ez így kettős dolog. Mindig azt javaslom, hogy józan megfontolások mentén, tehát legyenek növényeink a lakásba, pláne a nagy levelőeket azért poltaljuk rendszeresen, mert a leveleiken olyan szépen meg tud maradni ez a része, de ne zsúfoljuk túl a lakásunkat, pláne a hálószobát, ahol alszunk. Mindig megfelelő fénynek legyen kitéve, de a növények, pláne akinek ez a mindennapjai lelki megnyugvásához is szükséges, hogy a növényeket gondozza, Isten ments, hogy csak ezért most akkor kevesebb növénye legyen, de mindig jól gondoljuk meg, hogy hova tesszük, milyen típusú növényeket, nagyon nagy levelűeket, vagy nagy felületen párologtatnak, vagy kisebb levelűeket használunk. Tehát ezek, én úgy gondolom, hogy azért a növények, azoknak helye van a lakásunkban, de erre figyeljünk, a földjükre is alaposan, mert a földjüket se gondozzuk megfelelően, azon is tudnak ilyen penészétegek kialakulni. Tehát a penész az élesztő gombák kivételével, meg bizonyos fermentációs eljárások az élelmezésben fontosak, de egyébként nem szeretjük a gombákat, mert a gombákat a penészt a falakon, egyrészt mondom, maga a gombas fonál és a gombas spóra tud allergizálni, illetve némelyik gomba toxinokat is tud termelni, aminek a többsége nem a levegővel okoz megbetegedést azért, tehát ez azért félreértés ne essék, de sose lehet tudni, hogy kisgyerek van, akkor milyen gondokat tud okozni, mert ezek a toxinok általában olyan gombatoxinok, amely valamilyen élelmiszerrel jutnak be a szervezetünkbe. De mondom, maga a penész gombánál egyrészt azért, mert csúnya, nedvességre, rossz állapotokra hívja fel a figyelmet, ezen túl az allergizáló hatása miatt egészségügyi káros is tud okozni.
2: Nagyon sokan, mondjuk a kisgyerekesek, azért az idejük nagy részét sokszor bent töltik a nyári hőségben az otthonukban, hiszen ugye gyakran halljuk, hogy lehetőleg 10 és 16 óra között ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon, a kisgyerekesek, az idősebbek ne menjenek a kánikulába ki, hát nincs más megoldás sokszor, csak hogy ugye otthon maradunk. Ilyenkor felmerül azért a kérdés, hogy amellett, hogy mondjuk szellőztetünk, mi legyen a takarítással, hogyan jó ilyenkor takarítani, mert hát valljuk be, háziasszonyok, ilyen nagy hőségben még lehet, hogy a porszívót se szívesen fogjuk meg, de hát azért minden porosodik, még akár az ablakunk is, a függönyünk is.
3: Hát nem 40 fokos kánikulába kellene takarítást végezni, ez biztos. Tehát egy általános mindennapos sporttörlést, nedves sporttörlést, én ezt javaslom. Akinek sok szőnyege van, padlószőnyege vagy olyan szőnyege is, akkor az jól gondolja meg, de azért porttalanítani azt is rendszeresen kell, pontosan azért, mert ha reggelente meg este csinálok egy nagy kereszthúzatot, azzal minden port felkavar.

0: nem mozog úgy a levegő, tehát nem. A baleseteket is próbáljuk meg elkerülni, nem most kell felmászni a spáznak is a polc tetejére a létrával, vagy az a kis fellépővel, és onnan leesni, mert hirtelen megszédül az ember, mert kevés folyadékot ívott éppen aznap, tehát ezeket erre is figyeljünk. Tehát a bentartózkodunk. Ilyenkor például a kisgyerekesek mit szoktak csinálni, letejtenek valami lepedőt, és mászol a gyerek szabadon egy szál pelenkában. Teljesen igazuk van. Tehát azokon a részeken, ahol csúszni-mászni szokott a gyermek, ott amúgy is gondolom én szokott lenni. Tehát egy tisztítószeres, nedves felmosás az bőven elegendő, hogy ezek meglegyenek, és ezt se kell napjában háromszor ezeket megtenni, mert be kell kalkulálni, hogy ez is, hogyha felmosunk, akkor párát fogunk tenni, bár ugye a párolatás hőelvonással jár, ezt már Tutajos is megmondta ugye a Tüskevárban, tehát ezeket a részeket, tehát ez is tud hűteni a lakást ugye a párologtatás, de ez egy másik kérdés, de gondoljuk meg, hogy ezt most reggel csináljuk, nem 11 órakor, meg délután 3 órakor kell ezeket, vagy hajnalban, amikor az egész család még alszik, vagy késő este. Én inkább a hajnalt szoktam javasolni, mert mégiscsak akkor az a kellemesebb, és akkor egész napra le van tudva ez a rész. De mondom, itt az a lényeg, hogy tudja mindenki, hogy most milyen köve van, linoleuma van, mennyien járkálnak be, kinek mi a szokása. Van, aki az utcai cipőt rötre teszi az ajtóban, nem közlekedik be. Van, akik bejárnak vele, mert az ő lakásuk az ő kényelmük. Nincs ezzel semmi baj, csak mindenki tudja, hogy mik azok a kockázatok, meg mi az a porterhelés, ami éri a lakást. Forgalmas út mentén van, kint van valahol az erdő szélén, és csak a rigó fütyöbbe por, meg nem. Tehát ezeket kell látni, és ennek megfelelően nagy hőségben, kimerült, úgy érezzük, hogy kimerült szervezetnél nem ilyenkor kell nagy takarítást égezni, ha törölgetünk is, egy nedves takarítást próbáljunk meg megtenni, de ne csatokban ússzon a ház, hogy a pára ne legyen, tehát ne legyen utána az a gond, hogy még meleg is van, de még a páratartalom is a 100%-ot közelíti, mert akkor az végképp, pláne a különböző betegeknél nehezíti a légzést, meg magunknak is kellemetlen, tehát erre vigyázzunk.
1: Az ablakainkkal mi a helyzet ilyenkor? Mert ugye említette, hogy akinek redőnye van, vagy reluxálja, ugye húzgálja fel le a napszaktól, napsütéstől függően, gyakrabban kell azért ilyenkor egy nagy gyors áttörlést csinálni?
0: Nem gondolom, tehát amikor jönnek a hűvösebb idők, akkor most meg kell ezt csinálni, és akkor utána az egy jó darabig elegendő lesz. Mindenki tudja, hogy amit mondtam, hogy milyen környezetben lakik, tehát hogyha a négysávos út mellett, ahol tiszta por lesz, ott lehet, hogy három naponta a reluxát végig kell menni, mert egyébként már feketélik az egész, tehát ezt ő tudja, de ezt amúgy is meg kéne csinálni. Tehát ezt sajnos, akinek ilyenje van, azt fel kell vállalnia, hogy akkor ezeket megteszi, tehát erre figyeljenek. Az is fontos, hogy ugye belül van a reluxánk, amit tekerget, vagy kívül van a redőnyünk, vagy az is, hogy ebből is van többféle fajta, amit tekergetünk. Éppen az összes ablaknál van ilyenünk, amit kinyitogatunk, vagy egy ablakunkat nyitjuk mindig ki, és bocsánat, kereszthozatot, a többi ablakunk hiába van, de azt egész nyáron zárva tartjuk. Tehát ezeket is, mert azoknál nem fogadna a por bejönni, ahol nyitjuk az ablakot, és mögötte manipulálunk, oda jön a kereszthúzat, akkor ott kell. És akkor, ha már itt ennyi részlebe megyünk, a függönyeink. Ugye, amikor akasztottunk függöny mosni, annak biztos, amikor ablakot is, mert ugye a koszos ablakot nem teszünk vissza tiszta függöny. A függöny máskor is lehet. Tehát pláne, akinek van lehetőség, hogy mosógépe van, be tudja tenni ezeket, akkor pillanatokat fel lehet tenni, vigyázzunk arra is, mert az ember, ezek a függönyöknek a többsége már nem igényel vasalást, és az ember kiveszi a mosógépből, hogy a kicentrifugálja, nem gyűrödik, bár akkor is fel olyan nedvesen, ugye, mert akkor magától kirúg. Tehát ez a praktikánk hozzá, de nedves lesz megint, párologni fog. Párolgás hőelvonással jár, de az a pára az mind ott lesz a levegőben. Tehát ezt is megint jól gondoljuk meg, hogy mikor csináljuk, de mondom, nagy takarítást nagyokat nem kell. Ha úgy érezzük, hogy éppen most a legporosabb a lakásunk, akkor ha hétvégén már hűvösebb lesz, akkor szánjuk rá ezt a hétvégét egy nagy takarításra, és utána nyáron már sokkal könnyebb lesz a helyzetünk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Asztalos Ágnessel, a Borsodabói Zempén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével beszélgettünk.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítőkéz.
2: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente balesetekben, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta Magyar Péter példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A rendszeres bruttó átlagkereset 718.200 forint volt, ami 9,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 716.100, a költségvetésben 715.100, a non-profit szektorban 745.700 forintot tett ki, 9,2 és 8,9, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt. A pénzügyi biztosítási szektorban 1.305.882 forint volt a májusi bruttó átlagkereset, a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén pedig 490.259 forint volt. A bányászatban 895.638 forintot, míg a villamos energia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás területén 1.505.741 forintot tett ki a bruttó átlagkereset, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, ezt közölte a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek digitális állampolgárság vagy központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban július 18-án és 19-én szombaton és vasárnap kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás július 20-ától hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. Míg Budapesten 40 millió forintból jellemzően csak egy mini garzon vásárolható, addig a nagyobb vidéki városokban akár családi házat is lehet találni ezen az áron, az Otthoncentrum szakértői szerint. A közlemény azt írja, a 40 millió forintos árszint jelenleg elsősorban a nagyobb vidéki városokban kínál valódi választási lehetőséget. Budapesten ez az összeg inkább a belépő szint, amely jelentős kompromisszumokkal jár együtt. A régió központokban és a megyei jogú városokban a fővárosinál jóval kedvezőbb helyzetben vannak a vevők. Az átlagos négyzetméter árak alapján a régió központokban 40 millió forintból 41 négyzetméteres téglalakás, 43,5 négyzetméteres panellakás vagy 55 négyzetméteres családi ház vásárolható. A megyei jogú városokban pedig ez az összeg már átlagosan egy 55 négyzetméteres tégla vagy panellakásra, illetve egy 77 négyzetméteres családi házra is elegendő lehet, írja az Otthoncentrum elemzése. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést, ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. Mint írják, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldal arra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, ne adja meg sem személyes, sem bankkártya adatait, hanem törölje az üzenetet. Jelezték azt is, hogy a rendőrség elektronikus ügyintézési felülete kizárólag az ügyintézés.polisz.hu webcímen érhető el.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Kedves hallgatóink, dr. Kállai Imrét, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorát, felnőtt és gyermekpszichiátert köszöntöm műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadta ismét felkérésünket egy beszélgetésre.
2: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, nagyon köszönöm a lehetőséget, mindig örömmel veszek részt ilyen beszélgetéseken.
1: Köszönjük szépen, mostani témánk pedig a kiégés, amely talán egyre többeket érint, de majd erre is kitérünk majd itt a beszélgetés folyamán. Néhány gondolatot, hogyha itt bevezetésképpen arról szólna, hogy ugye már a 70-es, 80-as évekre datálódik annak az ideje, amikor ezzel a szindrómával szakirodalomban is megjelenően elkezdtek foglalkozni, hova vezethető vissza ennek a gyökere.
2: Igen, nagyon jól mondja, valóban már abban az időben elkezdődött ennek a jelenségnek a felismerése, és a tüneteinek a kidolgozása tulajdonképpen is annak a rendszerben való foglalása. Herbert Freidenberger volt, aki legelőször foglalkozott a kiégéssel. Ő írta le tulajdonképpen ezt a burnout jelenséget, ugye ez a kiégés jelensége, és később ugye a WHO is tárgyalja ezt, és ma is tudjuk ugye a WHO-nak a megfogalmazását a kiégéssel kapcsolatban, és talán az egy kicsit most ugye beszélgetésben is könnyebben emészhető, vagy jobban elvihető a hallgatóknak is, hogyha a WHO tüneteit említjük, ami ugye három vezető tünet, vagy ismertető jegy, amely a kiégésre, a burnout szindrómára jellemző. Az, hogy egy ilyen test és lelki kimerültséget tapasztal hosszú távon az egyén, illetve a munkájával, hivatásával kapcsolatban egyfajta cinizmust, vagy ilyen eltávolodást, ilyen érzelmi eltávolodást, vagy egy ilyen egyfajta képmutatást idézőjelesen él meg, és azt is tapasztalja, vagy az a megélése a mindennapokban, hogy az ő hatékonyság, az effektivitása, a munkájának az értelme az már nem olyan, mint azelőtt, és már nem nagyon látja ezt benne, és úgy érzi, hogy már nem is igazán effektív, és nincs is igazán értelmi annak, amit csinál. Talán ez a három ilyen vezető és feltető jegye a kiégés szindrómájának, és ugye a WHO ezt alkalmazza. De ugye Freidenberger sok mindent hasonlóképpen egy kicsit részletesebben beszélt erről, hogy ugyanúgy ez az érzelmi eltávolodás, vagy teljesítményromlás, meg hogy egyáltalán ez egy út, amely sokszor az összeomlásig is vezethet.
1: És hogyha még folytatjuk ezt a gondolatot, ugye ezt az utat, amelynek ugye elmondhatjuk, hogy ez a folyamat több fázisból áll, egy picit, hogyha itt az elejétől indulunk.
2: Alapvetően azt fontos leszögeznünk, hogy ugye általában a kiégés szindróma az nem olyan embereknél alakul ki, akik nem elkötelezettek, vagy akik úgymond lusták, tehát ugye sokan azt gondolják, hogy ez a kiégés szindróma a lustáknak a szindrómája, vagy azok beszélnek erről, akik nem akarnak dolgozni, de hogy nem erről van szó, hanem alapvetően olyan személyekről, olyan hivatásokról van zömmel szó azokkal az emberekkel, akik idealizmussal, tehát nagy tervekkel, nagy vállalásokkal vágnak bele egy-egy szakmába, akár pedagógus, akár orvos, akár bármilyen más segítő szakma, vagy gondozó, vagy bármi, amiben jobbá akarja tenni a világot, és nagy az elhivatottsága. És ugye ezek tulajdonképpen, ezek a karaktervonások valószínűsítik egyre inkább ennek a folyamatnak a kiteljesedését, amikor túlvállalás van, amikor az ember a saját határaival nem igazán számol, hanem mindig csak a mások igényeit, vagy a mások szükségeit próbálja szem előtt tartani, és nem foglalkozik a saját dolgaival, és ugye azt mondja magának, hogy nekem mindig erősnek kell lennem, rám mindenki számít, én nagyon fontos vagyok, én nem omolhatok össze, én nem lehetek gyenge, nem engedhetem el a gyeplőt, nekem nagyon fontos, hogy mindig toppon legyek, és ugye ezek a dolgok vezetnek oda, hogy az ember eljut valóban ezekhez a fő tünetekhez, hogy egyszerűen már úgy érzi, hogy csinálja, de már nincsen benne úgy lelkileg, tehát olyan cinikus egy kicsit saját magával, kifelé ezt nem mutatja, de ezt éli meg.
1: Stresszként éli meg a munkát már, vagy...
2: Hát igen, igen, tehát hogy stresszként, vagy sokkal nagyobb stresszként, mint az előtt. Hogy már ilyen kisebb változások, kisebb kihívások is sokkal nagyobb terhet jelentenek, és sokkal nagyobb mentális és érzelmi bevonódást igényelnek. Tehát azt éri meg az ember, hogy már nem úgy rugalmas, nem úgy van a teherbírása, mint az előtt. És akkor és nyilván megjelentkeznek akár a testi és lelki kifáradásnak a tünetei is, amely esetében már beszéltünk ugye ilyen pszichiátriai tünetekről, tehát ezek lehetnek kísérő tünetei, akár egy szorongás, akár egy kialakult depresszió, akár esetleg súlyosabb dolog is, tehát egy nagy kimerültség, egy állandó fokozott igénybevétel egyéb pszichiátriai problémát is okozhat, akár egy ilyen gyanakvást, vagy egy összeomlást. Ugye mi magyarok szoktuk mondani, hogy valaki ideig összeomlást kap, és ennek átterében sokféle lehet, sokféle dolog tünet lehet, amit nyilván nem lehet feltétlenül uniformizálni. Tehát maga ez a burnout jelenség, ez ebből áll, viszont nyilván a folyamatban, meg a kimerültségben ott már egyéni változók döntik el azt, hogy kinek milyen tünete jelentkezhet, vagy problémája pszichiátriai szempontból. Ott már ugye a pszichiátriai betegségeknél vagy állapotoknál azért nagyon sokféle tényező játszik szerepet abban, hogy éppen most kinek mire van hajlamossága, vagy mi alakul ki. Tehát ez már szerteágazó lehet, de maga a jelenség, ez a burnout jelenség, ez erről szól, tehát ebből a hármasságból tevődik össze.
1: A kiégés mennyire különíthető el más pszichés betegségektől, vagy azért vannak hasonló tünetek, de úgy mégis hogyan lehet önöknek, szakembereknek megkülönböztetni ezt? Vagy akár az ember hogyan diagnosztizálhatja önmagát, vagy ez egyáltalán lehetséges, hogy úgy érzi, vagy érezheti, hogy akár ilyen hullámokban is, de rátör ez az érzés?
2: Nagyon jó a kérdés egyébként, hát valóban azért érdemes elkülöníteni, hogy ez a kiégés, illetve egyéb pszichiátriai problémák, tehát azért, hogyha mondjuk egy ilyen depresszióról beszélünk, vagy hát mondjuk például depresszió, mert mondjuk azért ez leginkább ami összefed ezzel a kiégés dologgal. Itt azért a funkcionalitásnak a kiterjedtsége, ami azt gondolom, hogy különbség. Tehát, hogy nyilván a kiégés maga is lehet egy útja, vagy egy vezető útja a depresszióhoz, viszont nem minden esetben a kiégés vezet a depresszióhoz, mert ugye van például olyan depresszió, ami mondjuk időskori depresszió, vagy olyan ember is lehet depressziós, aki nem éget ki. Tehát ugye ezt akarom mondani, hogy a kiégésnek lehet egy lehetséges kimenetel a depresszió, de nem minden depresszió a kiégésből születik, és lehetnek átfedések, viszont ugye a funkcionalitás, tehát a depresszió, egy súlyos depresszió például az ember életének minden területére kiterjed, családi kapcsolataira, önmagával való kapcsolatára, a munkájával, vagy éppen amit csinál, az a való kapcsolatára, a mindennapi funkcionalitására, a mindennapi teendőire, akár a saját alapvető szükségleteinek az ellátására. Tehát az egy sokkal komplexebb és sokkal kiterjedtebb funkcionális romlást is magában foglal. A kiégés viszont ez leginkább ugye a munkával kapcsolatos, meg a hivatás értelmezéssel, és nagyon sokszor pihenésre, vagy esetleg munkaváltásra, vagy terhelésváltásra azért meg tud oldódni, vagy át tud alakulni.
1: Akkor most lépjünk is erre az útra, itt milyen kezelési lehetőségek vannak. Nyilván attól is függ esetleg, hogy milyen mértékű ez a kiégés, annak is vannak fokozatai.
2: Hát nyilván azért nagyon fontos, azt gondolom, és azért is fontos ez a beszélgetés, hogy ezt egy kicsit fölismerjük és a helyén kezeljük, mert hogyha ezt föl tudja valaki ismerni, akkor ki tud egy kicsit lépni ebből az önmarcangolásból, mert nagyon sokszor, ahogy már említettem, tehát azok az emberek égnek ki, akik, ahogy maga a kiégés szó is jelenti, azok, akik már nagyon sokat világítottak. Tehát olyan emberek, akik valóban sokszor tétvégén égetik a gyertyát, ugye ezt is szoktuk mondani, és tehát nem azt jelenti, hogy valaki kiég, akkor már nincs kedve dolgozni, hanem arról szól, hogy ő valóban nagyon-nagyon sokat beletett az életéből, a szakmájába, a hivatásába, a segítésbe, és hogy a leginkább a segítő szakmáknak a vezető jelensége a kiégés. És nagyon fontos, hogy ezt felismerjék ezek az emberek, mert hogyha felismerik, akkor ki tudnak lépni ebből az önmarcangoló, saját magukat hibáztató gondolati körből, hogy most akkor én már nem vagyok jó lelkész, vagy nem vagyok jó orvos, vagy nem vagyok jó pedagógus, vagy nem vagyok jó szülő, mert már ugye nincsen kedvem csinálni, hanem tulajdonképpen ez a kiégésnek lehet a a jelenséget. Tehát mindenképp az első lépés az, hogy az ember felismerje azt, hogy ő ebben a helyzetben van.
1: Mert ugye ez egy idő után önértékelési kérdéseket is felvet az emberben.
2: Hát persze, ugye a maga a kiégés is ugye a harmadik tünete, ez a kompetencia érzésnek, ennek a hatásosság érzésnek a elbizonytalanodás, hogy én igazából nem is vagyok jó abban, amit csinálok, nélkülön talán sokkal jobban működne, nincs is értelme annak, amit csinálok. Holott ugye annak az embernek általában ez volt az álma, vagy a célja, vagy ebben gyökerezik az egyik fontos identitás kérdése számára, és ugye pont az, amiből ő önértékelését, bizonyosságát, elhivatottságát merítette, az most teljesen bizonytalanná válik, és ez már nyilván vezethet sokkal tovább, akár hangulati probléma felé is, de emiatt ez fontos felismerni, hogy ez nem az ő hibája, vagy nem az ő eredménytelensége, vagy nem az, hogy ő rossz lenne, hanem egyszerűen egy ilyen helyzetbe került bele.
1: És a teljesítő képességet is esetleg már megtörheti picit?
2: Hogyne. Tehát, hogy ugye ez a testi-lelki kimerültség, tehát az, hogy sokkal-sokkal nehezebb neki kezdeni azoknak a dolgoknak, amelyek az előtt gördülékenyen mentek, illetve maga ez az érzés is csökkenti a teljesítő képességet, hogy az értelem, vagy az értelmesség érzésének a hiánya, hogy az, amit én csinálok, annak van értelme, van célja, van hasznossága mások számára, és hogyha azt látom, hogy ennek semmi értelme nincs, úgyis mindenki csak megint beteg lesz, például ugye egy orvos gondolhatja azt, akkor ez nagyon-nagyon nagyban fogja befolyásolni a teljesítményt, és hát ugye a legjobb bibliai példa a kiégésre, ugye az Illés prófétának a története, és ott is nagyon szépen bemutatkozik az, hogy egy nagyon-nagyon eredményes, egy nagyon effektív cselekvő prófétája Illés Istennek, és ugye egy nagyon nagy győzelem után, tehát a Kármelhegy Isten ítélet után, amikor több mint 400 Baál pap esett áldozatul, és ugye bebizonyosodott az, hogy az Illés Isten az Isten, tehát hogy az élőisten, akkor Illés ugye teljesen kiborul ezután, amikor kap egy fenyegetést Jézabeltől, és ő is teljesen mutatja a kiégésnek a tüneteit, hogy azt mondja, hogy nincsen értelme annak, hogy én proféta vagyok, nincsen értelme itt az embereknek prédikálni, mert úgyse hívő senki, csak én maradtam egyedül, és Istennek is azt mondja, hogy hát vedd el az életem, mert én nem vagyok jobb az elődeimnél, nem vagyok én jobb proféta, mint mások, mert amúgy sincsenek az egésznek semmi értelme. Holott ez nem volt igaz, tehát, mert ugye a tények is azt mutatták, hogy dehogy nem, hát volt ennek értelme, hát persze, most kezdett el, hogy változás lenne az országban, és ekkor ég ki ugye Illés.
1: És itt ugye hát több szempont miatt, mint más esetben is, nagyon fontos, hogy ugye minél hamarabb felismerje ezt magán az ember, vagy esetleg a környezete az érintett személynek, és akkor ugye a kezelés útjára lehet lépni, amit az előbb ugye itt elkezdett már ön is megosztani velünk, ennek az útját is itt vissza is adom a szót, hogy akkor azt a gondolatot folytatja.
2: Hát igen, hogyha ezt valaki felismeri, hogy tényleg a kiégés egy picit az életében jelen van, vagy jelen van az életében, és eltávolodik a munkájától, cinikusan végzi, testi-lelkileg kimerültsége van, nem érzi az értelmét ennek az egésznek, akkor érdemes első körben mindig változtatni. Nyilván, hogyha vannak egyéb tünetek, tehát hogyha valakinek tartósan alvászavara, vagy tartósan lehangolt, vagy funkcionális dolgai vannak, azok nyilván így ilyen akár pszichológiai, vagy pszichiátriai kezelés, beavatkozást igényelnek, de a kiégésnek a kiégésnek a kezelése az tulajdonképpen egy kicsit az egyensúly újra megtalálása az ember életében, mert ez egy fontos rész, és ekkor lehet egy kicsit megváltoztatni. Ugye Illés, ha már Illésnél vagyunk, ott is pihent Illés, vagy Isten pihentette, etette, altatta, illetve utána megbeszélte vele, hogy figyelj Illés, te most elfáradtál. Tehát, hogy most itt valami váltásra van szükség. És az életünkben is, amikor ezt látjuk, akkor mindig van az embernek lehetősége valahogyan az életét egy kicsit újra strukturálni, ahhoz, hogy az működőképesebb legyen. Meg, hogy újra megtalálja az értelmét. Tehát a pihenés, az nyilván nagyon fontos, hogy az ember be tudja építeni az életébe a pihenést. Hát ugye ennek egy nagyon-nagyon különleges és komplex bibliai és teológiai alapja van, amelyet ugye a Biblia azért elénk tár, mert nagyon fontos a pihenés, és nem csak azért kell pihenni, hogy az ember megint csak dolgozni tudjon, mert ugye sokszor ugye ebben a mai modern társadalomban azt gondoljuk, hogy azért kell pihenni, hogy még effektívebb legyenek, hogy még jobban tudjak dolgozni, még több eredményem legyen. Na, hát az is a tekeretes út a kiégéshez.
1: És ugye beszélhetünk aktív vagy passzív pihenésről is, mindennek ugye megvan a külön célja is talán.
2: Igen, és ugye ebben is fontos, mert van, aki már ugye a pihenésben is ezt a teljesítménykényszert éli meg. Tehát ez egy alapvetően azt is látnunk kell, hogy ez egy mivel ugye 70-es, 80-es évekből eredeztethető ez, nyilván nyugati társadalom, és ez a társadalmi struktúraváltozás vagy váltás, amiben benne vagyunk, és egyre inkább kiteljesedik ez, majd erről is egy kicsit tudunk beszélni, hogy azért ennek mi áll a hátterében, azért az embernek így kell egy kicsit így gondolatban ezen változni, meg ezt átgondolni, hogy a pihenés az nem arra való, hogy én utána dolgozni tudjak, hanem a pihenés arra való, ugye Isten is azért rendelte a hetedik napot, ugye a szombat, hogyha az újszövetségi alapkiindulást nézzük a szombathoz, és nyilván az új szövetségben az Úr napja lett nekünk a pihenés napja, Jézus Krisztus feltámadására emlékezve, de ugye a szombat is, a sabbát is arról szólt, hogy fellélegezni, tehát hogy egy kicsit fellélegezni, szétnézni a világban, észrevenni az értékeket a világban, észrevenni Istennek a kezemunkáját a világban, észrevenni a gyerekeimet, észrevenni a családtagjaimat, észrevenni az értékeket, amelyek körülvesznek és amelyek emberré formálnak bennünket. Tehát pihenni nem azért kell, hogy pihenjük magunkat, hogy még többet tudjunk dolgozni, hanem a pihenés az másról szól. Tehát a pihenés az egy fellélegzés, illetve egy másfajta látásmód, hogy észrevegyünk dolgokat a világban, és az valóban tovább tudja vinni, és megőrzi az embernek ezt az értelemérzését. És ez nem fog elveszni, mert ugye a kiégésnek ez az egyik vezető tünete, hogy elveszítjük azt, hogy miért van ennek értelme. És akkor, amikor a pihenés közben, a pihenés nem csak arról szól, hogy még több munkára készülök, hanem arról szól, hogy amit hogy Isten is eltervezett, hogy észrevegyünk, hogy egy kicsit szemlélődjünk a világban, akkor az teljesen más alapokra helyez az ember életét, és így a munkához való viszonyát is újra és újra. És ezért van szükség az ünnepekre, ezért van szükség a hétvégékre, ezért van szükség a vasárnapnak a megszentelésére, mert ez mindenképp egy nagyon-nagyon erős kiégés prevenció, ami az Isten teremtési rendje.
1: Igen, és ugye ha egységekre bontjuk, ha csak egy-egy napra is gondolunk, akkor ugye az éjszaka is ott van a pihenésre, igen, akkor a vasárnap a hétvégén, de időnként azért picit hosszabb szüneteket is jó, ha be tud iktatni, vagy érdemes beiktatni itt az életünkbe, itt nyáron, télen igazából, akár ünnepekhez kötődően is ugye vannak olyan lehetőségek, amikor néhány nap szünetre van lehetőség, illetve azért egy-két hetes pihenő őket is, ha megteheti az ember, érdemes beiktatni, vagy szükséges is, talán ezt is mondhatjuk?
2: Hát szükséges, igen, mert régebben, amikor az emberiség teljes része sokkal természetközelibb életet élt, akkor ott azért voltak olyan időszakok, amikor nem lehetett úgymond annyit, hogy úgy dolgozni. És ez egy hosszabb szünet volt, és akkor meg kellett tanulni beosztani az élelmet, meg készülni esetleg a térre, és akkor az egy hosszabb pihenés jelentett, amikor fel lehetett készülni a következő szezonra. És hát ugye a mai modern társadalmunkban ezek már egyre inkább eltávolodnak tőlünk, különösen a modern ember életéből, és ezért valóban tudatosan fontos ezeket beiktatni, hogy az ember hosszabb ideig tudjon pihenni, és abban is az, hogy mi formálja őt emberré, abban megerősödni a családi kapcsolataiban, az önmagával való kapcsolatában, hogy távolodjon el önmagától, meg az értelemkeresésben, tehát azért valóban nagyon fontosak a napszaki pihenések, a heti pihenőnapoknak a megtartása, de valóban egy ilyen hosszabb időszakok is erre szolgálnak.
1: Ugye most itt munkakörnyezetben történő kiégésről beszélünk elsősorban. Mekkora szerepe van egy ember életében, vagy egy ember tekintetében a személyiségnek, illetve akár annak a családi, vagy baráti, vagy ugye környezeti háttérnek, ami a munkaidőn túl lehetőséget biztosít a feltöltődésre?
2: Mindenképp szerepe van, tehát az, hogyha valakinek vannak emberi kapcsolatai, és azokban színes, akár a családjában, akár a családon túli emberi kapcsolataiban, az mindenképp egy ilyen protektív tényező, egy megtartó erő. Ott tud visszajelzést is kapni az egyén a munkájával, az időbeosztásával kapcsolatban, illetve ő is tud segítséget kérni, vagy ő is jobban meg tudja osztani. Tehát éppen a kiégés már akkor szokta azért az ember utolérni, amikor a munka már annyira elhatalmasodik az életében, és ugye csak az sokszor azt számít identitás vallásnak a forrásává, bálványává válik, mondhatjuk így egy ilyen vallási szóval vagy kifejezéssel, és akkor ugye a bálvány az azt jelenti, hogy a bálványtól várjuk a megváltást, tulajdonképpen az értékünket, azt, hogy amiatt vagyunk fontosak, mert dolgozunk, és amikor az embernek az életében a munka válik a bálványával, és csak az abból meríti az ő önértékelésük, akkor valóban ez általában izolálódni szoktak az emberek, és ez is már a kiégés folyamatának a része, és akkor már, mikor kiég, akkor ott van, hogy nincsenek ott azok az emberek, nincsenek már ott azok az értékes családi kapcsolatok, mert ő mindent a munkájába fektetett, de egyebekbe menünk pedig nem. És ez nem rossz szándékból teszi az ember, de valóban hivatásból. Tehát például gondoljunk bele egy lelkipásztor életében, azt mondja, hogy hát nekem az Istennek való szolgálat, a gyülekezet, az életem, az a legfontosabb is. És valóban hivatástudatból, elhívásból, Istennek való engedelmességből ezt teszi, viszont nem veszi észre azt, hogy lassan-lassan leépül a családi kapcsolat, hogy minden e köré szerveződik, csak a szolgálat köré leépülnek a baráti kapcsolatai. Igazából a gyülekezeti kapcsolatok sem olyan, tehát értsék jól, valóságos kapcsolatok, de azért nem olyan, hogy most a lelkipásztor mint ember, hanem nagyon sokszor ugye a lelkipásztor mint egy tisztségnek a hordozója van jelen a gyülekezetben. És akkor egyedül marad, és akkor ha pedig egy picit megbillen ez a hivatás, ez a szolgálat, egy rossz visszajelzés, vagy egy gyülekezeti konfliktus, vagy bármi miatt, akkor ott van az lelkipásztor egyedül, leépült családi meg szociális kapcsolatokkal, egy csalódottság érzéséből, hogy ő belefektetett éveket, évtizedeket a gyülekezetbe, a szolgálatba, az Istennek van engedelmességbe, és akkor ott van, és akkor már csak cinikus tud maradni, már csak kimerült, már csak nincs ereje tovább menni, és úgy érzi, hogy ennek nincsen semmi értelme. És ez ugye egy ilyen ördögi kör, és tovább tud vezetni, ezért nagyon fontos, ugye, amit Krisztus Urunk is mutatott nekünk, az az egyensúly, hogy nekem mindig csak annyit kell szolgálnom Istennek, amennyit Isten szolgál felém. Tehát Jézus Krisztus minden szolgálatában ott volt az elcsendesedés, az Istennel való kapcsolat, az ő atyával való kapcsolat, tehát ugye a családi kapcsolatát ápolta, meg azt is olvasjuk Márk evangéliumában, hogy amikor elhívta a tanítványokat, akkor azért hívta, hogy vele legyenek, és majd kiküldje őket, de az elsődleges az a velünk való kapcsolat volt, és nekünk is a lelkipásztori szolgálatban nagyon fontos ezekre tudatosan figyelni, hogy nem mi vagyunk a megváltó, nem mi vagyunk a Jóisten, ez jó is, hogy így van, nem rajtunk áll vagy bukik a gyülekezet, nyilván sok a szeretünk benne, meg nagyon fontos, de hogy mindenképp nekünk az egyéb feladatainkat is el kell látni a családban, mint emberként, és az Istennel való kapcsolatra kell nagyon figyelni, mert az Istennel való kapcsolat mindig több, és mindig több kell legyen, mint a szolgálat.
1: És önök lelkipásztorok, és mindenki erőt tud meríteni. A Bibliából, Istentől erőt kaphatunk a mindennapokhoz.
2: Ez így van, csak azért én magam életéből is, meg a lelkipásztorok nevében is mondhatom azt, majd esetleg, ha nem értenek velem egyet, akkor szóljanak, hogy azért nagyon sokszor a lelkipásztor ugye a szolgálat miatt készül, a szolgálat miatt olvas Bibliát, de nagyon sokszor éppen ez az elcsendesedés, éppen az imádságnak az ideje, éppen a bibliaolvasás, hogy saját magamnak olvassa a Bibliát, annak az ideje, az szinte sokszor kivész a szolgálatból, mert ugye rengeteget kell szolgálni, készülni, akár vasárnapisten tiszteletre, akár temetésre, akár keresztelési szolgálatra, akár egyéb megjelenési helyekre, és az a lényeg, ami ugye minket kellene, hogy fűtsön, vagy kellene, hogy újra és újra értelmet adjon a szolgálatnak, az marad ki, és akkor ebben nagyon könnyen meg lehet fáradni. Ugye egy lelkipásztor mondta, hogy ha többet dolgozok én az Úrért, mint amint az Úr dolgozik bennem, akkor nagyon-nagyon könnyen fel fog borulni az egyensúly, és hát mi nagyon sokszor ebben élünk, lelkipásztorok, lelkipásztortársaim nevében is mondhatom, és ez nyilván a mi felelősségünk is egyrészt, de sok esetben a helyzet, meg egyáltalán ez a társadalomban, amiben élünk, az beletaszít bennünket egy ilyen eredményorientált dologba, és sokszor az elmélyedés, a szemlélődés az már nem annyira érték a mai világban, hanem az eredmények, a munka, a magunknak a túlhajszolása az, ami tulajdonképpen ebben a társadalomban értékké vált. És nem tudom, hogy most ide bekapcsolhatom-e ennek a kiégésnek a mögöttes társadalmi
1: amire az előbb utalt, hogy visszatérjünk rá, természetesen hallgatjuk.
2: Jelenség, tehát hogy azért ebben a régebben ugye a társadalmaink egy kicsit ilyen, ugye erről Byung Chul Han filozófus ír, ugyanis van egy ilyen nagyon sok könyvet írt ő egyébként, provokatív is sokszor az ő írása, ő a kiégés társadalmáról ír, ez a címe a könyvnek, a kiégés társadalma, a Burnout Society, és nagyon érdekes, amit ír az alap gondolata, hogy régen a kell társadalmában éltünk, tehát hogy meg volt szabva az, hogy hogyan kell élni, mit kell tenni, ugye megmondták az embereknek, hogy hogyan kell dolgozni, ma pedig most már a lehet társadalmában élünk, tehát hogy régen megmondták, hogy neked ezt kell tenned, most meg már azt mondja a társadalom, hogy bármi lehet, hogy lehet sikeres, lehet sportos, lehet tökéletes szülő, lehetsz kiváló szakember, lehetsz influencer, lehetsz mindig produktív, és ez a lehet társadalma, amiben vagyunk, ez ugye ő úgy fogalmaz, Byung Chul Han, hogy ez a pozitivitás erőszaka rajtunk, hogy bármit megtehetek, ezért, ahogy régebben egymás rabszolgatartói voltunk, most a saját magunk rabszolgatartói vagyunk, és mivel én bármi lehetek, és bármit megtehetek, ezért én teljesen saját magamat kizsákmányolom, anélkül, hogy ezt bárki mondaná. És van egy ilyen állandó belső teljesítménykényszer, hogy akkor ezt megtehetem, a másik is megtette, különösen ugye a közösségi médiának a befolyása, akár az idősebbekre, akár a fiatalokra különösen, hogy most megváltozhatsz, így nézhetsz ki, ezt teheted, ez lehetsz, ilyen lehetsz, ide mehetsz, hát ugye rengeteg, és ez a lehet társadalma, ez valóban saját magunk kizsákmányolóivá és saját magunk rabszolgatartóivá tett bennünket, és már nem kell, hogy kívülről mondják, hanem saját magunk tesszük ezt, és ez igaz az orvosokra, a kutatókra, a vállalkozókra, a vezetőkre, a diákokra, a pedagógusokra, mindenkire, hogy akkor még egyet megcsinálok, még egy projekt, még egy vizsga, még egy nyelvvizsga, még egy edzés, és akkor igazából nem tudjuk kimondani azt, hogy elég. És ez ugyanúgy a hatással van ránk, ez a szemlélet, ez a pozitivista lehet társadalmi szemlélet a lelki szolgálatra is, hogy akkor még egy alkalom, még egy ember, még egy család, még egy, és akkor ugye a számokra figyelünk, és éppen a lelkiségnek a lényege vész el, hiszen a lelkiség az mindig az elmélyülés, az Istennel való kapcsolat, a dolgoknak a mélysége, nem a mennyisége, és ugye Jézus Krisztus ezt éli elénk, ő soha nem a tömegekre utazott, ezt látjuk, ugyan voltak tömegek, akik hallgatták, de ő mindig az elmélyülésre, a kapcsolatra, különösen János Evangélium mutatja be azt, hogy Jézus Krisztusnak mennyire fontos volt egy beszélgetés, mennyire fontos volt, hogy találkozzon a Samária asszonnyal, hogy találkozzon Nikodémussal éjszaka, és beszélt vele, és nem az volt a lényeg, hogy most ő az összes farizeust összehívja, vagy hogy legyen egy nagy szeretet, vagy egy nagy meeting, vagy akkor most legyen ennek egy nagy média visszhangja, hanem ő ezekre, amit senki sem látott. Hát persze az Úr látta, meg mi is olvasunk az igében, de hogy neki ezek voltak a fontosak, és mi nagyon sokszor egyházként is, meg szolgálként is elveszítjük ezt a látásmódot, hogy a mélységre, a tartalomra figyeljünk, ne pedig erre a mennyiségére, ne ez a mennyiségre, ne ez a pozitivista erőszak legyen, ami tulajdonképpen ezt a modern társadalmunkat jellemzi, és ha megnézzük a világot, akkor erről szól, hogy lehetsz a saját magad rabszolgatartója, és lesz is az ember. És ez a legborzasztóbb, és ezért van ez egyre több kiégés, ugye vannak olyan beszélések, amelyek azt mondják, hogy 10-20%-a a tábora, vannak, akik azt mondják, hogy 40-50%-át érinti a dolgozóknak az ilyen jellegű kiégés, azért, mert tulajdonképpen saját magunk rabszolgáivá váltunk.
1: Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést, most tartunk egy kis szünetet, ha már ugye az imintiekben is erről szóltunk, de hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Kállai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazinunk mai adásában dr. Kállai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgetünk, és ugye itt az imintiekben a gyülekezeti élettel kapcsolatban, a lelkipásztorok szerepével kapcsolatban szólt nagy tiszteletű úr, és hogyha még maradhatunk a gyülekezetnél, a közösségnél, akkor hogy tapasztalja református lelkipásztorként, gyülekezeti lelkészként, hogy egy közösséghez való tartozás mit adhat az ember életéhez ilyen tekintetben, ugye itt a kiégés témájához kapcsolódóan, a hívő ember kiégésével kapcsolatban milyen gondolatai, tapasztalatai, meglátásai vannak, esetleg ilyen tekintetben fordultak-e már önhöz beszélgetésre, segítségkérésre?
2: Nagyon jó a felvetés, valóban egyrészt a gyülekezet, mint közösség, mint hívő közössége egy nagyon nagy védő közeggé lehet a kiégéssel szemben az egyének életében, hiszen a gyülekezetekben is olyan emberek járnak, akiket szintén veszélyeztethet a kiégésnek a jelensége, hiszen ők is ebben a társadalomban élnek, és ők is sokszor szembesülnek a munkájuk során esetleg a kiégésnek a jelenségével. És azért a gyülekezeti közeg, hogyha egy élő gyülekezetről beszélünk, ahol valóban Istennel tudnak találkozni, ahol valóban a gyülekezeti alkalmak, Isten tiszteletek az Úrról szólnak, és úgy meg tudják szentelni a szabadidejüket, hogy valóban az értelemkeresésben ki tudnak teljesedni, és megértik az Isten akaratát az életükre nézve. Ez különösen nagy protektív potenciál a kiégéssel szemben. Tehát a gyülekezethez tartozás, és ezt egyébként a vizsgálatok is egyértelműen igazolják, az egy nagyon nagy plusz és egy nagyon nagy erőforrás, mind a kiégésben, mind bármilyen más élethelyzeti nehézségben. Tehát, hogyha gyülekezethez tartozunk, azért a kiégés szempontjából egy védő közeghez tartozunk. Tehát azért javasolta a gyülekezetbe járás és a gyülekezeti integráltság, hogy integrálódjunk is a gyülekezeti közösségbe. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Viszont, ahogy említettem, a kiégés azokat az embereket fenyegeti, akik nagyon szívesen lesznek másoknak a segítségére, akik szívesen szolgálnak másokért, akik szívesen vállalnak feladatokat a közösségépítés céljából, és hogy gyülekezeteinkben is vannak olyan emberek, akik nagy részt vállalnak a közösségépítésben, közösség működésében, a gyülekezet működésében, presbiterek, gondnokok, diakónusok, nőszövetségi tagok, szolgálók, tehát nagyon sokan vállalják és hordozzák maguk a közösségeket, és éppen ezek az emberek a fenyegetettek megint csak, hogyha kiindulunk az alapkoncepcióból, hiszen azok, akiknek hivatástudatuk van, akik szívesen szolgálnak másoknak, azokat fenyegeti a kiégés, és egyébként az Újszövetségben is látjuk ezt, hogy Pál apostol is például, amikor Timóteushoz beszél, akkor Timóteusnál is, aki ugye ott szolgált Efezusban, érzékeli azt, hogy talán Timóteust is fenyegeti a kiégés, hiszen rossz visszajelzéseket kap, vannak külső támadások, belső támadások, és azért mondja neki Pál apostol, hogy Timóteus, emlékezz arra a proféciára, amit kimondtunk fölötted, emlékezz arra, hogy neked mi az elhívásod. Mert lehet Timóteus is, ugye, hogyha a WHO-s kiégés meghatározást nézzük, elkezdte elveszíteni az értelmét annak, hogy ő szolgáljon ott a gyülekezetben, hogy akkor van ennek értelme? Tehát ilyenek az emberek, meg stb. És Pál apostol emlékezteti arra, hogy van értelme is, és ez fontos az életedben. Viszont azért olyat is látunk, ugyanúgy a másik Timóteusi levélben jegyzi meg Pál apostol szomorúan, hogy volt egy Démás nevű szolga, aki hasonló módon, mint Timóteus szolgálta, új szövetségi gyülekezetben Pál apostolnak is segített, és ő pedig elhagyta az apostolt, de nem csak az apostolt, hanem a hitet is elhagyta. És látunk ilyeneket, én is tapasztalom a saját szolgálatom során, vagy esetleg szolgatásokkal kapcsolatban, hogy vannak, akik elhagyják a szolgálatot, nem csak a szolgálatot, hanem elhagyják a keresztény hitüket is, mert kiégnek benne is, és ez egy hihetetlen belső konfliktust is okoz, és itt is sokszor a fel nem ismerés ennek a jelenségnek, hogy lehet, hogy én a szolgálatban, a túlzott szolgálatban, a túlzott önmagam megüresítésében kiégtem. És itt ugye a közösségnek az a szerepe, hogy ezt észrevegyük egymáson, hogy figyelmeztessük egymást, és azt mondjuk, hogy lehet, hogy most neked egy kicsit pihenned kell, lehet, hogy most egy kicsit más vegy át a szolgálatod, ne csak mindent elhordozz magadon. Tehát ezért nagyon fontos ez a ez a gyülekezet tiesség, vagy gyülekezetszerű működés, és én azt gondolom, hogy a lelkipásztorokkal kapcsolatban is ez fontos, hogy a gyülekezetekben úgy gondolkodjunk egymásról, mint valóban Krisztus követő közössége, amelyben mindenkinek vannak szerepei, szolgálatai, viszont nem kell egy-egy emberre olyan terheket tenni, amit nem biztos, hogy hosszú távon el tud hordozni, és ez a lelkipásztorra is igaz, mert ugye eléggé lelkipásztor központú a mi gyülekezeteinknek a felépítettsége, és előfordulnak azért olyan szolgálat vagy hithagyások, amelyek itt az új szövetségi gyülekezetében is jelen voltak, és a gyülekezeti tagjainknál is ez előfordul, tehát ez egy vezetői felelősség is, másrészt meg egy közösségi felelősség, hogy ezekben az egyensúlyt lássuk meg, és a krisztusi mintát kövessük a szolgálat és az elcsendesedés egyensúlyában.
1: És ahogy említette is, vannak olyan szakmák, amelyek különösen kitetteknek mondhatók kiégés tekintetében, és ugye itt a segítő foglalkozásúaknak a rendszeres szupervízió is mondjuk egy komoly védelmet jelenthet, ugye a munka környezetnek is, vagy itt a munkáltató is munkavállaló kapcsolata is sokat befolyásolhat, ugye azon a tünet együttesen, amely akár megelőzni is segíthet ezt a burnout szindrómát, hogyha még egy kicsit a megelőzésről is szólunk, hogy hogyan lehet elébe menni mindennek, amiről eddig szó volt.
2: Igen, tehát ugye ez mindenképp fontos lenne, mert azért alapvetően a segítő szakmában dolgozókat sokszor nehéz e felé terelni, mint ahogy említettem is, ugye megvan az a meggyőződés, hogy nekem mindig erősnek kell lennem, nekem mindig topon kell lennem, nekem mindig tudnom kell segíteni, és sokszor nem tudunk ugye gyengék lenni, és már egy ilyen kiborulásig vezet el a dolog, amikor meg már egy ilyen nagyon-nagyon csúnya szakítás van, úgy pont sokszor már így a hivatással, vagy esetleg a keresztény meggyőződéssel is. Tehát, hogy ezt valóban így tudatosan be kell építeni az életünkbe. Számolni kell azzal, hogy én is lehetek gyenge, vagy elgyengülhetek, vagy lehet olyan, hogy elfáradok, mert az ember nem egy végtelen erőforrás, és ugye nem lehet játszani sem a mentális egészségünkkel, sem a testi egészségünkkel, bár ugye ez nyilván összetartozik ez a kettő, sem a lelki egészségünkkel, tehát mindennek van egy teherbírása is. És ezért a megelőzésben fontos lenne valóban a segítő foglalkozásoknak, amely egyébként ugye papírforma szerint ez így meg is kéne valósuljon, de a gyakorlatban azért nehezen valósul meg. Tehát én segítő szakmában dolgozom, világi szakmában is, meg ugye lelkipásztorként is, és azért szervezett módon azért kevéssé van jelen a mondjuk kötelező szupervízió, vagy kötelező továbbképzés. Ezeket szerintem szervezeti szempontból egy kicsit komolyabban kellene venni, mert éppen a segítő szakmában dolgozók

0: tudják támogatni.
1: Igen, az mindenképp jó. Tehát azért nagyon sok jó lelki kiskör működik, vagy gyülekezeti csoportok is működnek, ahol vannak olyan gyülekezeti tagok, akik rendszeresen összejárnak, közösen imádkoznak. Házi csoportuk van például. Tehát ezek mind nagyon fontos. Tehát az emberi kapcsolatok, ahol meg tudjuk osztani egymás gondolatot, ahol tudunk valakire számítani, van bizalmam a másik felé is, meg tudok nyílni előtte, és tudom azt, hogy nem bántó szándékkal van felém, hanem segítő szándékkal, akkor ezek mind olyan megtartó erők, amelyek a kiégés prevencióban szerepet játszanak.
0: És mi az a pont már, amikor szakemberhez, pszichológushoz, pszichiáterhez érdemes ajánlott esetleg fordulni?
1: Hát ugye pszichiátert, orvost mindig akkor érdemes keresni, hogyha a tünetek súlyos funkcionális romlást okoznak, tehát akár a munkában, akár a mindennapi teendőkben, akár a családnak az ellátásában, akár a feladatok ellátásában, illetve hogyha testi tünetek is vannak, alvászavar, esetleg önártó gondolatok jelennek meg. Tehát leginkább a súlyos funkcionális romlás az, ami leginkább vezető, és akkor orvosi beavatkozásig szükség van. Természetesen emellett pszichológiai vezetése, klinikai szakpszichológusra is ugyanúgy szükség lehet, sőt szükség van, csak hogyha ilyen erős testi tünetek és funkcionális romlás van, akkor érdemes orvosi kezelést indítani, és azt követően pedig, hogyha már azért ez visszaáll, ez a funkcionalitás visszaállnak, ezek a testi problémák, amelyek ugye okoztak nehézségeket, akkor lehet elkezdeni egy olyan terápiás munkát, amelyben az egyén megtalálja azt, hogy milyen összevisszaság, kuszaság van a lelki életében, a gondolataiban, hogy azok egy kicsit kiegyenesedjenek, illetve hogy megtalálja azt az utat, amelyben nem fogja újra kitermelni ezt a kiégés szindrómát, meg ezeket a pszichiátriai tüneteket, hanem egy olyan életet tud élni, amely egy kiegyensúlyozott élet. És ebben mindenképp a pszichés vezetésnek, a pszichoterápiának is szerepe lehet. Ami segíthet, én azt gondolom, hogy az. Tehát egyrészt valóban minden embernek az élete egyéni és megismételhetetlen, és akkor tudunk jó tanácsot, illetve terápiás tervet kidolgozni, akár több szakember bevonásával, hogyha nyilván ismerjük az élettörténetet. De alapvetően igaz az, hogy a lehet társadalom az nem jelenti azt, hogy nekünk a saját magunk kizsákmányolóivá kell válnunk, és először is meg kell az embernek vizsgálni az életében, hogy mik azok az igazán fontos dolgok, amelyekért valóban érdemes áldozatot hozni, meg kik azok a fontos dolgok, akikért érdemes áldozatot hozni. Tehát a prioritásokat mindig újra és újra kell értékelnünk az életünkben, hogy tényleg mi az, ami fontos. És hogyha jönnek jelzések a családunk, vagy az életünkben, akkor azokon mindig érdemes egy kicsit elgondolkodni. Én azt látom sok esetben, és nem minden esetben, de sok esetben, hogy azért az Istentől nyilván, én keresztény emberként, hívő emberként így gondolkodom, Istentől mindig jönnek jelzések az ember életében már akkor, amikor elindul egy ilyen úton, akár a gyerekei részéről, akár a családja, akár a felesége férje részéről, akár a munkahely részéről, akár történik egy baleset, vagy egy betegség, ami egy kicsit figyelmeztet arra, hogy nem biztos, hogy jó az az út, amelyre járunk, és természetesen nem minden balesetnek és nem minden betegségnek ez az oka, vagy ez a háttere, de lehet ez is. És akkor szokott általában ilyen nagyon tragédiává, vagy kiborulássá kiteljesedni, akár egy kiégés, vagy bármi más életnehézség, egy ilyen hajótörési tulajdonképpen, amikor az ember ezeket a jelzéseket nem veszi észre, mert mindig vannak úgy jelzőtáblák, hogy figyelj, lassítani kellene, itt meg kellene állni, itt lehet, hogy meg kellene fordulni, egy másik irányba kellene indulni, és én nagyon sokszor azt látom, hogy az ember, amikor bölcstelen módon és önmagát kizsákmányolva, és ezeket a jelzéseket nem figyelembe véve megy mégis előre, és nem akar lassítani, nem akar változtatni, akkor nagyon sokszor ez ilyen hajótörésé tud kiteljesedni, és Isten még akkor is kegyelmes nagyon sokszor, de ezt nem tudjuk, és nem lehet az Isten kegyelmével, meg a saját életünkkel sem játszani, hiszen mindenkinek egy élete van, és abban az életben nagyon fontos, hogy felismerjük azt, hogy tényleg mi az érték, és mi az, amit Isten elrendelt az életünk felől, hogy azt a proféciát töltsük be, ami ugye felettünk kimondatott, ahogy Timóteusnak is írja Pál. Tehát, hogy talán ezt tudnám mondani, hogy ezeket próbáljuk észrevenni, és ezért van szükség a pihenésre, meg ezért van szükség az elcsendesedésre, az Istennel való találkozásra, a gyülekezetre, hogy ezeket lássuk, vagy esetleg azt mondja nekünk egy testőr, hogy figyelj már, hát ez nem azért van, mert neked lassítani kéne, vagy egy kicsit másként kéne élni, és ezek pótolhatatlan.

0: én azt gondolom az élettörténetünkben. És persze utána jó, hogy vannak szakemberek, akikhez lehet fordulni, de mindig érdemes azért ezeket a jelzéseket is komolyan venni.
1: Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, amit tisztelettel, szeretettel köszönök meg dr. Kálla Imre református lelkipásztornak, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorának, felnőtt és gyermekpszichiáternek. Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, gondolatokat.
0: Én is köszönöm, hogy itt láttam és elmondhattam.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől. Szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Ezt közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető budapesti sajtótájékoztatón Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyen pálya rekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hívszerelvények beszerzésével, tramtrénhálózatok kiépítésével. A következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormány, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amit várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető budapesti sajtótájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Élő működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő működő és emberséges Magyarország, enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, fogalmazott Magyar Péter hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. Magyar Péter szólt arról is, hogy átfogó egyeztetést kezdeményeznek minden érintett település polgármesterével, és bevonják a lakosságot is a közös gondolkodásba, hiszen az ország különböző pontjain eltérő programokra lesz szükség. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottságának ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Orbán Anita rámutatott, a rendelet értelmében fenntartják az állami finanszírozását azoknak a közoktatási intézményeknek, ahol az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktatnak, akkor is, ha a létszám egy bizonyos szint alá esik. Orbán Anita kitért arra is, hogy a két ország vegyes bizottsága szakértői szinten a legutóbb 2021. szeptemberében ülésezett. Reményeik szerint, ahogy az ukrán oldal kijelöli a résztvevőket, akár már a nyár végén, de legkésőbb kora ősszel sor kerülhet a vegyes bizottság következő ülésére. Megállapodás született az ukrán féllel egy intézményközi munkacsoportról is, amely közös monitoringot végez majd. A külügyminiszter kiemelte, a munkacsoportnak az is feladata lesz, hogy gyors és összehangolt választ adjon a két ország állampolgárait érintő esetleges jogsérelmekre. 3-3 tagból áll majd, és magyar részről az alapvető jogok biztosa vezeti. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente balesetek, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta Magyar Péter példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. A közbiztonság javítása, a rendőrség közterületi jelenlétének erősítése és a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében azonnali intézkedéseket hozott, valamint közép- és hosszú távú stratégiai tervet dolgozott ki a belügyminisztérium, közölte a szaktárca. A középtávú tervek szerint a meglévő állomány megtartása, tehermentesítése és a hatékonyság növelése érdekében a minisztérium egy jogszabálymódosítási csomagot készít elő, amit az őszi ülésszakban terjeszt az országgyűlés elé. Ennek célja a többi között a közterületi szolgálatot ellátó állomány létszámának növelése, a belső feladatok hatékonyabb átcsoportosításával, valamint egy egységes bérrendezési struktúra kialakítása. A minisztérium álláspontja szerint azonban a közterületi jelenlét tartós biztosítása nem oldható meg kizárólag átmeneti intézkedésekkel, ehhez a rendőri hivatás vonzerejének rendszer szintű növelésére van szükség. A múlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítő anyag Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telepellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki. Idén ünnepli fennállásának 300. évfordulóját a debreceni református kis templom. A jubileumra egy komplett programsort állítottak össze, amiből több nagy volumenű rendezvény már megvalósult, így például a Bach Mindenkinek Fesztivál vagy a Múzeumok Éjszakája. Fontos szerepet kapott a zene, havonta 3-4 koncert vagy egyéb esemény csalogatja a látogatókat. A jubileumi tervek között szerepel egy tanulmánykötet megjelentetése is. A félévi értékelést és a későbbi programok összefoglalóját Sárosi Dánieltől, a Kistemplom turisztikai vezetőjétől hallják.
2: Nagyon izgalmas év az, ami részben már mögöttünk van, részben pedig még készülünk rá. Különböző stílusú előadói apparátusokat mozgató koncerteknek egy jó részén már túl vagyunk. Jövőben hasonló, nagyon izgalmas koncertekkel készülünk. Havi 1-2 alkalom helyett itt 3-4-ről is beszélhetünk, illetve komplett rendezvénysorozatok is voltak már nálunk. Megnyílt a Debreceni Református Kollégium Múzeumában egy kifejezetten kis templomi tárgyakat, annak történetét bemutató kiállítás is, ahol egy második helyszínként majd lesznek a mai gyülekezetünk művészeit, erősségeit bemutató kisebb időszakos tárlatok, és egy tanulmánykötet megjelenése előtt állunk, amely októberre-novemberre terveződik. A kis templom teljes minden részletre kiterjed a építészet történetét, részben gyülekezet történetét, kincseit, zenei életét az elmúlt 300 évben megmutató kiadvány lesz majd. Szeptember hónapban a Szent Efrém kórus család lesz a vendégünk, ez erősíti a közösséget, az ökumenét. A debreceni régi zene együttes már régóta vágyott, meghívott vendégeim közé tartozik, meg folyamatban van. A már megszokott adventi sorozatunk is meg lesz. Líra zenekarral, Szolorien zenekarral, kerületi adventi koncerttel, illetve még egy kolozsvári vendégművészünk várható augusztus első napjaiban, ő pedig a Mester Harmóniumot, mint koncert hangszert mutatja meg majd a közönségnek. A reformáció ünnepe még előttünk van, tehát október 31-e az egy tervezett csúcspontja ennek a jubileumi évnek.
1: A Kistemplom 300 jubileumi emlékév program sorozatának fontos elemeként nyílt meg a 300 éves református templom, a város legrégebbi egyházi épületének történetét bemutató kiállítás a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A karácsonyig látogatható tárlat tárgyi emlékeket, dokumentumokat, képeket gyűjt egybe. Veres Dániel muzeológust, a kiállítás kurátorát hallják.
3: Kiállítás elsősorban az egyházművészeten és az építés történeten keresztül mutatja be a templomot. 300 évvel ezelőtt fejezték be a kis templom építését, 1726-ban. Elsősorban iparművészeti, egyházművészeti tárgyakat állítottunk ki, és a gazdag klenódium állomány, illetve nagyon érdekes építészeti tervsorozat, ami itt van a kis templom kapcsán Debrecenben, ez alkalmas arra is, hogy a gyülekezetnek a történetéről, a próbatételeiről, továbbéléséről, folytonosságáról is beszélünk. Ezt talán kevesen tudják, hogy a kis templom egyházládájának az anyaga gazdagabb, mint a nagy templomé. Az egyházláda az a eszköz, amiben az úrvacsorára és keresztelésre szolgáló tárgyakat tartják, illetve a textíliákat, az egyházművészeti tárgyakat tartják benne. Ez egy több mint 300 éves történet. A legelső vitrínben 17. századi emlékeket állítottunk ki. Az általunk ismert kis templom előtt állt legalább egy templom. Ezt a forrásokban sokszor színnek nevezik. Feltételezhető, hogy ez egy fából épített. felvásárolt templom volt, és legalább három egyházművészeti alkotást ismerünk, amit már használtak ebben a templomban, mert ezeknek a tárgyaknak a testébe van belevésve az, hogy a kis templomba vagy a kisebbik templomba készültek. Tehát ki lehet zárni azt, hogy a nagy templomból kerültek volna át a kis templomba.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek. A gólya
1: kalifa. Huszti fiú
3: esetleg.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: 29. Négy napig nem látták egymást, bár Quintipornak több jutott esőből, lucsokból, szélből, Tit betegedett meg. Trula ágyban tartotta, öntögette bele a marrubium levél főzetét, és rakta elébe a fiúk követeit. Kis rózsaszín kagylókat és lila csigákat, amiket a tenger kertjéből dobáltak partra habok a nagy viharban. Vérbélű nagy fügéket, az egyiknek föl volt repedve a bőre, s mintha fogak helye látszott volna benne. Tit ezt az egyet vette kicserepesedett szájára, szívott belőle egy kis édességet azon a helyen, ahová harapást képzelte, a többit neki adta Trullának. Csokrok piros, fehér és kék bogyókból, sárga levelek közt, ezekben ráismert azokra a bokrokra, amelyek rejtekhelyüket védték a romok mögött. Cerapuszillák, annyi piros viasztáblácska, hogy alig bírta őket egy kézzel összefogni. Legjobban szeretném őket kidobni a küldőjükkel együtt, morgott a dajka. Miért haragszol rá, öreg párka? Köhögött a lány. Mert nem tudott rád vigyázni, aranyvirág. Titt fölült az ágyban. Ha még egyszer ilyet mondasz Trulla, akkor a fejedhez vágom a kocsvalékodat, a marrubiumos csészével együtt. És ilyen átizzadva kiszaladok az utcára. Ezt akarod? Trulla elvigyorogta magát. Hát, beresszem, szemem fénye. Bizonyosan nem kell érte Alexandriáig szaladnom. Mindig itt tördösi a kezét a küszöbödön. Azt hiszi, már meg is haltál, csak nem akarom neki megmondani. Fogadok, hogyha beeresztem, még engem is megcsókol örömében. Akkor jó, feküdt vissza a lány, nem kell beereszteni. Elkapná tőlem a bajt. Mondjak neki valamit? Kivett a csokorból egy csipkebogyót, ketté harapta, és a felét átnyújtotta a dajkának. Mondjad, hogy ezt én küldöm neki. Szenverés ellen való korall kisfiúknak. Sorra vette a viasztáblákat, és addig olvasgatta őket, míg kívülről nem tudta valamennyit. Éjosz a harmatöntő, sáfrány színű ruhában, piros-fehér lovával nem jár az ég keletjén, mióta Tit a napfény, nem nyitja ajtaját meg, s gránátvirág azóta nem hajnal harmatában, saját könnyében fürdik. Kisfiú mosolygott, s mind berakta a táblácskákat a fej alá. Csak azt tette a szívére, amely a boldogok szigetéről szólt. Az óceánus parttalan habágy a csipkefodra közt, hol sisteregve oltja ki piros fákjáját Héliosz, ott ring a boldog fénysziget. De jaj, csak árnyak laknak ott, élő azt el nem éreti. Nem hervadó mezőire, még a nap is csak halva jut. Ezt addig mondogatta maga elé, hogy aztán álmában se tudott menekülni tőle. Csak az álom tette bátorrá és diadalmassá az ébrenlét józansága fölött. Homlok szalagjával és arannyal szőtt virágos övével összekötözte kezét lábát gránátvirágnak. A vállára vette, mint súlytalan bárányt, és vitte egész odáig, ahol atlasz tartja az eget a vállával. Az óriás nagyon komor volt, és nem felelt neki, amikor azt kérdezte tőle, merre kell menni a boldogok szigetére. De ő nem ijedt meg, megkínálta abból a fügéből, amit gránátvirágtól kapott. Megsimogatta a bokáját, mert csak azt érte föl, megmondta neki, hogy nagyon sajnálja, és hogy ő már rég megszabadította volna magát, ha ő volna Atlasz. Mivel te? Kérdezte a titán. Azzal, hogy betörte volna fejével az eget, felelte ő bátran. Az óriás erre elnevette magát, és megkérdezte tőle, kicsoda ő, és mit visz a hátán. Én kis tit vagyok, felelte ő, és el akarok jutni ezzel a kis bárányjal a Boldogok szigetére. Akkor neked is be kell törnöd a fejeddel az eget, kislány, kacsintott rá az óriás, és megsúgta neki, hogy a Boldogok szigete nem nyugat felé van, hanem kelet felé. Erre ő visszafordult, és ment, egyeken, völgyeken keresztül, éjjel-nappal, úgyhogy már térdig elkopott a lába, mire elért egy falusi házhoz, aminek a kapujára az volt kiszögezve aranybetűkkel, Boldogok szigete. A kapu be volt zárva, ő elkezdett sírni, a báránykös bégetni kezdett, erre megnyílt a kapu, és ott állt a kígyóhajú medúza, és sziszegve kérdezte, mit akartok? Ő erre elnevette magát, mert a hangról megtudta, hogy a medúza Romula nagyanya. És erre az is nevetett, sarokra nyitotta a kaput, és azt mondta, gyere be, kislányom, a kisfiúval együtt. Aztán becsukom a kaput, és nem ereztek többet be senkit, senkit. Maxenciust se? Kérdezte ő. És erre Romula nagyanya kivett a kötője alul egy nagy kenyérsütőlapátot, és megígérte, hogy azon hajítja be a princepset a sütőkemencébe, ha ide mer jönni. Sok összevisszaságot beszéltél az éjszaka álmodban, mondta másnap Trulla. Már látom, hogy addig nem múlik el a torokgyíkod, míg az igazi orvosságot be nem veszed. Szerzett valahonnan szárított gyíkot, és azt Esculapius templomának küszöbén megtörte famozsárban, fatörővel, lehúzván az ujjáról a vasgyűrűt, amit mocsaras vidéken a malária ellen kellett viselni. A gyíkport nyers tojásba keverve nyelette le a beteggel, és ez csak ugyan használt neki. Bár lehet, hogy az a levél is segített talpra állítani titet, amelyet Galerius gyors futárja hozott Szirmiumból. Ugyan mintás sejmeket is hozott, amelyeket Trulla bontogatott addig, míg ő a levelet olvasta. A dajkának az a sejem tetszett legjobban, amelyeken erotáktól körül táncolt Hymenaios egy leeresztett függönyű nyoszolja előtt fújta el fáklyáját. Én már láttam egy-két nászágyat, lelkendezett Trulla, de ilyen szépet még nem. Ezt még én is vállalnám. Édenéz, aranyvirág! Tit odanézett, és azt mondta, nagyon szép. Délután már kimentek a romok mögé. Fogták egymás kezét, de keveset beszéltek. Mindegyik olyan sápatnak és szenvedőnek látta a másikat, hogy egyik se akart olyan szót kiejteni, amely szívet fájathatna. A fiú félénk is elfogódott volt, mintha minden bátorságát kiadta volna a versében. A lány szeme egyszer rátapadt a gránátvirágszín szájára, de azonnal megfojtotta a szülemlő vágyát. Milyen csönd van, mondta halkan. Lépni is alig merek, mintha nem volna szabad valakit fölébreszteni. Már nem voltak se pillék, se gyíkuk. A nagy szél kitört egy fát, és megtépázta a bokrokat. Az egyikről szétzilált madárfészek csüngött le, néhány zöldes aranyba játszó bíbortollal. A lány fölvett egyet, aztán visszadobta az elszáradt levelek közé. Vége az alkyonei napoknak, gránátvirág, mondta nyugodtan. Vége a nyárnak, kis tit, próbált a fiú ugyanazon hangon felelni, és elmaradva a lány mögött felvette a tollat, amit az eldobott, és az övébe rejtette. Még egyszer körülnéztek, mert mind a ketten érezték, hogy ide nem jönnek többet. Mire leértek, teljesen elakadt a szavuk. Tit fáradtnak látszott, Quintipor belekarolt, így mentek a parton egész addig, ahol a villák kezdődtek. Ott csöndesen kihúzta a karját a fiújéból. Nem haragszol, gránátvirág? Tudod, itt már nem szabad. A fiú most már még ijedtebb lett, és elhatározta magában, hogy nem lesz többet terhére a lánynak. Hívás nélkül semmi esetre se keresi föl. Legalább aznap nem. Fél óra múlva már indult hozzá. Fele úton találkozott vele, mintha most megörült volna neki. A szeme majdnem olyan vidáman fény lett, mint azelőtt. Hívatni akartal a gránátvirág. Elkísérsz a becsületes és udvarias Septumánuszhoz? Veszel nekem olyan körömollót, amelyikkel nem vághatom meg magamat? Nézd, hogy jártam. Elébe tartotta a bal kezét, és mutatta, hogy elnyírta egyik ujját. Nem merte megcsókolni, hát ha itt se szabad, csak rá lehelt. Ugye most már nem fáj, Kistit? Nem fáj, vörösödött el, és becsavargatta a megsebzett ujját egy selyemszalaggal. A piacon nagy csoportosulást találtak a hirdető táblák előtt. Megnézzük, ha akarod, Kistit. Mire odaértek, már oszladozott a tömeg. A sejembe öltözöttek nevettek, egy zöldkötényes varga azt sóhajtotta, hogy bár inkább az adót szállították volna le, és erre egy öreg hintóhordó, színnyaklóval a nyakában azt felelte általános tetszés közben, de legalább adóba fogadnák el az asszonyt. Némelyik polgár nem csak a hátralékát fizetné be, hanem még előleget is adna. Diocletianusnak az az ediktuma volt a táblán, amelyet a családi élet tisztaságának védelmében adott ki, megnehezítvén a házas felek elválását. Olvasd csak, gránátvirág! Nekem megfájósodott a szemem, mióta megbetegedtem, kérte a lány a fiút. Hiszen nekem még úgyse voltál felolvasom. Mennyi minden elmaradt, amit terveztünk? Fintipor olvasott. Ájtatos és vallásos gondolkodások előtt minden tiszteletre méltónak és Isten félelemmel megfigyelendőnek látszik, amit a római törvények szentnek rendeltek el. Mert így kétségtelen, hogy a halhatatlan istenek, mint eddig, ezután is kegyelmesen és barátságosan bánnak a római néppel, ha mindenki a mi védőszárnyaink alá helyezkedik, és mindenképp jámbor és tisztes életet folytat. Mert csak azt tart meg bennünket, ami szent és tiszteletre méltó. S Róma azért emelkedett oly magas polcra az istenek kegyelméből, mert törvényévé tette a bölcs jámborságot és a szemére mérzett tiszteletét. Amiként ősi törvényeink szentnek minősítették, és az istenek védelme alá helyezték a házasságot, a lány itt megelégelte a felolvasást. Azt mondta, megfájósodott a feje, úgy látszik, nem aludta ki magát, s talán a betegség is bujkál még benne. Kérte a fiút, kísérje vissza, s ne haragudjon, hogy az ollóvásárlást nem ő rá bízza. Ahhoz Trulla mégiscsak jobban ért, mint gránátvirág, de nagyon akarja, együtt is megvehetik valamelyik nap. Csak ugyan nagyon sápat volt, s a nézése zavartá vált. Visszafordultak. Egyik házból, amely előtt elhaladtak, jajgatást hallottak. Alott sírató asszonyok kántálták el a szokott gyászdalokat. Nekem is meghalt az apám, mondta Quintipor csöndesen. Nem várt részvét nyilatkozatot a lánytól, bár eszébe jutott, milyen szépet mondott neki egyszer Quintus, s Tit fehér kezét is látta a kertész borostás állán. Meghatotta egy kicsit a jajgatás ritmusa, és arra gondolt, úgy sírte Szaprícia is, mikor ura a látó szemét is behunyta. Minél jobban elérzékenyedett, annál rosszabbul esett neki a lány száraz válasza. Meghalt az apád, de jó neked, gránátvirág. De rögtön ráeszmélt, hogy Tit félre beszél. Most már nem törődött vele, mit szabad, mit nem, magához szorította a karját, és inkább vitte, mint vezette hazafelé. A lány nem tiltakozott, nyilván nem is sokat tudott magáról. Azzal bízta rá Trullára, hogy rögtön tegye ágyba, mégpedig puhába és melegbe. A dajka bosszus nevetéssel förmett rá. Hát te mindenbe belekotnyeleskedsz? Azt is tőled kérdezzük már meg, hogy milyen ágyba feküdjünk? mintha nem tudnánk mindazt magunktól is. Mit szólsz hozzá, aranymadaram? A lány nem szólt semmit, szinte élettelenül zuhant a Dajka karjába. Mintha az a kis eszmélete is elhagyta volna, ami eddig talpon tartotta. Másnap korán felzörgették Vintiport, aki csak hajnalban aludt el, s rossz álmokból riadozott föl. Quintus jelent meg neki liktor ruhában, és vasvesszővel verte a hátát, de az az érzése volt, hogy az olyan puhán üt, mint egy virágos narancsák. Miért Trulla? Kiáltott ki az örgetésre. Nem Trulla volt. Férfi hang felelt, s amint ajtót nyitott neki, egy liktor állt előtte. A kumeai prefektus hívatta. Gyaloghintót is küldött érte. Gyaloghintót? Nekem? Ütközött meg Quintibor. Szigorú törvények szabták meg, kinek mi szabad, s a rabszolgád még előkelő állásban sem illette meg gyaloghintó. Ha te vagy Quintibor, a Sacra Memoria Magistere, akkor neked. Csak este felé tért haza, akkor is gyaloghintón, s egyenesen Tithez vitette magát. Trulla mérges toppantással fogadta. Hol tekereksz egész nap? A Nobilissima minden minutumban szalajtott utánad. Most már te szaladj ő utána. Lent vár a nagy sétányon, azon az oroszlán fejű padon, amelyik a legközelebb van a tengerhez. Quintipor nem is szaladt, hanem repült, mint a Merkúrius szárnyai jöttek volna ki bokáin. Nem kellett kerülgetnie senkit. A nagy szél bájé tündöklő emberpillangóit és jégmadarait is elriasztotta és szétszórta. A lány már messziről lengette feléje bő új ruháját. Ezt még soha se látta rajta. Olyan színe volt, mint a skarláttakarónak, amely alatt először látta az antiókiai szent palotában. Jó kedved van, gránátvirág nyújtotta eléje mind a két kezét. Nem, nem, most ne szólj semmit, majd aztán. A nap már a hegyen ül, látod? Segíts nekem nézni, és simogasd a kezem. Mind a két kezedbe fogjad, melegítsd, úgy, mint egyszer. A tenger olyan színű volt, mint titruája. Néha megremegett, mintha lélegzetet venne, s kis fodrokat vetett a közeledő dagály hírnökeit. Csónak nem szántotta, csak messze-messze ködlött egy vitorlás, ahol a víz és az ég egybe mosódott. A gömbölyi hegyek úgy ülték körül a tengert, mint beborozott piros öregek, de fölöttük már ezüst fájtlak kezdtek összesűrösödni. Hirtelen sötét lett. A nap eltűnt, és hosszú sugárküllőit is gyorsan behúzta a fekete felhő mögé, amely elébe tolakodott. A felhőnek ezüstös volt a széle. Ebből tudták meg, hogy mögöttük már magasan áll a hold. A lány keze megremegett. Csókolj meg, gránátvirág! Fordította felé az arcát is. Kitágult szemét, amelyet ezüst csillámokkal töltött meg a hold, lehunyta. Nagyon csókolj meg! A fiú addig csókolta, míg só ízt nem érzett a szája szélén. Ilyetten kapta vissza a fejét. A lány lezárt szeméje alól patakzott a könyv. Először, amióta ismerték egymást. Kistit, te sírsz? Kapta meg lefogyott vállait a fiú. Érezte, hogy görcsös szokogás rázza. Kistit, nézd rám! A lány kinyitotta a szemét. Elállíthatatlanul ömlött belőle a könyv, de azért mosolygott. Köszönöm, gránátvirág. Mit köszönsz, Kistit? Hát te mit köszöntél nekem az utolsó versetben? Köszönöm, hogy te vagy. Az órát köszönöm, amelyben fényül nyert e világtalan világ. Köszönöm, hogy kezed kinyújtottad felém, s árnyául elfogadtál sugárzó életednek. Hangja hirtelen suttogóra vált. Megkapta a fiú kezét, és felmutatott az égre. Nézd! Nézd! A hold ilyetten sápadt korongja két felhő közé került. Az egyik nyitott szájú, hosszú krokodilt ábrázolt, a másik ágaskodó oroszlánt. Nem akarom, hogy nézd, kiáltott a fiú, és erőszakkal maga felé fordította a lány fejét. Hallgass rám, kis tit, örömet mondok neked. Fölugrott, és kiegyenesedve állt a lány elé. Ma felszabadított a császár, úgy, ahogy a törvény kívánja. A kumeői prétornak küldte a parancsot, hogy közölje velem. Palotát is kaptam tőle, a Via Nomentánán. Lovagi rangot a Trabeával és a gyűrűvel. Most már mindenki előtt foghatom a kezetet, kistit. Letérdelt a lány előtt, és ölébe akarta hajtani a fejét. Az azonban maga is térdre ereszkedett, oda mellé, és azt felelte neki, míg arcát újra ellepték a könnyek. Én, gránátvirág, én most már megmutatom neked a lelkemet. Én már Antiókia óta mennyasszonya vagyok Maxenciusnak. Holnap jön értem a princeps hajója. Mi nem látjuk többet egymást, gránátvirág. Légy boldogabb, mint én. Könnyedén a vállára támaszkodott és fölállt. Quintipor pillantás nélkül merett rá, térden maradva. Még egyszer lehajolt hozzá, és megcsókolta a haját. Sohasem szerettem mást, gránátvirág, csak téged, és esküszöm neked, hogy soha se fogok mást szeretni. Fölemelte jobbját az esküdtevő mozdulatával, és kereste az Isten szobrot, amelyet ilyenkor meg kell érinteni. Rátette kezét a bullára, amely benne az antiókiai keresztecskével összetűzte nyakán a ruhát. Erre a leány bullára esküszöm, gránátvirág. Aztán elment, lehajtott fejjel, tántorogva, háromszor is visszafordulva. Quintipor nem ment utána, nem is látta elmenni. Feje lekoppant a padra, már hajnalodott, mire magához tért, és hazavászorgott. Negyedik rész. Róma vagy a vérkönyve. 30. Az Anulinus palota új rész előtt olyan szoborrá merevedett a két őrszem, akár a kapuboltozatot tartó kariatidák. Az egyik mogorva római, sisakos, lándzsás, pretoriánus. A másik bőrsüveges, bőrzek és perzsa, övében arci késsel. Alig csörömpölt be köztük Maxentius a kapun, aranyláncosan, fémtalajos sisakban, széles ibériai karddal, páncélmelvértel, a perzsa rákacsintott a rómaira. Ez is szép új féri. Kiféle ez? Nem ismered a gazdát fiát? Nem vagyok beismerkedve az idevaló nagykutyákkal. Numidiában szolgáltam én, onnan rendeltek haza a triumfusra, mint oroszlán kísérőt. Az Augustus fia ez. Most volt az esküvője az őszön, de már többet van a mi úrnőnkkel, mint a feleségével. Ha jobban iszlik neki az idegen érce, mint a maga tyúkja, vigyorodott el a római. De hogy idegen, mutatott a perzsa vállal, kézzel, hogy ő milyen beavatott ember. Megszokhatta az úton, elég soká tartott. Micsoda út? Hát, hogy a világ szépit hoztuk, intett hátra a fejével a palota belseje felé, a gazdám lányát. Én is oroszlánt kísértem, de nőstényt. Megszelidítette ez a, minek is hívják? Maxentius. Leszedte a körmit, mi? Kérdezd meg Babeket. Babek a perzsa királylány fő eunukja volt. Fülönfüggős, kövér öreg ember. Szőnyeget csomózott az átrium keleti oldalán, és minduntalan a körmét fúvogatta. A princeps a herérthez fordult. Úrnőd, ablakából lesi türelmetlenül a királyok királyát. Maxentius fölpillantott az ablakra, de már csak egy tűszínű fátyol ellebbenését látta. Mire fölért, Hormizda már tükre előtt ült háttal az ajtónak. Titanilla tört ki a meglepetés kiáltása a princepsből. Eddig csak nemzeti viseletében látta a királylányt, keleti kaftánban, sejem bugyogóban és dús haján drága köves turbánnal. Most a perzsa divatból csak a tűzszínű fájtlat tartotta meg, s római ruhájában, a fehér nyakát szabadon hagyó, feltűzött hajjal hátulról csak ugyan össze lehetett téveszteni Galerius lányával. Hormisdoch bosszusan vonta össze sűrű fekete szemöldökét, és nem fordult meg a felkiáltásra. Homlok szalagját igazgatva még jobban belehajolt tükrébe, és nem véletlen mozdulattal megsegítette Keatonát abban a szándékában, hogy lecsúszson válláról. Titanilla, most már szinte magán kívül kiáltott a princeps, s ledobva sisakját odarohant a lányhoz. Örjöngve kapta magához, csókolva vállát, nyakát, haját, száját. Hormisda félig vonakodva kínálta magát, s csak akkor szólalt meg, mikor újra visszaülhetett a tükr elé. Mind leszetted a festékemet, szedte elő pamacsait. Örülök neki, Cézár, hogy ennyire szereted a feleségedet. A princeps nem vette észre a gúnyolódást, nevetve dobta magát végig a heverőn. S ez újság az én feleségemnek? Nem engem csókoltál, Titanilla nevét kiabáltad. Ne juttasd eszembe azt a sápat lárvát. Hát azért menekülök ide hozzád, hogy te is vele gyötörj, éppen te. De hiszen te süvöltözted a nevét, Cézár. Maxentius elvörösödött, s hogy zavarát palástolja, bosszúságot tettetett. Miért hív Cézárnak, Hormisda? Nem tudod, hogy az a fejembe kerülhet, ha meghallja valaki? Itt Rómában, ahol mindenki a mi emberünk, Babek úgy mondja, s nem te ígérted nekem a hajón, hogy esztendő múlva Cézár lesz az uram, kettő múlva Augustus? Úgy is lesz, Hormisda, ült fel a princeps, és az ölébe húzta a királylányt. Galerius megnyerte a dunai légiókat. Bátyád megvásárolja ügynökeivel a keletieket. Apámért rajonganak a katonái. Ügyes ember vagy, Cézár, de azért én is tudok ám a madárléppel bánni. El is várom a feleségemtől, ringatta ölében a princeps, és hol az egyik fülébe cuppantott bele, hol a másikba. Melyiktől? Vetette magát hátra Hormisda. Hát van nekem más feleségem, mint te. Az ölelés szerelmes volt, de a hangban keserűség bujkált. Te érdekes, bontakozott ki Hormisda, Quintipor is azt mondja, hasonlítok a feleségedre. Quintipor? Igen, a lovag, aki a palota másik szárnyát lakja. A rabszolga? Gyulladtak ki a vörös szeplők a princeps lóarcán. Az merészel téged megnézni és hasonlítani valakihez? De Cézárom, hát elfelejted, hogy Quintipor a császár kegyence, és hogy neki kell majd engem Nikomédiába kísérni az udvarhoz, ha megunom magam Rómában? Nagy kegyben lehet, mert külön is lelkemre kötötte a császár, amikor összeismertetett bennünket, hogy legyek vele barátságban, és akármi kívánságom van, csak vele közöljem. A császár már nem tudja, mit beszél, állt fel dühösen a princeps. Azt hisz, az egész világ az ő Antinoúsza körül forog. Hát nem természetesebb lett volna, ha én rám bíz, akivel idehozatott? Hormisda megcsiklandozta a princeps tenyerét. Hol az eszed, Cézárkám? Hát honnan tudhatná a császár, hogy te minden héten ott hagyod a dominádat is, ide lovagolsz, Mediolánumból, az igazi feleségedhez megkérdezni tőle, hogy mit csinál az étvágya? A királylány nevetett, de amaz elkomorodott. Erre aztán Hormisda is durcás képet vágott. Persze, ezt nem szeretett hallani. Hát nem örülnöd kellene annak, hogy mire kikiáltanak Cézárnak. Akkorra már a gyermekedet is beletakargathatod a bíborba, és bemutathatod a légióknak. Máskor is szóba került már ez, de akkor a princeps vagy szitkozódott egyet, vagy tréfával ütött el a dolgot. Most leült Hormisda mellé, és nyugodtan elmagyarázta neki, hogy sok van a száj és a kehely között. Minden attól függ, mire szánta el magát a császár, akinek az egészsége nagyon megromlott. Ahogy a triumfus után elhagyta Rómát, és hazaindult Nikomédiába, Ravennában megbetegedett, és most már harmadik hónapja ott nyavajog. Nem ágyban fekvő beteg, de sok baja van a gyomrával, és nem tud aludni. Lehet, hogy hirtelen éri valami, az is lehet, hogy maga jó szántából leteszi a bíbort, de legjobb volna az, ha adoptálná őt. Maximianus bízik benne, hogy rá tudja erre venni. Akkor kockázat nélkül kezükbe kerülne a hatalom. A Fláviuszok az istentelenek kiirtásával elvesztették minden támaszukat, és valószínűleg hajlandók lesznek békés megegyezésre. Akkor aztán könnyű lesz elbánni Galériusszal, akinek vissza fogja adni a lányát. Ő azt hitte, nőt vesz feleségül, nem kísértetet, akinek mindjárt meghidegszik a szája, mihelyest meg akarják csókolni. Galériusznak be kell látnia, hogy ő nem takargathat a bíborába egy halott élettársat, aki sohasem fog gyermeket ringatni az ölébe. Ormizda csak úgy nyelte a princeps szavát. Már réges szerette volna hallani. Nyújtotta neki a száját, amely nem hidegszik meg a csóktól. Csak hogy a dolgot nem szabad elsietni, magyarázta aztán tovább Maxentius. Nagy hiba volna Galériuszt ellenséggé tenni addig, míg baráti szolgálatot tehet. A császár ad a szavára, s Maximianus azt reméli, hogy az adoptálás gondolatát ő oldhatná bele legtöbb reménnyel, s Galériusz nyilván hajlandó is lesz erre. Egyrészt azért, hogy a Fláviuszokat, akiket halálosan gyűlöl, ezzel elzárja a hatalomtól. Másrészt, mert abban a hitben ringathatja magát, hogy lánya révén mégis az ő vére fog uralkodni a római birodalom fölött. Érted most már, istennő, miért nem szabad azt senkinek tudni, hogy ki az én igazi feleségem? Értem, Cézár, vittyeztette le Ormizda duzzadt ajkait, csak azt nem tudom, hogy ki lesz akkor a te gyermeked apja. Maxentius néhányszor végigjárt a szobát, aztán elmosolyodott, s ami szelencét, vázát, tükröt, asszony szépítő szerszámot talált az asztalon, azt kihordogatta a szobából. A lány elgondolkozva nézett maga el, és csak akkor ocsudott fel, amikor a princeps Apolló kis arany kvadrigáját is megmozgatta a szoba közepén álló malakit oszlopon. Mit csinálsz, Cézár? Életbiztonságomról gondoskodom. Elrakok mindent a kezed ügyéből, amit hozzám vághatnál. De ettől nem félek, mert ez nekem is nehéz. Miben töröd a fejed, Cézárom? Te, istennő, tetszik neked ez a Quintipor? A lány nem szólt, csak rámeresztette nagy fekete szemét. Látod, arra gondoltam, amit az elébb mondtál, hogy a császár szeretné, ha jó barátságban lennél vele. Hát nézd, én se bánnék egy kis jó barátságot, de csak egészen kicsit, tudod, csak annyit, hogyha valami baj lenne, és ha szükség úgy kívánnál, célzást tehess a lovagra. A császár nagyon szigorú ember az ilyenekben. Világtól elmaradt régi fajta öreg, de a kegyencének és a kegyence miatt mindent elnéz a császár. Ha ugyan, az lesz még akkor. Megértesz engem, istennő? Ad arra beszélt, hogy minél előbb túlessen rajta, és el volt rá készülve, hogy a lány első dühében őrültnek fogja mondani. Nem ismert ránézni, és így nem vette észre, milyen pokol gyulladt ki a lány fekete szemében. Felelete váratlanul okos, és hangja meglepően nyugodt volt. Zoroaster se gondolhatott volna ki bölcsebbet, Cézárom. És én mindenre kész vagyok, te érted. Még arra is, hogy elcsábítsam a császár kegyencét. Azt nem kívánom, fortyant föld Maxentius. Én csak azt gondoltam, hogy jó lenne, ha megfordulnak körülötted, és látnák veled. Igen, Cézárom. Te magad is mindjárt látni fogsz vele. Mielőtt a princeps tiltakozhatott volna, tapsolt, és megparancsolta a besiető eunuknak, hogy hívják át a palota másik szárnyából Quinti porlovagot. Elég csábító leszek így? Billentette egy kicsit balra a fejét, epedően nézve Maxenciusra, aki dühösen csatolta fel a kardját. Hogy hasonlítok jobban Titanillához? A hajamba tűzöm az ibolyát, vagy ha a mellemre illesztem? Persze ehhez tű is kellene, és én barbár vagyok, nekem nincs római tűm. Kérlek, Cézárom, ha legközelebb megtisztelsz, keresd elő valahol a feleséged bulláját, amit ő a házi oltárára tett, amikor a nászágyból kilépett. Babektől hallottam, hogy nálatok ez a szokás. Talán nem is kell ellopnod, Titanilla úgyis ideadja, ha az én nevemben kéred, neki már úgy sincs arra szüksége. Hiszen ő asszony, én meg lány vagyok, aki most készülök legényt csábítani. Parancsolatodra, Cézárom. Az eunuch már akkor jelentette is a lovagot, és elhúzta előle az ajtó nehéz perzsa függönyét. A fiú a trabeát viselte a bíborcsíkos

0: tekintettel, amelyet már kipróbált Maxentiuson. Szeretném, lovak, ha elmondanád a nobilissimusnak, mi hasonlatosságot találsz köztem és a felesége Titanilla nobilissima közt. Maxentiusnak szánta a vágást, és Quintiport találta vele szíven. Mintha egyszerre az egész palota összedőlt volna, és a bájai vértség víjognának a romjain. Tít, tít, tít! Hiszen nem kellett ő neki eszébe juttatni a kis titet. A téli eső csepergésében, a barna Tiberis locsogásában csak úgy benne volt a neve, mint a fórumok felett felszálló galambok suhogásában, vagy a szűk utcákon futó összférfogatok csörgőiben. Tít, tít, tít. Csak egy pillanatig tartott, addig se, s már nem a bájai vértség víjogtak, hanem Maxentius nyerített. Lehetetlent kívánsz a lovaktól, úrnőm, hiszen ő se belőle, se a feleségemből nem láthatott annyit, hogy hiteles összehasonlítást tehette köztetek. Már akkor ment is, fölcsapva sisakját, és félrehúzott szájjal egyszerre intve búcsút mind a kettőjüknek. Hormizda nem állhatta meg, hogy legalább ezt utána ne kiáltsa. Sok boldogságot, ifjú nődnek! A princeps kívülről befögött vissza. Ne félj, lesz benne része! Ugyanazt kívánom neked is! Quintipor előtt ökölnyi kék csillagok szikráztak fel, mintha kalapáccsal ütöttek volna a fejére. De azért mégis el kellett mosolyognia magát. Hormizda kiöltötte a nyelvét a princeps után. Ő látta már egyszer ezt a jelenetet Antiókiában, a Szent Palota erkéjén az első találkozáskor. Mégiscsak hasonlít hozzá. Nézett ellágyuló tekintettel a lányra.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter
3: esetvénye.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A gólya kalifa.
3: Foszti fiú esetvénye.
5: Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány társadalmi egyeztetést indít a közlekedés biztonságjavítását célzó intézkedésekről. A visszajelzések alapján még idén készülő jogszabálymódosítások célja nem a bírságokból származó állami bevételek növelése, hanem az emberi életek megmentése, így fogalmazott a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, tavaly Magyarországon 456-an vesztették életüket közúti balesetben, több mint 4500-an súlyosan és több mint 14.500-an könnyebben sérültek meg az utakon, ez kiemelkedő európai szinten. A miniszter elmondta, a kormány kikéri az emberek véleményét arról, hogy az utcai illegális autóversenyzés önmagában is bűncselekmény legyene, amely akár szabadságvesztéssel is büntethető, valamint arról is, hogy az ilyen versenyzés során okozott balesetek esetében indokolta a jelenleginél szigorúbb büntetés alkalmazása. A konzultáció része annak vizsgálata is, hogy a kirívó gyorshajtás, például lakott területen 120 km/órát, gyorsforgalmi úton 200 km/órát meghaladó sebesség, önmagában is büntetőjogi tényállás legyene, ne csupán szabálysértés. A kérdőív kitér arra is, hogy az ilyen mértékű gyorshajtással okozott balesetek esetében súlyosabb büntetést kell-e kiszabni, illetve szigorúbb szankció vonatkozzon-e a visszaeső gyorshajtókra, emelte ki a közlekedési és beruházási miniszter. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amit várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető budapesti sajtótájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akárcsak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Élő működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő működő és emberséges Magyarország, enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, fogalmazott Magyar Péter hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. Magyar Péter szólt arról is, hogy átfogó egyeztetést kezdeményeznek minden érintett település polgármesterével, és bevonják a lakosságot is a közös gondolkodásba, hiszen az ország különböző pontjain eltérő programokra lesz szükség. Nőtt a magyarországi üzemanyag fogyasztása az első fél évben a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon, 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyag fogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatott a Magyar Ásványolaj Szövetség. A teljes fogyasztás 2 milliárd 80 millió liter volt az első 6 hónapban, 808 millió liter motorbenzint és 1 milliárd 272 millió liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a szövetség tagvállalatainak összesített adatai alapján. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A prémium dízel fogyasztása 110 millió liter volt, ami 7,6%-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest. A nem prémium gázolaj eladása meghaladta az 1 milliárd 162 millió litert, ez 12,1%-os növekedés a tavalyi első 6 hónappal összehasonlítva, írja a Magyar Ásványolaj Szövetség közleménye. A következő napokban a Dunántúlon és északkeleten várható több eső, az Alföld egyes részein azonban tovább folytatódik a szárazság, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt napok esői záporai átnedvesítették a talaj felső 10, néhol 30 cm-es rétegét, de az ország túlnyomó részén nem, vagy csak alig esett, így a teljes felső 1 méteres réteg rendkívül száraz. Az Alföldön 140-170 mm, a Dunántúlon a délnyugati tájak kivételével 110-150 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez. A hőmérséklet a Dunántúlon 3-4 Celsius fokkal, keleten 1-2 fokkal alakult magasabban az ilyenkor szokásosnál. A kalászosok idén a száraz meleg időjárás hatására a szokásosnál hamarabb beértek, így az aratás is hamarabb elkezdődött, az ország nagy részén már be is fejeződött. A termés átlagok meglehetősen alacsonyak. A napraforgó virágzik, de többfelé látni már a virágzás végén járó táblákat, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, írja Hungaromet ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bóna Szabolcs, agrár és élelmiszer gazdaságért felelős miniszter. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Agrármérnök és mezőgazdasági vállalkozó. Nagyon más föntről nézni a mezőgazdaság problémáit, mint a terepről minden nap küzdeni vele?
2: Kicsit más a nézőpont, de nem is annyira a nézőpont kérdése, hanem az furcsa, hogy eddig jogalkalmazóként kellett, és a szabályok alkalmazójaként kellett működni, és ez most megváltozott odáig, hogy van lehetőség a szabályok alkotására.
1: Nagyon nehéz volt kimozogni szabályokat, vagy a szabályokon belül mozogni. A Európai Uniós tagok vagyunk, nem csak a nemzeti szabályaink nyúznak minket, hanem az Európai Unió szabályairól is alkalmazkodni kell.
2: Az agrárium az a szektor, és egyébként az élelmiszer termékpályára is igaz, ami kimondottan sok szabálynak kell, hogy megfeleljen. De ez nem véletlenül van így.
1: Megesszük a végén.
2: Így van. Ez egy bizalmi szakma. Tehát én azt tudom mondani, hogy ha szép a magyar nyelv, induljunk ki abból, hogy azt mondjuk, hogy élelmiszergazdaság tulajdonképpen, amiről beszélünk. Az élethez szükséges anyag, élelmiszer, amit mi csinálunk, amit alkotunk, akik ennek a termékpályának a szereplői, azok ezzel foglalkoznak. Ami az élethez kell, ez az egyik legfontosabb tényező. Ez a mi feladatunk, ez a mi szakmánk, ez a mi küldetésünk. És hogyha innen nézzük, akkor itt fontosak a szabályok. Fontos az, hogy ezt a bizalmat, ezt megtartsuk, és ezt a bizalmat megfelelően építsük. Mert csak akkor maradhat fenn. Ahhoz, hogy ne legyen ebből kitérés, ahhoz, hogy ez a bizalom fennmaradhasson tartósan, ahhoz mindenkinek az érdekeit szem előtt kell tartani. És ráadásul a környezetet használjuk mindenhez. Tehát lehet azt mondani, hogy a jó Isten, amit adott. Azokat a lehetőségeket szeretnénk mi a tudomány segítségével úgy használni, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki belőle. Ezt mind fenntarthatóság szempontjából értem, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki belőle, mind közgazdasági szempontból. Tehát a fenntarthatóságnak itt is kétféle ismérve is van, és ezt kell megfelelő szabályrendszer keretei között megtennünk. Ez egy nagyon szép feladat és egy nagyon szép kihívás.
1: De helyén kezeli egy magyarországi népesség a saját mezőgazdaságát? A GDP-n belül nem túl nagy százalékot termel a mezőgazdaság, de a végén a 100%-unk fog reggelizni, ebédelni, meg vacsorázni.
2: Igen, itt fontos megjegyezni az, hogy honnan közelítjük meg ezt a kérdést. Hogyha azt mondjuk, hogy az agráriumnak a nemzetgazdasági szerepe mekkora, akkor ezt lehet így is mérni, hogy a GDP arányába mennyi a hozzáadott érték. De ha úgy nézzük, hogy az a pár százezer ember, aki az élelmiszergazdaságban dolgozik, a gazdálkodók, az élelmiszeriparban dolgozók, az élelmiszerkereskedelemben dolgozók, azok annak a 9,5 millió embernek az élelmiszeréért felelősek, akkor azt gondolom, hogy ez egy olyan ágazat és egy olyan minisztérium, aki tulajdonképpen az egész országért felel. És innen érdemes nézni ezt, nem csak azt figyelembe venni, hogy ennek mekkora a nemzetgazdasági jelentősége. Tehát nem csak a GDP arányt kell nézni, nem azt a néhány százalékot, amit hozzátesz az agrárium és az élelmiszer szektor, hanem azt kell nézni, hogy ez egy biztonsági, egy stratégiai, egy jövő fenntartó kérdéskör, és nincsen nemzetstratégia élelmiszer nélkül.
1: De vidékfejlesztési szempontokat kell a Tisza kormányban is figyelembe vennie az öntárcájának, nincs már most a nevében benne, de azt mindenki tudja, hogy ha a vidék elnéptelenedik, akkor az rossz mindenkinek.
2: Ez így van, de nem véletlenül került külön. Tehát én, nekem meggyőződésem, hogy nem az volt a leghelyesebb rendszer, amikor azt gondolta valaki, hogy az agrárium felelős teljes egészében a vidék megtartó képességéért. Ez sokáig így volt, hiszen a legnagyobb foglalkoztató az agrárium volt a vidéki lakosság tekintetében. Viszont átalakult. Ez a tevékenység is, ez a szakma is átalakult. A legtöbb vidéki településnek a funkciója az már inkább egy agglomerációs lakóövezeti funkció, és teljesen más az igénye az ott élő embereknek, mint ami volt mondjuk 50-60 évvel ezelőtt. És ezt az átalakulást ezt le kell követni. A vidék megtartó képessége az inkább múlik már azon, hogy az adott terület az milyen infrastruktúrával rendelkezik, milyen lehetőségek azok, amik elérhetők az ott élők számára, milyen szolgáltatások vannak, amiket igénybe tudnak venni, és milyen vállalkozási lehetőségeik vannak. Ez nem feltétlenül az agráriumhoz köthető most már.
1: Mert nem ott dolgoznak az emberek.
2: Így van. Ez egy érdekes történet egyébként, mert van ebből egy olyan problémája is az agráriumnak, hogy egyre kevésbé tudja a saját munkaerő igényét megtalálni, hiszen nem divatos, hogyha azt mondjuk nem szexi már az agráriumban dolgozni, nagyon sok területen. Vannak, amik azok lettek, vannak olyan tevékenységek, amik ismételten szexivé váltak, például egy nagy értékű mezőgazdasági géppel dolgozni, az most újra szexi a fiatalok körében. Nagyon sok
1: fiatal agrármérnököket olívazöld John Deere-kkel kivonulni, hát olyan volt, mint hogyha egy BMW-s luckolcsot pörgetett volna, csak az 8-szor annyiba kerül.
2: Így van, egyrészt az értéke is nagyon magas, másrészt egyébként nagyon komoly tudást is igényelnek, viszont ezeket készségszinten elsajátítják ezek a fiatalok. Ehhez egyébként számítógépes játékprogramok vannak, amik becsábítják a fiatalokat. Van a Farm Manager vagy Farm Simulator nevezetű játékprogram. Vannak olyan programok, például Legyél te is mezőgépész, ami kimondottan a szakmába, a szakma népszerűsítése irányába mentek. De sajnálatos módon például az állattartás az nem tud ennyire szexi lenni. És az állattartásban, sőt az élelmiszeriparban is egyre nehezebb most már munkavállalókat találni. Ez egy alap probléma. Nem érzik az emberek ennek a fontosságát, és nem érzik a súlyát, és a szerepét, és a helyét egyébként ezeknek a tevékenységeknek, ezeknek a szakmáknak. Előbb szeretne valaki influencer lenni, mint mondjuk állatgondozó.
1: De a gépesítés, az automatizálás, meg a mesterséges intelligencia nem tökéletesen tud kiváltani? Tehát kell ember, aki oda megy a jószághoz a következő időszakban is?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Ez biológia. Az ember azt gondolja, hogy mindent le tud fordítani, és mindenhez ért, és mindent tud, és minden megoldható tapasztalatból, illetve matematikai képletekkel levezethető. A biológiai tudomány, ugye reál tudomány, azt mondja rá mindenki, ami azt jelenti, hogy valóban lehet matematikai összefüggésekkel leírni nagyon sok részét és nagyon sok tevékenységét. De hogyha megnézzük ezeket a képleteket, mindig van benne egy torzító tényező. Na ez az a része, ami nem kiszámítható. És ezért kell az emberi tudás, az emberi tapasztalat, az emberi hozzáértés. A másik, ha például állattartásról beszélünk, az tipikusan egy olyan tevékenység, amikor egy másik lénnyel kell kapcsolatot teremteni. Érteni kell hozzá, érteni kell a jelzéseit, érteni kell a másik lénynek a minden rezdülését, és erre kell tudni reagálni. Nem biztos, hogy ezt tökéletesen fogja tudni a robotizáció, a mesterséges intelligencia megoldani. Nem mondom, hogy nem tudja megtanulni. Nagyon gyorsan fejlődik ez a tudományág. Akár egy fejőrobotot nézünk, akár olyan robottechnológiákat, amik az állattartásban használatosak. De még mindig kell az emberi felügyelet, még mindig kell a humán felügyelet hozzá. Átalakult. Tehát most, ha valaki azt végig gondolja, hogy amikor én egy állatgondozóról beszélek, az nem klasszikusan a gumicsizmás, lapátos vagy vasvillás ember, hanem olyan emberekről beszélek, akik értik az állatokat. És innentől ez egy másik szakma, egy másik tudást igényel, egy sokkal magasabb tudást. A robotokat kell tudni programozni, de úgy, hogy értsem, hogy az az adott állat, ami oda kerül, az milyen igényekkel rendelkezik. Tehát tudnom kell a biológiai igényt, kell tudnom olvasni a reakciókat, és ennek megfelelően kell tudnom beállítani mondjuk a modern technológiát hozzá. Ez egy fontos kihívás lesz az elkövetkezendő időszakban, hogy jó szakembereket tudjunk képezni, és ezek a szakemberek, ezek alkalmasak legyenek ennek az új technológiának a használatára úgy, hogy kiszolgáljuk például az állattenyésztés, de ugyanez igaz az élelmiszeriparban is.
1: Hogy tud egy kormány fogást találni a hosszú ideje tartó aszályon? Esőt nem tud fakasztani, akár mekkora hatalma is van.
2: Ha egy kicsit hátrébb lépünk, akkor meg fogjuk érteni, hogy mi történt Magyarországon. Tehát ha néhány 10 évvel megyünk előbbre, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon egy klasszikusan normál csapadékeloszlás volt jellemző a Kárpát-medencébe, ami azt jelentette, hogy volt mindig télen egy feltöltő csapadék, és utána a növények ezekből a feltöltő csapadékokból tudtak élni és működni, és a környezetet ezt tartotta életbe. Ami most nagyot változott, az két dolog, attól függ, hogy az ország melyik részét nézzük. Vannak az országnak olyan területei, ahol a csapadék mennyisége nem változott drasztikusan, tehát körülbelül ugyanannyi csapadék esik le most is, mint ami az előző időszakban. Van egy olyan része, ahol sajnos jelentős mennyiségű csapadék hiányzik. Ott nagyobb baj van, de most térjünk vissza az elsőre. Viszont a csapadék eloszlása és intenzitása változott. Tehát nem a téli-őszi időszakban hullik le a nagy mennyiségű csapadék, hanem teljesen hektikusan és intenzív esők formájában.
1: Villámárvíz, visz mindent.
2: Így van. De ez azért alakul ki, mert az ember a környezetét átalakította. És olyan művelési rendszereket honosítottunk meg az előző időszakban, ami arra volt hivatott, hogy a téli nagy mennyiségű csapadékot befogadja a talaj, és utána ezt tartsuk meg. Ennek volt egy tipikus módja például az őszi szántás. Minél nagyobb felületet nyissunk, ez fizika, minél nagyobb felületet nyissunk arra, hogy befogadja ezt a csapadékot. Tavasszal ugye ezt lezárták, tehát bent tartották a csapadékot, és utána történt a vetés. Most ehhez képest az intenzív esők, amikor teljesen növényi borítás nélküli a felszín, akkor ha lejtős viszonyok vannak, lemossák ezt a talajt. De hogyha nem lejtős a viszony, akkor is az eső cseppek is tulajdonképpen eróziót okoznak, tehát porlasztják tovább még a port, tömörödött rétegeket alakítanak ki, és az eső, a csapadék befogadását gátolják, főleg az ilyen intenzív, nagy mennyiségű csapadékot. Ennek megfelelően a mezőgazdaság, ha már ez a kérdés, azt tudja tenni, hogy ezeket a művelési rendszereket átalakítja olyan formában, hogy a talaj minél hosszabb ideig borított legyen, ha intenzív csapadék jön, akkor a talaj befogadó képessége megmaradjon a vízre, és így tudja tárolni. Tehát művelési rendszereket kell változtatni. És a másik, amit említettem, hogy közben beavatkoztunk a felületekbe is, hiszen nagyon nagy mennyiségű termőföld került ki a művelési ágból, iparterületi utakat építettünk, lebetonoztunk, közel 1 millió hektárt egyébként. Tehát nagyon nagy mennyiséget az országban. Tehát, hogy az arányok érthetőek legyenek, 4,5 millió hektár szántóval rendelkezik Magyarország, és közel 1 millió hektárt az elmúlt 20 évben mi úgy vontunk ki a termelésből, hogy kvázi lebetonoztuk utakat, ipari területeket alakítottunk ki, lakóövezeteket alakítottunk ki. Ott ennek a csapadéknak nincs esélye se beszivárogni, hanem ezeket levezettük ezekről a területekről. És itt van még egy dolog, ami a szemléletváltást igényli, hogy ameddig a normál ügymenetben jött a víz, a csapadék, az eső, tudtuk azt, hogy vannak tavaszi árhullámok, hiszen a környező területeken, a vízgyűjtő területeken ugyanúgy megvolt a téli hó, ami lehullott a hegyekben, és akkor a tavaszi zöldárral, a hóolvadással, ez ugyanúgy keresztül folyt rajtunk a folyókon, egyre kevesebb a hó mennyisége a vízgyűjtő területeken, és egyre kevesebb víz folyik keresztül rajtunk. Ezt is pótolni kell, de a régi rendszerben mi ennek a levezetését gyorsítottuk. Megváltozott a világ. Azt kell megértenünk, hogy helyben kell tartanunk a vizet. ez művelési ágváltozást is fog jelenteni, mert vannak olyan területek, ahonnan régen lecsapoltuk a vizeket.
1: Megvannak ezek a csatornák mind a mai napig.
2: Igen.
1: Csak be kéne tömni, és visszafele folyatni benne a vizet.
2: Nem ennyire egyszerű a történet, ugye ezeknek is attól függ, hogy mi volt a funkciója, hogyan készítették, a lejtés viszonyai határozzák alapvetően meg ezeket. Vannak öntöző csatornák, ahol viszonylag tartható a víz hosszú távon, vannak vízelvezető csatornák, amiknek kimondottan az a feladata, hogy levezessék a vizet egy adott területről. A funkcióikat helyre kell tenni. Most már a vízmegtartás lenne a lényeg, nem a levezetés. Tehát van a vízügynek is feladata, van az agráriumnak a művelési rendszerek tekintetében feladata, de nem csak ebben, hanem a növénykultúrákat is ki kell tudni választani. Tehát nagyon sok olyan területen, amit mondtam, hogy már nem hullik le az a mennyiségű csapadék, mint amennyi az előző időszakban lehullott, még mindig olyan növényeket próbálnak termeszteni, amik már ott azon a területen nem termeszthetők, hiszen nincsen meg a szükséges vízmennyiség ahhoz, hogy ezt a növényt megtermesszük. Edukálni kell a gazdálkodókat, őszintén kell velük beszélni. Az elmúlt időszaknak egy nagyon jellemző hibája volt az, hogy felmentettünk mindenkit minden hibája alól, és azt mondtuk, hogy ő jól csinál mindent. Nem azért csinált nem jól valamit, mert ő rosszul akarta tenni, hanem azért, mert senki nem volt hajlandó neki őszintén elmondani, hogy változás van. És ehhez a változáshoz alkalmazkodni kell. Ebbe a változásban mindenkinek van feladata és felelőssége. És valakinek ide kell hozni a tudást. Én azt gondolom, hogy ebbe az egyetemek, a szakképzés, a kutatásfejlesztés kell, hogy a tudást megteremtse. Kell egy közvetítő közeg, aki ezt a tudást át tudja adni. Ezek a szaktanácsadók, a falugazdászhálózat, ebbe egy jól működő agrárgazdasági kamarának is tudsz szerepe lenni, hogy ezt a tudást közvetítse. És ennek az egésznek a támogatási rendszerének a kialakítása, a jogharmonizációja, ugye ezzel kezdtük a beszélgetésünket, hogy egy szabályrendszernek kell megfelelni. A szabályrendszer kialakítása, na ez az, ami én azt gondolom, hogy egy minisztériumnak a feladata, és ami az állami feladat.
1: Ki viseli a kockázatot? Egy gazdálkodó akkor fog kultúrát váltani, hogyha az új kultúrájának lesz piaca. De azt előre honnan lehet tudni, hogy minek lesz piaca?
2: Ez is egy olyan kérdés, amit közösen kell megoldani. Igen, amikor át kell állni egy új kultúrára, egy új növényre, akkor meg kell találni, hogy ezt hol használjuk. És egyébként ugyanez a rendszer, amit elmondtam, ez a három lábon álló rendszer, ennek együtt kell kialakítania ezeket a koncepciókat. Tehát anélkül ez nem fog menni, hogyha én meg szeretném változtatni a termesztett növényeket, akkor annak az adott növénynek a piacait is meg kell tudni szervezni. Vannak olyan növényeink, amiket mi elfelejtettünk. Például Európai Unióról összességében elmondható, és ez sajnos Magyarországra is igaz, hogy fehérjében nem önellátó, növényi fehérjében. Ha ezt mi kitűzzük célként, és most úgy néz ki, hogy az Európai Unió is megértette, és fehérje stratégiát fog alkotni, hogy ez egy stratégiai kérdés, és nem feltétlenül Dél-Amerikából, Észak-Amerikából kell nekünk behozni a növényi fehérjét, lásd GMO szója, hanem önrendelkezését kéne minél magasabb arányban megoldani Európának a fehérje stratégia mentén, akkor elő fognak jönni olyan növények, amiket mi régen termesztettünk, és kevésbé klímaérzékenyek. Nagyon sok ilyen van. De ha csak egyet kell felhoznom példának, a 80-as éveket megelőzően, mielőtt még a szójafehérje elkezdett dominálni az állattenyésztésben, akkor is megoldották Magyarországon a fehérje szükségletet, részben pillangószálas növényekből, itt a lucernát ki lehet emelni, illetve borsó segítségével. Ezeket a kultúrákat vissza kell hozni. Ezeket a kultúrákat be kell illeszteni újra a takarmányozásba. És ha ebbe tudunk előre lépni, akár a támogatási rendszer segítségével is, de nem feltétlenül támogatás függőnek kéne lennie, hanem az edukáció.
1: Kéne érni a piacon, hogy működjön, nem?
2: Persze. Tehát ha a piac megtalálja a helyét ezeknek a termékeknek, egyébként ehhez van még egy nagyon fontos dolog, hogy Induljunk ki az alaphelyzetből. Magyarországnak van egy nagyon nagy hibája, amit elkövetett az elmúlt évtizedekben, hogy alapanyagtermelővé silányult. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a mi fő exporttermékünk, akkor rá fogunk jönni arra, hogy gabonamagok és olajnövények magjai. Ezek klasszikusan commodity tőzsdei termékek, amiknek van tőzsdei jegyzése. Viszont ha mi ezzel akarunk versenyezni, akkor ez rögtön egy hatékonysági kérdésé válik. Ma Európában, de a világon is az a kérdés, és az mondja meg ezeknek a termékeknek az árát, aki a legolcsóban tudja előállítani. És ebbe a mérethatékonysági versenybe Európa lemaradt. Direkt nem Magyarországot mondom, hanem Európát, mert ez egy valid és valós helyzet. Egész egyszerűen olyan konglomerátumok jöttek létre Európán kívül, az Európai Unión kívül, inkább így mondom, hogy Európai Unión kívül, mert itt van egy olyan kérdés, amit már többen kinyitottak Ukrajna esetében.
1: Hatalmas földek.
2: Így van, hatalmas földterületek, egybefüggő földterületek, nagyon koncentrált és intenzív gazdálkodási rendszerek, de ugyanez van Oroszországban is, tehát senkinek ne legyenek illúziói. Egyszer vége lesz a szankciós politikának, és onnantól kezdve Oroszország ugyanilyen problémát fog jelenteni. Mindahogyan ugyanilyen problémát jelentenek a Mercosur országok, tehát a dél-amerikai országok, vagy akár észak-amerikai kontinensnek a két nagy országa, tehát akár Kanadát nézzük, akár az Egyesült Államokat nézzük. Ők határozzák meg ezeket az árakat. Mi erre a jó válasz? Az, hogy minél magasabb fokon dolgozzuk fel a termékeinket, és minél magasabb feldolgozottsági fokkal próbáljuk értékesíteni.
1: Van feldolgozóiparunk erre?
2: Nekünk még van még egy problémánk, hogy nem feltétlenül azt a termékkört erőltetjük, ami segítene abba, hogy feldolgozói ipart fejleszünk mögé. Tehát itt az állattenyésztést, a zöldség, gyümölcs termesztést kéne preferálni, ami egyrészt egy magasabb hozzáadott érték, másrészt magasabb foglalkoztatási igénnyel is rendelkezik. Ez önmagában egy probléma, ezt már érintettük, hogy egyébként a munkaerő ellátottság sem annyira jó, tehát részben ezért is mentünk el a commodity termékek, jól gépesített, egyszerű termékek termelése irányába, viszont nincsen meg hozzá megfelelő birtokkoncentráció. Ez nem is lesz meg. Ez egy illúzió, hogy ez valaki...
1: Próbálkozott vele eddig mindenki. Kevés sikerrel.
2: Így van. Tehát Magyarország adottságai nem alkalmasak hozzá. Tehát nem tudunk 100 000 hektáros gazdaságokat kialakítani, nem is akarunk. Én azt gondolom, hogy a jövő a családi gazdasági méretben van, viszont ő nekik együtt kell működniük és össze kell fogniuk. Amiről beszéltünk az elején, hogyha itt struktúrákban gondolkozunk, feldolgozásban gondolkozunk, ahhoz egyrészt az alapanyagtermelést meg kell szervezni. Nem véletlenül mondom, hogy szervezni, együttműködésben. Mert egy jó feldolgozóipart arra lehet építeni, hogyha van egy jó alapanyagellátás. A jó alapanyagellátás az megbízható, jó minőségű, vagy közel azonos minőségű, hogyha egy adott termékkört csinálnak, és le tudja reagálni a feldolgozóipar igényváltozásait, mondjuk az alapanyag minőség változásával, és ez jól szervezett. Hogyha ez a jövőnk, akkor nekünk ebbe az irányba kell működni. Tehát az együttműködéseket kell támogatni, az együttműködések szervezését kell ösztönözni. Ehhez le kell vetni sajnos a magyarországi mezőgazdasági piaci szereplőknek azt az attitűdjét, hogy itt mindenki önállóan szeretné megoldani a saját problémáit.
1: Az én traktorom. Az nem megy be egy tészbe, mert akkor más is használja. Ami az enyém, az az enyém. És nem baj, hogyha áll, akkor is az enyém.
2: Ez még a kisebbi gond, amikor a traktorba gondolkozunk így, de amikor azt mondjuk, hogy a földhasználatban mondjuk, ha van egy öntözési lehetőség, az én földem, már pedig azon nem menjen keresztül az öntözőgép, és nem vigyék keresztül a vizet, ez is egy probléma, ha már így az asszályhoz is lehet kötni. Az öntözés szűk területén lehetőség egyébként Magyarországnak, de van, ahol az. És ott is ez az individualizmus, ez egy problémát okoz, hogy nem tudunk együtt gondolkozni, és nem tudunk jövőben együtt gondolkozni. De ezek csak részterületek. A nagyobbik probléma az, hogy nem tudunk szervezetten fellépni a piacon. Vannak válságok, amik most érik az agráriumot. a sertéspiaci válság, tejpiaci válság, egyébként a húsiparnak más ágazataiba is van ilyen. Ezt nem lehet máshogy megoldani, csak szervezettséggel és termékpályaszintű szervezettséggel. Az olaszok nagyon jó példát mutattak erre. Az olaszoknál ugyanúgy érinti őket is az a globális helyzet, ami a vámháborúkból adódóan és a politikai kockázatokból adódóan, mondjuk az európai élelmiszeripar, tejipar, húsipar, sertéságazat problémáit generálja. Viszont mivel a termékpálya jól szervezett volt, és leültek a szereplők, és megegyeztek abba, hogy hogy osztják el azt a kis profitot a pálya szereplői között, ami képződik, így mindenki túlélő pozícióba került. Tehát a termelőnek is juttatnak, a feldolgozónak is juttatnak, és a kereskedelemnek is juttatnak. Ez máshogy nem fog menni. És ha visszatérünk rá, hogy miért fontos az, hogy ennek így kell történnie, az egyetlen és legfontosabb mondat erre az, hogy ez egy stratégiai ágazat. Tehát az élelmiszer az egy olyan kérdés, amiben mindenképpen szükséges mindenkinek arra törekedni, hogy önrendelkező legyen. Bármi történhet. Itt voltak a járványok, gyönyörűen bebizonyították, hogy egy pillanat alatt le tudnak fagyni a globális termékláncok.
1: Nem jön a kupak, nincs kefir se.
2: Így van.
1: Mert nem lehet bezárni.
2: Így van. Emiatt úgy kell szervezni a termékláncokat, hogy legalább önellátóak legyünk. És élelmiszerben Magyarországnak nagyon jó adottságai vannak. Tehát mi nekünk nem csak az önrendelkezésre van lehetőségünk, hanem tulajdonképpen exportpiacokra is tudunk menni. Mint ahogyan tesszük ezt a gabona esetében, de nincsen rajta jövedelem. Miért nem tesszük meg ezt olyan termékkörök tekintetében, miért nem csinálunk nemzeti bajnokokat? Ez egy vízió. Élelmiszer termékekből, mint ahogy az olaszoknak vannak ilyen nemzeti bajnokai, termékkörök. Nem egy adott név, nem egy adott brand, nem egy adott márka, hanem egy térségnek vannak nemzeti bajnokai, és akkor onnan az a tészta, az a sajt.
1: Parmigiano, Reggiano.
2: Így
1: van. Pontosan tudom.
2: Így van.
1: Többe is kerül, mint minden más. Parmezán.
2: És el is lehet kérni. El is lehet kérni az ár többletet. És ez egy jól működő rendszer. Nekünk ilyen nemzeti bajnokokat kell kialakítani. Voltak ilyen nemzeti bajnokaink. A makói hagyma az nem egyfajta hagyma volt. Makó térségében előállított hagymát jelentett.
1: Említette a szervezés és az összefogás lehetőségét. Magyarországon nagyon sok az agrárium területén működő érdekképviseleti szervezet van, és van egy nemzeti agrárgazdasági kamaránk. Itt forra levegő ezen a területen. Itt milyen rendszert terveznek?
2: Magyarországon az egy nagy probléma, hogy azok a szervezetek, amelyeknek érdekképviseletet kellene ellátniuk, azok nem feltétlenül ebben a rendszerben működnek egy ideje, hanem átpolitizáltak. Az agráriumra egyébként is jellemző az átpolitizáltság, hiszen a föld önmagában egy nagyon kényes és érdekes kérdés, tehát ez egy nemzeti kincs, aminek a tulajdonlása az egy fontos kérdés. Ennek megfelelően mindig próbáltak politikai irányok leuralni szakmai rendszereket és szakmai szervezeteket. A kamara körüli levegő forrás az tulajdonképpen abból jön most, hogy ismét politikai csatározás színterévé vált a kamara. Az elmúlt időszakban teljes egészében azt lehet mondani, hogy leuralta a politika, leuralta, ki lehet mondani nyugodtan, a Fidesz, a Magoszon egy fiók szervezetén keresztül ezt a szervezetet. Ennek megfelelően nem a vidék, nem a gazdák érdekét tudta ellátni. Nagyon komoly szakmai munka próbált működni a kamarában a háttérben, de nem a szakmai irányok értek célt sokszor, hanem egyedi érdekek alapján ezt felülírták. Van másik szervezet is, ami nem a Magoszhoz köthető, a MOSZ. Az klasszikusan sokszor és sokan mindig a baloldalhoz köthető szervezetként emlegették, aki nem tudta ellátni azt a funkcióját és azt a feladatát az elmúlt időszakban, hogy ennek a szervezetnek a demokratizálását helyre tegye. Az egész választási rendszere olyan volt a kamarának, hogy a politika uralta folyamatosan tulajdonképpen a Magoszon keresztül. És ezt mi szeretnénk helyre rakni. Viszont azt is látjuk, hogy a kamarában van egy csomó olyan funkció és egy csomó olyan feladat, ami fontos az ágazati szereplőknek. A falugazdász hálózat az egy tipikusan ilyen, ami segít a vidéki gazdálkodóknak eligazodni abba a nagy szabály dzsungelbe, amit a beszélgetésünk elején említettünk, és ebbe történő megfelelésnek, a támogatások igénylésével, az iránymutatással, a szaktanácsadással, a segítséggel. De beleraktak egy csomó olyan funkciót is a kamarába, ami nem feltétlenül olyan közfeladat, amit ő neki kéne ellátni. Viszont ami érdekes, hogy nagyon magas kamarai tagdíjakat szed be a kamara, és közben ezek a nagyon magas tagdíjak is a működésének csak egy részét tudják finanszírozni. A jelentősebb része az az állami támogatásokon, Európai Uniós támogatásokon keresztül valósul meg, ráadásul úgy, hogy a minisztériumnak valós, tényleges, közvetlen fennhatósága nem volt a kamara fölött. De ez nem is szükséges. Tehát nekünk meggyőződésünk, hogy a kamarát a valóságban a politika alól ki kell szabadítani. Erre úgy néz ki, hogy a két szervezet, aki politikai háttérrel és politikai alapokkal is rendelkező szervezet, nem volt alkalmas az elmúlt időszakban. Viszont Magyarországon nagyon sok szakmai szervezet van, ami egy-egy szakma és egy-egy szakágnak a szereplőit tömöríti, és valós tagságuk van, hiszen ezek a tagok azért vannak ott, mert valamilyen szinten az érdekeiket képviselik.
1: Fruitweb, Hússzövetség, ilyenekre gondolok?
2: Így van, ezekre a szervezetekre gondolok, sőt, én a jövőben komolyabb szerepet látnék a terméktanácsoknak, jól szervezetten, szinte a termékpályát fölölelően a tej szakmaközi szervezet működik talán egyedül Magyarországon, meg a Fruitweb egyébként, még ami hasonlóan jól szervezetten működik. Így van, a zöldség-gyümölcságazatban. Őnekik kell megoldani, hogy a saját tagjaik közül ambicionálják majd a kamarai tisztségviselőket. Ráadásul ez is egy probléma volt, hogy irdatlan magas juttatási csomagok voltak a kamarában, aminek a fedezetére valóban erre talán elég volt a kamarai tagdíj, ami nagyon nagy összeget jelentett, és nekünk meggyőződésünk, és személy szerint nekem meggyőződésem, hogy ezt meg kell reformálni.
1: Új kamarai törvény?
2: Így van.
1: Parlamentben teljesen új választási rendszer, végleg kiszabadítani minden politika alól, még a sajátjuk alól, és abban mindig van kockázat, amikor az ember a saját befolyását is eltörli valamin.
2: Olyan választási rendszert szeretnénk kialakítani, és olyan kamarai törvényt szeretnénk alkotni, ahol valós önkormányzatiság fog megvalósulni, és politikai szereplőknek nem lesz lehetősége szerepet vállalni a kamarai tisztségekben. És szét kell mindenképpen választani azokat a funkciókat, ami munkavállalókon keresztül jelenik meg egy kamara esetében, ahogy mondtam, például a falugazdászok tekintetében, vagy termékpályák elemzése tekintetében. Tehát van a szakmai munkát és a szolgáltatási részt, és szét kell választani az érdekképviseletet. De az érdekképviselet nem lehet a politika alárendelve. Ha csak egy példát kell említenem az elmúlt időszakban, tavaly decemberben kinyitották a lehetőségét annak, hogy a tőkebefektetők a földpiacra szabadon bejöjjenek, hiszen eddig volt egy saját használatbeli kötelezettség vállalása a földvásárlónak, most már nem kell ezt a kötelezettséget vállalni, elég, hogyha bérbe adja a termőföldet. Ha a Magosz valóban a saját tagjainak az érdekeit képviselte volna, akár a kamarán keresztül is, amiben ő volt a fő pozícióban, akkor sikítania kellett volna ennél a törvényjavaslatnál. Viszont kiszolgálta a politikát, hiszen ez a politikából jött ez az igény, és kvázi csöndbe maradt, és szolgalelkűen elfogadta azt, hogy ez a törvénymódosítás keresztül menjen. Ha ez a szervezet valóban a gazdálkodók érdekét fogja ellátni, és nem lesz politikai befolyás alatt, akkor a politikának nem lehet rá ilyen hatása.
1: De bocsánat, vállalják annak a kockázatát is, hogy egy valódi érdekképviselet esetenként a kormány befolyását sem fogja elfogadni? Azt mondja, hogy nem.
2: Ez miért kockázat? Én azt gondolom, hogy a Tiszának az egyik fontos vállalása az volt, hogy társadalmasítani szeretne mindent. És az is egy fontos vállalása volt, hogy azokat a visszaéléseket, amik az elmúlt időszakban megtörténtek, azokat szeretnék kivizsgálni. Hogyha egy közösség érdekében történik valami, akkor azon lehet vitatkozni. Én máshogy élem meg ezt a dolgot, és más pozíciót látok mondjuk egy új kamarának. Én azt a pozíciót látom, hogy ő érvek mentén azokat a szervezeteket, akiket ő képvisel, tegyen le javaslatokat, és hogyha a politikának más a szándéka, akkor igenis vitatkozzunk ezen. Igenis legyen kompromisszum, igenis hallassa a hangját, de ne úgy szolgalelkűen, hogyha valaki egyéni érdekek mentén egy valamit keresztül akar vinni, akkor becsukja a szemét, befogja a száját, és azt mondja, hogy meghajol a politikai akarat előtt. Ez a módosítás egyébként abból a szempontból érdekes, hogy egy kamarai biztossal kívánjuk átvizsgáltatni a kamara eddigi tevékenységét. Ráadásul ez a kamarai biztos, ez nagyon komoly jogosítványokat kap, amennyiben a kamara közben működésképtelenné válna.
1: Mondjuk, hogyha lemondanának, tehát ilyen
2: ügyek miatt... Ez benne van a pakliban, hogy ha olyan dolgokat tárnak föl, akkor lehet, hogy nem feltétlenül szeretné a vezetés működőképesen tartani a kamarát, akkor mi nekünk ez feladatunk, hogy fenntartsuk. Viszont ez a kamarai biztos, ez határozott időre kapott csak megbízást. Egyrészt az átvilágításra kapott, és bízunk benne, hogy semmi olyan dolog nem történik, és a kamarai vezetés ugyanúgy közreműködni fog abban, hogy az átvilágítás megtörténjen, az átalakítás megtörténjen, az új választási rendszer felálljon, és az új választási rendszer szerint megtörténjen a választás. Ennek megfelelően a kamarai biztosnak a feladata az az új választások lezártáig tart. Tehát amikor feláll az új kamara, a kamarai biztos funkciója megszűnik, és maximalizálva van, maximum ez év végéig tart, és mi nagyon bízunk benne, hogy ezt a folyamatot ezt le tudjuk zongorázni, illetve le tudjuk menedzselni, mert ebbe a kamarának is közreműködőnek kell lenni, de leginkább a gazdatársadalomnak kell, illetve nem csak a gazdatársadalomnak, mert ugye pont ez egy nemzeti agrárgazdasági kamara, és amiben van az élelmiszertermékpálya is. A termék, vagy a tagok között is benn van a termékpálya, minden szereplője, jelenleg kötelező jelleggel. Mi ezt szeretnénk, hogy alakuljon újra ez a kamara. Demokratikus módon alakuljon újra ez a kamara. Önkormányzatiságot valóban transzparensen megjelenítve alakuljon újra ez a kamara. És hogyha ez megtörtént, akkor valószínűleg ki fogjuk nyitni azt a kérdést is, hogy ez mennyire kötelező, és hogyan kell, hogy működjön. A tagdíjrendszerét mindenképpen felül kell vizsgálni. Ahogy mondtam, három pillérből finanszírozódott a kamara tevékenység. Egyrészt a tagdíjbevételből, ez irreálisan magas volt az agrárium jövedelem termelő képességéhez képest, mondjuk egy kereskedelmi és iparkamarai tagdíjhoz viszonyítva nem összemérhető, ott pár tízezer forint, itt akár voltak olyan szereplők, akik több millió forintot fizettek kamarai tagdíj címén. Volt egy állami finanszírozás, és mondok még egy érdekességet, hogy törvényességi felügyeletesen volt az Agrárminisztériumnak a kamara felett úgy, hogy egyébként a finanszírozásának egy jelentős részét ő végezte arra a felkiáltással, vagy azzal a felkiáltással, hogy ezek a tevékenységek egyébként a közjó érdekében zajlanak, illetve volt valamennyi Európai Uniós társfinanszírozás is a szaktanácsadás tekintetében, például a falugazdászok tekintetében.
1: Mikor megy be a törvényjavaslat, már parlament előtt van?
2: Ha minden jól megy, akkor jövő héten.
1: Jövő héten, és akkor ott van egy általános vita, részletes vita, és viszonylag gyorsan törvényez belőle.
2: Így van.
1: Mert ugye kétharmad megvan hozzá, és az év végéig megpróbálják lezárni.
2: Mi szeretnénk a kamarát egy megújított kamarával nyitni a 2027-es évet, ahol már úgy tudunk beszélgetni a szereplőkkel, hogy a kamara valóban a termékpályák szereplőinek a véleményét tudja moderáltan a minisztérium felé közvetíteni, és amikor a jövő agrárstratégiájáról fogunk beszélni velük, akkor már ez egy olyan párbeszéd lesz, amivel egyről a kettőre fogunk tudni menni.
1: Mire kell készülnünk az Európai Uniós közös agrárpolitika következő ciklusában a KAP pénzek, az unión belüli közös pénzek óriási szeletét jelentik, és hát mindenki megpróbál hozzáigazodni, minden tagország. Mi mire készüljünk?
2: Azt lehet látni, hogy vannak már bizonyos irányvonalak, amik egyértelműen kijelölésre kerültek. A KAP teljesen külön borítékban történő tartására, tehát a közös agrárpolitikának a forrás szerkezete, az meg fog változni. A kérdés az, és ez még egy nyitott kérdés, hogy attól függetlenül, hogy a kohéziós alapok egybekezelendőek, aminek része a közös agrárpolitikának a forrása is, ez teljesen nemzeti mérkőzéssé válik, tehát minden tagállam saját minisztériumai és miniszterei kell, hogy megvívják a csatájukat a forrásokért, vagy pedig még ettől függetlenül a KAP az egy külön pénzügyi csomag lesz, azt várhatjuk, hogy legjobb esetben is most már arra lesz lehetőség, hogy nominálisan meg tudjuk tartani összegszerűségébe, teszem azt Magyarország esetében, azt az összeget, mint ami az előző időszakban is a közös agrárpolitika lehetőségére szolgált, de ha az inflációt nézzük, mindenképpen forráscsökkenésről beszélünk. Emiatt is fontos, hogy fel kell ismernie minden tagállamnak az, hogy mik azok a szektorok, amikben valóban versenyképes tud lenni, amiben valóban érdemes beruházásokat csinálni, mert hosszú távon is fontos az érdekében. Ez a teljes élelmiszertermékpálya keretében érthető, meg az élelmiszer önrendelkezés keretében érthető.

0: oldható meg, hogyha az önfenntartó. Ehhez kell hozzárendelni a forrásokat a következő ciklusban, és az önfenntartás lesz a fő cél.
1: Kap nélküli önfenntartás?
0: Igen.
1: Saját magunknak kell megtermelnünk profittal.
0: Meg kell értenie az embereknek azt, hogy ami a vidéken történik, ami az agráriumban történik, az egy több funkciós tevékenység. Mi kultúrállapotban tartjuk a vidéket, amellett, hogy élelmiszert termelünk. És van még egy dolog, amit most be kell hozni. Amikor arról beszélünk, hogy az emberi tevékenységek milyen mennyiségben okozzák, vagy milyen mértékben járulnak hozzá a klímaváltozáshoz, akkor hamar be fogjuk látni azt, hogy az ipari tevékenységek és azok a tevékenységek, amik fosszilis energiából nagy mennyiséget használnak föl, azok egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy a környezetünket és a klímánkat ezek megváltoztatják. Most, hogyha azt nézzük, hogy klasszikusan mik azok a tevékenységek, amik szénmegkötéssel járhatnak, akkor a biológiai szénmegkötésen keresztül hamar eljutunk odáig, hogy
1: erdőt
0: a talaj...
1: Erdőt kell telepíteni.
0: Nem csak az erdőt, mert egyébként a növénytermesztés is tud szénmegkötő tevékenység lenni. Tehát ha mi nem olyan eljárásokat használunk, ahol sok fosszilis energiát kell felhasználni, például a talajművelési rendszereknél, hanem olyan eljárásokat használunk, ahol folyamatosan növényborítás van a területen, ha folyamatos biológiai tevékenység zajlik, a biológiai tevékenység az tulajdonképpen egy szénmegkötő tevékenység. És hogyha ezt a helyére tesszük, és ezt a gondolatvilágot is a helyére illesztjük, akkor ki fog derülni, hogy a szántóföldi növénytermesztés megfelelő módon történő alkalmazása, az egy klímafenntarthatósági tevékenység is. Hiszen ezt nem csak az erdészeti tevékenységgel tudjuk megtenni, sőt ott is az a kérdés, hogy mi a végcél. Hogyha mi tűzifaként elégetjük az erdő fáját, akár ezt erőművekben tesszük, akár otthon a kályhában, akkor nem csinálunk más, csak több 10-50-100 év alatt megkötött széndioxidot néhány óra alatt visszajutatunk a levegőben. Viszont ott se ez a lényeg, mert az erdőben is a talaj élet is működik, és ott is kötődik meg széndioxid. De ugyanez igaz a szántóföldön is. Tehát van egy természetes széndioxid körforgás, de amellett, hogyha a talaj életet tudjuk javítani, és tudjuk a humusz képződést segíteni, ehhez kell a szemléletváltás, ehhez kell az edukáció, akkor a klímafenntartásban és a klímafenntarthatóságban is fontos szerepe lesz az agráriumnak. És hogyha így nézzük egységesen a kérdéskört, akkor azt gondolom, hogy eljutottunk odáig, hogy ez már egyrészt fenntartható a biológiai szempontok figyelembevételével is, de ha ehhez tudunk gazdasági összefüggéseket rendelni, akkor fenntarthatóvá fog válni a gazdasági összefüggések tekintetében is.
1: De hozzá kell ahhoz szoknunk, hogy ami fenntartható, az szükségszerűen drágább is lesz? Tehát ki fogjuk fizetni az élelmiszernek azt az árát, aminek annak az előállítása kerül? Van más módszer?
0: Én azt gondolom, hogy ezek nem ennyire egyértelmű összefüggések, mint ahogyan mindenki mondja. Most mindenki azt próbálja értelmezni, hogy az drágább, ami fenntartható. Én meg azt állítom, hogy vannak olyan eljárások, és vannak olyan technológiák, és részben ez okozza a mi versenyképességi hátrányunkat Európában. Például, ha az észak-amerikai kontinensre kimegy valaki, és megnéz egy amerikai farmert, akkor azzal fog szembesülni, hogy van neki egy betakarítógépe, meg egy vetőgépe a legtöbb esetben, és már nem műveli a talaját. Tehát ő előbbre jár ebben a kérdéskörben, pont azért nem, mert azáltal, hogy nincsen talajművelés, a talaj biológiájában nem avatkozik bele.
1: Van benne élet.
0: Van benne élet, de ugyanúgy tud rajta termelni, viszont az miatt, hogy nem műveli, kevesebb gázolajat használ fel. Tehát a fosszilis energia felhasználása is kevesebb. A kérdés majd az lesz, hogy hogyan tudjuk biológiai rendszereken keresztül a tápanyag visszapótlást segíteni. Ugyanez a műtrágya felhasználásra is igaz. Ha van talajélet,

0: akkor van hozzáférhető tápanyag a növények számára. Ha nincs talajélet, akkor ezt nekünk mesterségesen kell pótolni, ami műtrágya használatot jelent. Most teljesen mindegy, hogy ez ásványi műtrágya, tehát kálium, foszfor, amit úgy bányásznak, vagy pedig nitrogén műtrágya, amit a légkörből vonunk ki, mindegyik energiaigényes. Hogyha ezt tudjuk csökkenteni egy megfelelő vetésforgóval, amit mondtam például, egy fehérje programnak része az, hogy ezek pillangós növények. Ezek szimbiózisba élnek olyan baktériumokkal, amik nitrogént kötnek meg a levegőbe, és a talajban tartják, ami a következő növénykultúra számára hozzáférhető. Kialakítunk jó vetésforgókat. Komplexen kell gondolkozni. És ha komplexen gondolkozom, az nem biztos, hogy drágább kell, hogy legyen. Egyet viszont le kell szegezni, hogy ezeket a rendszereket, hogyha átalakítjuk, a versenyfeltételek azonossága az fontos. Aminek a csapdája irányába megy most az Európai Unió és az egész kaprendszer, az, hogy az Európai Unión belül vannak elvárások, zöld elvárások a Green Deal kapcsán, amik itt kötelezőek. Viszont ezek a harmadik országokban nem kötelezőek. És olyan árukkal kell versenyeznie az európai gazdálkodónak, amik olyan feltételrendszerből jönnek, ahol nem ugyanazoknak a zöld feltételeknek kell megfelelni.
1: A VÁM, a szép szó, amit ilyenkor alkalmazni
0: igen,
1: kell.
0: Csak a szabadkereskedelmi megállapodások ezeket a lehetőségeket bontják le.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter volt a Rádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Ezt közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető budapesti sajtótájékoztatón Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, ha jövő hét elején bemutatandó program része sok helyen pálya rekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hívszerelvények beszerzésével, tramtrénhálózatok kiépítésével. A következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormány, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottságának ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Orbán Anita rámutatott, a rendelet értelmében fenntartják az állami finanszírozását azoknak a közoktatási intézményeknek, ahol az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktatnak, akkor is, ha a létszám egy bizonyos szint alá esik. Orbán Anita kitért arra is, hogy a két ország vegyes bizottsága szakértői szinten a legutóbb 2021. szeptemberében ülésezett. Reményeik szerint, ahogy az ukrán oldal kijelöli a résztvevőket, akár már a nyár végén, de legkésőbb kora ősszel sor kerülhet a vegyes bizottság következő ülésére. Megállapodás született az ukrán féllel egy intézményközi munkacsoportról is, amely közös monitoringot végez majd. A külügyminiszter kiemelte, a munkacsoportnak az is feladata lesz, hogy gyors és összehangolt választ adjon a két ország állampolgárait érintő esetleges jogsérelmekre. 3-3 tagból áll majd, és magyar részről az alapvető jogok biztosa vezeti. Míg Budapesten 40 millió forintból jellemzően csak egy mini garzon vásárolható, addig a nagyobb vidéki városokban akár családi házat is lehet találni ezen az áron, az Otthoncentrum szakértői szerint. A közlemény azt írja, a 40 millió forintos árszint jelenleg elsősorban a nagyobb vidéki városokban kínál valódi választási lehetőséget. Budapesten ez az összeg inkább a belépő szint, amely jelentős kompromisszumokkal jár együtt. A régió központokban és a megyei jogú városokban a fővárosinál jóval kedvezőbb helyzetben vannak a vevők. Az átlagos négyzetméter árak alapján a régió központokban 40 millió forintból 41 négyzetméteres téglalakás, 43,5 négyzetméteres panellakás vagy 55 négyzetméteres családi ház vásárolható. A megyei jogú városokban pedig ez az összeg már átlagosan egy 55 négyzetméteres tégla vagy panellakásra, illetve egy 77 négyzetméteres családi házra is elegendő lehet, írja az Otthoncentrum elemzése. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést, ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. Mint írják, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldal arra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, ne adja meg sem személyes, sem bankkártya adatait, hanem törölje az üzenetet. Jelezték azt is, hogy a rendőrség elektronikus ügyintézési felülete kizárólag az ügyintézés.polisz.hu webcímen érhető el.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekti Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tivadarfalvi református gyülekezet múltja és jelene.
2: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben, Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába.
1: Elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudomány Egyetemen folyó munkát.
3: Szerintem legalább két dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt. Tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt.
1: Két év Tajvanon, Satazalán ázsiai élményei.
4: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A tivadarfalvi református gyülekezet múltjába is jelenébe tekinthetünk be Seres János református lelkipásztorral, aki nagy élménnyel mesél a 90-es évek nagy ébredéséről, arról a korszakról, amikor sokan tértek meg. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: A tivadarfalvai református gyülekezet közösségi gócpontja az adott régiónak nagyon sok éve már, nagyon sokféle megmozdulásban vannak jelen, és tényleg azt láthatjuk, hogy az intenzitás az éveken keresztül nagyon pozitív és nagyon áldott. Rengeteg gyümölcsöt is termett. Mit kell tudni a református gyülekezetnek a múltjáról, a jelen pillanatbani állásáról?
3: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába. Aztán jöttek a komoly kihívások a rendszerváltás után. Nagyon sok lehetőséget kínáltak nekünk abban az időben. Az első ilyen komoly felkérés volt az egyházközület részéről a misszióiskola indítása. Istennek legyen hála, két évfolyam volt, 94-től 98-ig, és ezek a fiatalok ott laktak velünk együtt a családban. Komoly kihívás volt, hiszen a gyermekeink ezekkel a misszionárusokkal együtt éltek, valahol egy nagy család voltunk. Aztán 95-ben, amikor megindult a Péterfalvi Református Liceum, ugye az iskolának nem volt kollégiuma. És ezekhez a misszionárusokhoz csatlakoztak még az iskola diákjai, hiszen nem volt kollégiumunk, és az iskola, Istennek legyen hála, beindult, úgyhogy kénytelenek voltunk az udvarban még egy másik lakást felépíteni, ahol étkezde, illetve hálószobák találhatók. Megmondom őszintén, egyetlen lelkipásztor sem dicsekedhet azzal, hogy annyi gyermeke lett volna, mint nekünk éveken keresztül. De így visszatekintve a megtett útra, én hálás vagyok Istennek azért, hogy ott lehettek ezek a diákok a mi családunkkal együtt, és adott Isten erőt ahhoz nekünk a feleségemmel együtt, hogy nagy szeretettel vállaljuk ezt a plusz kihívást. Nyilván ez sokszor éjszakába menő beszélgetésekkel járt együtt, lelki gondozással, áhítatokkal, de Istennek legyen hála, én nagyon hálás vagyok azért a gazdag múltért, amivel Isten megajándékozott bennünket abban az időben. Aztán majd 2006-ban épült fel az iskolának, a liceumnak a kollégiuma, a diákok átmentek a kollégiumba, és volt egy érdekes élményem, amikor reggel fölkelek, csend van. Délután, egész délután csend van. Este csend van. Félelmetes volt a csend. Annyira hozzászoktunk a gyerekeknek a lármájához, az ajához, a pörgéshez, hogy szinte félelmetes volt azt a csendet megszokni. De aztán tovább kellett menni. Istennek legyen hála, a rendszerváltás után visszatérve a gyülekezeti életre, nagyon komoly kihívás volt, hiszen 92-ig nem volt konfirmációktatás, hitoktatás, nem volt lelki élet a gyülekezetnek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy a lelki élet a templomra korlátozódott. Nem volt családlátogatás, biblióra, stb. És a rendszerváltás után Isten arra indított engem, hogy a felnőtteknek konfirmáció alkalmat szervezünk, hiszen ugye ezek a felnőttek 40-30-40-50 évesek a rendszerváltás előtt a Szovjetunióban nem konfirmáltak. És Isten arra indított, hogy ismerjék meg a hitvallásunkat. És nem csak megismerték ezeken a KT órákon a hitvallásunkat, hanem születtek átadott életek is. Tehát a nyilvános megvallása Jézus Krisztusba vetett hitüknek valóságosan megtörtént, mert ugye ez a konfirmáció. Mi a konfirmáció? A konfirmáció a nyilvános vallástétel, nyilvános bizonyságtétel, és ők ezt vállalták a gyülekezet színe előtt. 120-an konfirmáltak felnőttek, 3 évfolyamon keresztül, tehát nem egyszerre, 3 évfolyamon keresztül. Nagyon szép időszak volt ez. Aztán megindult a lelki élet. Ugye az átadott életekkel Isten megnyitotta a lelki szemeit ezeknek az embereknek, és Isten adott lelki munkát. Rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a diakónia. Elkezdtük a diakóniai munkát, diakóniai szolgálatot, és ezt megelőzte egy nagyon érdekes esemény. Ugye ahhoz, hogy a diakóniai szolgálatot végezzük, szükség van valamilyen anyagi háttérre. De honnan teremtsük elő? Én a presbitereket arra kértem, hogy a gyülekezet szükségletei mellett legyen egy másik persely, diakóniai persely a gyülekezetben, amiből tudunk szolgálni a gyülekezet rászorulói felé. És azt mondták akkor a presbiterek, hogy de valóban nehéz idők voltak, azt mondták akkor a presbiterek, hogy ők úgy gondolják, hogy ennek még nem jött el az ideje. Mert alig van lehetőségünk arra, hogy a rezsiköltséget fedezzük, a szolgálattevők bérét kifizessük. És úgy gondolták, hogy erre most nincs lehetőség, várjunk még vele. Aztán én imádkozva meggyőztem a presbitereket arról, hogy tegyünk próbát. Tegyük próbára az Istent, ő ezt megengedi. És kitettük a perseit, mondtam, hogy csak egy évre tegyük ki. És hogyha nem elég a keret a gyülekezet szükségleteire, akkor ezt a pénzt visszatesszük a gyülekezet szükségleteire. Eltelt az év, jött az évi beszámoló gyűlés, kiderült, hogy a gyülekezet szükségleteire a persely pénz a korábbi évhez képest megduplázódott. És a diakóniai persejben pedig, hát akkor abban az időben ilyen 3000 dollárt egy év alatt összegyűlt. Mondták a presbiterek, hogy hát ők ezt nem értik. Aztán mondtam a presbitereknek, figyeljetek ide, ezt nem érteni kell, hanem ezt hinni kell, hogy Isten munkálkodott. És amikor meghirdettük a gyülekezetben, mindenki előre úgy jött a templomba, hogy készített mind a két persejbe pénzt. Úgyhogy nagyon nagy áldás kíséri a mai napig, sőt, hadd mondjam azt el, hogy esperesi szolgálatom ideje alatt az egész megyében sikerült bevezetni a diakóniai munkát, illetve minden gyülekezetben, ha jönnek valamelyik gyülekezetébe Ugocsa megyének, akkor fognak találkozni ezekkel a diakóni persejekkel. Mert Istennek legyen hála, megértették a lelkipásztorok, hogy ennek erre milyen nagy szükség van, és nagyon nagy áldás kíséri az egész szolgálatot. Visszatérve még a gyülekezeti életre, 98-ban, illetve 2001-ben, ugye tudjuk azt, hogy a Tisza háton nagyon nagy árvíz volt.
2: Ha diakóniánál maradunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben volt katalizátor hatása a térséget érintő árvíz, amely nagyon sok gyülekezetet érintett személy szerint.
3: Igen, valóban. Akkor az árvíz ide alatt, ugye 98-ban, illetve 2001-ben volt ez a Tisza háton ez a nagy árvíz. Ennek következtében nagyon sok lakás lakhatatlanná vált, illetve nagyon sok lakás összedőlt. És ott voltak az emberek az utcán, nem tudtak főzni, nem tudtak mihez nyúlni. És Isten akkor arra indított bennünket, hogy indítsuk el a diakóniai konyhát. És a környékbeli falvakban elkezdtünk főzni. Orgolányba, Fekete Ardóba, Hivadarfalván, Batáron, Bökénybe, Péterfalván elkezdtünk főzni, és autóbusszal szállítottuk ki az embereknek, a rászoruló embereknek a kétfogásos ebédet. Az árvíz ugyan azóta nincs, de a diakóniai konyha azóta, Istennek legyen hála, működik. Ma, amikor itt beszélgetünk, 66 családnak főzünk kétfogásos ebédet a környékbeli gyülekezetekbe. Péterfalva, Tivadarfalva, Batár, Nevetlenfalu, illetve Akli gyülekezeteibe. Úgyhogy Istennek legyen hála, az anyagiakat mindig Isten kirendeli, és rácsodálkozunk mindig azon, hogy milyen gazdag Istenünk van nekünk. Milyen gazdag Istenünk van, aki gondoskodik a diakóniáról, gondoskodik a lelki munkáról Kárpátalja gyülekezeteibe. Mert ugye nem csak itt Tivadarfalván működik diakóni konyha, hanem számos gyülekezetbe Kárpátalján működik diakóni konyha.
2: Fiatalság?
3: Én, Istennek legyen hála, egy olyan ébredési időben lettem lelkipásztor, amikor a rendszerváltás után a kommunizmus által kínált lehetőségek bezárul. És ott voltak a fiatalok 92 után, nem kaptak semmiféle szórakozást, táplálékot, semmit nem kaptak. És ekkor Isten felkészített bennünket arra, hogy kezdjük el az ifjúsági munkát Kárpátalján. 91-ben, még akkor ugye Kárpátalján nem lehetett táborokat tartani, 91-ben Zimányi József lelkipásztor felkérésére 400 diákot Kárpátaljáról sikerült összegyűjteni, és elvinni őket Tiszanagyfaluba. 400 diákot egész Kárpátaljáról. Istennek legyen hála, nagyon szép munka indult el, ifjúsági munka indult el ezzel. Ezek a fiatalok, akik ott voltak ebben a táborban, újjászületve tértek haza. Nagyon sokan lettek ezekből a fiatalokból lelkipásztorok, hitoktatók. De ha nem is egyházi berkeken belül szolgálnak, már az is nagy dolog, hogyha ezek a fiatalok élő hitre jutnak, és lettek belőlük hívő édesanyák, hívő édesapák, akik hitben nevelik fel az elkövetkező nemzedéket. Tulajdonképpen mi most ezeknek az időknek az áldásaiból táplálkozunk, mert nagyon sokan vannak házaspárok, akik hitben járnak, akik gyermekeiket hitben nevelik, és ezeket a gyermekeket aztán igyekeznek egyházi iskolába is beiratni, illetve Istennek legyen hála, négy református liceumban nagyon nagy lelki munka folyik az elkövetkező nemzedéknek a nevelésében, formálásában, tanításában. És Tivadarfalván, mivel ugye ott megvolt a bázis már, ki volt építve, ezért tavasszal két alkalommal, illetve ősszel két alkalommal továbbképző tanfolyamokat szerveztünk, alkalmakat szerveztünk a fiataloknak. Pénteken érkeztek, szombaton és vasárnap istentisztelettel tértek haza, tehát volt utógondozás. És ennek otthont adott a Tivadarfalván található egyrészt misszióiskolának a bázisa, másrészt pedig a gyülekezetnek a bázisa. Nagyon nagy áldás kísérte ezt a munkát, és én nagyon hálásan emlékezem vissza erre az időre. Mindenért Istené legyen a dicsőség.
1: Az elmúlt percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint mind a 6 hitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz. Az akkreditációs bizottság értékelésében kiemelte a hallgatóközpontú tanulás és tanítás gyakorlatát, az oktatók szakmai felkészültségét, a képzési programok szabályozott működését. Az akkreditáció tovább erősíti a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem elkötelezettségét a minőségi értékalapú református felsőoktatás mellett. Dr. Rácsok Gabriella, a Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettese először arról beszélt rádiónknak, miért is fontos egy felsőoktatási intézmény életében ez az akkreditációs folyamat és az általa szerzett jogosítvány. A riporter Bódisz Attila.
2: Szerintem legalább két dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele, vagy kiszolgálja-e azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt. És hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézmény, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
3: Milyen stációi vagy milyen elemei vannak ennek az akkreditációs folyamatnak, kik ellenőrzik azt, hogy minden úgy megy, ahogy az intézmény is a saját maga értékelésében megfogalmazza?
2: Ugye ez egy európai minőségbiztosítási rendszernek a része, vagy folyamatnak a része. Ennek a magyarországi intézménye, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, ők képviselik azokat a európai felsőoktatási közös sztenderdeket, illetve irányelveket, amelyeknek meg kell felelnünk. És ez úgy történik, hogy minden intézmény 5 évente köteles ilyen intézményi önértékelést készíteni. Abból indulunk ki, hogy meddig szólt az előző akkreditációnak a hatája, és akkor ahhoz képest egy rektori szándéknyilatkozattal jelezzük, hogy ismét jelentkezünk erre az eljárásra, tehát erre nekünk kell ügyelni, és nem emlékeztetnek bennünket. És akkor ezek után tulajdonképpen a MAB részéről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részéről megtörténik a határidőknek a kijelölése. Ugye megkapjuk ezt az útmutatót, aminek a kitöltése, tulajdonképpen maga a folyamat, vagy az intézmény önértékelésnek az elkészítése, ez nem lehet 70 oldalnál terjedelmesebb. Kis intézményeknél is könnyű egyébként a 70 oldalt elérni, tehát erre nem úgy kell gondolni, hogy hú, de sokat kell írni, mert valójában nagyon hamar összejön ez a 70 oldal, és egy több ezres egyetem is csak 70 oldalban írhatja le azt, hogy hogyan látja a saját működését. Ezt elkészítjük, benyújtjuk, nem csak az intézményről, hanem hitéleti képzést folytató intézmények esetében minden egyes szakról is kell egy önértékelést készíteni. Ezt benyújtjuk. Ekkor már létezik az az úgynevezett látogató bizottság, ami felsőoktatási szakértőkből, többnyire felsőoktatásban tanító oktatókból, vagy minőségbiztosítással foglalkozó szakemberekből áll. Általában egy 5-6 fős bizottságról van szó. Ők megkapják ezt az értékelést, ezt áttekintik. Annyit kell tudni még erről az önértékelésről, hogy ebben nagyon sok hivatkozás van az intézmény különböző dokumentumaira, szabályzataira, eljárásrendjeire, amelyeket, hát attól függően, hogy ezek milyen jellegűek, ugye nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, általában az intézménynek a honlapján, és akkor a bizottság tulajdonképpen elkezdi ezeket az anyagokat, dokumentumokat, járulékos részeket is vizsgálni, és egy adott időpontban látogatást tesznek, személyes látogatást tesznek az intézményben, ez többnyire egy egynapos látogatás, ahol arról győződnek meg, hogy amit leírtunk, az megfelel a valóságnak. Ennek érdekében ilyen úgynevezett panelekben találkoznak oktatókkal, munkatársakkal, hallgatókkal, öreg diákokkal, diákvezetőkkel. A látogatás után neki körülbelül egy hónap áll rendelkezésre arra, hogy reagáljanak írásban, tehát jelentést tegyenek a látogatásról, illetve az önértékelésről. Ezt megkapjuk, amikor ez elkészül, egy ilyen előzetes áttekintésre, amikor az intézmény ellenőrizheti, hogy valóban megfelelnek-e az abban szereplő tények, tehát nem történt-e benne tévedés. Tehát erre van mondjuk ilyen 2 hete reagálni az intézménynek, és ugye a visszajelzéstől függően születik majd meg aztán a végső jelentés, annak az elfogadása már a MAP testületnél, ahol határoznak arról, hogy meddig tart az akkreditációnak a következő hatája, mikorra időzítik az úgynevezett monitoreljárást, amit úgy kell elképzelnünk, hogy a MAP szeret közben is meggyőződni arról, hogy nem csak 5 évente mennek jól a dolgok, hanem időközben is szeret ránézni arra, hogy minden rendben van az intézményben.
3: Az a szöveg, ami kikerült az intézmény közösségi oldalára, nagyon impozáns, tehát ilyen dicsérő szavakkal illette ez a bizottság az itt történt akkreditáció eredményeit. Ez mire bátorítja, vagy mit mond ez az itteni oktatóknak, hallgatóknak, vezetőségnek, hogyha ilyen pozitív vélemény érkezik vissza ez a bonyolult és meglehetősen hosszas folyamat után?
2: Igen, mi is úgy láttuk, hogy nagyon pozitív értékelést kaptunk, aminek nagyon örülünk. Csak hogy rálássunk néhány területre, ugye ez azt jelenti, hogy a felvételitől elkezdve egészen a végzésig, az oklevél megszerzéséig átlátható folyamatoknak válik részesévé egy hallgató, tehát rendben vannak azok a szabályzatok, amelyet mentén ő itt elvégzi, vagy elvégez egy képzést, megfelelő az oktatói összetételünk, tehát elegendő, minősített, azaz doktori fokozattal rendelkező oktatónk van, arányosnak mondható az oktatók óra és kredit terhelése 1-2 kivételtől eltekintve, megfelelőek az úgynevezett hallgatói támogató szolgáltatásaink, akár az ösztöndíjak, akár a könyvtárszolgáltatás, akár a hallgatók egyéni mentorálása. Ugye az egyetemi válással új honlapunk készült, amely kicsit nehezen indult el, de ezt is nézik, hogy egy intézmény milyen információkat tesz közzé, melyek azok, amelyek nyilvánosra könnyen megtalálhatók-e. Azt is vizsgálják ilyenkor, hogy milyen adatokat vizsgálunk. Hát az, aki kicsit is rátekint a felső oktatásra, az tudja, hogy egy hallgatóval kapcsolatban számos adat születik. Ezeket az intézet mire használja, jól használja-e, milyen következtetéseket von le ezekből. Tehát én úgy gondolom, hogy mindezeken a területeken tényleg több pozitív visszajelzés is kaptunk, ami számomra azt jelenti, hogy azért az erőfeszítésnek van eredménye, talán szabad ezt mondani, a jó munkának akkor időnként meg is van a jó gyümölcse, és ez egyben szerintem egy jó reklám is lehet nekünk, hogy érdemes idejönni, mert aki tanul, vagy itt tanít, az azért ilyen átlátható folyamatokkal találkozhat.
1: Az elmúlt percekben Bódisz Attila összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Sata Zalán a BBTE újságírás szakán kezdte el tanulmányait, majd fél év után úgy döntött, felfedezi Ázsia világát, a következő másfél évét pedig Tajvanon töltötte cserediákként. Ottani tapasztalatairól számolt be a planetáriumban, ahol elmesélte, hogyan élte túl a közel 50 fokos meleget és a tájfunokat, milyen kihívásokkal járt a kínai nyelv megtanulása, de azt is megosztotta, mi hiányzik legjobban Tajvanról. A riporter Pilbák Kincső.
2: Én a Bábesbolyai Tudományegyetem újságírás szakán tanultam a magyar tagozaton. Első évem után, ahogy kezdtem volna a másodévet, mentem el Tajpejbe cserediáknak.
3: Hogyan jött az ötlet, hogy éppen Tajvanon legyél cserediák?
2: Az őszinte válaszom az, hogy lekéstem az Erasmus határidőket, és kaptam egy e-mailt a titkárságról, hogy van lehetőség Tajvanra menni cserediáknak. Írtam egy üzenetet az unokatestvéremnek, aki már dolgozott ott is, ő azt mondta, hogy teljesen kihagyhatatlan. Jelentkeztem először csak így kíváncsiságból, és aztán szépen lassan összejött a program, és kijutottam.
3: És hogyan készültél fel erre az úgymond új életre?
2: A rengeteg papírmunka mellett kellett vízumot szereznem, és a vízum mellett kellett vakcinológiára mennem, mert ugye más vírusokkal találkozik ott a testem, és biztosabb, hogyha oltást kapok. Lelkiekben igazából csak arra készítettem fel magam, hogy idegenbe megyek. Nem számítottam semmire, és így nem is volt különösebb meglepetés, hanem csak arra vártam, hogy milyen újat hoz majd a sors.
3: És milyen volt az első benyomásod, miután megérkeztél?
2: Borzalmasan meleg volt. Hát sokszor megközelíti az 50 fokot a valós hőérzet, ez a magas páratartalomnak köszönhető, és az alapból meleg időjárásnak. Úgyhogy teljesen az az érzésem volt, amikor kinyílt a reptér ajtaja, és megcsapott a kinti levegő, mint hogy a teherautó jött volna szembe velem, és teljesen lesokkolt.
3: És mit tanultál ott? Milyen szakon tanultál?
2: Én a Grafika és Kommunikáció Intézetében voltam a National Taiwan Normal University-nek, úgyhogy grafikai tantárgyaim is voltak, de ugyanúgy megtalálhatók voltak az újságírás tantárgyai, és próbáltam úgy belőni a tantárgyakat, hogy illeszkedjen az itteni tantárgyakhoz.
3: Milyen volt a beilleszkedés, milyenek ott az emberek?
2: Nagyon könnyű összefoglalni. A tajvaniak nagyon nyitottak és kíváncsiak, és ezért könnyű közel kerülni hozzájuk. A külföldiek pedig, mivel mindenki több ezer kilométert utazott idegenbe, nyitottak és összetartóak. Segítünk egymásnak bevásárláskor, utazáskor, városfelfedezéskor, és így egész könnyen kialakul az élet.
3: Miben más az ottani oktatási rendszer, illetve mi az, ami szerinted itt is hasznos lenne ebből?
2: Az ottani oktatási rendszer legnagyobb kihívása számomra az, hogy minden héten van munkaadag. Nem tudok úgy megpihenni, mint Romániában, amikor a tanárok ráthatják, hogy a saját tempódban tanulj egészen vizsgaidőszakig. Ott minden héten van valamilyen fajta felmérés, mondjuk felmérő, vagy beadandó, prezentáció, akár véleményformálás egy leadott anyagról, és ezért folyamatosan ilyen felkészülési késztetés van bennem, és soha nem érzem azt, hogy most megpihenhetek, és csak magamra gondolhatok. Ez, amit ki tudnék emelni, ami kihívás volt. Azonban van egy nagy pozitívum, inkább koncepciókat és fogalmakat tanítanak meg, hogy mi értsük meg, hogy mi az, amit tanítanak. Az évszámokat, neveket hanyagolják, és így sokkal jobban értem azt, amit akarnak mondani, sokkal kevesebb tankönyvi anyagból.
3: Úgy volt, hogy fél évre mész ki, de mégis két évet maradtál ott. Ez hogyan alakult így?
2: Az első interjún a Bábeses külkapcsolatok osztályának azt mondtam, hogy fél évet szeretnék menni, és utána az unokatestvérem megmondta, hogy ezt felejtsem el, mert fél év alatt ekkora idegenben nem lehet semmit létrehozni, úgyhogy változtattam egy évre, és aztán utána, miután munkát találtam, kellett mindenféle engedélyt szerezni, mindenféle egyetemi szervtől, dékántól, rektortól, főtitkárnőtől, és akkor is szépen kialakult az, hogy jóvá hagyták a harmadik fél évet is, és dolgoztam tovább a tévénél.
3: Erről a tévés gyakorlatodról akkor mesélnél?
2: Igen, a Taiwan Plus közszolgálati tévécsatornánál dolgoztam, ez egy angol nyelvű tévécsatorna. Egy tanárom ajánlásával kerültem be, és két fél évet töltöttem ott, riporter gyakornokként, itt megtanultam tévés forgatókönyvet írni, interjúkat készíteni, alapszintű kínai szövegekkel dolgozni, kínaiul interjúvolni embereket akár az utcán, és megtanultam, hogy milyen az angol televíziózás. A legnehezebb az talán az volt, hogy a magyar írott sajtó hosszú összetételét átrakjam angol tévés nyelvezetbe, és ezért a szerkesztőknek elég sok rémámot okoztam azzal, hogy vágják szét a mondataimat akár hatba.
3: És milyen volt megtanulni a nyelvet, a nyelvről mit tudsz mondani?
2: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot. És utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
3: Mondanál egy mondatot kínaiul, és lefordítod?
2: Huan ying ni men lai Taiwan. Ez azt jelenti, hogy szeretettel várlak titeket Taiwanon.
3: Milyen szokásokat ismertél meg, milyen értékrendekkel találkoztál, és mi az az értékrend mondjuk, amit így magaddal hoztál?
2: A legkedvencebb tradícióm az a holdúj év, és ilyenkor a családok, barátok összeülnek, és hatalmas vacsorákat készítenek egymásnak, társasjátékozunk, és csak együtt töltünk időt. Sokszor van tűzijáték, sokszor petárdázunk, csillagszórózunk, és ez a csodás hangulat, ez a közösségi erő, ami benne van ezekben az estékben, az fog meg igazán. Ez a számomra a hozzám legközelebb álló taiwani tradíció, hagyomány.
3: Megkérdezném, hogy mi az, ami legjobban hiányzik most úgy per pillanat?
2: Szerintem legjobban a kínai nyelv gyakorlása anyanyelvi emberekkel. Ez egy picit ilyen nagyon tanulósan hangzik. A gyomrom viszont azt mondja, hogy a hotpot, mert nagyon hiányzik a hotpot varázsa, az, hogy megfőzöm magamnak a húst, és van mellé végtelen fagyi, és hogy a taiwani barátaimmal együnk egy hotpot étteremben.
3: Visszamész mesterizni, mondtad itt az előadásodban, mik a jövőbeli terveid?
2: A NCCU Egyetem nemzetközi kapcsolatok programjában fogok tanulni, és ezt azért választottam, hogy az újságírás mellé legyen valami szakosodásom, amit majd tudjak bevinni az újságírói munkámba, és valami konkrét szaktudást tudjak felajánlani annak az orgánumnak, ahol majd dolgozni fogok. Hogyha ezt elvégeztem, szívesen dolgozom tovább a tévés szakmába, külkapcsolati szakértői, újságírói pályán valószínűleg.
3: Mit tanácsolnál azoknak, akik épp egy ilyen út előtt állnak?
2: Azt tanácsolnám, hogy ne féljen és merjen lépni, mert az ilyen kalandok ezek fejlődéssel járnak. És persze van olyan ember, aki tényleg személyiségéből adódóan nem olyan felfedező típus, ezzel sincsen semmi probléma. De hogyha valaki érzi magában a kitörni akarás vágyát, akkor mindenképpen lépjen és menjen el egy ilyen programra, mert nagy fejlődés fog hozni az életében.
1: Az elmúlt percekben Sata Zalánt hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amit várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető budapesti sajtótájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akárcsak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósítás. Élő működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő működő és emberséges Magyarország, enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, fogalmazott Magyar Péter hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. Magyar Péter szólt arról is, hogy átfogó egyeztetést kezdeményeznek minden érintett település polgármesterével, és bevonják a lakosságot is a közös gondolkodásba, hiszen az ország különböző pontjain eltérő programokra lesz szükség. A közbiztonság javítása, a rendőrség közterületi jelenlétének erősítése és a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében azonnali intézkedéseket hozott, valamint közép- és hosszú távú stratégiai tervet dolgozott ki a belügyminisztérium, közölte a szaktárca. A középtávú tervek szerint a meglévő állomány megtartása, tehermentesítése és a hatékonyság növelése érdekében a minisztérium egy jogszabálymódosítási csomagot készít elő, amit az őszi ülésszakban terjeszt az országgyűlés elé. Ennek célja a többi között a közterületi szolgálatot ellátó állomány létszámának növelése, a belső feladatok hatékonyabb átcsoportosításával, valamint egy egységes bérrendezési struktúra kialakítása. A minisztérium álláspontja szerint azonban a közterületi jelenlét tartós biztosítása nem oldható meg kizárólag átmeneti intézkedésekkel, ehhez a rendőri hivatás vonzerejének rendszerszintű növelésére van szükség. A múlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítő anyag Budapest északi és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki. A következő napokban a Dunántúlon és északkeleten várható több eső, az Alföld egyes részein azonban tovább folytatódik a szárazság, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt napok esői záporai átnedvesítették a talaj felső 10, néhol 30 cm-es rétegét, de az ország túlnyomó részén nem vagy csak alig esett, így a teljes felső 1 méteres réteg rendkívül száraz. Az Alföldön 140-170 mm, a Dunántúlon a délnyugati tájak kivételével 110-150 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez. A hőmérséklet a Dunántúlon 3-4 Celsius fokkal, keleten 1-2 fokkal alakult magasabban az ilyenkor szokásosnál. A kalászosok idén a száraz meleg időjárás hatására a szokásosnál hamarabb beértek, így az aratás is hamarabb elkezdődött, az ország nagy részén már be is fejeződött. A termés átlagok meglehetősen alacsonyak. A napraforgó virágzik, de többfelé látni már a virágzás végén járó táblákat, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, írja Hungaromet ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő, várható általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Készség a változásra. Első rész. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Pál első levele Timóteushoz, 4. fejezet, 15-ös vers. Ismert fel, hogy változás nélkül nincs haladás. Ugyanakkor, ha valaki folyton mindent meg akar változtatni, ha kell, ha nem, az nyugtalanságot sugall, és a belső konfliktus tünete lehet. A változásban egyszerre rejlenek nagy lehetőségek és esetleges veszteségek. Noha minden haladás változást eredményez, nem minden változás vezet haladáshoz. Ahogy Max Dupree vezetéssel foglalkozó szakértő is megfigyelte, nem lehetünk azzá, akiké lennünk kell, ha azok maradunk, akik vagyunk. Ha növekedni akarsz, késznek kell lenned a változásra. Douglas MacArthur tábornok, a csendes óceáni hadszintér legendás hadvezére ezt mondta. Az élet a valakivé válás eleven folyamata. Ha nem bővítetted az érdeklődési köreidet az elmúlt év során, ha ugyanazokon a régi dolgokon töröd a fejed, ha ugyanazokat az élményeket idézed fel magadban, és ugyanazok a kiszámítható reakcióid vannak, akkor beállt a személyiségedben a hullamerevség. Érted ezt az utolsó mondatot? A hullamerevség a halált követő fizikai állapot, de a kapcsolataidban, a karrieredben és a lelki életedben is jelentkezhet. Pál az 1 Timóteus 4-ben lelki atyaként arra bíztatta Timóteust, hogy vegye át a vezető szerepét a gyülekezetben Pál távolléte idején, és tudatta vele, hogy nem örökölheti meg a vezetői tekintét csak azért, mert Pál szereti őt, hanem meg kell dolgoznia érte, és pedig önmagán kell dolgoznia hozzá. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Az életben mindenkit megtalálnak a lehetőségek, de csak azok ismerik fel és ragadják meg őket, akik felkészülten állnak elébük, vagyis akik készek a növekedésre, az alkalmazkodásra és a változásra. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Kellemes délutánt kívánok kedves hallgatóinknak. Kezdődik a Svéd asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában elsőként a Nyírségi Református Egyházmegye idei ifjúsági tábora lesz a témánk. Ezt követően a Lubi emléknapról számolunk be, majd a beszédtechnika fontosságáról szólunk. Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen délutáni magazinunk most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.
0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Ez a Közélet, közérdek az Európa Rádió nyíregyházi műsorában 2026. július 17-én pénteken. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Mai magazinunk kínálata. Ebben az évben is megszervezi a Nyírségi Református Egyházmegye az egyházmegyei ifjúsági tábort Hercegkúton. Veres Péter, gávai református lelkipásztor lesz a vendégünk.
2: Az idei év egy kicsit különleges a téma tekintetében, méghozzá azért, mert az év elején úgy láttuk jónak, illetve hadd mondjam így, hogy azt a vezetést, azt a látást kaptuk Istentől, hogy ebben az évben minden alkalmunkon a hűségről fogunk beszélgetni és gondolkodni. És így az ifi túrának, az ifi napnak és minden más alkalomnak, ami nyírifis alkalom volt vagy lesz, a hűség a témája, így természetesen a hercegkúti tábornak is a hűség a témája. A hűségről több oldalról is fogunk beszélgetni, az ember hűségéről, amelybe teremtetett, aztán az ember hűtlenségéről, amibe belelépett, az Isten hűségéről, aki aztán utánunk lépett, és aztán újra az ember hűségéről, hogy hogyan lehet a hűtlen emberből újra hű ember. Maga a tábor július 26-án kezdődik, vasárnap délután, ahogyan szoktunk kezdeni, és egészen július 31-én gyakorlatilag ebéddel zárjuk be a tábort.
1: A Lubi Társaság 13. alkalommal rendezte meg a Lubi Emléknapot. Az idejének a Becskiek ősi földje Komlót Tótfalu adott otthont. A részletekről dr. Kis Kálmánt, a civil szervezet elnökét kérdezzük.
3: A Lubi Társaság 13 évvel ezelőtt határozta el alakulási időszakában, hogy minden évben megpróbálunk egy olyan rendezvényt létrehozni, amely a mi szűkebb környezetünkben, a szatmári térségben, akár a kiinduló pontot jelentő Nagyarban, ez volt az első néhány rendezvény színhelye, akár pedig kicsit távolabb ettől a Lubikhoz kapcsolható településeken a helyi önkormányzatokkal együttműködve fogunk valamilyen emlékező napot, emléknapot létrehozni.
1: Nem mindegy, hogyan és milyen minőségben szólalunk meg a mindennapokban a beszédtechnika fontosságáról Herman Szinyei Andrea nyíregyházi gyógypedagógust, logopédust kérdezzük.
4: Minden olyan felnőtt ember számára férne rá a beszédtechnika kicsit tanulása, edzése, akik emberekkel foglalkoznak, hiszen nagyon fontos az, hogy saját érdekeinket, saját magunkat jól tudjuk képviselni. Ehhez viszont meggyőző kommunikációra van szükség, amiben a beszédtechnika fejlesztése nagy mértékben segíthet.
1: Kedves hallgatóink, az iménti témákkal foglalkozunk mai Közélet, közérdek című magazinunkban az Európa Rádió nyíregyházi műsorában. Tartalmas rádiózást kívánunk!

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, ebben az évben is megszervezi a Nyírségi Református Egyházmegye az Egyházmegyei Ifjúsági Tábort Herczegkúton. Már majdnem egy évtizedes hagyománya van ennek az összejövetelnek. Miért hozták létre, miért pont Herczegkút, az idén mi lesz a tábor témája? Erről is beszélget a következőkben Gál Tamás kollégám.
2: A vonal túlsó végén Veres Péter gávai református lelkipásztor, aki az Egyházmegyei Ifjúsági Tábor szervezéséért is felel. Áldás békesség!
3: Áldás békesség!
2: Éppen most is egy tábor kellős közepén vannak. Gáván angol nyelvi tábort szervezett az egyházközség. Áruljon már elő erről nekünk néhány információt.
3: Igen, éppen zajlik a táborunk. Azt kell róla tudni, hogy ez egy napközis jellegű tábor, a helyi fiatalok, helyi gyerekek érkeznek, egészen az írni-olvasni tudó gyermekektől, akár középiskolásokig is, és hozzájuk, melléjük, közéjük, értük érkezett most is egy 12 fős északír fiatalokból álló csapat. Az Exoduson keresztül érkeznek, most már a harmadik éve jönnek ilyen csapatok, együtt játszanak a gyermekekkel, együtt énekelnek, aranymondást tanulnak, és természetesen mindezt angolul. Közben itt vannak az ifisek, a gyülekezet fiataljai, akik ha szükséges, akkor tolmácsolnak a résztvevő gyermekek felé, ha nem, akkor a gyermekek megpróbálják megérteni, elmagyarázni mindazt, amit szeretnének lekommunikálni egymás felé az északír fiatalokkal, és így zajlik igazából az egész hét. Vannak bibliai alapú foglalkozások, vannak angol nyelvi órák, úgymond, ahol az angol nyelv tudását gyakorolhatják, vagy éppen sajátíthatják el a részvevő gyermekek, és közben nagyokat játszanak, beszélgetnek, fogócskáznak, és próbálják megérteni egymást.
2: Azért ez nem egy általános dolog, átlagos dolog, hogy egy egyházközség angol nyelvi tábort szervezzen. Jól gondolom? Én legalábbis még eddig nem hallottam róla, megmondom őszintén.
3: Nem tudom, hogy mennyire ritkaság. Én azt gondolom, hogy azért sok helyen van. Lehet, hogy tévedek. Hála Istennek az Exodus szervezettel jó kapcsolatunk van, és rajtuk keresztül már a mi fiataljaink is voltak Exodus missziós héten a Párciumban, Székelyhídon, és ennek keretében érkezik Észak-Írországból most már legalábbis hozzánk, idén-nyáron már a harmadik ilyen csapat, és nagyon-nagyon jó, nagyon szeretik a fiatalok, a szülők is egyébként örülnek, hogy itt vannak a gyermekek, a fiatalok ebben a táborban. Egy nagy öröm és sokszor egymásra találás és jókedvű hét áll mindig előttünk, vagy most már éppen közben vagyunk ebben.
2: Ugye az angol nyelvtudással mindig az a probléma, hogy hát jó-jó, hallgatni tudom, meg értem, de megszólalni már nem nagyon. Ez a tábor végtére is erre is jó, hogy ezeket a csapokat úgymond kinyissa?
3: Abszolút. Nagyon lelkesek, főleg az alsósok, akik nagyon próbálják talán éppen angolul, vagy talán éppen magyarul magyarázni az ír fiataloknak, amit el akarnak mondani. Aztán van, amikor kézzel-lábbal, de vannak olyan gyermekek, akik nagyon ügyesen már angol lul vagy angol szavakkal ügyesen megértetik egymást, és igen, abban nagyon jó, hogy közvetlenül, felszabadultan, félelmek vagy gátlások nélkül gyakorolhatják az angol nyelvet, valóban úgy, hogy mindeközben anyanyelvi fiatalok vannak közöttük. Sok gyermeket felszabadít, vagy bátorrá tesz, hogy angolul megszólaljon, vagy beszéljen, mert hogy nem probléma, hogyha valaki rosszul mond valamit, ha nem helyes, mert itt az a cél, hogy megértsék egymást, megértessék magukat a másikkal, és ez azért többnyire sikerül, meg közben tényleg nagy örömmel játszanak nagyokat, és van, amikor a játék összehozza a közösséget, amit aztán már csak kiegészít a különféle nyelvek kommunikációja.
2: Azért is jött létre ez a beszélgetés, hogy egy másik táborról is beszéljünk, tehát mondhatjuk azt is, hogy táborról táborra.
3: Igen.
2: A másik tábor pedig ugye az Egyházmegyei Ifjúsági Tábor. Erről mit lehet tudni? Először is kezdjük onnan, hogy honnan jött még annó az ötlet, mert már jó pár éve azért, ha jól tudom, az Egyházmegyei Ifjúsági Tábort megszervezik, ráadásul általában Herczegkúton.
3: Igen, ez már az idén a 9. táborunk. Annak idején az ötlet két helyről fakadt. Az egyik, hogy már eleve volt az egyházmegyének egy tábor, amit akkor gitártábornak hívtak, és azokat a fiatalokat gyűjtötte össze, akik szívesen gitároztak, vagy szeretek volna megtanulni gitározni, és nekik lelki alkalmakkal összekötve valóban jó lehetőség volt a gitár tanulása, vagy gitározás tanulására. De aztán, hogy lettek egyre nagyobbak az igények, illetve hogy ne csak azoknak legyen tábor, akik gitározni szeretnének, hanem másoknak is lehessen erre lehetősége, így egyrészt innen jött elő a tábornak, a nagyobb tábornak, az egyházmegyi ifjúsági tábornak az igénye. Másrészt pedig, ugye mi csináltunk egy felmérést az egyházmegyében, az is kiderült, hogy sok olyan gyülekezet van, sok olyan lelkész van, és nagyon sok olyan fiatal van, aki a nyáron szeretne táboroztatni, és szeretne táborozni, de mondjuk a gyülekezetben nincsen csak 3 fiatal. Őket nehéz elvinni egy hétre táborba, hiszen azért kell egy alapvető létszám ahhoz, hogy jó közösségű tábor működhessen. Illetve több olyan lelkész is volt, aki azt mondta, szívesen elvinni, de nem is tudja, hogy kell csinálni egy jó tábort a fiataloknak. Illetve volt olyan is nyilván, akinek nem is volt rá kapacitása egyéb elfoglaltságok miatt, és ezért gondolkodtunk abban, hogy lehet akkor az egyházmegyében kellene meghirdetni egy ilyen tábort, ahol együtt táborozhat bárki. Lehet, hogy valaki egy gyülekezetből ketten vagy hárman jönnek, az is lehet, hogy eljönnek 30-an egy gyülekezetből. Teljesen mindegy, együtt lehetnek ezen a héten is, hát ennek lett egyre nagyobb keletje, egyre többen jelentkeztek, egyre többen vettek részt szívesen ezekben a táborokban, és hát így jutottunk el oda, hogy idén már 9. alkalommal készülünk arra, hogy megéljük azt, amit megélhetünk egy ilyen táborban.
2: Miért pont Hercegkút?
3: Egy kicsit hadd bővítsem ezt a kérdést, vagy hadd válaszoljak így, hogy miért pont újra Hercegkút? Hercegkútat találtuk meg annak idején, ott volt egy nagyon családias, gyönyörű helyen, egy zárt táborhely, ahol kitűnően elfértünk, nagyon jó voltak a lehetőségek, a faházak, az étkezés, a nagy terem, minden alkalmas volt. És itt kezdtük el a táborainkat. Viszont ez a táborhely 120 főre volt kapacitálható, de mi ezt néhány év alatt elértük, ezt a 120 főt, és onnantól kezdve kezdődött a fejfájás, hogy akkor mi legyen. És ezen a táborhelyen még volt olyan, amikor 150 fővel is táboroztunk, de az már nagyon komfortzónán kívüli volt, ha szabad így fogalmazni, hiszen több fiatal sátorban, vagy éppen ilyen összecsukható ágyakon aludt, és éreztük, hogy a hely szűk, hogy ide már a következő évben nem tudunk beférni. És akkor egyik éven, a következő éven Pusztafalura mentünk az egyházmegy ifjúsági táborral, ami létszámába befogadott bennünket, viszont nem volt olyan otthonos, mint Hercegkút. És aztán a hercegkúti táborhely üzemeltetője, tulajdonosa, vállalkozója gyakorlatilag a mi igényeinket kiszolgálva kibővítette a tábort, épített egy óriási épületet, egy több mint 300 fős konferenciateremmel, és még plusz szobákkal, úgyhogy gyakorlatilag most már 200-210 emberrel nagyon jó körülmények között lehet táborozni. És így tértünk vissza, ezért tértünk vissza Hercegkútra, és ezért vagyunk újra most már, mondhatjuk, hogy állandó jelleggel Hercegkúton, mert számunkra maga ez a táborhely teljes mértékben alkalmas, hogy a táborunkat ott megrendezzük és megtartsuk.
2: A jelenlegi állás szerint hányan lesznek az idén?
3: Jelenlegi állás szerint a 180. jelentkezők vannak még, de most már, mivel lezárult 2 hete a jelentkezés, már csak az utolsó befutók vannak. Nyilván ugye ilyenkor benne van az, hogy valakik mégsem tudnak eljönni, valaki megbetegszik, valakinek más elfoglaltsága lesz, mert lehet, hogy éppen a családban másként alakultak a dolgok, így azért van egy lemorzsódás is. Idén azt gondolom, hogy egy ilyen 160 és 170 fő között leszünk a táborban.
2: Hát ilyenkor,
3: ami a tavalyi évhez képest létszámában visszalépés, de nyilván nem a létszámra utazunk, hanem azt gondoljuk, hogy ugyanazt élhetjük meg. Örülünk persze, ha minél többen, de nem a létszámokon akadunk fent, vagy ezzel nem szoktunk problémázni, hogy most mennyien vagyunk, vagy mennyien nem.
2: Hát ilyenkor akkor gondolom az egyházmegye eléggé sok lelkipásztorát megmozgatja egy ilyen rendezvény.
3: Gyakorlatilag ugye minden gyülekezetet érint, és minden lelkészt érint, ahol fiatalok vannak. Hiszen az egyházmegye ifjúsági bizottsága meg tudja szervezni ezt a tábort, meg tudja tartani, de mi nem tudjuk elérni a fiatalokat. Tehát ilyen szempontból mindenki érintett ebben, minden lelkész és minden gyülekezet, mert az ő fiataljaikat ők segíthetik el, hozhatják el adott esetben, vagy segíthetik el, hogy ott legyenek a táborba. Tehát azt mondhatjuk, hogy nyilván ehhez az egész egyházmegye kell, szőröstől, bőröstől, vezetőstől, lelkészestől, gyülekezestestől, mindenestől.
2: De azért vannak segítkezők is, háttérszemélyzet, hogy így fogalmazzak, csoportvezetők, akik ugyancsak az ifisek köréből kerülnek ki, jól gondolom?
3: Igen, természetesen igen. Most is 24 olyan fiatal van, akik csoportvezetésben vállalnak szolgálatot, vannak olyan fiatalok, akik a zenei részben vállalnak szolgálatot, vannak olyan fiatalok, akik mondjuk a sportszervezésben vállalnak szolgálatot, vannak, akik a chill zone kialakításában vagy működtetésében vállalnak feladatot, és hát természetesen vannak lelkészek, akik szolgálnak ezeken a heteken, akár az áhítatokban, előadásokban, műhelyfoglalkozásokban, az esti evangelizáció részben. Igen, tehát sok szolgáló vesz részt. Egy ilyen tábor lebonyolításához, ha most számokról beszélgetünk, akkor a 24 csoportvezetőn kívül még másik 19 lelkipásztor lesz jelen.
2: Akkor ezt a 180 fős létszámhoz hozzáadjuk, azért ez igen, szép kis szám. Rendben, minden évnek van egy-egy témája. Az idei egyházmegyei ifjúsági táboron mi lesz a fő téma, és miért?
3: Az idei év egy kicsit különleges a téma tekintetében, méghozzá azért, mert az év elején úgy láttuk jónak, illetve hadd mondjam így, hogy azt a vezetést, azt a látást kaptuk Istentől, hogy ebben az évben minden alkalmunkon a hűségről fogunk beszélgetni és gondolkodni. És így az ifi túrának, az ifi napnak és minden más alkalomnak, ami nyírifis alkalom volt vagy lesz, a hűség a témája. Így természetesen a Herczegkóti tábornak is a hűség a témája.
2: Van már konkrétum, hogy hogyan dolgozzák fel ezt a témát?
3: Természetesen a témák naponkinti feldolgozása már megvan. A hűségről több oldalról is fogunk beszélgetni. Az ember hűségéről, amelybe teremtetett, aztán az ember hűtlenségéről, amibe belelépett, az Isten hűségéről, aki aztán utánunk lépett, és aztán újra az ember hűségéről, hogy hogyan lehet a hűtlen emberből újra hű ember, ami nem csak az Istennel való hűségre, hanem minden emberi területre is kiterjed. Természetesen fogunk beszélgetni párkapcsolati, házassági hűségről, szolgálati hűségről, fogunk beszélgetni arról, hogy mit jelent hűnek lenni mondjuk a hazánkhoz, mit jelent hűnek lenni egy munkahelyhez, mit jelent hűnek lenni az életünk többféle területén, hogyan és miként tudunk ebben helyt állni.
2: Még egy kifejezés megütötte a fülem, ez pedig a chill zone. Ilyen is létezik önöknél, hogy chill zone a táborban, és ez mit?
3: Igen. Igen, van egy hely, ahová be lehet ülni. A chill zone az a hely, ahol egy kicsit, ha valaki egyedül szeretne lenni, akkor egyedül ül be. Ha valakik ott szeretnének társasjátunk hozni, erre is van lehetőség. Ha valaki szeretne meginni egy hideg limonádét, akkor arra is van lehetősége. Ha valaki szeretne egy forró csokit meginni este, vagy egy kávézásra beülni, akkor erre is van lehetőség. Ez egy olyan hely, amit nem mondanék büfének, mert nyilván nem ez a jelleg, de egy olyan hely, ahol ha adott esetben egy kis ropogtatni valót szeretne vásárolni egy fiatal, akkor megteheti, vagy hogyha valami felüdítőt szeretne inni, természetesen alkohol tartalom nélkülit, akkor erre is van lehetőség, de leginkább arra, hogy együtt legyenek, hogy beüljenek a hintaszékbe, elhelyezkedjenek a babzsákokon, és aztán akár órákat beszélgessenek ott egymással, vagy éppen tényleg egy jó hangulatú játékban legyéljék meg az örömteli közösséget. Szóval ez egy ilyen kis elbúvó hely a fiataloknak, ahová be lehet ülni, és kapcsolódhatnak sokféle módon egymáshoz.
2: A regisztráció tehát lezárult, és mikor lesz maga a tábor?
3: Maga a tábor az július 26-án kezdődik, vasárnap délután, ahogyan szoktunk kezdeni, és egészen július 31-én gyakorlatilag ebéddel zárjuk be a tábort.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és kitartást a szervezéshez is.
3: Köszönjük szépen, és örömmel várjuk az imádságokat a táborért minden gyülekezetben, gyülekezeti tag felé. Ez egy, lehet egyfajta, ha lehet egyfajta kérésünk, hogy valóban hordozzák imádságban a tábort. Ne csak a működését, vagy a jó hangulatát, hanem azt is, hogy legyenek hitbeli növekedések, megtérések a fiatalok között.
2: Végtére is ez a végcél. Köszönjük szépen még egyszer.
3: Természetesen igen. Én is köszönöm. Áldás békesség.
1: Kedves hallgatóink, az idén a hűség lesz a témája annak a többnapos tábornak, amelyet a református fiatalok számára szervez immáron 9. alkalommal a Nyírségi Református Egyházmegye Herceg-Kúton. Veres Péter, gávai református lelkipásztor, a tábor egyik szervezője, az iménti percekben rádiónknak elmondta. Az idén mintegy 180 fiatal fog összegyűlni, hogy érezzék a közösség erejét, és együtt dicsíthessék Istent. A tábor július 26-án vasárnap kezdődik. A riporter Gál Tamás volt.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink! A Lubi Társaság 13. alkalommal rendezte meg a Lubi Emléknapot. Az ideinek a Becskiek ősi földje, Komlót-Tóth falu adott otthont, ahol a Becski család és a község történetével ismerkedhettek meg a jelenlévők. A helyi művelődési házban tartott előadás után a jelenlévők megtekintették a Becski kúria kiállítását, és megáldásra került a Becskiek tiszteletére elhelyezett emlékkő is egy faültetés mellett. A további részletekről dr. Kis Kálmánt, a Lubi Társaság elnökét kérdezte Széles Szabolcs.
2: Ez a nap hogyan állt össze, hiszen egy kisebb családi körben azért egy elég értékes programot sikerült megvalósítani a Lubi Társaságnak, immár hagyományszerűen, hiszen a 13-as szám is erre utal.
3: Igen, a Lubi Társaság 13 évvel ezelőtt határozta el alakulási időszakát, hogy minden évben megpróbálunk egy olyan rendezvényt létrehozni, amely a mi szűkebb környezetünkben, a szatmári térségben, akár a kiinduló pontot jelentő Nagyarban, ez volt az első néhány rendezvény színhelye, akár pedig kicsit távolabb ettől, a Lubikhoz kapcsolható településeken, a helyi önkormányzatokkal együttműködve fogunk valamilyen emlékező napot, emléknapot létrehozni. Immár 13. alkalommal rendeztük meg. Annak az időpontja általában változni szokott, mindig előzetes egyeztetéssel történik, és azért jöttünk Komlót-Tóth faluba, mert arra emlékezünk, hogy több mint 250 évvel ezelőtt a Lubi család szatmári ága kibontakoztatásában jelentős szerepet játszott az egykori Becski család, akiknek Nagygécen kívül Komlót-Tóth faluban is voltak birtokaik, és jelenleg ez az egyetlen épület itt Komlót-Tóth faluban, amely élő, álló és igazán reprezentatív formában kínálta számunkra a visszaemlékezés és lehetőségét. Két helyszínünk volt valójában, az egyik az önkormányzattal kerültve, az önkormányzatnak az épületében, művelődési házban volt, ahol előadások keretében emlékeztünk vissza a régi történésekre. Dani Attila, a Rákóczi Tárogató Együttesnek a tagja, aki a Lubi Társaságnak is a tagja egyben, multidéző tárogató dallamokkal indította ezt a napot, és a köszöntő szövegek, beszédek után pedig két előadás hangzott el. Az egyik előadás a részemről az a régmúlt időkbe vitt vissza, a szamosháti települések történetéről nyelvészeti kutatásaim alapján mondtam el néhány gondolatot, illetve ezt követte egy nagyon érdekes előadás, amely már a községnek és térség néhány községének a modernebb korába kalauzolt bennünket. Juhász Ferenc, a Lubi Társaság tagja szintén ő is, e környéknek nagyon jó ismerője, arról beszélt, hogy hogyan változott meg 1970 után a szamosmenti árvizet követően az itt élő településeken az élet, illetve hogyan vált szinte lehetetlenni az élet néhány település számára. Ezek között Komlót-Tóth fali is itt van, amely nagy település volt annak idején, most kb. 100 lakossal rendelkezik, és hát nyilván ez már olyan jóvá tehetetlen sem, ami valószínűleg nem fogja még egyszer lehetővé tenni, hogy a 50-70-80 évvel ezelőtti állapotok visszajöhessenek, egy igazi nagy létszámú közösség élhesse itt az életét. Itt van viszont a falu központjában a Becski családnak a kúriája, amely most már több száz éven keresztül utal arra is mutatja, hogy hogyan éltek itt a környéken a nemesi családok. A Becski család nagyon jelentős volt itt a térségben, mert mind kultúrában, mind az adminisztrációban a tagjai jelentős szerepet vállaltak, és hát nekünk meg az a szerencsénk volt itt a történelem szempontjából, hogy Becski Ágnes lett a felesége az 1772-ben Liptóból induló, majd Hontvár megyén keresztül Szatmárba érkező Lubi Károlynak, egy 20 éves fiatalembernek, aki Károlyi Antalnak a titkárságán vállalt először állást. Házasság kötés után pedig utána sokasodván két gyerekük is született, nagyon hamar bekerült a vármegye vezetésébe, megválasztották másod, majd első alispánnál, 1790-től képviselte a két éven keresztül a pozsonyi diétán Szatmár vármegyének az érdekeit. Ő volt az, aki a házasság kötés után úgy döntött, hogy megvásárolja Nagyarban a Nagyarban álló Gyulafi rédei kúriát. élettársa volt az, aki egyébként ezt eladta neki, kisidei Rédei Ferenc, és hát így ennek következtében a család összekapcsolódott, de a Becsi családról még annyit szeretnék elmondani, hogy ők az Itt-Itthon megyében jó nevűek voltak és vagyonosak voltak, a pozíciójuk olyan volt, hogy a Károlyakkal is gyakran kötöttek a házasságot, hát ezen a szálon megindulva aztán a Lubiak is nyilván egész közel kerültek, meg a munka révén is a Károlyi családhoz. Erre emlékeztük záró akkordjaként, meglátogattuk, megtekintettük, és hát azt gondolom, hogy szemünk szánk elájult, elámult, és csak dicsérettel tudjuk illetni a Komlót-Tóth faluban található Becski kúriának a kiállításait. Nagyon színvonalas, hangulatos és múltidéző idegenvezetéssel tudtuk megtekinteni a Becski kúriában berendezett interaktív kiállításokat. Nagyon informatív, nagyon színes, közel vitt bennünket a régmúlt időköz, és azt gondolom, hogy minden korosztályt meg tud szólítani. Én azt kívánom és azt szeretném, hogy nagyon sok látogató jöjjön ide el, és én azt gondolom, magunk sem utoljára voltunk itt, mert ide vissza kell még jönni, megnézni, hiszen vannak itt a kiállítási anyagokban olyan mozzanatok, amelyek talán most elkerülték figyelmünket, és legközelebb pedig már arra fogunk fókuszálni.
4: Sor került egy Ginkgo biloba fa előtetésére is, és egy emlékkőnek az átadására, mely fa és emlékkő nem csak Komlót-Tóth faluban lelhető fel a Lubi Társaság által lerakva és megszervezve, hanem más településeken is. Mit jelent ez? Hogyan köti össze az eddigi településeket?
3: Igen, hát a kezdet-kezdetétől megvolt az az elképzelésünk, hogy ott, ahol valóban a múltnak van egy olyan szegmense, mozzanata, amelyet érdemes úgy megörökíteni, hogy mások is láthassák. Amikor eljönnek ide, akkor vonzza a tekintetüket egy fa, vagy egy emlékkő, egy felirat. Ez vezetett bennünket már 13 évvel ezelőtt is, amikor az egyes településeken olyan kis emlékhelyeket alakítottunk, ahol valóban egy a Lubi Társaság és a helyi önkormányzat közreműködésével és nevével fémjelzett emléktáblát helyezünk el egy Ginkgo biloba fa kíséretében, illetve annak környezetében. A fát azért választottuk így, mert a Lubi családnak több száz éven keresztül ez volt a kedvenc fája, ikonikus fája, azt tudom mondani, amely az örök életet, a múltba való kapaszkodást és a jövőbe vetett reményt is szimbolizálja. Mi ezzel a fával szeretnénk megörökíteni ezeket az emlékhelyeket, illetve ezekkel az emlékkövekkel, amelyek mindenki számára röviden néhány gondolatban elmondják, mi az, amilyen érték itt rejtőzik, vagy látható, és remélhetőleg emlékezetükben elviszik ezeket a mondatokat, ezeket a emlékképeket.
4: A Lubi Társaság jó voltából az elmúlt évek hosszú sorában filmek készültek a Lubi család életéről, múltjáról, és könyvek is megalkotásra kerültek. A Lubi Társaság saját archívumában mennyi film és könyv lelhető fel? Hogyha valaki érdeklődni szeretne a családnak a története iránt, akkor hol és miként keresse ezeket?
3: Igen, három filmet készítettünk az elmúlt években. Mind a három filmnek Kéri Péter operatőr rendezője, kiváló szakember, ő jegyzi ezeket. A szerzők pedig Kéri Péteren kívül dr. Borbé Balázs, meg jó magam voltunk. Három olyan film készült, amely a Lubi család örökségét mutatja be, szellem és épített örökségét, és a Lubi családdal kapcsolatos embereknek, vagy a külön kiemelkedő embereknek az életét, munkásságát. Így az egyik, Petőfi Sándor és a Lubi család, azon belül is Lubi Zsigmond barátságát tárja az érdeklődők elé. A másik film pedig Lubi Margitnak, a Nagyarban született, kiváló etnográfusnak az életét, munkásságát mutatja be, egy nagyon szép, szívhez szóló, azt gondolom rendkívül informatív és képi világában is nagyon jól megszerkesztett filmben. Ezeket a filmeket egyrészt a Lubi Társaság őrzi, másrészt pedig mi szívesen rendelkezésre bocsájtottuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei könyvtár részére is, és én azt gondolom, hogy vagy már láthatók, vagy előbb-utóbb láthatók lesznek ezek a filmek mindenki számára, aki felkeresi a könyvtárnak a honlapját.
4: És a könyvek is ugyanúgy elérhetőek.
3: A könyvek valóban elkészültek, sőt, most már örülünk, hogy az általunk indított Lubi könyvtár sorozatnak 9 egyes darabja maradt meg az elmúlt években. Ezek vagy Lubi, vagy Petőfi, vagy Szatmár tematikában készültek el. Ezek a könyvek nem kerülhettek kereskedelmi forgalomba, ugyanis pályázatokból hoztuk létre őket, de a Lubi Társaság tagjai, illetve a rendezvényeink látogatók számára mindenkinek ajándékba adtuk, és természetesen köteles példányok bekerültek minden gyűjteménybe a könyvtárakban, illetve a környékünkön található könyvtárakba is eljuttattunk társasjátékunkat, a környék iskoláiba is adtuk ajándékként, hogy a gyerekek ezzel a műveltségi társasjátékkal kisebbek és nagyobbak is ismerkedhessenek a szatmári térség közösségnek a múltjával és értékeivel.
4: A jövőben fognak-e még készülni hasonló alkotások?
3: Igen, én nagyon szeretném természetesen, hiszen vannak még anyagok, úgy gondolom, Lubi Margit kéziratos gyűjteményeiben, illetve vannak még tagjaink, akik folyamatosan gondolkodnak, alkotnak, vannak ötleteik, és már csak azon múlik, hogy a rendelkezésre álló idejükből, szabad idejükből milyen intenzíven, mennyire tudnak időt szakítani erre. Azt gondolom, hogy mi teljesen nyitottak vagyunk. Szeretnénk, bár bűvös száma 9, hogyha a Lubi könyvtár 9. kötete után is újabbak jöhetnének. Remélem, hogy előbb-utóbb sor kerül újabb könyv bemutatójára is, ami leginkább megint saját erőnkből fog megjelenni.
4: Dr. Kiss Kálmán elnök úrnak köszönöm a beszélgetést.
3: Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, az érdeklődést. Mindig örömmel vesszük ezeket a kérdéseket, mert úgy gondoljuk, hogy a saját kis csatornáinkon túl az éter hullámain is talán nagyon sok érdeklődő ember számára tudunk érdekességet mondani, és eljönnek, megnézik ezeket az általunk létrehozott, vagy általunk is ajánlott, javasolt értékeket.
1: Kedves hallgatóink, dr. Kiss Kálmánt, a Lubi Társaság elnökét hallották az idei Lubi emléknapról. A riporter Széles Szabolcs volt.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben a beszédtechnika fontosságáról lesz szó, arról, hogy miért nem mindegy, hogyan és milyen minőségben szólalunk meg a mindennapokban. Hermann Szinyei Andrea gyógypedagógus, logopédia szakirányon végzett nyíregyházi szakember szerint sokaknál lenne szükség a tudatosabb beszédgyakorlatokra, hiszen, mint mondja, egyre többen pontatlanul artikulálnak, és ez bizony a megértés rovására is mehet. A riporter Pokrovenszky Gergely.
2: Én azt gondolom, hogy minden olyan felnőtt ember számára férne rá a beszédtechnika kicsit tanulása, edzése, akik emberekkel foglalkoznak, hiszen nagyon fontos az, hogy saját érdekeinket, saját magunkat jól tudjuk képviselni. Ehhez viszont meggyőző kommunikációra van szükség, amiben a beszédtechnika fejlesztése nagy mértékben segíthet.
3: Hogyan lehet tréningezni a beszédet?
2: Ennek is megvan a módszertana. A logopédusok tanulmányaik során ezt természetesen tanulják, és ugyanúgy a logopédus kollégákra is ráférhet egyébként ezeknek az ismereteknek a bővítése. Természetesen vannak bemelegítő gyakorlatok, de a beszédtechnikán belül a testtartás, a légzéstechnika, a hangadás, az artikuláció és egyáltalán a kifejező mód, általában ezek azok a nagy témakörök, amiket körbe szoktunk járni.
3: Lehet azt mondani, hogy azért nem figyelünk ennyire ezekre a dolgokra, mert a mai rohanó világban nem tudunk ennyire szerteágazóan toppon lenni.
2: Lehet, ez is lehet, mert az biztos, hogy felgyorsult körülöttünk minden, és ezáltal maga a beszéd is felgyorsult. Ez is lehet, illetve én azt gondolom, hogy talán azok az emberek, akik odafigyelnek a beszédükre, saját magukkal szemben is egy kicsit igényesebbek, és én erre buzdítanék mindenkit, hogy erre azért oda kell figyelnünk, hiszen minél szebben, tisztábban tudunk kommunikálni, annál meggyőzőbbek lehetünk akár a munkában, akár a magánéletben is.
3: Mondja egy két példát, mivel lehet lassítani a beszédet, és mivel lehet meggyőzően kommunikálni, hogyan érdemes ezeket használni?
2: Mivel lehet lassítani? Mindenképpen gyakorlás kérdése. A logopédus abban tud segíteni, hogy irányt mutat, navigál. Viszont a kliensnek nagyon fontos szerepe van a terápia során abban, hogy rendszeresen gyakoroljon.

0: Jobb hiba, mi a visszatérő probléma általában?
1: Hát én azt gondolom, hogy az artikuláció. Egy kicsit kényelmesebben, kicsit renyhébben artikulálnak a mai emberek. Pont ebből fakad talán az, hogy ez abból fakad, hogy gyorsan beszélünk, viszont én hibának látom sokszor a testtartást is, ami megint csak akadályozza a helyes beszédtechnikát, de sokszor a légzés is egy olyan dolog, amit egy kicsit jobban trenírozni kell, egy kicsit lassítani kell a tempón, és már is javulás tapasztalható.
0: Mennyire befolyásolja az internet és a közösségi média a kommunikációnkat, hiszen nagyon sok fiatalnál észrevettük azt, és ön is, mint szakember, hogy nem kommunikál, hanem inkább írogat.
1: Hát ez nagy mértékben befolyásolja, ez biztos. Én azt gondolom, hogy a fiatal korosztály a legveszélyeztetettebb ebben. A kicsik más területen, ott mondjuk a beszédindítást gátolhatja. A kamasz korosztály, kisiskolások, kiskamaszok, nagyobb kamaszoknál pedig valóban a beszéd technikai része is sérülhet. Nem érthető, amit mondanak, nem elég hangosan beszélnek, nem elég artikuláltan formálják a szavakat, ezáltal elnagyolt, elkent lesz a beszéd, és hát természetesen ez a társas kapcsolatokra is én azt gondolom, hogy negatív hatással van, hiszen régebben 30-40 évvel ezelőtt összejöttek a barátok, most pedig már csak írogatnak egymásnak.
0: Hogyan lehet ezen fejleszteni és javítani?
1: Hát én mindenképpen azt gondolom, hogy egészséges korlátok közé kéne ezt szorítani, ez mindenképpen a szülőknek a feladata, ha most a gyerekekről beszélünk. 6 éves kor alatt én egyáltalán nem ajánlom az okos eszközök használatát. Iskoláskorban pedig ugye már része a tananyagnak, meg része az ismeret elsajátításnak, viszont az otthoni okoseszköz használatot szigorú szabályok közé kell szorítani a szülőknek. Éppenséggel nem kell, hogy teljesen eltiltsák, de tisztába kell lenni a szülőknek azzal, hogy a túlzott használata milyen negatív következményekkel járhat.
0: Tudna egy-két olyan konkrét példát mondani, amelyet a hallgatóink is tudnak otthon használni beszédtechnika terén?
1: Talán arra buzdítanám a hallgatókat, hogy mondjuk rövid szövegeket hangosan olvassanak fel, természetesen odafigyelve a mondatvégi írásjelekre, a kifejezésre és a tempóra. Tehát én azt gondolom, hogy először lassabban kéne olvasni, és aztán lehet gyorsítani egy picit a tempón, de természetesen az érthetőség határai ne sérüljenek. Aki úgy érzi, hogy egy kicsit már könnyebben megy ez neki, próbálkozhat nyelvtörőkkel, de a nyelvtörőkből is a rövidebbekkel, és azt is mindenképpen először csak lassú tempóban, és utána, ha már úgy érzi, hogy jobban megy, akkor lehet gyorsítani a tempón.
0: Naponta mennyi időt kellene erre fordítani, hogy a beszédtechnikánkat javítsuk?
1: Én azt gondolom, hogyha valaki rendszeresen beépíti a napi rutinjába, akkor ez 10-15 perc elegendő lehet ahhoz, természetesen szakemberrel egyeztetve, hogy melyek azok a gyakorlatok, amelyek számára szükségesek, hiszen itt azért minden gyakorlatnak megvan a célja, tehát csak úgy a világba nem érdemes elkezdeni, érdemes mindenképpen szakembert felkeresni, hogyha valaki ezzel szeretné a kommunikációját fejleszteni.
2: Kedves hallgatóink, Herman Szinyei Andrea gyógypedagógus logopédussal a beszédtechnika, az artikuláció és a tudatos kommunikáció fontosságáról beszélgettünk. A nyíregyházi szakembertől hallhattuk, hogy nem csak a színpadon, hanem a hétköznapi életben is komoly jelentősége van annak, hogyan beszélünk, és bizony nem ártana, ha időnként gyakorolnánk is. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Közélet, Közérdek című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió nyíregyházi műsorában. További szép napot és kellemes rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Tóth Évát hallották.
0: Közélet, Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente balesetek, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta Magyar Péter példaként említve a gyors hajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, ezt közölte a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek digitális állampolgárság vagy központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban július 18-án és 19-én szombaton és vasárnap kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás július 20-ától hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. Míg Budapesten 40 millió forintból jellemzően csak egy mini garzon vásárolható, addig a nagyobb vidéki városokban akár családi házat is lehet találni ezen az áron, az Otthoncentrum szakértői szerint. A közlemény azt írja, a 40 millió forintos árszint jelenleg elsősorban a nagyobb vidéki városokban kínál valódi választási lehetőséget. Budapesten ez az összeg inkább a belépő szint, amely jelentős kompromisszumokkal jár együtt. A régió központokban és a megyei jogú város a fővárosinál jóval kedvezőbb helyzetben vannak a vevők. Az átlagos négyzetméter árak alapján a régió központokban 40 millió forintból 41 négyzetméteres téglalakás, 43,5 négyzetméteres panellakás vagy 55 négyzetméteres családi ház vásárolható. A megyei jogú városokban pedig ez az összeg már átlagosan egy 55 négyzetméteres tégla vagy panellakásra, illetve egy 77 négyzetméteres családi házra is elegendő lehet, írja az Otthoncentrum elemzése. A jegybank kezdeményezése nyomán tavaly évvége óta él a törvényi előírás, miszerint nem az ügyfélnek, hanem a banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfél hitelesítéssel, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Mint írják, a tavaly óta hatályos módosítás szerint a pénzforgalmi szolgáltatóknak, bankoknak, pénzforgalmi intézményeknek kell viselnie a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő kibercsaláshoz köthető kárt, ha elmulasztották az előírás szerint szükséges erős, azaz két egymástól független forrású ügyfélhitelesítést. A Magyar Nemzeti Bank kiemelte, tavaly a kibercsalásoknál megtört a 2022-től kezdve folyamatosan emelkedő trend, és csökkent a visszaélések száma és értéke. 2025-ben ezek értéke 28 milliárd 200 millió forintot tett ki, szemben a 2024-es 42 milliárd 400 millió forinttal. A visszaélések darabszáma tavaly 214 ezer volt, miközben az előző évben 226 ezer ilyen esetet jegyeztek fel. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő csalások száma azonban még így is magas. A jegybank ezért minden eszközével támogatja annak további mérséklődését, fogalmazza a Magyar Nemzeti Bank közleményében. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögrinnye forgalmazóknál. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az idéglenes árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Fontos, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges, hívták fel a figyelmet. A vizsgálatok során az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok munkatársai ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomon követhetőségi követelmények teljesülését. Tavaly a szakemberek 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdinnyetételt vizsgáltak.
0: Az időjárásról.
2: Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, majd északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd Asztal az Európa Rádió műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útravalóban. 16:30 a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően a tiszántúli református egyházkerület nyári kántorképző tanfolyamáról hallhatnak.
2: Július 22-től augusztus 8-áig lesz a úgynevezett hagyományos nyári nagy tanfolyamunk. Ez azt jelenti, hogy ez a tanfolyam az, ami régen 3 hetes volt. Most egy picit szűkítettünk 2,5 hét a nyári tanfolyam, de ez az, amihez kapcsolódik az évközi plusz 3 alkalom. Ennek a tanfolyamnak a struktúráját meghagytuk a 60 éves múltra visszatekintően, tehát 12 év fölöttieket várunk, felső korhatár nem nagyon van, csak alsó.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Köszöntöm Önöket július 17-én Elekés Endre nevenapján, de ma ünnepelnek Anna Lotti, Bánk, Celina, Cyril, Donáta, Lotti, Magdolna, Mária, Robert, Roberto, Robinson, Szabolcs, Sarolta, Szalárd, Zoárd és Zuárd nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Az események sorába tekintek, akkor azt látom, hogy 1440-ben ezen a napon a fehérvári bazilikában Szécsi Dénes bíboros a Szent István ereklye tartójáról levett koronával Magyarország királyává avatja első Ulászlót. 1453-ban Franciaország győzedelmeskedik Anglia felett, és véget ér a 100 éves háború. 1821-ben Spanyolország véglegesen átadja Floridát az Egyesült Államoknak. 1849-ben a Váci csata harmadik napja zajlik, Görgei feldunai hadserege sikeresen elvonul Paszkevics tábornagy főerői elől északkelet felé. 1918. július 17-én a moszkvai bolsevik kormány utasítására II. Miklós orosz cárt és egész családját agyonlövik Jekatyerinburgban. 1934-ben a magyar belügyminiszter rendelete alapján minden további szervezkedéstől eltiltja a Nemzeti Szocialista Pártot. 1938-ban Imrédi Béla miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter hivatalos látogatásra Rómába érkezik, ahol azt kérik Olaszországtól, hogy akadályozza meg Jugoszlávia beavatkozását egy Magyarország és Csehszlovákia közötti háborús összetűzés esetén. 1942-re ugrunk a II. Világháborúban, ezen a napon megkezdődik a keleti arcvonalon a Volgai csata. 3 évvel később, 1945. július 17-én Truman, Stalin és Churchill részvételével megkezdődik a Potsdami konferencia, ami a II. Világháború európai eseményeit zárja le, és dönt Európa újjárendezéséről. A tanácskozás Churchilltől a Terminál akció fedőnevet kapja. 1954-ben megkezdődnek az első Disneyland építés munkálatai Kaliforniában. 1975-ben az űrhajózás történetének első amerikai-szovjet közös vállalkozása zajlik, összekapcsolódik, és 44 órán át együtt repül a Soyuz 19 és az Apollo 18 űrhajó. 2007-ben vegyi riadót rendelnek el ezen a napon Ukrajnában, miután felborul egy foszfort szállító vasúti szerelvény, és annak 5 tartálykocsija kigyullad.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallgatják.

Boldogság. Egy alkalommal valaki utazásainak élményeiről beszélt egy szűkebb társaságban. Elmondta, hogy a Távol-Keleten is járt, és megfigyelte, hogy nagyon sokan élnek, legalábbis európai szemmel nézve, pusztán csak a mának. Nem izgatják ezeket az embereket a holnap gondjai, leginkább csak azzal törődnek, hogy az adott napra rendelkezzenek a megélhetéshez szükséges feltételekkel. Beszámolójához a véleményét is hozzáfűzte, elfogadhatatlannak találta, hogy az ember ne törekedjék a javak fölhalmozására, hogy a holnap gondját ne igyekezzék már ma megoldani. Szörnyű, ahogyan ott élnek, fejezte be elbeszélését. Aztán a pillanatnyi csendben valaki megszólalt a társaságban, nem az a kérdés, hogy hogyan élnek, hanem hogy boldogok-e. Szöget ütött a fejembe ez az egyszerű megjegyzés. Hiszen egész életünk fő mozgató rugója a boldogság keresése. Ez a lényege tulajdonképpen minden valamire való vallásnak, filozófiának, az úgynevezett szép tudományoknak, irodalom, művészetek, s valójában erről szól az egész élet. Óriási energiákkal küzdünk a mindennapokban a magunk helyén a boldogságért, miközben maga a küzdelem lesz fontossá, pedig a lényeg, a cél, boldogok vagyunk-e? Már a kérdés feltevéséről is elfeledkezünk, annyira fontossá válik számunkra az, hogy hogyan élünk, ahelyett, hogy arra gondolnánk, miért élünk. Ismerjük a boldogságnak olyan tömör magyarázatát, amely a miértből indul ki, ezért elképzelhetőnek tartja a boldogságot ott is, ahol a hogyan szemlélet azt kizárja. Egy hozzávetőlegesen 2000 évvel ezelőtt élt fiatalember tanította azt, hogy lehetnek boldogok a sírók is, a szegények is, az üldözöttek is, a betegek is. Boldog lehet, tennénk hozzá mai közkeletű meghatározással az átlag ember is. Nem csak a sztár. Én tapasztalom és vallom, hogy ennek a fiatalembernek igaza volt. Szörnyű is lenne az élet az ő igazságának valósága nélkül.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. július 17-én, pénteken 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve július 7-én a parlamentben azt mondta, a javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasút fejlesztésére fordítani, ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok, ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál, hangsúlyozta Vitézi Dávid hozzátéve, új Intercity flottát kívánnak forgalomba állítani több vonalon. Azoknak a járműveknek a csereértéke, amelyek elavultnak számítanak, csak nem 3000 milliárd forint, a most megnyíló uniós forrás 700 milliárd forint, emelte ki a miniszter. 4 kontinens, 1 közös nyelv, magyarul tanulnak a Nyíregyházi Egyetem nyári egyetemének résztvevői, írja a kampusz közleménye. Brazíliától Bosznia-Hercegovinán át Dél-Afrikáig idén is a világ több pontjáról érkeztek hallgatók a Nyíregyházi Egyetem nyári egyetemére, akiket a magyar nyelv, a kultúra vagy éppen családi gyökereik kötnek Magyarországhoz. A 4. alkalommal megrendezett 2 hetes program ezen a héten zárul írásbeli és szóbeli vizsgával. A Nyíregyházi Egyetem nyári egyeteme idén 4-szer várta a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődő külföldi hallgatókat. A 2 hetes program résztvevői nem csak az órákon fejleszthetik nyelvtudásukat, hanem a térség kulturális és természeti örökségeivel is megismerkedhetnek. A programban a Tempusz közalapítvány által támogatott diaszpóra ösztöndíjasok, önköltséges résztvevők, valamint a Nyíregyházi Egyetem külföldi hallgatói vesznek részt összesen 4 kontinensről, Európából, Ázsiából, Afrikából, valamint Észak- és Dél-Amerikából is érkeztek diákok. Dr. Kis Kálmán, a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet főiskolai tanára, a program szakmai vezetője szerint minden résztvevő más-más történetet hoz magával, ám közös bennük a magyar nyelv iránti elkötelezettség. A hallgatók tudásszintjüknek megfelelően kezdő, középhaladó és haladó csoportokban tanulhatnak. A kezdők az alapokat sajátítják el, a középhaladók a nyelvtani ismereteket mélyítik el, míg a haladó csoportban már összetettebb kommunikációs feladatok és kulturális témák kerülnek előtérbe. A nyelvórákat kulturális és közösségi programok egészítik ki, írja a Nyíregyházi Egyetem közleménye. 2013 óta minden állami általános iskolában kötelezően választható a református hit és erkölcs tantantárgy. A református hittanoktatás célja és feladata az, hogy a tanulók az életkoruknak és az általános műveltségi szintjüknek megfelelő szintű biblia ismereti, egyháztörténeti, dogmatikai, etikai, egyházzenei, valamint az egyház életének mindennapjairól szóló ismeretanyaggal rendelkezzenek. Az iskolai hittanoktatást általában nyári biblia vagy hittantáborok egészítik ki, de ezeket már a helyi gyülekezetek szervezik. Szilágyi Sándort a Passzabi és Tiszabercelli református gyülekezetek lelkipásztorát hallják.
2: Nagy változás volt, amikor kötelező hittan, vagy vele párhuzamosan választható etika bevezetésre került az állami iskolákba, még jobb az egyházi iskolák helyzete, hiszen ott heti 2 órát is tudnak hittannal foglalkozni. Mi az állami iskolákban nagyon sok segítséget kaptunk. Én a saját példámat tudom mondani, hogy védett órában reggel 8 órától 00:30-ig meg tudtam tartani a gyerekeknek a hittant. Nagyon erőltetni én szerintem nem kell a gyerekeket a hittanra, ők még természetesen veszik a bibliai történeteket, élően maguk elé képzelik a bibliai személyeket, az eseményeket, szinte együtt örülnek velük, vagy együtt sírnak, ha éppen arról van szó. Mi Tiszabercellen és Patabon megkülönböztetett jó helyzetben vagyunk. Passabon 130 gyerekből körülbelül 100 vagy 105 református hittanos, míg Bercelen a 122 vagy 123 gyerekből 8 nem hittanos, tehát ilyenek az arányok, és az is nagy segítség nekem, hogy Tisza Bercelen a hitoktató, aki most igazgatóként is tevékenykedik, a 4 alsós osztályban betanít, és olyan életszerű, olyan életteli hittanórákat tud tartani, amely pótolhatatlan segítség nekem is, a gyülekezetnek is. Nyári tábor lesz, ami a hittanév bezárását követi, arra is nagyon sok gyermek jön.
1: Tér és időbeli utazásra invitálták az érdeklődőket a Lubi Társaság elnökségének tagjai, akik megrendezték a 13. Lubi emléknapot a Becskiek ősi földjén, Komlott-Tóth faluban, ahol az idei Lubi emléknap alkalmából a Lubi család szatmári ága kibontakoztatásában szerepet vállaló Becski család és a község történetével ismerkedhettek meg a jelenlévők. Az egyesület elnökét dr. Kis Kálmánt hallják.
3: A Lubi Társaság 13 évvel ezelőtt határozta el alakulási időszakában, hogy minden évben megpróbálunk egy olyan rendezvényt létrehozni, amely a mi szűkebb környezetünkben, a szatmári térségben, akár a kiinduló pontot jelentő Nagyarban, ez volt az első néhány rendezvény színhelye, akár pedig kicsit távolabb ettől a Lubikhoz kapcsolható településeken a helyi önkormányzatokkal együttműködve fogunk valamilyen emlékező napot, emléknapot létrehozni. Már 13. alkalommal rendeztük meg. Annak az időpontja általában változni szokott, mindig előzetes egyeztetéssel történik. Most a júliusi nyári időszakot választottuk ki, és azért jöttünk Komlott-Tóth faluba, mert arra emlékezünk, hogy több mint 250 évvel ezelőtt a Lubi család szatmári ága kibontakoztatásában jelentős szerepet játszott az egykori Becski család, akiknek Nagygécen kívül Komlott-Tóth faluban is voltak birtokaik, és jelenleg ez az egyetlen épület itt Komlott-Tóth faluban, amely élő, álló és igazán reprezentatív formában kínálta számunkra a visszaemlékezés lehetőségét. Két helyszínünk volt valójában, az egyik az önkormányzattal kerültve, az önkormányzatnak az épületében, a művelődési házban volt, ahol előadások keretében emlékeztünk vissza a régi történésekre. Dani Attila, a Rákóczi Tárogató Együttesnek a tagja, aki a Lubi Társaságnak is a tagja egyben, multidéző tárogató dallamokkal indította ezt a napot, és a köszöntő szövegek, beszédek után pedig két előadás hangzott el. Az egyik előadás a részemről az a régmúlt időkbe vitt vissza, ezt követte egy nagyon érdekes előadás, amely már a községnek és térség néhány községének a modernebb korába kalauzolt bennünket.
1: Augusztus 6-áig látogatható Csutkai Csaba legújabb kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat két évtized fotográfiai munkáját tárja az érdeklődők elé. A megyei primadíjas fotóművész Búvó Örökség című tárlata Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye épített és természeti értékeit mutatja be, különös figyelmet fordítva a középkori templomokra, kastélyokra. Csutkai Csaba kiállítása nem új keletű, az anyag már csak nem egy évtizede járja a vármegye településeit, valamint határon túl is bemutatkozott. A fotóművész számára a fotográfia soha nem csupán művészi önkifejezés volt, elmondása szerint már fiatalon felismerte, hogy a fényképezőgép segítségével olyan értékeket őrizhet meg az utókor számára, amelyek idővel akár végleg eltűnhetnek. Az általa megörökített középkori templomok, kastélyok és történelmi épületek nem egyszerű műemlékek, hanem olyan helyek, amelyek egy-egy település múltját, identitását és közösségi emlékezetét hordozzák. Csutkai Csaba, Búvó Örökség című tárlata a Váci Mihály Kulturális Központban augusztus 6-áig látogatható.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A tiszántúli református egyházkerület kántorképző tanfolyamat szervez kezdőknek és haladóknak július 22-e és augusztus 8-a között. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló évközi szinten tartó tréning is tartozik. A részletekről Kisné Mogyorósi Pálmát, a tiszántúli református egyházkerület kántorképzési és énekügyi igazgatóját Tóth Emese kérdezte.
2: Idén kicsit kitolódik a kezdete július végére, és belelóg az augusztusba egy picit. Július 22-től augusztus 8-áig lesz a úgynevezett hagyományos nyári nagy tanfolyamunk. Ez azt jelenti, hogy ez a tanfolyam az, ami régen 3 hetes volt. Most egy picit szűkítettünk 2,5 hét a nyári tanfolyam, de ez az, amihez kapcsolódik az évközi plusz 3 alkalom. Ennek a tanfolyamnak a struktúráját meghagytuk a 60 éves múltra visszatekintően, tehát 12 év fölöttieket várunk, felső korhatár nem nagyon van, csak alsó. Vannak nyugdíjasaink is, nagyon örülünk nekik, és nagyon szeretjük őket, ők is bennünket, Istennek hála. Tehát itt egy nagyobb, szélesebb korosztályt várunk. Itt, hogyha nincsen zenei előképzettség, nem szoktuk akadályként gördíteni a jelentkező elé, hanem egy előzetes meghallgatáson természetesen az újonnan jelentkezőket megismerjük, picit fölmerjük a tudásszintjüket, és akkor annak megfelelően soroljuk be, ugye a már kialakított ABCD csoportunkba, amit aztán tulajdonképpen ők tovább vihetnek, akár egy nyár alatt is, vagy több nyár alatt, vagy több év folyamán. Ez tehát a nagy tanfolyamunk. Ehhez kapcsolódik egy rövidebb időintervallumú képzés, ezt továbbképzőnek hívjuk, és itt ez a nagy tanfolyam utolsó hetére szoktuk mindig időzíteni. Ennek ideje most augusztus 3-ától 8-áig. Nem véletlen a záró dátum, hiszen az a célunk, hogy bárki bármikor kapcsolódik be most ebbe a nyári tanfolyamba, akár a teljes időintervallum alatt ott van, vagy pedig csak a továbbképzőbe, a záró zenés áhítatunkon mind együtt legyünk, ez szimbolikus és jelentőséggel bír számunkra is.
3: A továbbképző tanfolyam azoknak szól, akik egyébként nem tudnak rászánni 2,5 hetet?
2: Így van, pontosan, mert régi tapasztalatunk, hogy már dolgozók, felnőttek, aktív kántorok nem tudnak kiszakítani a nyarukból nagyjából 3 hetet, de mi 2,5-et sem, és egyrészt ez motivált bennünk, hogy egy hétben kurzusokat adjunk nekik, ilyen rövid 2-3 napos kurzusokat egy-egy témakörben, amit ők a saját szolgálatukba be tudnak építeni. És éppen ez még a másik megkülönböztetés a nagy tanfolyamtól, hogy itt zenei előképzettséggel rendelkezőket várunk elsősorban, akik már billentyűjátékon otthon vannak, kántorként szolgálnak, vagy van kántori diplomájuk, és nekik szó szerint egy továbbképzés lenne ez, a megszerzett tudásukat mélyíteni, gyarapítani, illetve hát mindig jelentkeznek azért az ember szolgálatában, tevékenységében olyan területek, amit egy picit úgy jobban szeretne elmélyíteni, például a hangszeres improvizáció. Az, ami pedagógiai múltunkban, főleg mondjuk az én korosztályomban kimaradt, és érezzük a hiányát, érezzük a szükségességét, hogy egy istentisztelet alkalmával is adódhatnak olyan pillanatok, amikor hirtelen improvizálni kell néhány percnyi zenét, mert éppen a liturgiában olyan hiány van, tehát akár ezen a területen, de kórusvezetés területén, ének összeállítás, hogyha van olyan helyzet, ahol a kántor lehetőséget kap az énekrend összeállítására. Tehát már olyan picit, hogy így mondjam, magasabb szintű tudást szeretnénk nekik adni, ami az alapképzésből lehet, hogy kimaradt, vagy csak érintőlegesen volt ott, és most lehetőségük van egy picit ebben jobban elmélyülni.
3: Ugye jól emlékszem, hogy ez a nyári kántorképző, ez inkább a gyakorlati tudásra helyezi a hangsúlyt, igaz? A gyakorlati képzésre. Hogyan valósul ez meg?
2: Így van pontosan, így különböztetjük meg egy picit, de csak éppen differenciáljuk az évközi és a nyári kántorképzőt. Itt a gyakorlaton van elsősorban a hangsúly. Ez azt jelenti, hogy minden nap azonos óra rendel megyünk, minden nap van hangszeres órájuk a diákjainknak, gyülekezetének, zeneismeret, karvezetés, énektanítás. Ha valaki szeretne gitároktatásban is részesülhet, ez egy plusz kiegészítő lehetősége a debreceni tanfolyamnak, és az effektív órák mellett mindig hagyunk időt a begyakorlásra is. Tehát a napi rendet úgy állítjuk össze, hogy a kötelező jellegű csoportos és egyéni órák mellett mindig van a nap folyamán egyéni gyakorlásra is lehetőség.
3: Bentlakásos, vagy választani lehet ezt a lehetőséget?
2: Természetesen választani lehet, elég nagy az egyházkerületünk, és elég nagyok a távolságok ahhoz, hogy valaki napi szinten járjon be 2,5 héten keresztül. Mind a kettőre van lehetőség, a református kollégium internátusra szokott nekünk mindig helyt adni, ott vagyunk elszállásolva, és az étkezéseink is ott valósulnak meg, de ha valaki család mellől csak úgy tud elszakadni, van erre példa, egy 3 gyermekes anyuka naponta jár, és akkor reggel 8-tól délután 6-7-8 óráig ott van a képzésen, és aztán hazamegy a gyermekeihez, és aztán reggel újra visszajön, tehát mobilisak vagyunk és rugalmasak ebben, természetesen mindkettőt meg tudjuk oldani, amire igény van.
3: Mi a helyzet az oktatógárdával? Általában ugyanaz, vagy mindig cserélődik?
2: Most már több évre visszatekintve egy nagyon stabil és nagyon együttműködő szolgatársi közösség jött létre. Mondhatom ezt így, hiszen azt hiszem, hogy egy kántorképzésnél, egy egyházi jellegű képzésnél ez nagyon fontos, és alapvetően debreceni kollégákkal tudunk együtt dolgozni, de van természetesen távolabbról jövő is az egyházkerületből. Ez mind a kettő fontos, és az egyházkerületből azért próbálunk bekapcsolni olyan tanárkollégákat, akik majd évközben a saját régiójukban azért esetleg további kapcsolatokat tudnak építeni, vagy a saját tanítványaikat ilyen módon bekapcsolni a központi kántorképzőbe.
3: Lehet-e mondani, hogy most már, hogy ebben az új rendszerben folyik a kántorképzés, ebben az új felosztásban lehetőséget adva ugye mindenkinek, hogy jelen lehessen ezeken a képzéseken, tapasztalható egy kis felfutás, ami a létszámot illeti?
2: Igen, az elmúlt években ezt tapasztaltuk, hogy a továbbképzőnkre is, illetve a nagy tanfolyamra is azért többen jelentkeznek, talán híre ment, vagy akik részt vettek, olyan jó tapasztalataik voltak, hogy mondták tovább, és a környezetükben osztálytársaknak, munkatársaknak ezt mondták. Bízunk benne, hogy minél többeket tudunk megszólítani, és éppen most nyitunk egy új célcsoport felé, ha szabad így mondanom. Minden évben próbálunk egy kis újítást belevinni. A mostani tanfolyamunk újítása az, hogy zenetanárokat szeretnénk behívni az egyhetes továbbképzőnkre. Ennek a terében az áll, hogy a gyülekezetekben nagyon sokszor vannak aktív gyülekezeti tagok, akik amúgy zenetanárként tevékenykednek a hétköznapokban, zeneiskolai zongoratanárok, énektanárok, akiknek tehát megvan az a bázis, megvan az a zenei előképzettség, amivel már ők kántori szolgálatot végezhetnének, de van egy gát, van egy félelem bennük, hogy az orgona hangszert nem ismerik, nem tudják kezelni. Tudjuk azt, hogy az, hogy valaki billentyűn nagyon jól elboldogul, az egy másfajta tevékenység, ha gyülekezeti éneket kell kísérni. Ugye ez egy 4 szólamú akkordikus kíséret, és hallottam, tudom, saját tapasztalatom, többek mondták el, hogy bennük ez egy félelem, és ezt tartja vissza őket, hogy az orgonapadra üljenek. Na most ezt szeretnénk, ezt a gátat feloldani bennük, ezt a fajta félelmet, és segíteni őket abban, hogy ne csak odaüljenek az orgonapadra, hanem alkalomattán ők is a kántori szolgálatot végezhessék. Éppen ezért az egyházkerületnek az alapfokú művészeti oktatási intézményeiben, zeneiskoláiban, általános iskolában működő zenetanárokat, énektanárokat szeretnénk most célzottan megszólítani, hogy az egyhetes képzésünkre ismerkedés jelleggel vagy aktív bekapcsolódóként is nyugodtan jöjjenek. Szeretnénk őket így akkor a kántori szolgálathoz vezető úton egy picit segíteni.
1: Kedves hallgatóink, Kisné Mogyorósi Pálmát, a Tiszántúli Református Egyházkerület kántorképzési és énekügyi igazgatóját hallották. A riporter Tóth Emese volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 16. fejezetének 14. és 15. verseiből hallgassuk meg. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik: ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket, mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. Hogyan fogadom ma a Mester szavát? Vajon úgy, hogy változtat életvitelemen, gondolkozásmódomon, vagy pedig megvan a saját véleményem, és ha kell, akár még azzal Jézus ellen is megyek? Szavainak ma is hatalma van, és elindít valamit az emberekben. A tanítványokhoz odafordulva biztatja övéit, hogy legyenek hűségesek, aztán majd többre bízzák őket. És óvainti őket attól, hogy egyetlen szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Meghallották ezt a farizeusok is. A farizeusok tehát nem úgy hallgatják Isten igéjét, mint a tanítványok, hanem mint akik

0: hibát keresnek Jézus szavaiban. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy Jézus szavait kiforgatják a mellette élők, a mellette igét hallgatók. És jelen esetben is ez történt. Magukra veszik azt, amit Jézus mond. Ez még nem is rossz, de megbántódnak, megsértődnek és úgy védekeznek, hogy ellentámadásba lendülnek. Jézus ellen szólnak. Mit juttatott ez eszembe? 2000 év óta sem változott a világ. A kis Jézuska kell, és a karácsonyi hangulat kell, de hogy Jézus úrrá és Krisztussá legyen a mi életünkben, az már nem kell. Ő legyen az én házamnak ura, ő legyen az én családomnak ura, ő legyen a mi egyházunknak ura, ő legyen a mi nemzetünknek ura is. Hát azért ez már sok. Talán minden felett uralkodni akarsz? Ne legyen nekem szabad döntenem. Tudom én, hogy mi a jó, azt teszem, ami a jó. És hová jut az ember ilyenkor? A disznóvájúhoz. Oda jut. Szabad választása után csak oda jut. És kegyelem az, hogy mégis visszajöhetünk, mégis visszatalálhatunk. A mai igemagyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A kormány társadalmi egyeztetést indít a közlekedés biztonságjavítását célzó intézkedésekről. A visszajelzések alapján még idén készülő jogszabálymódosítások célja nem a bírságokból származó állami bevételek növelése, hanem az emberi életek megmentése, így fogalmazott a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, tavaly Magyarországon 456-an vesztették életüket közúti balesetben, több mint 4500-an súlyosan és több mint 14.500-an könnyebben sérültek meg az utakon, ez kiemelkedő európai szinten. A miniszter elmondta, a kormány kikéri az emberek véleményét arról, hogy az utcai illegális autóversenyzés önmagában is bűncselekmény legyene, amely akár szabadságvesztéssel is büntethető, valamint arról is, hogy az ilyen versenyzés során okozott balesetek esetében indokolta a jelenleginél szigorúbb büntetés alkalmazása. A konzultáció része annak vizsgálata is, hogy a kirívó gyorshajtás, például lakott területen 120 km/órát, gyorsforgalmi úton 200 km/órát meghaladó sebesség, önmagában is büntetőjogi tényállás legyene, ne csupán szabálysértés. A kérdőív kitér arra is, hogy az ilyen mértékű gyorshajtással okozott balesetek esetében súlyosabb büntetést kell-e kiszabni, illetve szigorúbb szankció vonatkozzon-e a visszaeső gyorshajtókra, emelte ki a közlekedési és beruházási miniszter. Nőtt a magyarországi üzemanyag fogyasztása az első fél évben a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyag fogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatott a Magyar Ásványolaj Szövetség. A teljes fogyasztás 2 milliárd 80 millió liter volt az első 6 hónapban, 808 millió liter motorbenzint és 1 milliárd 272 millió liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a szövetség tagvállalatainak összesített adatai alapján. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A prémium dízel fogyasztása 110 millió liter volt, ami 7,6%-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest. A nem prémium gázolaj eladása meghaladta az 1 milliárd 162 millió litert, ez 12,1%-os növekedés a tavalyi első 6 hónappal összehasonlítva, írja a Magyar Ásványolaj Szövetség közleménye. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. A KSH ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Az idei volt a legkisebb hatodik havi lakbér emelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy június eleje és július elseje között a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,6%-kal csökkent. Budapesten 3,4%-kal szűkült a kínálat, miközben a legnagyobb vidéki városokban 0,9, a kisebbekben pedig 0,5%-kal lett kisebb a választék. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetem városokban 200 ezer forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa, Debrecenben 220 ezer forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben pedig havonta 200 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Nagy egyetemvárosként Miskolc a dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért, írja a KSH ingatlan.com lakbérindexe.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Egészségfejlesztő kórházdíj és egészségfejlesztő szakrendelődíj. Mindkettő célja, hogy elismerje azon intézmények erőfeszítéseit, amelyek elkötelezetten dolgoznak munkatársaik, betegeik és a lakosság egészségének támogatásáért. Az egészség megőrzése ugyanis nem csak a betegek szempontjából fontos, hanem azok számára is, akik az ellátórendszer működését nap mint nap biztosítják. Ma erről beszélgetek majd dr. Rákosi Vokó Zsuzsával, az Országos Egészségfejlesztési Program vezetőjével, a Betesda Gyermekkórház prevenciós igazgatójával.
2: Egészséges kórházi dolgozók nélkül alapvetően nincsen minőségi betegellátás. Tehát, hogyha nem törődünk a dolgozóink testi-lelki egészségével, ha nem alakítunk ki olyan kórházi környezetet, amiben lehetővé válik például egy megfelelő étkezés lebonyolítása, vagy egy műszakos rendben dolgozó kolléga például az éjszakai műszakban nem tud egészséges ételhez jutni, csak csoki automata van, vagy chips automata van. Szóval, hogy egy olyan környezetet és olyan segítséget adjunk a dolgozóink számára, ami lehetővé teszi az amúgy is stresszes és fizikai, lelki egészséget megterhelő munka mellett, hogy tudjanak egy kicsit figyelni és vigyázni az egészségükre.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Átadták az idei egészségfejlesztő kórházdíjat, amelyet három kategóriában országos intézetek és klinikai központok, vármegyei irányító kórházak, valamint városi vagy szakkórházak hirdetett meg a Magyar Kórházszövetség a Magyar Egészségfejlesztő Egyesülettel közösen. A zsűri tavalyhoz hasonlóan külön díjjal jutalmazta azt az intézményt, ahol kiemelkedő egészségfejlesztési kezdeményezéseket valósítottak meg. Dr. Rákosi Vokó Zsuzsa, az Országos Egészségfejlesztési Program vezetőjének, a Betesda Gyermekkórház prevenciós igazgatójának elmondása szerint a díjjal arra szeretnék az egészségügyi szolgáltatókat ösztönözni, hogy intézményi szinten rendszerszerűen valósítsanak meg magas színvonalú egészségfejlesztési tevékenységeket.
2: A Kórházi Egészségfejlesztési Program 2023. novemberében indult a Kórházszövetség támogatásával vagy szervezésében, alapvetően a belügyminisztérium pénzügyi támogatásával és szakmai jóváhagyásával. A program teljesen egyedülállóként, innovátorként azt tűzte ki célul Magyarországon, hogy a hazai fekvőbetegellátó intézményekben nagyobb hangsúlyt kapjon az egészségfejlesztés. És miért is fontos, hogy a hagyományos betegellátás mellett az egészséges életmód, az egészséges támogatás is fókuszba kerüljön a kórházakban. Ennek három nagyon egyszerű oka van. Az egyik, hogy egészséges kórházi dolgozók nélkül alapvetően nincsen minőségi betegellátás. Tehát, hogyha nem törődünk a dolgozóink testi-lelki egészségével, ha nem alakítunk ki olyan kórházi környezetet, amiben lehetővé válik például egy megfelelő étkezés lebonyolítása, vagy egy műszakos rendben dolgozó kolléga például az éjszakai műszakban nem tud egészséges ételhez jutni, csak csoki automata van, vagy chips automata van. Szóval, hogy egy olyan környezetet és olyan segítséget adjunk a dolgozóink számára, ami lehetővé teszi az amúgy is stresszes és fizikai, lelki egészséget megterhelő munka mellett, hogy tudjanak egy kicsit figyelni és vigyázni az egészségükre. Ez az egyik fő indoka annak, hogy az egészségfejlesztés, ami a kórházi dolgozóink felé irányul, nagyon priorként és fontosként kell kezelni az intézményekben. A másik, hogy a kórházakban, a betegellátásban megjelenő páciensek túlnyomó része valamilyen krónikus megbetegedéssel jön be, vagy szívérendszeri problémákkal, mozgásszerű problémákkal, vagy daganatos betegséggel. És ezeknek a krónikus betegségeknek a kialakulása hátterébe általában életmódbéli tényezők játszanak szerepet, akár a dohányzás, az alkohol fogyasztása, nem megfelelő mozgás, a nem megfelelő táplálkozás, és ezeknek a betegségeknek a kezelése az, habár számos jó működő terápia van, és gyógyszeresen karban lehet tartani, de az, hogy ne romoljon a páciensnek az állapota, és a terápia is hatékonyabbá váljon, sokszor életmódbéli tényezőkben is változtatni kell a hozzánk forduló betegeknek. És ezért felkészítjük a kórházakat arra, hogy hogyan lehet hatékonyan segíteni ezeknek az életmódbéli tényezőknek a változtatását. És a harmadik fő pillér, ami indokolja ennek a programnak a relevanciáját, az az, hogy egy egészségügyi intézmény, egy egészségügyi dolgozó az egy hiteles forrása az egészséggel kapcsolatos információnak. Tehát, hogyha a lakosság felé egy egészségügyi intézmény közvetít egészséggel kapcsolatos információkat, az átlag lakosság szempontjából hihetőbbé és relevánsabbá és hitelesebbé válik, mint hogyha bárki más mondaná, és éppen ezért ennek egy nagyon fontos szerepet tölt be az egészségügyi intézmény, az egészségügyi dolgozó, a lakosság egészség értésének fejlesztésében, növelésében, annak érdekében, hogy akár a krónikus betegségeket, vagy akár más egészségi problémák kialakulását meg tudjuk előzni időbe. Tehát igazából ez a három fókuszpont, ami életre hívta ezt a programot. Na most ez, ha nemzetközi kitekintést végzünk, ez azért nem egy új megközelítés, hiszen már a 80-as években az egészségügyi világszervezet felismerte az egészségügyi intézmények ilyen irányú szerepét és felelősségét, és gyakorlatilag egy több mint két évtizede szervezetten világszinten működik a Health Promoting Hospitals and Healthcare Institution Network, tehát ez az egészségfejlesztő kórházak és egészségügyi intézmények hálózata, mely világszinten fogja össze és segíti azokat az intézményeket, amelyek elkötelezettek az egészségfejlesztés intézményi megvalósításában, és segíti az intézményeket megfelelő kiadványokkal, standardokkal, auditálási folyamatokkal, jó gyakorlatok megosztásával.
1: Ennyire rossz egyébként a helyzet? Azzal azért aránylag tisztában vagyunk, hogy a magyar társadalom egészségi állapota nem túl jó. Alkoholizmus, dohányzás, elhízottság, de ez sajnos igaz az egészségügyben dolgozókra is?
2: Abszolút, sőt, hogyha a mentális egészségmutatókat nézzük, sokkal rosszabb az átlag populációhoz, tehát a magyar átlag lakossághoz képest a valamilyen fokú depresszív tünetet mutatók aránya. Tehát, hogyha csak abba belegondolunk, hogy az egészségügyi szakma milyen mentális és fizikai megterheléssel jár, nem lehet csodálkozni azon, hogyha ezt a megterhelő munkát az egyén nem tudja valamivel ellensúlyozni, akkor előbb-utóbb a kiégés közeli állapotba kerül, a folyamatos őtérő stressznek lesznek bizony lenyomatai, és azért az egészségügyi dolgozók több mint egyharmada valamilyen krónikus betegséggel él. És hogyha azt nézzük, hogy egy krónikus betegséggel élő, valamilyen depressziós tünetet mutató egészségügyi dolgozó, az mennyire lesz képes megfelelő és minőségi betegellátást nyújtani. Nekem mindig ez az első kérdésem. A második kérdésem, ami bennem ilyenkor mindig felmerül, hogy milyen példát mutatunk a hozzánk forduló betegek számára.
1: Nagyon érdekes, ugye azt mondta, hogy már a 80-as években elindult az a folyamat, ami pontosan ezt a célt szolgálja, mint Magyarországon most ez a kórházi egészségfejlesztési program. 40 évet kellett várni, hogy Magyarországon ez elinduljon?
2: Elindult. Igen, az orvosi egyetemeken is a képzés alapvetően a kuratív medicina, a gyógyítás elsajátítására fókuszál, és egy ilyen biomedikális modell alapú megközelítést alkalmaznak. Bejön a páciens, mi a probléma, mi a diagnózis, azt kezeljük. Körülbelül ez a workflow most nagyon-nagyon leegyszerűsítve. Viszont az egészségmodellek és az egészség értelmezésének fejlődésével megjelent az az igény, hogy ne csak magát a betegséget kezeljük, hanem nézzük meg az ahhoz vezető okokat és rizikótényezőket, és az egyént magát holisztikusan nézzük, milyen környezetből érkezik, milyen életmódbéli rizikótényezői vannak, uram, bocsán, milyen a társadalmi gazdasági helyzete. Tehát a szigorúan vett betegség alapú megközelítésből már maga az egészség definíciója is az elmúlt évtizedekben óriásit változott. És most inkább, tehát hogyha rákeres valaki, hogy hogyan is definiáljuk az egészséget, tehát ott már bekerül nem csak a testi jólét, hanem testi, lelki jólét, és gyakorlatilag egy olyan képesség, amivel az emberek képesek az egészségüket támogatni, aktívan menedzselni, érteni az egészséggel kapcsolatos információkat, és kompetensnek képezni magukat abba, hogy ők tudnak saját maguk tenni az egészségük érdekében. Tehát gyakorlatilag így a definícióba bekövetkezett evolúció is hoztam magával az egészségügyi intézmények portfólió bővítését is. És nyilván, ahogy az ellátó rendszerbe egyre inkább növekszik a krónikus betegséggel megjelenő páciensek száma, aminek nagy részben életmódbéli tényezők állnak a háttérbe, ezeknek a megfelelő kezelése, a segítségnyújtás a hozzánk forduló pácienseknek, hogy képesek legyenek kézbe tartani és változtatni az életüket, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem csak a megelőzés szempontjából, hanem a terápia eredményességének, sikerességének garantálása szempontjából is. Tehát, hogyha most csak azt nézzük, tehát egy elhízás, számos krónikus betegségnek a meleg ágya.
1: Így van.
2: A kettes típusú diabétesz, mozgásszervrendszerű problémák, kardiovaszkuláris problémák, több mint 10 féle daganat kialakulásának a kockázati tényezője. És hogyha nem pusztán genetikai, mondjuk az elhízás mögött húzódó probléma, akkor az életmódbéli tényezők, amelyek felelősek. És az embereknek nincs megfelelő tudása arról, hogy mondjuk hogyan kellene megfelelően táplálkozni, mi az ajánlott napi mozgás, de az, hogy ezt hogyan tudják megvalósítani. Tehát tudás és készségbeli hiányosságok vannak nagyon sok esetben.
1: Akkor, amikor eldöntötték, hogy elindítják ezt a kórházi egészségfejlesztési programot, akkor egyébként felmérték a magyar egészségügynek a helyzetét, a kórházaknak, az egészségügyi intézményeknek a helyzetét, hogy mondjuk hol vannak már jó gyakorlatok, ahol ezt fölismerték, és azért elkezdődött valamiféle mozgolódás pozitív irányba, mert ugye ennek a programnak a részeként önök egy hálózatot alakítanak ki, amelynek jelenleg, ha jól tudom, akkor 23 hazai tagja van.
2: Igen, már most már több, most már 26 intézményünk van a hálózatban. Igen, ez így volt. Egyeztettünk a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkárságával, és első körben azokat a kórházakat kerestük fel, úgymond pilot intézményként, ahol egészségfejlesztési iroda működik. És az egészségfejlesztési iroda már valamilyen szintű aktivitást végez mind a mai napig, amely alapvetően a lakosságra irányult, viszont volt nyitottság arra vonatkozóan, hogy az egészségfejlesztési iroda programjait és erőforrásait nem csak a lakosság irányába, hanem a betegek, illetve a dolgozók irányába is kiterjesztük. Tehát ez volt az első 10 kórház megkeresésének az alapja, és nyilván azok a kórházak, ahol felső vezetői szinten is priorizálták ezt a témát. Ők csatlakoztak 2023-ban elsőként ehhez a programhoz. És utána a program második periódusába 23 kórház csatlakozott már be a programunkba, tehát ehhez a hálózathoz, és most a harmadik programperiódusban, meg március 16-án volt a program záró eseménye, most már 26 hazai közfinanszírozású fekvőbeteg intézmény az, aki elkötelezetten áll az egészségfejlesztés témájához, és nagyon nyitottan. És a program az elmúlt 3 évben ezeket az intézményeket mentorálja, segíti egyrészt az egészségfejlesztési portfóliójuk, tevékenységük fejlesztésében, másrészt bővítésében. Csoportos, illetve egyéni mentorációt biztosítunk gyakorlatilag 3 éve azoknak az intézeteknek, akik szeretnék fejleszteni az egészségfejlesztési tevékenységeiket. 2 nagy fókuszterületünk volt most ebbe a programperiódusban, az az intézményi dohányzás visszaszorítás, illetve a dolgozói büfé és menzakínálat egészségesebbé tétele. Azt láttuk, hogy alapvetően a fizikai aktivitás, tehát a mozgásprogramok azok egész jól működnek az intézményekben, tehát zumba óra, jóga óra, gerinctorna, ezek az ilyen alapprogramok, amelyek nagyon sok kórházban elérhetőek a dolgozók számára. Szintén nagy hangsúlyt fektetnek a lelki egészség támogatására, mind a kórházi pozitív légkörnek az alakításával és formálásával. Nagyon sok kórházban például megjelentek a hálafalak, vagy olyan kreatív módon, tehát talán a szaborszat már vármegyei irányító kórházban használják azt a gyakorlatot, aminek az a neve, hogy palacba zárt üzenet, és akkor egy ilyen nagyon kedves kis palacból lehet kivenni a mindennapi inspiráló mondatot, amit betehet a kollega a zsebébe, és amikor azt érzi, hogy éppen elfáradt vagy megfáradt, akkor elolvashatja az üzenetet, és a nap végén pedig visszateszi a palacba. Szóval nagyon sok innovatív, kreatív kezdeményezés van a különböző kórházakban annak érdekében, hogy támogassák a dolgozóik jólétét. Számos kórházban indítottak kommunikációs tréninget, stresszkezelési tréninget, szupervíziókat, Bálint csoportot. Több kórházban nagyon aktívan támogatják a hit életet, és kórházlelkészi szolgálatot működtetnek, közösségépítésre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, és nyilván ezt egyébként maga az országos program is megtámogatja, tehát például ebben a programperiódusban mi online stresszkezelő tréningeket valósítottunk meg, közel 900 dolgozó bevonása sikerült az elmúlt 9-10 hónapban. Szóval erre minden kórház, illetve maga az országos program is nagyon nagy hangsúlyt fektet. Viszont az elmúlt 2 periódusnak az egyik nagy tanúsága az volt, hogy a dohányzás visszaszorítása, az új típusú dohánytermékek visszaszorításával nagyon nehezen birkóznak meg, akár az egészségfejlesztési irodák, akár maga az egész intézmény, illetve azt találtuk, hogy nagyon sok esetben a kórházi környezet egész egyszerűen nem teszi lehetővé azt, hogy a dolgozó megfelelően tudjon étkezni. És éppen ezért a NNG, tehát táplálkozástudományi főosztályával karöltve és együttműködve, hogy az Entaina Andrea főosztály vezető asszony, ebben nekünk nagyon nagy segítségünk. A második programperiódustól kezdve most már azt hiszem, hogy 10 olyan kórház van Magyarországon, akiket mentorál a program és segíti a büfé, illetve a menza kínálat reformját, és segíti azt, hogy a kórházi dolgozók megfelelő minőségű élelemhez tudjanak jutni munkaidejük során.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Rákosi Bogó Zsuzsával, a Betesda Gyermekkórház prevenciós igazgatójával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Ezt közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető budapesti sajtótájékoztatón Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyen pálya rekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hívszerelvények beszerzésével, tramtrénhálózatok kiépítésével. A következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormány, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, ezt közölte a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek digitális állampolgárság vagy központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban július 18-án és 19-én szombaton és vasárnap kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás július 20-ától hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. Míg Budapesten 40 millió forintból jellemzően csak egy mini garzon vásárolható, addig a nagyobb vidéki városokban akár családi házat is lehet találni ezen az áron, az Otthoncentrum szakértői szerint. A közlemény azt írja, a 40 millió forintos árszint jelenleg elsősorban a nagyobb vidéki városokban kínál valódi választási lehetőséget. Budapesten ez az összeg inkább a belépő szint, amely jelentős kompromisszumokkal jár együtt. A régió központokban és a megyei jogú városokban a fővárosinál jóval kedvezőbb helyzetben vannak a vevők. Az átlagos négyzetméter árak alapján a régió központokban 40 millió forintból 41 négyzetméteres téglalakás, 43,5 négyzetméteres panellakás vagy 55 négyzetméteres családi ház vásárolható. A megyei jogú városokban pedig ez az összeg már átlagosan egy 55 négyzetméteres tégla vagy panellakásra, illetve egy 77 négyzetméteres családi házra is elegendő lehet, írja az Otthoncentrum elemzése. Nőtt a magyarországi üzemanyag fogyasztása az első fél évben a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyag fogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatott a Magyar Ásványolaj Szövetség. A teljes fogyasztás 2 milliárd 80 millió liter volt az első 6 hónapban, 808 millió liter motorbenzint és 1 milliárd 272 millió liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a szövetség tagvállalatainak összesített adatai alapján. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A prémium dízel fogyasztása 110 millió liter volt, ami 7,6%-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest. A nem prémium gázolaj eladása meghaladta az 1 milliárd 162 millió litert, ez 12,1%-os növekedés a tavalyi első 6 hónappal összehasonlítva, írja a Magyar Ásványolaj Szövetség közleménye. A következő napokban a Dunántúlon és északkeleten várható több eső, az Alföld egyes részein azonban tovább folytatódik a szárazság, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt napok esői záporai átnedvesítették a talaj felső 10, néhol 30 cm-es rétegét, de az ország túlnyomó részén nem, vagy csak alig esett, így a teljes felső 1 méteres réteg rendkívül száraz. Az Alföldön 140-170 mm, a Dunántúlon a délnyugati tájak kivételével 110-150 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez. A hőmérséklet a Dunántúlon 3-4 Celsius fokkal, keleten 1-2 fokkal alakult magasabban az ilyenkor szokásosnál. A kalászosok idén a száraz meleg időjárás hatására a szokásosnál hamarabb beértek, így az aratás is hamarabb elkezdődött, az ország nagy részén már be is fejeződött. A termés átlagok meglehetősen alacsonyak. A napraforgó virágzik, de többfelé látni már a virágzás végén járó táblákat, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, írja Hungaromet ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Rákosi Vokó Zsuzsával, az Országos Egészségfejlesztési Program vezetőjével arról, hogy átadták az idei egészségfejlesztő kórház díjat. Ugye mondta, hogy a Magyarországi Egészségfejlesztő Kórházak hálózatának 26 tagja van, és ennek örülni kell, mert ez egy jó szám. Viszont valahol nekem egy kicsit keserédes, mert hogy ugye Magyarországon körülbelül 155-160 kórház működik.
2: Nem, kevesebb.
1: Kevesebb. És fölmerül bennem a kérdés, hogy miért nem csatlakoznak? Tehát, hogy az igény, a pénz, tehát mi az, ami gátolja ezeket az egészségügyi intézményeket, hogy nem csatlakoznak a hálózathoz?
2: Én másképp közelíteném meg ezt a kérdést, és én a lépésről lépésre való megvalósításnak vagyok a híve. Ez egy változás, ez egy szemléletváltozás, ami zajlik az egészségügy területén is. És alapvetően egy olyan rendszerről beszélünk, aminek azért az alapvető fókusza az a beteg ellátás. És egy változás, de akár a egyén szintjén is egy változás, szinte lehetetlen egyik napról a másikra véghez vinni. Tehát, hogyha csak saját magunkra gondolunk, szeretnénk változtatni mondjuk a mozgási szokásainkon, és mondjuk eddig semmit nem mozogtunk, akkor az egy irreális elvárás, hogy a semmiből mind a hét nap mozogjunk, legalább egy órát. Tehát, hogy az újdonságnak és a változásnak a rögzülése azért az egy folyamat. És megmondom őszintén, hogy engem például pozitívan meglepett, hogy az első periódus után már ekkora volt a nyitottság, szóval én inkább a másik részéről közelítenék ehhez. És most a harmadik periódusnál már eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag közel egyharmada a kórházaknak benne van ebbe a programban. És most a következő éveknek a feladata az az, hogy ezt a rendszert tovább építeni. És remélem, hogyha 3 év múlva beszélünk, akkor azt fogom már önnek mondani, hogy most már 2/3-nál vagyunk, vagy akár már 70 intézmény is a tagjaink között szerepel. Tehát én a pozitív példa, pozitív inspirációnak a híve vagyok, és amikor egy intézmény, illetve az intézményi vezetőség kész arra, és befogadó arra, hogy ezt a fajta támogatást elfogadja akár az országos program részéről, vagy megjelenik az a belső igény szervezeti szinten, hogy igen, itt most már kellene valamit csinálni, mert akár hogyha a dolgozói egészséget nézzük, akkor tényleg nagy baj van, akkor jönnek. És ahogy megjelentek például a rendszerben a szakrendelők is, mert tavaly volt az első olyan alkalom, ahol ezt az egészségfejlesztő díjat, ami ugye a programnak minden évben a megkoronázása, és azokat az egészségügyi intézményeket ismerjük el vele, akik az adott programperiódusban a legmagasabb színvonalú komplex egészségfejlesztési beavatkozást valósították meg. Szóval a tavalyi évben már a szakrendelők körében is meghirdetésre került ez a díj. És az idén is kiosztottuk a szakrendelők körében is, és a Medicina 2000 járóbeteg szövetség elnöksége nagyon-nagyon üdvözölte ezt a nyitást, és érkezik az igény és a megkeresés, hogy hogyan tudjuk bővíteni ezt a programot, és a kórházakon túl a járóbeteg szakrendelők felé is kiterjeszteni. Szóval az igény, én azt látom, hogy növekszik, és egyre nagyobb. Az egészségfejlesztési irodák kérik folyamatosan a támogatásunkat, a módszertani anyagoknak az elkészítését, egészen a stratégia fejlesztéstől, a cselekvési terv megalkotáson át, a monitoring rendszer felépítéséig, a kreatív programok megtervezéséhez, hogyan lehet bevonni akár a lakosságot, akár az egészségügyi dolgozókat egészségfejlesztési programba. És erre az igényre reagált most az idén elkészült posztgraduális továbbképzésünk, akkreditált továbbképzésünk, a Tudás Motiváció Stratégia címmel lett akkreditálva, amely a gyakorlat részéről érkező ilyen igényekre igyekszik tudást és készségeket adni képzés formájában is. Tehát most már nem csak a hálózatban résztvevő kórházak számára adunk ilyen típusú lehetőséget és mentorálást és segítséget, hanem bárki, aki nyitott, és mondjuk nem éppen a hálózathoz tartozik, de szeretne ezen a téren fejlődni, akkor van arra lehetősége, az elmúlt 3 év gyakorlati tapasztalatait és jó gyakorlatait összegyúrva az elméleti háttérrel alkottuk meg gyakorlatilag ezt a kurzust, és bonyolítjuk le ettől az évtől kezdődően.
1: Ha már beszélt az Egészségfejlesztő Kórház díjról, akkor beszélgessünk erről, mert ugye ez nem csak egy elismerés, hanem ez egy szakmai iránymutatás, és ez egy szakmai iránymutatás azoknak az egészségügyi intézményeknek, akik szeretnének részt venni a programban, szeretnének egészségfejlesztési tevékenységeket végezni, ezeket megtervezni és kivitelezni.
2: Így van, a díjra egyébként pályázni lehet. A Magyar Kórház Szövetségnek a honlapján kerül meghirdetésre minden évben az egészségfejlesztő díj. És maga pályázat kritérium rendszere is úgy lett felépítve, hogy egyfajta iránymutatás, egy iránytűként szolgáljon a lelkes intézmények számára, hogy milyen területeket szükséges érinteni programtervezés során. És egyrésztől az egyik kategória, vagy az egyik tématerülete az a munkahelyi egészségfejlesztés, és azon belül is legyenek programok, amelyek az aktivitásra serkentik a dolgozókat, tehát rekreációs sport lehetőségeket biztosítsanak az intézménybe. Ugye erre utaltam korábban, hogy különböző sportfoglalkozásokat szervezzenek, vagy nagyon sok kórház rendelő rendelkezik most már saját edzőteremmel, ahova a dolgozóik munkaidő után, vagy akár munkaidő kedvezménnyel lemehetnek és ingyenesen használhatják a kórház ezen facilitását. Vagy számos kórház nyitott a lakóközösség felé, és az ott megtalálható fitness klubokkal, vagy sportolásra alkalmas lehetőségekkel, sportközpontokkal alakított ki együttműködést, és dolgozói kedvezményeket biztosítanak akár egy uszodabérlet, vagy egy fitnessbérlet megvásárlásához. Kórházi közösségi sportesemények szervezése, közös gyalogló, futóklub, futóversenyeken való részvétel, túrázás, tehát mind-mind-mind arra szolgál, hogy aktívabb életre ösztönözze a dolgokat. A lelki egészség támogatásáról is beszéltem, mert az is egy nagyon fontos pontja ennek a pályázatnak. A harmadik, ami a munkahelyi egészség fejlesztése vonatkozik, az a dohányzás és az új típusú dohány, illetve nikotinos termékek használatának visszaszorítására vonatkozik. Itt alapvetően 2 pillér van, amit kérünk a pályázótól. Egyrésztről mutassa be, hogy rendelkezik a kórház dohányzás leszokás támogatással, tehát van olyan szakember, akihez tudja irányítani a dohányzó vagy egyéb új típusú terméket használó kollégáit, vagy pácienseit, vagy akár a lakosság köréből, illetve alkalmazza az úgynevezett minimál intervenció módszerét. Ez egy nagyon gyors és szakirodalmi adatok alátámasztják azt, hogy hatékony és eredményes módja a dohányzásra, vagy a elektronikus termékek használatára való rákérdezésnek, és a motiváció felkeltésére, hogyha valaki szeretne leszokni. És az a cél az irányelveknek megfelelően, hogy orvosbeteg vagy szakdolgozó beteg találkozásakor ez a néhány másodperces úgynevezett minimál intervenció, ez minél szélesebb körbe meg tudjon valósulni. Ez alapvetően azért a tüdő gondozó osztályokon, illetve a belgyógyászaton kollégák használják, mert ott ugye nagyon fontos a dohányzói státusznak a rögzítése, de minél több osztályon válik ez rutinná, és nem csak a felnőtt ellátásban, hanem a gyermekeknél is, hiszen a másodlagos dohányfüst expozíció, vagy a másodlagos aeroszol expozíció, az káros a gyermekre, és számos betegségnek a meleg ágya, hogyha a gyermek közelébe ezeket a e-cigiket, vagy normál cigiket használják a szülők. És akkor itt meg is ragadom egy pillanatra az alkalmat arra, mert ez a programunk során is, és gyakorlatilag bármilyen fórumon beszélek, akár védőnőkkel, akár egészségfejlesztési szakemberekkel, vagy akár a pedagógusokkal is, tartja magát az a tévhit és tévképzet, hogy az elektronikus termékek nem károsak. És hogy ugye a dohányiparnak az ilyen jellegű reklámtevékenysége oly mértékben elhiteti az emberekkel, hogy hát én csak ecigit szívok, az nem olyan káros, mint a normál cigaretta.
1: Sajnos ugyanolyan káros, sőt, tüdőgyógyászoknak más a véleménye ezzel kapcsolatban.
2: Pontosan. Szóval a programnak ez egy nagyon kiemelt fókuszpontja, hogy ezt a tévhitet, ezt eradikáljuk az emberek fejéből, mert ugyanolyan káros és a nikotinfüggőség, ez egy borzasztó dolog tud lenni. Na de vissza a pályázatra. Szóval az egyik rész, hogy ez a munkahelyi egészségfejlesztési programok. A második pillér az az egészségkommunikáció. Nagyon-nagyon fontos, hogy az egészséggel kapcsolatos üzenetek célt érjenek, és az erre vonatkozó programok célt érjenek a dolgozók körébe, a lakosság körébe, hogy értsék ezeknek a fontosságát, és részvételre serkentő legyen. És segítjük, illetve támogatjuk, és biztatjuk a kórházakat, hogy a saját kommunikációs kapacitásaikon túl a helyi médiával, helyi sajtóval működjenek közre, és a kórházi szakemberek segítségével a helyi média csatornákon keresztül a releváns, hiteles szakmai információk kerüljenek el a lakossághoz, és ne a Dr. Google vagy Dr. ChatGPT által adott információk jussanak el a célközönséghez.
1: Beszéljünk egy kicsit a díjazottakról is, hogy ez országos lefedettségű. Tehát Szegedtől kezdve Budapestig, Orosházáig, Nógrád, minden van benne.
2: Igen. Az országos intézetek kategóriába Szegedi Tudományi Egyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központja kapta meg ezt a rangos elismerést. A Vármegyei Irányító Kórháza kategóriájában a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház. Róluk egyébként azt kell tudni, hogy a program indításától kezdve nagyon lelkesen és elkötelezettek

0: van szó, és az, hogy az intézménynek a felső vezetősége nyitott és priorizálja ezt a területet is, szerintem ez egy óriási üzenetértékkel bír, és egy nagyon lelkes, elkötelezett csapat dolgozik a Honvéd Kórházba az elmúlt időszakban azon, hogy az egészségfejlesztés kultúrája, illetve intézményi háttere az ki tudjon alakulni.
1: Milyen tervek vannak a jövőre nézve? Az biztos, hogy a program folytatódik és nem áll le.
0: Igen, ez a célunk, hogy folytassuk, és egyrésztről szélesítsük a hálózatot, másrésztről támogassuk a kórházakat újabb szakmai anyagokkal, és itt továbbra is a két prior témánk az egészséges táplálkozás és a dohányzás visszaszorítása, amiben még hatékonyabb és részletesebb és mélyebb támogatást szeretnénk adni a kórházaknak. Ez utóbbinak az egyik eszköze a Global Network for Tobacco Free Healthcare Services, ez egy világszervezet. Ennek a világszervezetnek az auditját, egy önkitöltős auditjának a magyar nyelvű adaptációját készítettük el, és ehhez kitöltési segédleteket készítettünk el, és ez az auditálási folyamat már most 15 kórházban végbe ment, és a kórházi visszajelzések abszolút azt mutatják, hogy az audit során körbejárt 8 standard, vagy 8 domén, amiben az egészségügyi intézmény fel tud lépni, és intézkedéseket tud véghez vinni, egy nagyon struktúrát ad az intézmények számára, hogy a dohányzás visszaszorítás területén milyen stratégiát, milyen cselekvési tervet tudjanak kidolgozni, és az egyes cselekvési tervpontokhoz kapcsolódó programokat, vagy akár dokumentumokat ezeknek az elkészítésébe tudunk segíteni, és gyakorlatilag szinte egyéni mentorálást biztosítunk az intézmények számára. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a lelki egészségnek a támogatására országos szinten is, tehát a nagy sikerű online programjainkat továbbra is elérhetővé tesszük, illetve az országos akcióprogramok terén is lépünk előre, viszont ehhez a programhoz most egy applikációt fejlesztünk jelenleg, és várhatólag az év második felében ősz környékén indul újra a kihívás. Tervezünk újra egy nagyobb szabású szakmai napot. Ez nagyon hasznos tud lenni, amikor a különböző szektorok képviselői egy asztalhoz ülnek és gondolkoznak a meglévő problémák megoldásán, illetve most jelenleg készül egy jó gyakorlat kiadványunk, azokat a kórházi praktikákat, tippeket, gyakorlatokat gyűjtjük jelenleg össze, amit a hazai fekvőbeteg ellátó intézmények az elmúlt időszakban nagy sikerrel eredményesen visznek a saját kórházukba, és a transferálható jó gyakorlatokat közkincsé tesszük.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Rákosi Bokó Zsuzsa, az Országos Egészségfejlesztési Program vezetője beszélt arról, hogyan lehet csökkenteni azt a hatalmas terhet, amely az egészségügyi dolgozókra nehezedik, és ami miatt rengeteg mozgásszervi és mentális problémával küzdenek.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Ezt közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető budapesti sajtótájékoztatón Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyen pálya rekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hívszerelvények beszerzésével, tramtrénhálózatok kiépítésével. A következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormány, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. A közbiztonság javítása, a rendőrség közterületi jelenlétének erősítése és a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében azonnali intézkedéseket hozott, valamint közép- és hosszú távú stratégiai tervet dolgozott ki a belügyminisztérium, közölte a szaktárca. A középtávú tervek szerint a meglévő állomány megtartása, tehermentesítése és a hatékonyság növelése érdekében a minisztérium egy jogszabálymódosítási csomagot készít elő, amit az őszi ülésszakban terjeszt az országgyűlés elé. Ennek célja a többi között a közterületi szolgálatot ellátó állomány létszámának növelése, a belső feladatok hatékonyabb átcsoportosításával, valamint egy egységes bérrendezési struktúra kialakítása. A minisztérium álláspontja szerint azonban a közterületi jelenlét tartós biztosítása nem oldható meg kizárólag átmeneti intézkedésekkel, ehhez a rendőri hivatás vonzerejének rendszer szintű növelésére van szükség. A múlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítő anyag Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyét kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. A jegybank kezdeményezése nyomán tavaly évvége óta él a törvényi előírás, miszerint nem az ügyfélnek, hanem a banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfél hitelesítéssel, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Mint írják, a tavaly óta hatályos módosítás szerint a pénzforgalmi szolgáltatóknak, bankoknak, pénzforgalmi intézményeknek kell viselnie a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő kibercsaláshoz köthető kárt, ha elmulasztották az előírás szerint szükséges erős, azaz két egymástól független forrású ügyfélhitelesítést. A Magyar Nemzeti Bank kiemelte, tavaly a kibercsalásoknál megtört a 2022-től kezdve folyamatosan emelkedő trend, és csökkent a visszaélések száma száma és értéke. 2025-ben ezek értéke 28 milliárd 200 millió forintot tett ki, szemben a 2024-es 42 milliárd 400 millió forinttal. A visszaélések darabszáma tavaly 214 ezer volt, miközben az előző évben 226 ezer ilyen esetet jegyeztek fel. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő csalások száma azonban még így is magas. A jegybank ezért minden eszközével támogatja annak további mérséklődését, fogalmazza a Magyar Nemzeti Bank közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, ez az Európa Szalon rádiónk magazin műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, az idei nyáron már megtapasztalhattunk egy igen jelentős hőhullámot június végén, amikor több alkalommal is megközelítette, sőt, néhány helyen meg is haladta a legmagasabb nappali hőmérséklet a 40 fokot. Aki csak tehette, igyekezett hűvösebbé tenni az otthonát, ventilátorral, légkondicionáló berendezéssel vagy egyéb praktikákkal. Azonban ezekben az időszakokban is ügyelnünk kell arra, hogy megfelelő legyen otthonunk levegőjének a minősége. Mint a hamarosan következő beszélgetésből kiderül, ez nem is olyan egyszerű feladat, hiszen számos tényező befolyásolja. A bútorainktól elkezdve a lakásunkban található textíliákig, szőnyegekig, függönyökig. Asztalos Ágnessel, a Borsodabói Zemplénvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével beszélgetünk majd a mai Európa Szalomban.
2: Akkor érezzük komfortosnak, hogy a bizonyos hőmérséklet tartományon belül van a belső hőmérséklet, van egy bizonyos páratartalom, ugye ez is nagyon fontos, illetve van egy bizonyos érezhető is, de ezt általában nem szokott nekünk feltűnni, egy belső természetes levegőmozgás. Tehát ennek kell jó összhangban lenni, és egy nagyon-nagyon fontos, mert most csak a melegre koncentrálunk, de a lakásunkban nagyon sok minden van. Bútorok, szőnyegek, kis nippek, ki mit szeret pakolgatni, papírok, ki mennyire szereti ezeket gyűjtögetni, pakolja, és mindezekkel együtt van a por. És akkor így most röviden összefoglaltuk, hogy mi mindennel kell megküzdenünk, mert a nyári meleg az egy dolog, de maga azt, hogy folyamatosan egy megfelelő minőségű, és akkor hivatalosan mi ezt úgy nevezzük, hogy belső levegőminőség, beltéri levegőminőség, ez több szempontból kell odafigyelnünk, hogy ez megfelelő legyen.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk! Vagy

0: Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, az idei nyáron már átélhettünk egy hőhullámot, amikor a legmagasabb nappali hőmérséklet több alkalommal is meghaladta a 40 Celsius fokot hazánkban. A meteorológusok szerint egyre gyakoribbak lesznek az ilyen esetek. Az országos tiszti főorvos akkor harmadfokú hőségriasztást adott ki, a népegészségügyi főosztály pedig ajánlásokat fogalmazott meg otthonunk hűtésével, elsősorban a klímahasználattal kapcsolatban. Azonban ilyenkor sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy fontos, hogy megfelelő legyen otthonunk levegőjének minősége. A témával kapcsolatban Asztalos Ágnest, a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét hallják.
2: A nyári időszakban többször élhetünk át sajnos hőhullámokat, egyre gyakoribb talán az, hogy igencsak megemelkedik a hőmérséklet, és még éjszakára se biztos, hogy nagyon lecsökken. Ilyenkor az ember bizony elgondolkodik azon, hogy hát hogyan tegye hűvösebbé lakását, családi házát, úgy, hogy azért még a levegő is lehetőleg friss maradjon. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy kényelmesen, komfortosan érezhessük magunkat saját otthonunkban?
3: Ez egy nehéz kérdés, attól is függ, hogy kinek milyen lehetőségei adottak. Tehát kislakás, nagylakás, emeletes, milyen építőanyagból készült tégla, ilyen beton, olyan beton, itong, vagy bármilyen jellegű, milyen árnyékolási lehetőségei vannak, mennyire közbűső lakás, szélső lakás, tehát itt tudom még ezeket cifrázni. Tehát a lényeg az, hogy a helyiségek, messzéről, ahol lakunk, élünk, dolgozunk, ezeknek a helyiségeknek, akkor érezzük komfortosnak, hogy egy bizonyos hőmérséklet tartományon belül van a belső hőmérséklet, van egy bizonyos páratartalom, ugye ez is nagyon fontos, illetve van egy bizonyos érezhető is, de ezt általában nem szokott nekünk feltűnni, egy belső természetes levegőmozgás. Tehát ennek kell jó összhangban lenni, és egy nagyon-nagyon fontos, mert most csak a melegre koncentrálunk, de a lakásunkban nagyon sok minden van. Bútorok, szőnyegek, kis nippek, ki mit szeret pakolgatni, papírok, ki mennyire szereti ezeket gyűjtögetni, pakolja, és mindezekkel együtt van a por. És akkor így most röviden összefoglaltuk, hogy mi mindennel kell megküzdenünk, mert a nyári meleg az egy dolog, de maga azt, hogy folyamatosan egy megfelelő minőségű, és akkor hivatalosan mi ezt úgy nevezzük, hogy belső levegő minőség, beltéri levegő minőség, ez több szempontból kell odafigyelnünk, hogy ez megfelelő legyen. Ha csak a meleget nézzük, azért mondtam, hogy ez egy jó kihívás, mert a építőanyagok különböző mértékben veszik fel a hőt, tárolják a hőt, illetve bocsátják ki. Aki még emlékszik, hogy fizikából tanult, ugye a hővezetés, meg a hősugárzás, sok minden, tehát másképp melegednek át az anyagok, és utána másképp sugározzák ki. Tehát lehet, hogy kint már hűl a levegő hajnalban, de bent úgy érezzük, hogy ez nem oldódik, mert mindenből dől a meleg, ugye így szoktuk mondani. Tehát ezért fontos azt megterveznünk, hogy milyen anyagokat használunk. Hogy tervezünk meg, ha új lakásunk van, építünk, ha átépítünk egy lakást, hogy tudunk kereszthúzatokat csinálni, hogy tudjuk ezeket megoldani, hogyan szigeteljük be a lakást, hogyha cserélünk ablakokat, vagy vadi új, szuper, műanyag, mindent kizáró ablakaink vannak, akkor szó szerint mindent kizárunk, tehát a friss levegőt is kizárjuk. Tehát hogy van megoldva a természetes légcsere, és akkor ennek ismeretében kell tudnunk megtervezni az, hogy vajon hogy oldjuk meg, hogy benne legyen 40 fok, csak kint legyen 40 fok. Ezekre vannak azok a praktikák, amiket azt szoktam mondani, hogy józan paraszt észszel meg kell oldani, amit ennyienek is találtak. Tehát árnyékolunk, árnyékolni kell, hogy pontosan a betűző nap után ne melegítse fel, amit beszéltünk, a hőfelvétel, de a hőleadását a bent lévő bútoroknak, a levegő ne melegedjen át. Tehát ezért nagyon fontos, hogy redőnye van, sötétítője van, vagy bármilyen rolettája van, akkor ezeket használja. Természetesen például akinek reluxája van, rolettája van, ezeket folyamatosan portalanítani is kell, mert a lefelhúzogatással csak a port kavarjuk fel benne. Tehát a belső levegőben legyen egy kereszthúzat, ismerve, hogy mikor milyenek a hőmérsékletek, mikor vagyunk otthon, mikor tudjuk megtenni. Tehát a folyamatos légcserét valahogy meg kell oldanunk, hajnalban nagy kereszthúzattal szellőztessünk, rövid ideig most, utána besötétítünk, becsukunk mindent, és akkor este hazamegyünk, bármilyen nagy meleg van, egy légcserét muszáj megtennünk a késő esti órákban, hogy akkor ezzel is felfrissüljön a belső levegő. hogyha még emellé használunk valamilyen levegőhűtő berendezés, ugye a klímának szoktuk ezeket hívni, attól függően, hogy milyen típusú berendezésünk van, ezt mindenkinek magának kell tudni, hogy milyen technológiával működik az a hűtő-fűtő berendezése. Tudhatok mondani, hogy ablaklíma, meg split klíma, meg mobil klíma, meg az egész házra van valamink. Készüljünk fel abból, hogy nekünk mink van. Tehát akinek mondjuk olyan szerencsés, hogy az egész háza klimatizálva és egy központi rendszerrel, annak is másképp kell gondolkodni, mint akinek minden szobájába külön-külön van az ablakba betéve, vagy a falra felrakva, meg kültéri egységgel. Egy eszköz, és megint más, akinek van egy mobil hűtőberendezése, és megint más, akinek csak egy ventilátora van, és azzal keringeti a levegőt körbe-körbe, ugyanazt a belső levegőt forgatja. Mert a cél az, hogy a bent maradó levegőnek legyen egy mozgása, mert ugye ez a bőrünkön azt az érzetet kelti, párologás is elősegíti ugye az izzadságoknak az elpárologását, meg egy kellemes érzetet ad, hogy a levegő ez mozogjon, és azért próbáljuk már meg 30 foknál nem melegebbre tenni a lakásunkat. Amikor kint 40 fok van, akkor ne várjuk azt, hogy bent 22 fok lesz. És ne is próbáljuk meg ezt elérni, mert nagyobb bajt csinálunk ezzel, mint az, hogyha vagyunk egy 25-26, esetleg egy 28 fokos lakásban, amiben tudjuk, hogy a levegőt rendesen cseréltünk, hiszen, és megfelelő páratartalommal rendelkezik, tehát nem száraz, és nem is túl nedves, tehát ez a 60% körül páratartalom, ez amit meg kell próbálni megcélozni. Aki tudja ezt mérni, annak jó, az egy klímákon van, amelyiknek van, van, amelyiknek nincs ezek a része. Tehát az lenne a cél, hogy a berendezésünkben tudjuk, hogy milyen elven működik, ennek a megfelelő hőfokra állítani. Hogyha egyedi berendezésünk van, az adott szobát hűti le, akkor az ezek a szobajtot becsukjuk, nem az egész lakást egy készülékkel próbáljuk meghűteni. Az is biztos valamit segít, de hamis biztonságérzetet tud nyújtani azokból a helyiségekből, ahol nem szellőztetünk, nem kerengetjük a levegőt, és még hideget se csinálunk, mert nem ér odáig az az egy szem klíma. Tehát ezeket át kell gondolni, mit akarunk lehűteni, a többi helyiséget meg csak a természetes szellőzéssel, meg a sötétítéssel. Akinek egy központi rendszere van, akkor a központi rendszer hőfokát kell úgy beállítani, hogy ez komfortos legyen, de fejben mi nem vagyunk otthon, lehet egy-két fokkal alacsonyabbra állítani, és akkor visszamegyünk, akkor beállítani. Azt is el kell dönteni, hogy egész nap akarjuk, vagy nem egész nap akarjuk ezt működtetni. A költség, tehát én most nem tisztem ezt megtárgyalni, de a környezettudatos magatartás szempontjából nem biztos, hogy állandóan menni kell ennek. Például a kültéri klímák, egységgel rendelkező klímák, de kirakunk egy melegítő berendezést a környezetbe. Tehát a klímaberendezésnek egy jelentős része, ez a split klímák, hűtik a belőlük kiáramló, a beltérbe menő levegőt, viszont a kültéri egységük az, amit a hűtőgépünknek is a hátulja, abból dől a meleg. Tehát a házunkat bevonja egy ilyen meleg búrába. Tehát ezeket is gondoljuk meg, hogy mit, hogyan használjuk, mennyi ideig használjuk. Ezeket figyelembe kell venni. A nagy berendezések kapcsán, pedig mondom a hőmérsékletet, meg a légáramlásnak a fokát is ennek megfelelően kell beállítani, hogy állandóan húzatot érzünk, az sem jó, pláne érzékenyeknek. Ugye a levegő mozgás azért a légzőrendszerünkön, orrunkon, fülünkön, ugye a dobhártyában is azt az állandó mechanikai inger, azért ez tudja befolyásolni. Amikor a nagy melegből beesünk, és mindenünkön folyik a víz, ugye úgy érezzük, és akkor bemegyünk, hogy aj, de jó, hűvös van, na ez is vigyázzunk, amit a gyerekeinknek is mindig szoktuk mondani, hogy amikor focisztál, megizzadtál, ne igyad annyira hideg vizet, meg ne rögtön hűzs le magad. Igen, mert könnyen megfázhatunk, hiszen a hirtelen hőmérséklet változásoknál olyan válaszreakciókra készíti a szervezetet, ami egy akár egy túl reagálásba is mehet, tehát ezért szoktuk azt mondani, hogy ilyenkor a legkönnyebb megfázni. Mert a torkunkban, bőrünkön egyébként is meglévő normál körülmények között betegséget nem okozó mikroorganizmusok ilyenkor a nyálkahártyákon keresztül be tudnak jutni és betegséget tudnak okozni, tehát erre mind figyeljünk. Na most ezek azok a praktikák, ugye a hőmérsékletről beszéltünk, meg páratartalomról, meg vannak ezek a berendezéseink, meg a bútoraink. És amikor nyáron beszélünk, ugye most elsősorban a berendezések akadta veszélyekre jövő a figyelmet, de én majd szeretném egy kicsit beszélni, hogy miért hangsúlyozom mindig ezt, hogy bútorokkal és szőnyegekkel is együtt lakunk. De akkor maradjunk a hőmérsékletnél. Tehát ezek a hűtőberendezések egy része csak hűteni tud, egy másik része hűteni is tud, télen így használjuk, nyáron úgy használjuk, és ezek attól függ, hogy milyen technikai megoldásokat alkalmaznak, de vagy úgy működnek, hogy eleve a kintről beszívott levegőt megpróbálják lehűteni, és azt benyomják, vagy hideg levegőt, vizet csinálnak, és azt keringetik, tehát különböző megoldások vannak, illetve még van, ahol kinyomják a levegőt, ott valamilyen szűrő betét, és akkor akinek ilyen nagy az egész épületére, házára központi rendszer, mesterséges szellőztetés rendszer van, annak központilag van valahol egy olyan berendezése, ahol a vizet keringetik, kondenzvíz keletkezik, illetve a szűrő van. Akinek pedig az a ablaklímája, a split klímája van, vagy a mobil klímája, akkor magán a berendezésen belül találhatók meg ezek az egységek. Általában ami belül van, az a szűrő, mert ugye a kondenzvíz az kifele csepeg és kint van. Tehát ezek azok a felületek, amelyeket szoktuk mondani, hogy a mikroorganizmusok megtapadásának és ott továbbélésének, akár szaporodásának is egy kiváló helyen lehet. És direkt használom azt, hogy mikroorganizmus, és nem azt mondom, hogy baktérium, hanem mikroorganizmusok, mert ezek lehetnek baktériumok, esetleg vírusok is, meg penészgombák. Tehát ezért gondolkodjunk ebben, és a penészgombák már nem csak ezek a hűtő-fűtő berendezéseknek a szűrőbetétjén telepedhetnek meg, hanem a beltéri levegő minőség adására másról is falakon, ugye többségében. Tehát azért mondom, hogy erről is beszéljünk. De ezek a szűrőbetétek anyaga válogatja, hogy milyen különböző fantázianeveket vagy rövidítéseket használnak. Például a központi mesterségeszedes rendszereknél ez a HEPA szűrő, ugye szoktuk így használni. Tudja valaki, hogy mit jelent ez, hogy HEPA? Ez egy angol betűből összerakott a adott kifejezésnek az első betűjéből. Ez a magas, hatékonyságú részecske szűrő jelent, ez High Efficiency Particular Airflow-nak nevezik. Tehát az a lényeg a dolognak, hogy itt részecskét szűrünk. Nem bacikat szűrünk, nem feltöltlenítünk, lényegében az egy részecske csapda, szállópor csapda, ahogy így nevezzük. Általában ez a PM10, ugye a külső levegőből, mikor a smogban ebből rémlik mindenkinek a PM10, meg van olyan PM2,5, ez a részecskének a méretét mutatja, hogy ez mekkorát, ezeket fogja vissza és tartja. De idő után ez telítődik, ezen megtelepít. Na most... Ahogy beszéltünk, hogy van egy pára a levegőben, páratartalom nedvességben lenni is kell, mert az a jó közvetlenek kell. Ez a nedvesség ebben a szűrőközegben, ahol még ezek a részecskék is megtapadnak, ez a nedvesség is itt csapdába tud jutni, és ez kedvez annak a körülménynek, hogy itt a mikroorganizmusok nagyon jól élnek, mert van nedvesség, és lesznek ennivalójuk is, és ezt nevezzük biofilmnek. És ez az a biofilm, amit szabad szemmel nevezősen nem látunk. Ha már látjuk, az már nagyon nagy baj, hogyha már látunk penészt meg egyebeket is, de ezt általában nem látjuk. Ez az a biofilm, amit el kell távolítani, ezt kell tisztítani, meg feltöltleníteni. Jó, tehát ez a két lépcső. És a klímás berendezéseknek és minden ilyen hűtő-fűtő berendezéseknek, és például az autóklímának is az a lényeg, hogy van egy filter, amit rendszeresen tisztítanunk, cserélnünk kell. Az új autóknál ez nem szokott gondolni, mert általában egy évente, két évente el kell menni, automatikusan cserélnek, de akinek régebbi típusú autója van, ne felejts el, hogyha van ilyen pollenszűrő benne, hogy azt igenis cserélni kell, rá kell szánni azt az időt, pénzt, energiát, ezeket ki kell cserélni, mert mondom, az a biofilm, és ebben a biofilmben tapadnak meg azok a baktériumok, gombák, esetleg vírusok, amik a környezetünkben amúgy is vannak. Ezek a minden lakó, ubiquiter ez a idegen szavuk, nevezzük ugye minden lakótnak, mert a levegőben, vizen, szabad környezetben mindenütt megvannak, normál körülmények között ezekkel jól el vagyunk, nem okoznak betegséget. De bizonyos körülmények között, nem megfelelő immunrendszer esetén, arra érzékenyek, vagy korra, fiatalok, idősek, meg lehetnek egyéb éppen aktuális immunrendszeri gyengeségek, amilyen kapcsán ezek betegséget tudnak okozni, akár légúti megbetegedést, akár valamelyik érzékszervűnek kötőhártyagyulladást, fülgyulladást, és vannak olyan kórokozók, amelyek súlyos légzőrendszeri fertőzést, tüdőgyulladást is tudnak okozni, illetve ezek a részecskék, illetve a gombáknak egy jelentős része allergizáló hatású is. Tehát nem csak az, hogy megfázunk, hanem lehet, hogy ki fog alakulni nálunk először, csak nem tudom, mi bajom van, körülöttű szögök, de utána akár évente ez rendszeresen megvannak, hogy asztma jellegű, vagy egy súlyos gyulladás nélküli gyulladás, tehát egy fertőző gyulladás nélküli gyulladás, és tüdőgyulladás. Ez a pneumonitis. Tehát nem pneumónia, mint ami a fertőző betegségekkel, hanem egy ilyen immunválaszon alapuló, túlzott immunválaszon alapuló gyulladást okozni az allergiák. És ezek az allergizáló pollen szemcsék, porok, illetve penészgombák, ezek nem csak ezekben a fűtő beállításében tudnak meglenni, hanem nem megfelelő építésű, vagy nem megfelelő szellőzésű épületeknek a falán, fürdőszoba leggyakrabban, konyhán, de akár egyéb használati szobákban is ez előfordulhat, és erre kell vigyázni, mert ezek azok, amelyek mondom, akut betegséget is tudnak okozni, mert hosszú távon ilyen allergizáló tulajdonságaik is vannak.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Asztalos Ágnessel, a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével.
2: Mi a helyzet a ventilátorokkal? Ugye itt beszéltünk a klímákról, de sokaknak, akinek mondjuk esetleg nincsen klímája, vagy nem szeretné használni, beteg kisgyereke van, bármi ok van rá, sokan a ventilátorhoz fordulnak. Én magam azt gondolnám, hogy valamilyen módon csak kell azokat is tisztítani, nem? Mert azon is ott marad a por.
3: Persze, természetesen, tehát a ventilátornak is van ez a lapátja, ami forog. Általában az, hogy benne nyúljunk, ezért még egy ilyen dobozba is egy ilyen rácsos valami mögé van dugva, tehát jól kell tudnunk, hogy ez olyan, hogy lehet tisztítani. Ki kell találni a praktikákat, hogy akkor mivel lehet, hogy tudjuk áttörölni, lemosni, lehet-e áramos készülék, nem biztos, hogy odarakom a csap alá és lemosom, mert nem működik. Tehát amikor veszünk egy ilyet, vagy ha van régi, akkor próbáljuk meg megkeresni a használati útmutatóját, tehát mindig azzal kezdjük, hogy nem véletlenül vannak beletéve a használati útmutatók, igenis tessék elolvasni, mert abban sok olyan dolog van, ami felhívja a figyelmet, hogy hogy kell tisztítani, mint kell tisztítani, mivel lehet, mivel nem lehet. Nem hiányzik mondjuk egy áramütés, hogyha beletettük a csap alá, hogy lemossuk a port. Tehát erre is kell vigyázni, és nem csak erre kell gondolni, amikor ventilátort használunk, hanem a ventilátor ugye a belső levegőt keringeti. Tehát ugyanúgy, ahogy a klímák sem adnak friss levegőt, tehát ez nagy téveszme, mert nem adnak friss levegőt, a belső levegőt keringetik, megfújják. Nagyon kevés az olyan rendszer, ezek a központi rendszer szoktak lenni, ami kívülről szívják a friss levegőt, és el is szívják, és kimegy, de a többsége az nem ilyen. A belső levegőt keringetik, tehát a ventilátoroknál arra kell figyelni, hogy pláne, amikor nagy fokozatra kapcsolunk, ott aztán minden port felkavar. Tehát azok a porok is, amik megbújtak a könyveszekrényen, meg a vitrínben, meg a fotel mellett éppen, mert megbújtak, azokat sikerül felkavarni, és ezek azok a házi porok, amiben mondjuk lehetnek ilyen kis atkák, egyébként a közösséges házi porban, ami mindig megvan, és természetes dolog, hogy van ilyen, ez a legtisztább háztartásban is van ilyen, tehát nem kell, csak a koszosnál van, nem, a legtisztábban is ezek előfordulnak, azt viszont minden belélegezzük, miután felkavartuk. Tehát, hogyha ventilátort használunk, azért az olyan helyre állítsuk, ahol nagyjából számítunk arra, hogy a sok port nem fog felkavarni, és ne feledkezzünk el ebben a nagy hőségben is a rendszeres portalanításról, és lehetőség szerint nem azokkal a szuper portaszító ilyen műszeres, nem tudom, ilyen tolboákkal, vagy nem tudom mikkel, mert az magába szívja, de utána így megrázzuk, hát ugyanúgy visszatesszük, csak éppen lehet, hogy azt a polcszemecskét a íróasztalról áttettük a könyves polcra. Tehát erre kell figyelni, nedves törlés. Tehát nedvesen, úgyhogy ezt javaslom mindenhol, és utána maga a készülékeknél, hogyha a lakásunk nem poros, és maga a készülékünknek a ventilátor lapátja is nem porosabb, akkor önmagában az nem lehet káros, az is figyeljünk a fokozatra. Tehát az, hogy ne fújjon el bennünket, mint a tornádó, tehát erre vigyázni kell, hogyha egy olyan szintre kapcsoljuk, ami egy viszonylag kis nyomású légmozgást tesz lehetővé, de folyamatos, akkor állandóan keringeni fog a levegő, és akkor ez önmagában tud egy kis hőérzetcsökkenést nyújtani, ezekre figyelni kell, de a berendezések kapcsán a használati mutató az mindig nagyon fontos, mert mondom, tudni kell, hogy a ventilátorunk is, a hűtő-fűtő berendezésünk is milyen technológiával üzemel, mire kell odafigyelni, és hogyha miért elkezdődik a szezon, vagy akár most gondolom a klímatisztítóknak be van telve a táblájuk, hogy hova kell menniük, de akkor akár most is, mert mondom, a tisztítás, ami mechanikusan ezt a biofeltöltetlen és a feltöltlenítés, az rendszeresen nagyon-nagyon fontos, meg a szűrőcsere, de általában is a minden, amiben szűrő van, azoknak a szűrőknek van egy élettartama, és azokat bizony cserélni kell, ezekről ne feledkezzünk el. És akkor a másik fontos dolog, amiről majd beszélnék még, hogy akkor a beltérben milyen olyan anyagaink lehetnek, amik mondjuk párolognak, szublimálnak, és a maga anyag vegyületként lehetnek egészségre károsak, vagy pedig allergizáló hatásuk lehetnek. Tehát erre is figyeljük, amikor a beltéri levegő minőségről beszélünk, persze most a nagy nyárban arról, hogy a klímát hogy használjuk helyesen, de azért ne feledkezzünk el, hogy nem csak nyár van, és magában a helyiségeinkben is használunk bútorokat. A bútorok többsége már valamilyen technikával ragasztott lapokból áll. Tehát nagyon kevés szerintem az a háztartás, ahol tömörfából, kezeletlen fából lévő bútorokat használunk. Tehát akinek mondjuk csak tömörfából lévő bútorozata van, az is biztos, hogy valamivel le van kezelve, a más nem lakkal, lakfelülettel. De mivel ezeket az anyagokat védeni is kell, ez mindenféle konzerváló anyagokkal kezelve vannak. És általános bútoroknak a többsége valamilyen bútorlapokból áll, ami ragasztott elemekből állnak, illetve maga az összeszereléskor is használnak bizonyos ragasztó anyagokat. Festünk is. A tavasszal szokásunk bizonyos évenként kifesteni a fürdőszobát, konyhát, akár az egész házat, tehát festünk, és nem csak vízalapú, vízbázisú festékekkel, hanem egyebekkel is szoktunk ki, mivel szeretne meg milyen teret. Kerítést is szoktunk festeni, ugye, ezeket, de belül is festünk. Akinek nem műanyag ablaka van, akkor még ő maga a saját ablakait és a fát is lefesti. Tehát ezekben olyan anyagok lehetnek, amelyek illékonyak, és az egészségre ártalmasak lehetnek, illetve arra érzékenyeket allergizálhatnak is. Tehát nem csak egyszerűen kellemetlen szaga van festés után a lakásnak, és azért kell kiszellőznie, hanem azért kell kiszellőznie, hogy azok a vegyületek távozzanak a lakás belső teréből, amelyek akár veszélyesek is lehetnek nagy mennyiségben belélegezve, meg irritatívak, a légzőrendszert károsíthatják, vagy pedig allergizáló hatásúak lehetnek. A bútorokban lévő ragasztóanyagok szintén ilyenek, amikre vigyáznunk kell.
2: Azok egyébként, ezek a ragasztóanyagok, vagy ezek a festékanyagok, amik magukon, a bútorokon, bútor összeélesztéseken vannak, például akár ilyen hőségben is jobban párolognak?
3: Hogyha frissek, akkor bizonyára. Ezek az anyagok mind olyanok, amelyeket erre a célra fel lehet használni. Tehát ne, senki ne jegyen meg, hogy úristen, akkor milyen vegyszerek vannak benne. Itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy vannak benne. Ezek a ragasztóanyagok tudnak párologni, ezek valamilyen szerves vegyületek általában, amelyek jól tudnak oldódni bőrben, nyálkahártyákon. Ezért is vannak bizonyos ragasztóanyagok, amelyeket nem is használhatunk például háztartásban, csak ipari körülmények között. A bútorainkat azért olyan anyagokkal készítik, amelyek lakossági felhasználásra lehetnek, de ez is van, amikor valaminek új szaga van, ugye új bútornak, új autónak olyan új szaga van. Tehát ez nem véletlenül, nem azért, mert nem laktuk be, vagy, hanem azért, mert ezek a, és többségében mesterséges anyagok, műanyagok, vagy egyéb ilyen kombinált, kompozit anyagokkal van tele a környezetünk. Ennek kapcsán a magas hőmérsékletben ezek a műanyagoknak a szerkezete tud változni, és akár bomlani is tudnak. Tehát volt olyan példa, hogy ez egy intézményben, a felújítást követően például a padlószőnyeget cseréltek. A padlószőnyekbe, ez műanyag padlószőnyeg volt, ugye ez, ilyenek vannak, ezek a polivinilklorid PVC alapúak, na most ezeket is nagyon rendesek akartak lenni, és alaposan átmosták le, feltöltlenítették, viszont ezzel olyan reakciók indultak el, ami a polivinilklorid kapcsán tudna bizonyos bomlás termékekkel indulni, és akkor csodálkoztak, hogy a furcsa szag van, és fáj a fejük a gyerekeknek. Hát ezért, és ilyenkor a megoldás mi volt, az egész padlószőnyeget ki kellett dobni. Tehát jól gondoljuk meg, hogy mink van, de a belső levegő minőség kapcsán, vagy ha új bútort veszünk, festünk, bármilyen olyan új dolgot hozunk be a házba, ami addig nem volt, és utána valamilyen kellemetlen szagot érzünk, hirtelen megbasztalod a fejfájásunk van, csöpög a könnyünk, akkor ezt is számításba kell venni, hogy az onnan ki áramló anyagok, illó anyagok, ezek a mi szervezetünkre, ami egyéni eltérés az agy átlagtól, mi érzékenyebbek vagyunk rá, és bizony az immunrendszerünk egy fokozott reakcióval tud válaszolni, aminek következménye az, hogy a fáj a fejünk, illetve allergizálós tünetek merülnek fel. Tehát ezek mind olyanok, amivel képbe kell lennünk, és lehet, hogy azt a fajta összetételű műanyagot mi nem fogjuk bírni, olyanból ne legyen a székünk, vagy nem tudom én, a párnánk, aminek műszálas az összetevője, úgyhogy ezeket figyelembe kell venni, de maga a beltér kapcsán ez egy fontos dolog. Ettől függetlenül az állandó szellőztetés az egy nagyon jó dolog. Tehát ha új dolgot veszünk, akkor hát, hogy még többet, de amúgy is a klímahasználat, vagy egy központi mesterséges szellőztetés, hogyha nem megfelelő a légcsere, akkor nem helyettesíti a természetes szellőzést. Tehát akármilyen meleg van, reggel 20 fok van, hogy most 1000-re szellőztessük, hogy hűljön át a lakás, mert ne feledjük majd el, hogy lehet, hogy kint már hűvösebb van, de bent még ugye felmelegedett minden, és akkor megint a hősugárzással, hővezetéssel még mindig a meleg fog kijönni a falakból, a bútorokból, tehát kell még egy-két nap, amire ez az egész vissza fog rendeződni, és ezeket figyelembe kell venni. Nagyon fontos még, hogy amikor levegőt hűtünk, akkor az a hűtés van. De van, aki szereti használni a levegő tisztító berendezéseket is, mint beltéri levegő minőségnek, mert ugye nagy szolgálják hirdetni, hogy akkor ez majd az összes házi polt, amit beszéltünk, allergizálót, meg a kívülről bejövő virágporok, polleneket, majd pirokat, ezeket lecsökkenti. Ennek is többféle technológiája van, hogy mivel működik, hogy egyszerűen csak szűrő van benne, vagy valamilyen egyéb fizikai, kémiai módon próbálja megkötni ezeket a porokat, jól nézzük meg, mert itt is lehetnek olyan buktatói, ami az egészségünket veszélyeztetik. Ugye a szűrőknél cserélni kell rendszeresen. De a vízszűrőt is cserélni kell rendszeresen, a levegőszűrőnél is cserélni kell rendszeresen, de lehetnek olyanok, amelyek egyéb mechanizmus alapján működnek. Van, amelyik ionos felületű, és a levegőben lévő szemcsétnek a töltését használja fel, és úgy vonza magához. Csak ez azért lehet gondok, mert kifele is tudnak ilyen módon menni, és a ionizált részecskék jobban tudnak tapadni a bútorainkra is, utána ott ragadnak. Tehát jól gondoljuk meg, nézzünk utána, ha akarunk ilyet venni, olvassuk el, több oldalról közelítsük meg. Aki szeretné egy kicsit tudományosan igazolt oldalról is megnézni ezeket az információkat, akkor például többek között javaslom a Nemzeti Népegészségügyi és Összeti Központnak a honlapját, mert nagyon sok ezzel a kérdéssel kapcsolatos tájékoztató, összefoglaló megtalálható, de lehet is feltenni kérdéseket, ugye van az egészségvonal, akár lehet kérdezni is, de én azt javaslom, hogy nézze mindenki át, és ahhoz, hogy milyen lakása van, hány helyiségből, miből épül fel, milyen bútora van, milyen ablaka van, milyen klímája van, ennek megfelelően próbálja okosan megoldani azt, hogy jól érezze magát a lakásában.
2: Én azt gondolom, hogy még itt az otthonunk kapcsán talán érdemes szót ejtenünk néhány mondat erejéig a növényekről, mert ugye sokat olvasni, én legalábbis többször olvastam, hogy az csak jó, ha van valami növény bent a lakásban, amire természetesen hát nem vagyunk allergiások mondjuk, mert hogy ugye az is a levegő minőségén javíthat. Valóban így van ez?
3: Na most a zöld növényeink fotoszintetizálnak. A fotoszintézis során felhasználják a levegőben található széndioxidot, és oxigént bocsátanak ki hozzá, és ezért szokták mondani, hogy akkor hogy az erdő is, hogy a tüdeje a földnek, meg hogy milyen jók, csak fotoszintézis, tehát a fotoszó benne van, fény kell hozzá. Tehát éjszaka már nem ezt fogja csinálni, éjszaka széndioxidot fog kibocsátani ő is. Tehát azért ezt tudni kell, tehát hogyha virágháznak gondoljuk a lakásukat, és üvegházként használjuk, tehát, hogy minden létező helyen van egy növényünk, biztos nagyon szép, de ők is párologtatnak, tehát jön a nedvesség belőlük. A földjük kapcsán viszont elvonják a vizet, tehát a levegőből, tehát ez a kettős játék van, és a légfrissítésben is, tehát ez az oxigén termelés, meg széndioxid elhasználás is, nappal igen, este meg ugye használjuk az oxigént, elhasználjuk a de a széndioxidot is kibocsátunk, tehát azért mondom, hogy ez így kettős dolog. Mindig azt javaslom, hogy józan megfontolások mentén, tehát legyenek növényeink a lakásba, pláne a nagy levelőeket azért poltrajoncsuk rendszeresen, mert a leveleiken olyan szépen meg tud maradni ez a része, de ne zsúfoljuk túl a lakásunkat, pláne a hálószobát, ahol alszunk. Mindig megfelelő fénynek legyen kitéve, de a növények, pláne akinek ez a mindennapi lelki megnyugvásához is szükséges, hogy a növényeket gondozza, Isten ments, hogy csak ezért most akkor kevesebb növénye legyen, de mindig jól gondoljuk meg, hogy hova tesszük, milyen típusú növényeket, nagyon nagy levelűeket, vagy nagy felületen párologtatnak, vagy kisebb levelűeket használunk, tehát ezek. Én úgy gondolom, hogy azért a növények, azoknak helye van a lakásunkban, de erre figyeljünk, a földjükre is alaposan, mert a földjüket se gondozzuk megfelelően, azon is tudnak ilyen penészrétegek kialakulni, tehát a penész az élesztő gombák kivételével, meg bizonyos fermentációs eljárások az élelmezésben fontosak, de egyébként nem szeretjük a gombákat, mert a gombákat, a penészt a falakon, egyrészt mondom, maga a gombas fonál és a gombas spóra tud allergizálni, illetve némelyik gomba toxinokat is tud termelni, aminek a többsége nem a levegővel okoz megbetegedést azért, tehát ezt azért félre ne értes ne essék, de sose lehet tudni, hogy kisgyerek van, akkor milyen gondokat tud okozni. Ezek a toxinok általában olyan gombatoxinok, amely valamilyen élelmiszerrel jutnak be a szervezetünkbe. De mondom, maga a penész gombánál egyrészt azért, mert csúnya, nedvességre, rossz állapotokra hívja fel a figyelmet, ezen túl az allergizáló hatása miatt egészségügyi károsodást is tud okozni.
2: Nagyon sokan, mondjuk a kisgyerekesek, azért az idejük nagy részét sokszor bent töltik a nyári hőségben az otthonukban, hiszen ugye gyakran halljuk, hogy lehetőleg 10 és 16 óra között ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon, a kisgyerekesek, az idősebbek ne menjenek a kánikulába ki, hát nincs más megoldás sokszor, csak hogy ugye otthon maradunk. Ilyenkor felmerül azért a kérdés, hogy amellett, hogy mondjuk szellőztetünk, mi legyen a takarítással, hogyan jó ilyenkor takarítani, mert hát valljuk be, háziasszonyok, ilyen nagy hőségben még lehet, hogy a porszívót se szívesen fogjuk meg, de hát azért minden porosodik, még akár az ablakunk is, a függönyünk is.
3: Hát nem 40 fokos kánikulába kell egy takarítást végezni, ez biztos. Tehát egy általános mindennapos portörlést, nedves portörlést, én ezt javaslom. Akinek sok szőnyege van, padlószőnyege vagy olyan szőnyege is, akkor az jól gondolja meg, de azért portalanítani azt is rendszeresen kell, pontosan azért, mert hogyha reggelente meg este csinálunk egy nagy kereszthúzatot, azzal minden port felkavarunk. De egy rendszeresen jól karbantatott szőnyegnél, hogyha egy-két napig nem passzívózunk, hát nem fog történni semmi. Tehát ettől ijedjünk meg, és ne kezdjünk most itt a porokkal megint rájuk vadászni, és ész nélkül csak akkor most porszívózni, meg lentörölni. A nagy melegben a túlzott fizikai munka azért az nem tesz jót. Tehát lehet, hogy azt gondoljuk, hogy egy portörölgetés az nem nagy dolog, de egy nagy hőségben, pláne valakinek van valamilyen krónikus légzőszervi szívérrendszerű megbetegedése, nem ez fog jót tenni, mert magas páratartalom van benn, magas hőmérséklet, kapaszkodok is valahova, nem mozog úgy a levegő, tehát nem. A baleseteket is próbáljuk meg elkerülni, nem most kell felmászni a spáznak is a polc tetejére a létrával, vagy az a kis fellépővel, és onnan leesni, mert hirtelen megszédül az ember, mert kevés folyadékot ívott éppen aznap, tehát ezeket rá is figyeljünk. Tehát a bentartózkodunk. Ilyenkor például a kisgyerekesek mit szoktak csinálni, letejtenek valami lepedőt, és mászol a gyerek szabadon egy szál pelenkában. Teljesen igazuk van. Tehát azokon a részeken, ahol csúszni-mászni szokott a gyermek, ott amúgy is gondolom én szokott lenni. Tehát egy tisztítószeres, nedves felmosás az bőven elegendő, hogy ezek meglegyenek, és ezt se kell napjában háromszor ezeket megtenni, mert be kell kalkulálni, hogy ez is, hogyha felmosunk, akkor párát fogunk tenni, bár ugye a párlótatás hőelvonással jár, ezt már Tudajos is megmondta ugye a Tüskevárban, tehát ezeket a részeket, tehát ez is tud hűteni a lakást ugye a párlógtatás, de ez egy másik kérdés, de gondoljuk meg, hogy ezt most reggel csináljuk, nem 11 órakor, meg délután 3 órakor kell ezeket, vagy hajnalban, amikor az egész család még alszik, vagy késő este. Én inkább a hajnalt szoktam javasolni, mert mégiscsak akkor az a kellemesebb, és akkor egész napra le van tudva ez a rész. De mondom, itt az a lényeg, hogy tudja mindenki, hogy most milyen köve van, linoleuma van, mennyien járkálnak be, kinek mi a szokása. Van, aki az utcai cipőt ötre teszi az ajtóban, nem közlekedik be. Van, akik bejárnak vele, mert az ő lakásuk az ő kényelmük. Nincs ezzel semmi baj, csak mindenki tudja, hogy mik azok a kockázatok, meg mi az a porterhelés, ami éri a lakást. Forgalmas út mentén van, kint van valahol az erdő szélén, és csak a rigófütyöbbe por, meg nem. Tehát ezeket kell látni, és ennek megfelelően nagy hőségben, kimerült, úgy érezzük, kimerült szervezetnél nem ilyenkor kell nagy takarítást végezni, ha törölgetünk is, meg egy nedves takarítást próbáljunk meg megtenni, de ne csatokban ússzon a ház, hogy a pára ne legyen, tehát ne legyen utána az a gond, hogy még meleg is van, de még a páratartalom is a 100%-ot közelíti, mert akkor az végképp, pláne a krónikus betegeknél nehezíti a légzést, meg magunknak is kellemetlen, tehát erre vigyázzunk.
2: Az ablakainkkal mi a helyzet ilyenkor? Mert ugye említette, hogy akinek redőnye van, vagy reluxálja, ugye húzgálja fel le a napszaktól, napsütéstől függően, gyakrabban kell azért ilyenkor egy nagy gyors áttörlést csinálni?
3: Nem gondolom, tehát amikor jönnek a jövősebb idők, akkor most meg kell ezt csinálni, és akkor utána az egy jó darabig elegendő lesz. Mindenki tudja, hogy amit mondtam, hogy milyen környezetben lakik, tehát hogyha a négysávos út mellett, ahol tiszta por lesz, ott lehet, hogy 3 naponta a reluxát végig kell menni, mert egyébként már feketélik az egész, tehát ezt ő tudja, de ezt amúgy is meg kéne csinálni. Tehát ezt sajnos, akinek ilyenje van, azt fel kell vállalnia, hogy akkor ezeket megteszi, tehát erre figyeljenek. Az is fontos, hogy ugye belül van a reluxánk, amit tekergetünk, vagy kívül van a redőnyünk, vagy az is, hogy ebben is van többféle fajta, amit tekergetünk. Éppen az összes ablaknál

0: függönyöknek a többsége már nem igényel vasalást, és az ember kiveszi a mosógépből, hogy a kicentrifugálja, nem gyűrödik, bár akkor is fel olyan nedvesen, ugye, mert akkor magától kirúg. Tehát ez a praktikánk hozzá, de nedves lesz, megint párologni fog. Párolgás hőelvonással jár, de az a pára az mind ott lesz a levegőben. Tehát ezt is megint jól gondoljuk meg, hogy mikor csináljuk, de mondom, nagy takarítást nagyokat nem kell. Ha úgy érezzük, hogy éppen most a legporosabb a lakásunk, akkor ha hétvégén már hűvösebb lesz, akkor szálljuk rá ezt a hétvégét egy nagy takarításra, és utána nyáron már sokkal könnyebb lesz a helyzetünk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Asztalos Ágnessel, a Borsodobói Zempén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével beszélgettünk.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Ezt közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető budapesti sajtótájékoztatón Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, ha jövő hét elején bemutatandó program része sok helyen pálya rekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hívszerelvények beszerzésével, tramtrénhálózatok kiépítésével. A következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormány, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amit várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető budapesti sajtótájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Élő működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő működő és emberséges Magyarország, enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, fogalmazott Magyar Péter hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. Magyar Péter szólt arról is, hogy átfogó egyeztetést kezdeményeznek minden érintett település polgármesterével, és bevonják a lakosságot is a közös gondolkodásba, hiszen az ország különböző pontjain eltérő programokra lesz szükség. A kormány társadalmi egyeztetést indít a közlekedés biztonságjavítását célzó intézkedésekről. A visszajelzések alapján még idén készülő jogszabálymódosítások célja nem a bírságokból származó állami bevételek növelése, hanem az emberi életek megmentése, így fogalmazott a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, tavaly Magyarországon 456-an vesztették életüket közúti balesetben, több mint 4500-an súlyosan és több mint 14.500-an könnyebben sérültek meg az utakon, ez kiemelkedő európai szinten. A miniszter elmondta, a kormány kikéri az emberek véleményét arról, hogy az utcai illegális autóversenyzés önmagában is bűncselekmény legyene, amely akár szabadságvesztéssel is büntethető, valamint arról is, hogy az ilyen versenyzés során okozott balesetek esetében indokolta a jelenleginél szigorúbb büntetés alkalmazása. A konzultáció része annak vizsgálata is, hogy a kirívó gyorshajtás, például lakott területen 120 km/órát, gyorsforgalmi úton 200 km/órát meghaladó sebesség, önmagában is büntetőjogi tényállás legyene, ne csupán szabálysértés. A kérdőív kitér arra is, hogy az ilyen mértékű gyorshajtással okozott balesetek esetében súlyosabb büntetést kell-e kiszabni, illetve szigorúbb szankció vonatkozzon-e a visszaeső gyorshajtókra, emelte ki a közlekedési és beruházási miniszter. Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, ezt közölte a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek digitális állampolgárság vagy központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban július 18-án és 19-én szombaton és vasárnap kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás július 20-ától hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. A múlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítő anyag Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki. Idén ünnepli fennállásának 300. évfordulóját a Debreceni Református Kistemplom. A jubileumra egy komplett programsort állítottak össze, amiből több nagy volumenű rendezvény már megvalósult, így például a Bach Mindenkinek Fesztivál vagy a Múzeumok Éjszakája. Fontos szerepet kapott a zene, havonta 3-4 koncert vagy egyéb esemény csalogatja a látogatókat. A jubileumi tervek között szerepel egy tanulmánykötet megjelentetése is. A félévi értékelést és a későbbi programok összefoglalóját Sárosi Dánieltől, a Kistemplom turisztikai vezetőjétől hallják.
2: Nagyon izgalmas év az, ami részben már mögöttünk van, részben pedig mi készülünk rá. Különböző stílusú előadói apparátusokat mozgató koncerteknek egy jó részén már túl vagyunk. Jövőben hasonló, nagyon izgalmas koncertekkel készülünk. Havi 1-2 alkalom helyett itt 3-4-ről is beszélhetünk, illetve komplett rendezvény sorozatok is voltak már nálunk. Megnyílt a Debreceni Református Kollégium Múzeumában egy kifejezetten kistemplomi tárgyakat, annak történetét bemutató kiállítás is, ahol egy második helyszínként majd lesznek a mai gyülekezetünk művészeit, erősségeit bemutató kisebb időszakos tárlatok, és egy tanulmánykötet megjelenése előtt állunk, amely októberre-novemberre terveződik. A kistemplom teljes minden részletre kiterjed az építészet történetét, részben gyülekezet történetét, kincseit, zenei életét az elmúlt 300 évben megmutató kiadvány lesz majd. Szeptember hónapban a Szent Efrém kórus család lesz a vendégünk, ez erősíti a közösséget, az ökumenét. A debreceni régi zene együttes már régóta vágyott, meghívott vendégeim közé tartozik, meg folyamatban van. A már megszokott adventi sorozatunk is meg lesz. Líra zenekarral, Szolorien zenekarral, kerületi adventi koncerttel, illetve még egy kolozsvári vendégművészünk várható augusztus első napjaiban, ő pedig a Mester Harmóniumot, mint koncerthangszert mutatja meg majd a közönségnek. A reformáció ünnepe még előttünk van, tehát október 31-e az egy tervezett csúcspontja ennek a jubileumi évnek.
1: A Kistemplom 300 jubileumi emlékév program sorozatának fontos elemeként nyílt meg a 300 éves református templom, a város legrégebbi egyházi épületének történetét bemutató kiállítás a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A karácsonyig látogatható tárlat tárgyi emlékeket, dokumentumokat, képeket gyűjt egybe. Veres Dániel muzeológust, a kiállítás kurátorát hallják.
3: Kiállítás elsősorban az egyházművészeten és az építés történeten keresztül mutatja be a templomot. 300 évvel ezelőtt fejezték be a kis templom építését, 1726-ban. Elsősorban iparművészeti, egyházművészeti tárgyakat állítottunk ki, és a gazdag klenódium állomány, illetve nagyon érdekes építészeti tervsorozat, ami itt van a kis templom kapcsán Debrecenben, ez alkalmas arra is, hogy a gyülekezetnek a történetéről, a próbatételeiről, továbbéléséről, folytonosságáról is beszélünk. Ezt talán kevesen tudják, hogy a kis templom egyházládájának az anyaga gazdagabb, mint a nagy templomé. Az egyházláda az a eszköz, amiben az úrvacsorára és keresztelésre szolgáló tárgyakat tartják, illetve a textíliákat, az egyházművészeti tárgyakat tartják benne. Ez egy több mint 300 éves történet. A legelső vitrinben 17. századi emlékeket állítottunk ki. Az általunk ismert kis templom előtt állt legalább egy templom. Ezt a forrásokban sokszor színnek nevezik. Feltételezhető, hogy ez egy fából épített templom volt, és legalább 3 egyházi művészeti alkotást ismerünk, amit már használtak ebben a templomban, mert ezeknek a tárgyaknak a testébe van belevésve az, hogy a kis templomba, vagy a kisebbik templomba készültek. Tehát ki lehet zárni azt, hogy a nagy templomból kerültek volna át a kis templomba.
0: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Molnár Virág lelkész vagyok, Mező Kovácsháza és Nagybánhegyes gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének első fejezetében, a 8. verstől kezdődően a 14. versig levő igeszakaszban. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent elhívással. Nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Jézus Krisztus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, hogy kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott drága kincset megőrizze a manapra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Amen. És újra olvasom a 12. verset. Mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott drága kincset megőrizze arra a napra. Amen. Kedves testvérek, nem egyszer hallom, amikor a szülők rászólnak a gyerekeikre így, hogy szedd már össze magad. Velük kapcsolatban általában a tanulmányi eredmény javítása a célja a szülői felszólításnak. De elhangzik ez a mondat házastársak, munkatársak, barátok között is, amikor valaki azt érzékeli, hogy a másik nem találja az életében a következő lépésnek a lehetőségét. Ezzel a mondattal célt érni az esetek többségében sajnos nem lehet. Azért nem, mert senki nem tudja magát kihúzni abból a gödörből, amibe beleesett. Isten kegyelme, hogy nekünk keresztényeknek nem magunkat kell kihúzni a gödörből, mert olyan Istenünk van, aki kiemel minket azokból a helyzetekből, amelyekből egyedül nem tudnánk tovább lépni. Ezt a levelét Pál apostol szeretett tanítványához, Timóteushoz, egy római föld alatti börtöncellából írta. El tudjuk képzelni a körülményeket és azt a helyzetet, amiben hitéért volt. Ennek ellenére egy panasz szó sem hagyta el a száját. Nem azért, mert kényelmes vagy kellemes lett volna a helyzete, hanem azért, mert nem a nyomorúságaira nézett, hanem arra az Istenre, akinek van hatalma minden gödör felett, aki nem ismeri a lehetetlent, akivel és akinél mindig van tovább. Az ebben való szilárd hithangja szólalt meg, amikor az apostol ezt írta. Tudom, kiben hiszek. Meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott drága kincset megőrizze arra a napra. Ezzel arra biztatta az apostol Timóteust, hogy higgyen. Higgyen, mert olyan Istene van, aki megőrzi, és ha szabad így mondani, összeszedi az övéit, hogy az a bizonyos drága kincs, a Jézusról szóló evangélium hirdetessék minden emberi gyengeség, gödör és nehézség ellenére. Erre a biztatásra akkor nem csak Timóteusnak volt szüksége, hanem azoknak is, akik még olvasták ezt a levelet, hiszen gödrök nem csak most vannak a mi életünkben, hanem akkor is voltak a keresztények életében. Az ige pedig örök biztatásul szolgál nekünk, hogyha tudjuk, hogy hiben hiszünk, úgy ismerjük Istent, aki úgy szeret bennünket, hogy még egyszülött fiát is odaadta értünk, hogy bűneink alól bocsánatunk és örök életünk legyen, akkor biztosak lehetünk abban, hogy neki arra is van hatalma, hogy megsegítsen bennünket, amikor valóban össze kell szednünk magunkat. Az Úré legyen a dicsőség, hogy nem egyedül kell küzdenünk, hanem küzd velünk és értünk, hogy bizonyságként állhassunk hívők és hitetlenek előtt egyaránt. Ámen.

Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igen lelnek, kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak. Rácsa rozsdás, kerete málló, emit mohlepi, amott pókháló, sütheti napfény sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, ag világtalan huny szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll. Megkövülten áll, elbűvölten áll, nézz a csodára. Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad. Magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka, a földön itt lent, belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet, és harcot és békét. Áldja meg az Úr! Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Jambus és Marcipán, 7. rész. Ez az utolsó lehetőség, mert ha hagyjuk, hogy sor kerüljön a lovagi tornára, több lehetőségünk úgyse lesz, mondta 106. avagy Roppant Jakab, aki a Marcipánnal történt első találkozása óta inkább a megroppant Jakab nevet használta. Nem hagyjuk, mert csak az kéne, soha, elegünk van a sárkányból. Csapkodták harciasan az asztalt a lovagok. Összes Jakabok! Emelkedett szólásra szívbe markoló Jakab, hogy ilyen szépen egyetértéssel jutottunk a legfőbb teendőt, nevezetesen a sárkány eltávolítását illetően, már csak azt az apróságot kell tisztázni, hogy ezt miképpen hajtsuk végre. Én tudom. Kiáltott általános meglepetésre tisztességtelenségben megőszült Jakab. Mondd, halljuk, halljuk! Biztatták a lovagok, reménykedve az öreg bőséges élettapasztalatában. Nos, arra gondoltam, ha rendeznénk egy lovagi tornát, ezt a mondatot soha többé nem sikerült befejeznie. A lovagok felzúdulása belé folytotta a szót. Összes Jakabok! Szólalt meg ismét szívbe markoló Jakab. Nekem van egy ötletem. A következőt találtam ki. Ha mondjuk hírét vesszük, hogy egy gonosz óriás elrabolta a királylányt. Miféle királylányt? Velőtrázó Jakabnak leesett az álla. Ne szólj bele, tehát! Ebben az esetben közülünk a legkülönbb az óriás nyomába ered, és kiszabadítja a királylányt, igaz? Én ugyan nem eredek, dörmögte oroszlán szagú Jakab. Nem rólad beszélek, hanem a legkülönbről közülünk. Torkolta le szívbe markoló Jakab, az pedig jelenleg, akármilyen sajnálatos is ez a sárkány. Ha igaz lovag, királylány nélkül nem tér vissza. Nem jó, ahogy én ismerem, ez kiszabadítja és visszatér, akkor mire volt jó az egész? A királylány, te leszel, és kereshet a sárkány élete végéig, mert olyan királylányt, aki nincs, nem lehet megtalálni. Én? Ha miféle királylány lehetnék én? Döbbent meg oroszlán szagú Jakab, és végignézett magán. Ronda királylány, de egy sárkánynak az mindegy. Legyintett szívbe markoló Jakab. Három Jakab pedig csak kitesz egy óriás, nem? A lovagok egetverő éjjelzésben törtek ki. Lelkesítette őket az a remény, hogy nem csak a sárkánytól szabadulnak meg, de ideig, óráig oroszlán szagú Jakabtól is, nem mintha különösebben orroltak volna rá valamiért, kedvelték, mint egyik Jakab a másikat, csak hát a 88. számú Jakab nem véletlenül kapta az oroszlán szagú melléknevet. Copfos parókában és hosszú szoknyában sem festett gusztusosabban, mint egyébként, de a lovagok egyöntetű véleménye szerint a célnak éppen megfelelt, különben is egy sárkány még cselből sem érdemel, külön királylány. A gonosz óriás is lenyűgöző látványt nyújtott, megroppant Jakab, velőtrázó Jakab és égbe kiáltó Jakab alakította olyan módon, hogy egymás vállára álltak, a többiek pedig körültekerték őket a Jakab várában talált legnagyobb függönnyel. Ezután az egész csapat lábújhegyen kisettenkedett a várból. Meg sem álltak a szerencsés módon egészen közel elterülő tenger partjáig. E tenger a leleményes vizes tenger nevet viselte, de ezt csak a pontosság kedvéért jegyezzük itt meg. Itt a gonosz óriás és a szerencsétlen királylány hajóra szálltak. A szerencsétlen királylány egyébként valóban mód felett szerencsétlenül érezte magát, tudnilik víziszonyban szenvedett. Ezt csak a nemrégiben kialakult sárkány iszonya múlta felül, segítségével még az előző fogyatékosságát is sikerült legyőznie.
1: Köszönöm, hogy mutattál, hogy eddig is megtartottál. Tartsd meg unam ezután is, tartsd meg apám és anyámat is, nagyszülőket, testvéreket,

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amit várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető budapesti sajtótájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Élő működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő működő és emberséges Magyarország, enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, fogalmazott Magyar Péter hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. Magyar Péter szólt arról is, hogy átfogó egyeztetést kezdeményeznek minden érintett település polgármesterével, és bevonják a lakosságot is a közös gondolkodásba, hiszen az ország különböző pontjain eltérő programokra lesz szükség. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottságának ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Orbán Anita rámutatott, a rendelet értelmében fenntartják az állami finanszírozását azoknak a közoktatási intézményeknek, ahol az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktatnak, akkor is, ha a létszám egy bizonyos szint alá esik. Orbán Anita kitért arra is, hogy a két ország vegyes bizottsága szakértői szinten a legutóbb 2021. szeptemberében ülésezett. Reményeik szerint, ahogy az ukrán oldal kijelöli a résztvevőket, akár már a nyár végén, de legkésőbb kora ősszel sor kerülhet a vegyes bizottság következő ülésére. Megállapodás született az ukrán féllel egy intézményközi munkacsoportról is, amely közös monitoringot végez majd. A külügyminiszter kiemelte, a munkacsoportnak az is feladata lesz, hogy gyors és összehangolt választ adjon a két ország állampolgárait érintő esetleges jogsérelmekre, 3-3 tagból áll majd, és magyar részről az alapvető jogok biztosa vezeti. A kormány társadalmi egyeztetést indít a közlekedés biztonságjavítását célzó intézkedésekről. A visszajelzések alapján még idén készülő jogszabálymódosítások célja nem a bírságokból származó állami bevételek növelése, hanem az emberi életek megmentése, így fogalmazott a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, tavaly Magyarországon 456-an vesztették életüket közúti balesetben, több mint 4500-an súlyosan és több mint 14.500-an könnyebben sérültek meg az utakon, ez kiemelkedő európai szinten. A miniszter elmondta, a kormány kikéri az emberek véleményét arról, hogy az utcai illegális autóversenyzés önmagában is bűncselekmény legyene, amely akár szabadságvesztéssel is büntethető, valamint arról is, hogy az ilyen versenyzés során okozott balesetek esetében indokolta a jelenleginél szigorúbb büntetés alkalmazása. A konzultáció része annak vizsgálata is, hogy a kirívó gyorshajtás, például lakott területen 120 km/órát, gyorsforgalmi úton 200 km/órát meghaladó sebesség, önmagában is büntetőjogi tényállás legyene, ne csupán szabálysértés. A kérdőív kitér arra is, hogy az ilyen mértékű gyorshajtással okozott balesetek esetében súlyosabb büntetést kell-e kiszabni, illetve szigorúbb szankció vonatkozzon-e a visszaeső gyorshajtókra, emelte ki a közlekedési és beruházási miniszter. Nőtt a magyarországi üzemanyag fogyasztása az első fél évben a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyag fogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatott a Magyar Ásványolaj Szövetség. A teljes fogyasztás 2 milliárd 80 millió liter volt az első 6 hónapban, 808 millió liter motorbenzint és 1 milliárd 272 millió liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a szövetség tagvállalatainak összesített adatai alapján. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A prémium dízel fogyasztása 110 millió liter volt, ami 7,6%-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest. A nem prémium gázolaj eladása meghaladta az 1 milliárd 162 millió litert, ez 12,1%-os növekedés a tavalyi első 6 hónappal összehasonlítva, írja a Magyar Ásványolaj Szövetség közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgúcok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Kedves hallgatóink, dr. Kállai Imrét, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorát, felnőtt és gyermekpszichiátert köszöntöm műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadta ismét felkérésünket egy beszélgetésre.
2: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, nagyon köszönöm a lehetőséget, mindig örömmel veszek részt ilyen beszélgetéseken.
1: Köszönjük szépen, mostani témánk pedig a kiégés, amely talán egyre többeket érint, de majd erre is kitérünk majd itt a beszélgetés folyamán. Néhány gondolatot, hogyha itt bevezetésképpen arról szólna, hogy ugye már a 70-es, 80-as évekre datálódik annak az ideje, amikor ezzel a szindrómával szakirodalomban is megjelenően elkezdtek foglalkozni, hova vezethető vissza ennek a gyökere.
2: Igen, nagyon jól mondja, valóban már abban az időben elkezdődött ennek a jelenségnek a felismerése, és a tüneteinek a kidolgozása tulajdonképpen is annak a rendszerben való foglalása. Herbert Freidenberger volt, aki legelőször foglalkozott a kiégéssel. Ő írta le tulajdonképpen ezt a burnout jelenséget, ugye ez a kiégés jelensége, és később ugye a WHO is tárgyalja ezt, és ma is tudjuk ugye a WHO-nak a megfogalmazását a kiégéssel kapcsolatban, és talán az egy kicsit most ugye beszélgetésben is könnyebben emészhető, vagy jobban elvihető a hallgatóknak is, hogyha a WHO tüneteit említjük, ami ugye három vezető tünet, vagy ismertető jegy, amely a kiégésre, a burnout szindrómára jellemző. Az, hogy egy ilyen test és lelki kimerültséget tapasztal hosszú távon az egyén, illetve a munkájával, hivatásával kapcsolatban egyfajta cinizmust, vagy ilyen eltávolodást, ilyen érzelmi eltávolodást, vagy egy ilyen egyfajta képmutatást idézőjelesen él meg. És azt is tapasztalja, vagy az a megélése a mindennapokban, hogy az ő hatékonyság, az effektivitása, a munkájának az értelme az már nem olyan, mint azelőtt, és már nem nagyon látja ezt benne, és úgy érzi, hogy már nem is igazán effektív, és nincs is igazán értelmi annak, amit csinál. Talán ez a három ilyen vezető és feltető jegye a kiégés szindrómájának, és ugye a WHO ezt alkalmazza. De ugye Freidenberger sok mindent hasonlóképpen egy kicsit részletesebben beszélt erről, hogy ugyanúgy ez az érzelmi eltávolodás, vagy teljesítményromlás, meg hogy egyáltalán ez egy út, amely sokszor az összeomlásig is vezethet.
1: És hogyha még folytatjuk ezt a gondolatot, ugye ezt az utat, amelynek ugye elmondhatjuk, hogy ez a folyamat több fázisból áll, egy picit, hogyha itt az elejétől indulunk.
2: Alapvetően azt fontos leszögeznünk, hogy ugye általában a kiégés szindróma az nem olyan embereknél alakul ki, akik nem elkötelezettek, vagy akik úgymond lusták, tehát ugye sokan azt gondolják, hogy ez a kiégés szindróma a lustáknak a szindrómája, vagy azok beszélnek erről, akik nem akarnak dolgozni. De hogy nem erről van szó, hanem alapvetően olyan személyekről, olyan hivatásokról van zömmel szó azokkal az emberekkel, akik idealizmussal, tehát nagy tervekkel, nagy vállalásokkal vágnak bele egy-egy szakmába, akár pedagógus, akár orvos, akár bármilyen más segítő szakma, vagy gondozó, vagy bármi, amiben jobbá akarja tenni a világot, és nagy az elhivatottsága. És ugye ezek tulajdonképpen, ezek a karaktervonások valószínűsítik egyre inkább ennek a folyamatnak a kiteljesedését, amikor túlvállalás van, amikor az ember a saját határaival nem igazán számol, hanem mindig csak a mások igényeit, vagy a mások szükségét próbálja szem előtt tartani, és nem foglalkozik a saját dolgaival, és ugye azt mondja magának, hogy nekem mindig erősnek kell lennem, rám mindenki számít, én nagyon fontos vagyok, én nem omolhatok össze, én nem lehetek gyenge, én nem engedhetem el a gyeplőt, nekem nagyon fontos, hogy mindig toppon legyek, és ugye ezek a dolgok vezetnek oda, hogy az ember eljut valóban ezekhez a fő tünetekhez, hogy egyszerűen már úgy érzi, hogy csinálja, de már nincsen benne úgy lelkileg, tehát olyan cinikus egy kicsit saját magával, kifelé ezt nem mutatja, de ezt éli meg.
1: Stresszként éli meg a munkát már, vagy
2: Hát igen, igen, tehát hogy stresszként, vagy sokkal nagyobb stresszként, mint az előtt. Hogy már ilyen kisebb változások, kisebb kihívások is sokkal nagyobb terhet jelentenek, és sokkal nagyobb mentális és érzelmi bevonódást igényelnek. Tehát azt éri meg az ember, hogy már nem úgy rugalmas, nem úgy van a teherbírása, mint az előtt. És akkor és nyilván megjelentkeznek akár a testi és lelki kifáradásnak a tünetei is, amely esetében már beszéltünk ugye ilyen pszichiátriai tünetekről, tehát ezek lehetnek kísérő tünetei, akár egy szorongás, akár egy kialakult depresszió, akár esetleg súlyosabb dolog is, tehát egy nagy kimerültség, egy állandó fokozott igénybevétel egyéb pszichiátriai problémát is okozhat, akár egy ilyen gyanakvást, vagy egy összeomlást. Ugye mi magyarok szoktuk mondani, hogy valaki ideig összeomlást kap, és ennek átterében sokféle lehet, sokféle dolog tünet lehet, amit nyilván nem lehet feltétlenül uniformizálni. Tehát maga ez a burnout jelenség ez ebből áll, viszont nyilván a folyamatban, meg a kimerültségben ott már egyéni változók döntik el azt, hogy kinek milyen tünete jelentkezhet, vagy problémája pszichiátriai szempontból. Ott már ugye a pszichiátriai betegségeknél vagy állapotoknál azért nagyon sokféle tényező játszik szerepet abban, hogy éppen most kinek mire van hajlamossága, vagy mi alakul ki. Tehát ez már szerteágazó lehet, de maga a jelenség, ez a burnout jelenség, ez erről szól, tehát ebből a hármasságból tevődik össze.
1: A kiégés mennyire különíthető el más pszichés betegségektől, vagy azért vannak hasonló tünetek, de úgy mégis hogyan lehet önöknek, szakembereknek megkülönböztetni ezt? Vagy akár az ember hogyan diagnosztizálhatja önmagát, vagy ez egyáltalán lehetséges, hogy úgy érzi, vagy érezheti, hogy akár ilyen hullámokban is, de rátör ez az érzés?
2: Nagyon jó a kérdés egyébként, hát valóban azért érdemes elkülöníteni, hogy ez a kiégés, illetve egyéb pszichiátriai problémák, tehát azért, hogyha mondjuk egy ilyen depresszióról beszélünk, vagy tehát mondjuk például depresszió, mert mondjuk azért ez leginkább ami összefed ezzel a kiégés dologgal. Itt azért a funkcionalitásnak a kiterjedtsége, ami azt gondolom, hogy különbség. Tehát, hogy nyilván a kiégés maga is lehet egy útja, vagy egy vezető útja a depresszióhoz, viszont nem minden esetben a kiégés vezet a depresszióhoz, mert ugye van például olyan depresszió, ami mondjuk időskori depresszió, vagy olyan ember is lehet depressziós, aki nem éget ki. Tehát ugye ezt akarom mondani, hogy a kiégésnek lehet egy lehetséges kimenetel a depresszió, de nem minden depresszió a kiégésből születik, és lehetnek átfedések, viszont ugye a funkcionalitás, tehát egy depresszió, egy súlyos depresszió például az ember életének minden területére kiterjed, családi kapcsolataira, önmagával való kapcsolatára, munkájával, vagy éppen amit csinál azzal való kapcsolatára, a mindennapi funkcionalitására, a mindennapi teendőire, akár a saját alapvető szükségleteinek az ellátására. Tehát az egy sokkal komplexebb és sokkal kiterjedtebb funkcionális romlást is magában foglal. A kiégés viszont ez leginkább ugye a munkával kapcsolatos, meg a hivatás értelmezéssel, és nagyon sokszor pihenésre, vagy esetleg munkaváltásra, vagy terhelésváltásra azért meg tud oldódni, vagy át tud alakulni.
1: Akkor most lépjünk is erre az útra, itt milyen kezelési lehetőségek vannak. Nyilván attól is függ esetleg, hogy milyen mértékű ez a kiégés, annak is vannak fokozatai.
2: Hát nyilván azért nagyon fontos, azt gondolom, és azért is fontos ez a beszélgetés, hogy ezt egy kicsit fölismerjük és a helyén kezeljük, mert hogyha ezt föl tudja valaki ismerni, akkor ki tud egy kicsit lépni ebből az önmarcangolásból, mert nagyon sokszor, ahogy már említettem, tehát azok az emberek égnek ki, akik, ahogy maga a kiégés szó is jelenti, azok, akik már nagyon sokat világítottak. Tehát olyan emberek, akik valóban sokszor tétvégén égetik a gyertyát, ugye ezt is szoktuk mondani, és tehát nem azt jelenti, hogy valaki kiég, akkor már nincs kedve dolgozni, hanem arról szól, hogy ő valóban nagyon-nagyon sokat beletett az életéből a szakmájába, a hivatásába, a segítésbe, és ugye leginkább a segítő szakmáknak a vezető jelensége a kiégés. És nagyon fontos, hogy ezt felismerjék ezek az emberek, mert hogyha felismerik, akkor ki tudnak lépni ebből az önmarcangoló, saját magukat hibáztató gondolati körből, hogy most akkor én már nem vagyok jó lelkész, vagy nem vagyok jó orvos, vagy nem vagyok jó pedagógus, vagy nem vagyok jó szülő, mert már ugye nincsen kedvem csinálni, hanem tulajdonképpen ez a kiégésnek lehet a a jelenséget. Tehát mindenképp az első lépés az, hogy az ember felismerje azt, hogy ő ebben a helyzetben van.
1: Mert ugye ez egy idő után önértékelési kérdéseket is felvet az emberben.
2: Hát persze, ugye a maga a kiégés is ugye a harmadik tünete, ez a kompetencia érzésnek, ennek a hatásosság érzésnek a elbizonytalanodás, hogy én igazából nem is vagyok jó abban, amit csinálok, nélkülön talán sokkal jobban működne, nincs is értelme annak, amit csinálok. Holott ugye annak az embernek általában ez volt az álma, vagy a célja, vagy ebben gyökerezik az egyik fontos identitás kérdése számára, és ugye pont az, amiből ő önértékelését, bizonyosságát, elhivatottságát merítette, az most teljesen bizonytalanná válik, és ez már nyilván vezethet sokkal tovább, akár hangulati probléma felé is, de emiatt ez fontos felismerni, hogy ez nem az ő hibája, vagy nem az ő eredménytelensége, vagy nem az, hogy ő rossz lenne, hanem egyszerűen egy ilyen helyzetbe került bele.
1: És a teljesítő képességet is esetleg már megtörheti picit?
2: Hogyne. Tehát, hogy ez a testi-lelki kimerültség, tehát az, hogy sokkal-sokkal nehezebb neki kezdeni azoknak a dolgoknak, amelyek azelőtt gördülékenyen mentek, illetve maga ez az érzés is csökkenti a teljesítő képességet, hogy az értelem, vagy az értelmiség érzésének a hiánya, hogy az, amit én csinálok, annak van értelme, van célja, van hasznossága mások számára, és hogyha azt látom, hogy ennek semmi értelme nincs, úgyis mindenki csak megint beteg lesz, például ugye egy orvos gondolhatja azt, akkor ez nagyon-nagyon nagyban fogja befolyásolni a teljesítményt, és hát ugye a legjobb bibliai példa a kiégésre, ugye az Illés profétának a története, és ott is nagyon szépen bemutatkozik azt, hogy egy nagyon-nagyon eredményes, egy nagyon effektív cselekvő profétája Illés Istennek, és ugye egy nagyon nagy győzelem után, tehát a Kármelhegyi Isten ítélet után, amikor több mint 400 Baál pap esett áldozatul, és ugye bebizonyosodott azt, hogy az Illés Istene az Isten, tehát hogy az élő Isten, akkor Illés ugye teljesen kiborul ezután, amikor kap egy fenyegetést Jézabeltől, és ő is teljesen mutatja a kiégésnek a tüneteit, hogy azt mondja, hogy nincsen értelme annak, hogy én proféta vagyok, nincsen értelme itt az embereknek prédikálni, mert úgyse hívő senki, csak én maradtam egyedül, és Istennek is azt mondja, hogy hát vedd el az életem, mert én nem vagyok jobb az elődeimnél, nem vagyok én jobb proféta, mint mások, mert amúgy sincsenek az egésznek semmi értelme. Holott ez nem volt igaz, tehát, mert ugye a tények is azt mutatták, hogy dehogy nem, hát volt ennek értelme, hát persze, most kezdett el változás lenne az országban, és ekkor ég ki ugye Illés.
1: És itt ugye hát több szempont miatt, mint más esetben is, nagyon fontos, hogy ugye minél hamarabb felismerje ezt magán az ember, vagy esetleg a környezete az érintett személynek, és akkor ugye a kezelés útjára lehet lépni, amit az előbb ugye itt elkezdett már ön is megosztani velünk, ennek az útját is itt vissza is adom a szót, hogy akkor ha azt a gondolatot folytatja.
2: Hát igen, hogyha ezt valaki felismeri, hogy tényleg a kiégés egy picit az életében jelen van, vagy jelen van az életében, és eltávolodik a munkájától, cinikusan végzi, testi-lelkileg kiverültsége van, nem érzi az értelmét ennek az egésznek, akkor érdemes első körben mindig változtatni. Nyilván, hogyha vannak egyéb tünetek, tehát hogyha valakinek tartósan alvászavarom, vagy tartósan lehangolt, vagy funkcionális dolgai vannak, azok nyilván így ilyen akár pszichológiai, vagy pszichiátriai kezelés, beavatkozást igényelnek, de a kiégésnek a kiégésnek a kezelése az tulajdonképpen egy kicsit az egyensúly újra megtalálása az ember életében, mert ez egy fontos rész, és ekkor lehet egy kicsit megváltoztatni. Ugye Illés, ha már Illésnél vagyunk, ott is pihent Illés, vagy Isten pihentette, etette, altatta, illetve utána megbeszélte vele, hogy figyelj Illés, te most elfáradtál. Tehát, hogy most itt valami váltásra van szükség. És az életünkben is, amikor ezt látjuk, akkor mindig van az embernek lehetősége valahogyan az életét egy kicsit újra strukturálni, ahhoz, hogy az működőképesebb legyen. Meg, hogy újra megtalálja az értelmét. Tehát a pihenés az nyilván nagyon fontos, hogy az ember be tudja építeni az életébe a pihenést. Hát ugye ennek egy nagyon-nagyon különleges és komplex bibliai és teológiai alapja van, amelyet ugye a Biblia azért elénk tár, mert nagyon fontos a pihenés, és nem csak azért kell pihenni, hogy az ember megint csak dolgozni tudjon, mert ugye sokszor ugye ebben a mai modern társadalomban azt mondja, hogy azért kell pihenni, hogy még effektívebb legyenek, hogy még jobban tudjak dolgozni, hogy még több eredményem legyen. Hát az is a tekeretes út a kiégéshez.
1: És ugye beszélhetünk aktív vagy passzív pihenésről is, mindennek ugye megvan a külön célja is talán.
2: Igen, és ugye ebben is fontos, mert van, aki már ugye a pihenésben is ezt a teljesítménykényszert éli meg. Tehát ez egy alapvetően azt is látunk kell, hogy ez egy mivel ugye 70-es, 80-es évekből eredeztethető ez, nyilván nyugati társadalom, és ez a társadalmi struktúraváltozás vagy váltás, amiben benne vagyunk, és egyre inkább kiteljesedik ez, majd erről is egy kicsit tudunk beszélni, hogy azért ennek mi áll a hátterében, azért az embernek így kell egy kicsit így gondolatban ezen változni, meg ezt átgondolni, hogy a pihenés az nem arra való, hogy én utána dolgozni tudjak, hanem a pihenés arra való, ugye Isten is azért rendelte a hetedik napot, ugye a szombat, hogyha az ószövetségi alapkiindulást nézzük a szombathoz, és nyilván az új szövetségben az Úr napja lett nekünk a pihenés napja, Jézus Krisztus feltámadására emlékezve, de ugye a szombat is, a sabbát is arról szólt, hogy fellélegezni, tehát hogy egy kicsit fellélegezni, szétnézni a világban, észrevenni az értékeket a világban, észrevenni Istennek a kezemunkáját a világban, észrevenni a gyerekeimet, észrevenni a családtagjaimat, észrevenni az értékeket, amelyek körülvesznek és amelyek emberré formálnak bennünket. Tehát pihenni nem azért kell, hogy pihenjük magunkat, hogy még többet tudjunk dolgozni, hanem a pihenés az másról szól. Tehát a pihenés az egy fellélegzés, illetve egy másfajta látásmód, hogy észrevegyünk dolgokat a világban, és az valóban tovább tudja vinni, és megőrzi az embernek ezt az értelemérzését. És ez nem fog elveszni, mert ugye a kiégésnek ez az egyik vezető tünete, hogy elveszítjük azt, hogy miért van ennek értelme. És akkor, amikor a pihenés közben, a pihenés nem csak arról szól, hogy még több munkára készülök, hanem arról szól, hogy amit Isten is eltervezett, hogy észrevegyünk, hogy egy kicsit szemlélődjünk a világban, akkor az teljesen más alapokra helyezi az ember életét, és így a munkához való viszonyát is újra és újra. És ezért van szükség az ünnepekre, ezért van szükség a hétvégékre, ezért van szükség a vasárnapnak a megszentelésére, mert ez mindenképp egy nagyon-nagyon erős kiégés prevenció, ami az Isten teremtési rendje.
1: Igen, és ugye ha egységekre bontjuk, ha csak egy-egy napra is gondolunk, akkor ugye az éjszaka is ott van a pihenésre, igen, akkor a vasárnap a hétvégén, de időnként azért picit hosszabb szüneteket is jó, ha be tud iktatni, vagy érdemes beiktatni itt az életünkbe, itt nyáron, télen igazából, akár ünnepekhez kötődően is ugye vannak olyan lehetőségek, amikor néhány nap szünetre van lehetőség, illetve azért egy-két hetes pihenő őket is, ha megteheti az ember, érdemes beiktatni, vagy szükséges is, talán ezt is mondhatjuk?
2: Hát szükséges, igen, mert régebben, amikor az emberiség teljes része sokkal természetközelibb életet élt, akkor ott azért voltak olyan időszakok, amikor nem lehetett úgymond annyit vagy úgy dolgozni, és ez egy hosszabb szünet volt, és akkor meg kellett tanulni beosztani az élelmet, meg készülni esetleg a térre, és akkor az egy hosszabb pihenés jelentett, amikor fel lehetett készülni a következő szezonra. És hát ugye a mai modern társadalmunkban ezek már egyre inkább eltávolodnak tőlünk, különösen a modern ember életéből, és ezért valóban tudatosan fontos ezeket beiktatni, hogy az ember hosszabb ideig tudjon pihenni, és abban is az, hogy mi formálja őt emberré, abban megerősödni a családi kapcsolataiban, az önmagával való kapcsolatában, hogy távolodjon el önmagától, meg az értelemkeresésben, tehát azért valóban nagyon fontosak a napszaki pihenések, a heti pihenőnapoknak a megtartása, de valóban egy ilyen hosszabb időszakok is erre szolgálnak.
1: Ugye most itt munkakörnyezetben történő kiégésről beszélünk elsősorban. Mekkora szerepe van egy ember életében, vagy egy ember tekintetében a személyiségnek, illetve akár annak a családi, vagy baráti, vagy ugye környezeti háttérnek, ami a munkaidőn túl lehetőséget biztosít a feltöltődésre?
2: Mindenképp szerepe van, tehát az, hogyha valakinek vannak emberi kapcsolatai, és azokban színes, akár a családjában, akár a családon túli emberi kapcsolataiban, az mindenképp egy ilyen protektív tényező, egy megtartó erő. Ott tud visszajelzést is kapni az egyén a munkájával, az időbeosztásával kapcsolatban, illetve ő is tud segítséget kérni, vagy ő is jobban meg tudja osztani. Tehát éppen a kiégés már akkor szokta azért az ember utolérni, amikor a munka már annyira elhatalmasodik az életében, és ugye csak az sokszor az számít identitás állnak a forrásává, bálványává válik, mondhatjuk így egy ilyen vallási szóval vagy kifejezéssel, és akkor ugye a bálvány az azt jelenti, hogy a bálványtól várjuk a megváltást, tulajdonképpen az értékünket, azt, hogy amiatt vagyunk fontosak, mert dolgozunk, és amikor az embernek az életében a munka válik a bálványával, és csak az abból meríti az ő önértékelését, akkor valóban ez általában izolálódni szoktak az emberek, és ez is már a kiégés folyamatának a része, és akkor már, mikor kiég, akkor ott van, hogy nincsenek ott azok az emberek, nincsenek már ott azok az értékes családi kapcsolatok, mert ő mindent a munkájába fektetett, de egyebekbe menünk pedig nem. És ezt nem rossz szándékból teszi az ember, mert valóban hivatásból. Tehát például gondoljunk bele egy lelkipásztor életében, azt mondja, hogy hát nekem az Istennek való szolgálat, a gyülekezet, az életem, az a legfontosabb is. És valóban hivatástudatból, elhívásból, Istennek való engedelmességből ezt teszi, viszont nem veszi észre azt, hogy lassan-lassan leépül a családi kapcsolat, hogy minden e köré szerveződik, csak a szolgálat köré leépülnek a baráti kapcsolatai. Igazából a gyülekezeti kapcsolatok sem olyan, tehát értsék jól, valóságos kapcsolatok, de azért nem olyan, hogy most a lelkipásztor, mint ember, hanem nagyon sokszor ugye a lelkipásztor, mint egy tisztségnek a hordozója van jelen a gyülekezetben. És akkor egyedül marad, és akkor, ha pedig egy picit megbillen ez a hivatás, ez a szolgálat, egy rossz visszajelzés, vagy egy gyülekezeti konfliktus, vagy bármi miatt, akkor ott marad a lelkipásztor egyedül, leépült családi meg szociális kapcsolatokkal, egy csalódottság érzésében, hogy ő belefektetett éveket, évtizedeket a gyülekezetbe, a szolgálatba, az Istennek való engedelmességbe, és akkor ott van, és akkor már csak cinikus tud maradni, már csak kimerült, már csak nincs ereje tovább menni, és úgy érzi, hogy ennek nincsen semmi értelme. És ez ugye egy ilyen ördögi kör, és tovább tud vezetni, ezért nagyon fontos, ugye, amit Krisztus Urunk is mutatott nekünk, az az egyensúly, hogy nekem mindig csak annyit kell szolgálnom Istennek, amennyit Isten szolgál felém. Tehát Jézus Krisztus minden szolgálatában ott volt az elcsendesedés, az Istennel való kapcsolat, az ő atyával való kapcsolat, tehát ugye a családi kapcsolatát ápolta meg. Azt is olvasuk Márk evangéliumából, hogy amikor elhívta tanítványokat, akkor azért hívta, hogy vele legyenek, és majd kiküldje őket, de az elsődleges az a velük való kapcsolat volt, és nekünk is a lelkipásztori szolgálatban nagyon fontos ezekre tudatosan figyelni, hogy nem mi vagyunk a megváltó, nem mi vagyunk a Jóisten, ez jó is, hogy így van, nem rajtunk áll, vagy bukik a gyülekezet, nyilván sok a szerepünk benne, meg nagyon fontos, de hogy mindenképp nekünk az egyéb feladatainkat is el kell látni a családban, mint emberként, és az Istennel való kapcsolatra kell nagyon figyelni, mert az Istennel való kapcsolat mindig több, és mindig több kell legyen, mint a szolgálat.
1: És önök lelkipásztorok, és mindenki erőt tud meríteni. A Bibliából, Istentől erőt kaphatunk a mindennapokhoz.
2: Ez így van, csak azért én magam életéből is, meg a lelkipásztorok nevében is mondhatom azt, majd esetleg, ha nem értenek velem egyetek, szóljanak, hogy azért nagyon sokszor a lelkipásztor ugye a szolgálat miatt készül, a szolgálat miatt olvas Bibliát, de nagyon sokszor éppen ez az elcsendesedés, éppen az imádságnak az ideje, éppen a bibliaolvasás, hogy saját magamnak olvassa a Bibliát, annak az ideje, az szinte sokszor kivész a szolgálatból, mert ugye rengeteget kell szolgálni, készülni, akár vasárnapistentiszteletre, akár temetésre, akár keresztülési szolgálatra, akár egyéb megjelenési helyekre, és az a lényeg, ami ugye minket kellene, hogy fűtsön, vagy kellene, hogy újra és újra értelmet adjon a szolgálatnak, az marad ki, és akkor ebben nagyon könnyen meg lehet fáradni. Ugye egy lelkipásztor mondta, hogy ha többet dolgozok én az Úrért, mint amennyit az Úr dolgozik bennem, akkor nagyon-nagyon könnyen fel fog borulni az egyensúly, és hát mi nagyon sokszor ebben élünk, lelkipásztorok, lelkipásztortársaim nevében is mondhatom, és ez nyilván a mi felelősségünk is egyrészt, de sok esetben a helyzet, meg egyáltalán ez a társadalomban, amiben élünk, az beletaszít bennünket egy ilyen eredményorientált dologba, és sokszor az elmélyedés, a szemlélődés az már nem annyira érték a mai világban, hanem az eredmények, a munka, a magunknak a külhajszolása az, ami tulajdonképpen ebben a társadalomban értékké vált. És nem tudom, hogy most ide bekapcsolhatom-e ennek a kiégésnek a mögöttes társadalmi
1: amire az előbb utalt, hogy visszatérjünk rá, természetesen hallgatjuk.
2: Jelenség, tehát hogy azért ebben a régebben ugye a társadalmaink egy kicsit ilyen, ugye erről Byung-Chul Han filozófus ír, ugyanis van egy ilyen nagyon sok könyvet írt ő egyébként, provokatív is sokszor az ő írása, ő a kiégés társadalmáról ír, ez a címe a könyvnek, a kiégés társadalma, a Burnout Society, és nagyon érdekes, amit ír az alap gondolata, hogy régen a kell társadalmában éltünk, tehát hogy meg volt szabva az, hogy hogyan kell élni, mit kell tenni, ugye megmondták az embereknek, hogy hogyan kell dolgozni, ma pedig most már a lehet társadalmában élünk, tehát hogy régen megmondták, hogy neked ezt kell tenned, most meg már azt mondja a társadalom, hogy bármi lehet, hogy lehet sikeres, lehet sportos, lehet tökéletes szülő, lehetsz kiváló szakember, lehetsz influencer, lehetsz mindig produktív, és ez a lehet társadalma, amiben vagyunk, ez ugye ő úgy fogalmaz, Byung-Chul Han, hogy ez a pozitivitás erőszaka rajtunk, hogy bármit megtehetek, ezért, ahogy régebben egymás rabszolgatartói voltunk, most a saját magunk rabszolgatartói vagyunk, és mivel én bármi lehetek, és bármit megtehetek, ezért én teljesen saját magamat kizsákmányolom, anélkül, hogy ez bárki mondaná. És van egy ilyen állandó belső teljesítménykényszer, hogy akkor ezt megtehetem, a másik is megtette, különösen ugye a közösségi médiának a befolyása, akár az idősebbekre, akár a fiatalokra, különösen, hogy most megváltozhatsz, így nézhetsz ki, ezt teheted, ez lehet, ilyen lehet, ide mehetsz, hát ugye rengeteg, és ez a lehet társadalma, ez valóban saját magunk kizsákmányolóivá, és saját magunk rabszolgatartóivá tett bennünket, és már nem kell, hogy kívülről mondják, hanem saját magunk tesszük ezt, és ez igaz az orvosokra, a kutatókra, a vállalkozókra, a vezetőkre, a diákokra, a pedagógusokra, mindenkire, hogy akkor még egyet megcsinálok, még egy projekt, még egy vizsga, még egy nyelvvizsga, még egy edzés, és akkor igazából nem tudjuk kimondani azt, hogy elég. És ez ugyanúgy a hatással van ránk, ez a szemlélet, ez a pozitivista lehet társadalmi szemlélet a lelki szolgálatra is, hogy akkor még egy alkalom, még egy ember, még egy család, még egy, és akkor ugye a számokra figyelünk, és éppen a lelkiségnek a lényege vész el, hiszen a lelkiség az mindig az elmélyülés, az Istennel való kapcsolat, a dolgoknak a mélysége, nem a mennyisége, és ugye Jézus Krisztus ezt éli elénk, ő soha nem a tömegekre utazott, ezt látjuk, ugyan voltak tömegek, akik hallgatták, ő mindig az elmélyülésre, a kapcsolatra, különösen János evangélium mutatja be azt, hogy Jézus Krisztusnak mennyire fontos volt egy beszélgetés, mennyire fontos volt, hogy találkozzon a Samária asszonnyal, hogy találkozzon Nikodémussal éjszaka, és beszélt vele, és nem az volt a lényeg, hogy most ő az összes farizeust összehívja, vagy hogy legyen egy nagy szeretetlendésség, vagy egy nagy meeting, vagy akkor most legyen ennek egy nagy média visszhangja, hanem ő ezekre, amit senki sem látott. Hát persze az Úr látta, meg mi is olvasuk az igében, de hogy neki ezek voltak a fontosak, és mi nagyon sokszor egyházként is, meg szolgálként is elveszítjük ezt a látásmódot, hogy a mélységre, a tartalomra figyeljünk, ne pedig erre a mennyiségére, ne ez a mennyiségre, ne ez a pozitivista erőszak legyen, ami tulajdonképpen ezt a modern társadalmunkat jellemzi, és ha megnézzük a világot, akkor erről szól, hogy lehetsz a saját magad rabszolgatartója, és lesz is az ember. És ez a legborzasztóbb, és ezért van ez egyre több kiégés, ugye vannak olyan beszélések, amelyek azt mondják, hogy 10-20%-a a tábor, de vannak, akik azt mondják, hogy 40-50%-át érinti a dolgozóknak az ilyen jellegű kiégés, azért, mert tulajdonképpen saját magunk rabszolgáival váltunk.
1: Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést, most tartunk egy kis szünetet, ha már ugye az imintiekben is erről szóltunk, de hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Kállai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazinunk mai adásában dr. Kállai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgetünk, és ugye itt az imintiekben a gyülekezeti élettel kapcsolatban, a lelkipásztorok szerepével kapcsolatban szólt nagy tiszteletű úr, és hogyha még maradhatunk a gyülekezetnél, a közösségnél, akkor hogy tapasztalja református lelkipásztorként, gyülekezeti lelkészként, hogy egy közösséghez való tartozás mit adhat az ember életéhez ilyen tekintetben, ugye itt a kiégés témájához kapcsolódóan, a hívő ember kiégésével kapcsolatban milyen gondolatai, tapasztalatai, meglátásai vannak, esetleg ilyen tekintetben fordultak-e már önhöz beszélgetésre, segítségkérésre?
2: Nagyon jó a felvetés, valóban egyrészt a gyülekezet, mint közösség, mint hívő közössége egy nagyon nagy védő közeggé lehet a kiégéssel szemben az egyének életében, hiszen a gyülekezetekben is olyan emberek járnak, akiket szintén veszélyeztethet a kiégésnek a jelensége, hiszen ők is ebben a társadalomban élnek, és ők is sokszor szembesülnek a munkájuk során, esetleg a kiégésnek a jelenségével. És azért a gyülekezeti közeg, hogyha egy élő gyülekezetről beszélünk, ahol valóban Istennel tudnak találkozni, ahol valóban a gyülekezeti alkalmak, istentiszteletek az Úrról szólnak, és úgy meg tudják szentelni a szabadidejüket, hogy valóban az értelemkeresésben ki tudnak teljesedni, és megértik az Isten akaratát az életükre nézve. Ez különösen nagy protektív potenciál a kiégéssel szemben. Tehát a gyülekezethez tartozás, és ezt egyébként a vizsgálatok is egyértelműen igazolják, az egy nagyon nagy plusz és egy nagyon nagy erőforrás, mind a kiégésben, mind bármilyen más élethelyzeti nehézségben. Tehát, hogyha gyülekezethez tartozunk, azért a kiégés szempontjából egy védő közeghez tartozunk. Tehát azért javasolt a gyülekezetbe járás és a gyülekezeti integráltság, hogy integrálódjunk is a gyülekezeti közösségbe. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Viszont, ahogy említettem, a kiégés azokat az embereket fenyegeti, akik nagyon szívesen lesznek másoknak a segítségére, akik szívesen szolgálnak másokért, akik szívesen vállalnak feladatokat a közösségépítés céljából, és hogy gyülekezeteinkben is vannak olyan emberek, akik nagy részt vállalnak a közösségépítésben, közösség működésében, a gyülekezet működésében, presbiterek, gondnokok, diakónusok, nőszövetségi tagok, szolgálók, tehát nagyon sokan vállalják és hordozzák maguk a közösségeket, és éppen ezek az emberek a fenyegetettek megint csak, hogyha kiindulunk az alapkoncepcióból, hiszen azok, akiknek hivatástudatuk van, akik szívesen szolgálnak másoknak, azokat fenyegeti a kiégés, és egyébként az Új Szövetségben is látjuk ezt, hogy Pál apostol is például, amikor Timóteushoz beszél, akkor Timóteusnál is, aki ugye ott szolgált Efezusban, érzékeli azt, hogy talán Timóteust is fenyegeti a kiégés, hiszen rossz visszajelzéseket kap, vannak külső támadások, belső támadások, és azért mondja neki Pál apostol, hogy Timóteus, emlékezz arra a proféciára, amit kimondtunk fölötted, emlékezz arra, hogy neked mi az elhívásod, mert lehet Timóteus is, ugye, hogyha a WHO-s kiégés meghatározást nézzük, elkezdte elveszíteni az értelmét annak, hogy ő szolgáljon ott a gyülekezetben, hogy akkor van ennek értelme? Tehát ilyenek az embereknek, stb. És Pál apostol emlékezteti arra, hogy van értelme is, és ez fontos az életedben. Viszont azért olyat is látunk, ugyanúgy a másik Timóteusi levélben jegyzi meg Pál apostol szomorúan, volt egy Démász nevű szolga, aki hasonló módon, mint Timóteus szolgálta a újszövetségi gyülekezetben, Pál apostolnak is segített, és ő pedig elhagyta az apostolt, de nem csak az apostolt, hanem a hitet is elhagyta. És látunk ilyeneket, én is tapasztalom a saját szolgálatom során, vagy esetleg szolgatásokkal kapcsolatban, hogy vannak, akik elhagyják a szolgálatot, nem csak a szolgálatot, hanem elhagyják a keresztény hitüket is, mert kiégnek benne is, és ez egy hihetetlen belső konfliktust is okoz, és itt is sokszor a fel nem ismerés ennek a jelenségnek, hogy lehet, hogy én a szolgálatban, a túlzott szolgálatban, a túlzott önmagam megüresítésében kiégtem. És itt ugye a közösségnek az a szerepe, hogy ezt észrevegyük egymáson, vagy figyelmeztessük egymást, és azt mondjuk, hogy lehet, hogy most neked egy kicsit pihenned kell, lehet, hogy most egy kicsit más vegy át a szolgálatod, ne csak mindent elhordozd magadon. Tehát ezért nagyon fontos ez a gyülekezet piességbe, gyülekezetszerű működés, és én azt gondolom, hogy a lelkipásztorokkal kapcsolatban is ez fontos, hogy a gyülekezetekben úgy gondolkodjunk egymásról, mint valóban Krisztus követő közössége, amelyben mindenkinek vannak szerepei, szolgálatai, viszont nem kell egy-egy emberre olyan terheket tenni, amit nem biztos, hogy hosszú távon el tud hordozni, és ez a lelkipásztorra is igaz, mert ugye eléggé lelkipásztor központú a mi gyülekezeteinknek a felépítettsége, és előfordulnak azért olyan szolgálat vagy hithagyások, amelyek itt az új szövetségi gyülekezetében is jelen voltak, és a gyülekezeti tagjainknál is ez előfordul, tehát ez egy vezetői felelősség is, másrészt meg egy közösségi felelősség, hogy ezekben az egyensúlyt lássuk meg, és a Krisztusi mintát kövessük a szolgálat és az elcsendesedés egyensúlyában.
1: És ahogy említette is, vannak olyan szakmák, amelyek különösen kitetteknek mondhatók kiégés tekintetében, és ugye itt a segítő foglalkozásúaknak a rendszeres szupervízió is mondjuk egy komoly védelmet jelenthet, ugye a munka környezetnek is, vagy itt a munkáltató is, munkavállaló kapcsolata is sokat befolyásolhat, ugye azon a tünet együttesen, amely akár megelőzni is segíthet ezt a burnout szindrómát, hogyha még egy kicsit a megelőzésről is szólunk, hogy hogyan lehet elébe menni mindennek, amiről eddig szó volt.
2: Igen, tehát ugye ez mindenképp fontos lenne, mert azért alapvetően a segítő szakmában dolgozókat sokszor nehéz erre felé terelni, mint ahogy említettem is, ugye megvan az a meggyőződés, hogy nekem mindig erősnek kell lennem, nekem mindig topon kell lennem, nekem mindig tudnom kell segíteni, és sokszor nem tudunk ugye gyengék lenni, és már egy ilyen kiborulásig vezet el a dolog, amikor meg már egy ilyen nagyon-nagyon csúnya szakítás van, úgymond sokszor már így a hivatással, vagy esetleg a keresztény meggyőződéssel is. Tehát, hogy ezt valóban így tudatosan be kell építeni az életünkbe. Számolni kell azzal, hogy én is lehetek gyenge, vagy elgyengülhetek, vagy lehet olyan, hogy elfáradok, mert az ember nem egy végtelen erőforrás, és ugye nem lehet játszani sem a mentális egészségünkkel, sem a testi egészségünkkel, bár ugye ez nyilván összetartozik ez a kettő, sem a lelki egészségünkkel, tehát mindennek van egy teherbírása is, és ezért a megelőzésben fontos lenne valóban a segítő foglalkozásoknak, amely egyébként ugye papírforma szerint ez így meg is kéne valósuljon, de a gyakorlatban azért nehezen valósul meg. Tehát én segítő szakmában dolgozom, világi szakmában is, meg ugye lelkipásztorként is, és azért szervezett módon azért kevéssé van jelen a mondjuk kötelező szupervízió, vagy kötelező továbbképzés. Ezeket szerintem szervezeti szempontból egy kicsit komolyabban kellene venni, mert éppen a segítő szakmában dolgozók maguknak nem biztos, hogy meg fogják szervezni, vagy nem biztos, hogy azt fogják mondani, hogy nekem erre szükségem van, hanem ugye mennek ezen a kicsit fals gondolati meggyőződésen, hogy nekem ezt bírnom kell, és nekem ezt csinálnom kell, mert én vasból vagyok, és akkor majd én megmutatom. Tehát, hogy a megelőzés mindenképpen egy ilyen szervezettebb szupervíziós struktúrát igényelne.
1: Az viszont ez esetben is megerősítő lehet, ha mondjuk most ugye munkáról beszélünk, hogyha az azonos foglalkozást végzők között is akár olyan emberi, baráti kapcsolat is van, hogy legalább ketten-hárman egymást tudják támogatni.
2: Igen, az mindenképp jó. Tehát azért nagyon sok jó lelki kiskör működik, vagy gyülekezeti csoportok is működnek, ahol vannak olyan gyülekezeti tagok, akik rendszeresen összejárnak, közösen imádkoznak. Házi csoportuk van például. Tehát ezek mind nagyon fontos. Tehát az emberi kapcsolatok, ahol meg tudjuk osztani egymás gondolatot, ahol tudunk valakire számítani, hogy van bizalmam a másik felé, és meg tudok nyílni előtte, és tudom azt, hogy nem bántó szándékkal van felém, hanem segítő szándékkal, akkor ezek mind olyan megtartó erők, amelyek a kiégés prevencióban szerepet játszanak.
1: És mi az a pont már, amikor szakemberhez, pszichológushoz, pszichiáterhez érdemes ajánlott esetleg fordulni?
2: Hát ugye pszichiátert, orvost mindig akkor érdemes keresni, hogyha a tünetek súlyos funkcionális romlást okoznak, tehát akár a munkában, akár a mindennapi teendőkben, akár a családnak az ellátásában, akár a feladatok ellátásában, illetve hogyha testi tünetek is vannak, alvászavar, esetleg önártó gondolatok jelennek meg. Tehát leginkább a funkcionális, súlyos funkcionális romlás az, ami leginkább vezető, és akkor orvosi beavatkozási szükség van. Természetesen emellett pszichológiai vezetése, klinikai szakpszichológusra is ugyanúgy szükség lehet, sőt szükség van, csak hogyha ilyen erős testi tünetek és funkcionális romlás van, akkor érdemes orvosi kezelést indítani, és azt követően pedig, hogyha már azért ez visszaáll, ez a funkcionalitás visszaállnak, ezek a testi problémák, amelyek ugye okoztak nehézségeket, akkor lehet elkezdeni egy olyan terápiás munkát, amelyben az egyén megtalálja azt, hogy milyen összevisszaság, kuszaság van a lelki életében, a gondolataiban, hogy azok egy kicsit kiegyenesedjenek, illetve hogy megtalálja azt az utat, amelyben nem fogja újra kitermelni ezt a kiégés szindrómát, meg ezeket a pszichiátriai tüneteket, hanem egy olyan életet tud élni, amely egy kiegyensúlyozott élet. És ebben mindenképp a pszichés vezetésnek, a pszichoterápiának is szerepe lehet. Ami segíthet, én azt gondolom, hogy az. Tehát egyrészt valóban minden embernek az élete egyéni is megismételhetetlen, és akkor tudunk jó tanácsot, illetve terápiás tervet kidolgozni, akár több szakember bevonásával, hogyha nyilván ismerjük az élettörténetet. De alapvetően igaz az, hogy a lehet társadalom az nem jelenti azt, hogy nekünk a saját magunk kizsákmányolóivá kell válnunk, és először is meg kell az embernek vizsgálni az életében, hogy mik azok az igazán fontos dolgok, amelyekért valóban érdemes áldozatot hozni, meg kik azok a fontos dolgok, akikért érdemes áldozatot hozni. Tehát a prioritásokat mindig újra és újra kell értékelnünk az életünkben, hogy tényleg mi az, ami fontos. És hogyha jönnek jelzések a családunk, vagy az életünkben, akkor azokon mindig érdemes egy kicsit elgondolkodni. Én azt látom sok esetben, és benne esetben, de sok esetben, hogy azért az Istentől nyilván én keresztény emberként, hívő emberként így gondolkodom, Istentől mindig jönnek jelzések az ember életében már akkor, amikor elindul egy ilyen úton, akár a gyerekei részéről, akár a családja, akár a felesége férje részéről, akár a munkahely részéről, akár történik egy baleset, vagy egy betegség, ami egy kicsit figyelmeztet arra, hogy nem biztos, hogy jó az az út, amelyre járunk, és természetesen nem minden balesetnek és nem minden betegségnek ez az oka, vagy ez a háttere, de lehet ez is. És akkor szokott általában ilyen nagyon tragédiává vagy kiborulássá kiteljesedni akár egy kiégés vagy bármi más életnehézség, egy ilyen hajótörési tulajdonképpen, amikor az ember ezeket a jelzéseket nem veszi észre, mert mindig vannak úgy jelzőtáblák, hogy figyelj, itt lassítani kellene, itt meg kellene állni, itt lehet, hogy meg kellene fordulni, egy másik irányba kellene elindulni, és én nagyon sokszor azt látom, hogy az ember, amikor bölcstelen módon és önmagát kizsákmányolva, és ezeket a jelzéseket nem figyelembe véve megy mégis előre, és nem akar lassítani, nem akar változtatni, akkor nagyon sokszor ez ilyen hajótörésé tud kiteljesedni, és Isten még akkor is kegyelmes nagyon sokszor, de ezt nem tudjuk, és nem lehet az Isten kegyelmével, meg a saját életünkkel sem játszani, hiszen mindenkinek egy élete van, és abban az életben

0: vannak szakemberek, akiknek lehet fordulni, de mindig érdemes azért ezeket a jelzéseket is komolyan venni.
1: Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, amit tisztelettel, szeretettel köszönök meg dr. Kálla Imre református lelkipásztornak, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorának, felnőtt és gyermekpszichiáternek. Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, gondolatokat.
0: Én is köszönöm, hogy itt láttam és elmondhattam.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől. Szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente balesetek, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta Magyar Péter példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, ezt közölte a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek digitális állampolgárság vagy központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban július 18-án és 19-én, szombaton és vasárnap kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás július 20-ától hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. Míg Budapesten 40 millió forintból jellemzően csak egy mini garzon vásárolható, addig a nagyobb vidéki városokban akár családi házat is lehet találni ezen az áron, az Otthoncentrum szakértői szerint. A közlemény azt írja, a 40 millió forintos árszint jelenleg elsősorban a nagyobb vidéki városokban kínál valódi választási lehetőséget. Budapesten ez az összeg inkább a belépő szint, amely jelentős kompromisszumokkal jár együtt. A régió központokban és a megyei jogú város a fővárosinál jóval kedvezőbb helyzetben vannak a vevők. Az átlagos négyzetméter árak alapján a régió központokban 40 millió forintból 41 négyzetméteres téglalakás, 43,5 négyzetméteres panellakás vagy 55 négyzetméteres családi ház vásárolható. A megyei jogú városokban pedig ez az összeg már átlagosan egy 55 négyzetméteres tégla vagy panellakásra, illetve egy 77 négyzetméteres családi házra is elegendő lehet, írja az Otthoncentrum elemzése. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést, ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. Mint írják, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldal arra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, ne adja meg sem személyes, sem bankkártya adatait, hanem törölje az üzenetet. Jelezték azt is, hogy a rendőrség elektronikus ügyintézési felülete kizárólag az ügyintézés.polisz.hu webcímen érhető el. A következő napokban a Dunántúlon és északkeleten várható több eső, az Alföld egyes részein azonban tovább folytatódik a szárazság, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt napok esői záporai átnedvesítették a talaj felső 10, néhol 30 cm-es rétegét, de az ország túlnyomó részén nem, vagy csak alig esett, így a teljes felső 1 méteres réteg rendkívül száraz. Az Alföldön 140-170 mm, a Dunántúlon a délnyugati tájak kivételével 110-150 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez. A hőmérséklet a Dunántúlon 3-4 Celsius fokkal, keleten 1-2 fokkal alakult magasabb, gyorsabban az ilyenkor szokásosnál. A kolászosok idén a száraz-meleg időjárás hatására a szokásosnál hamarabb beértek, így az aratás is hamarabb elkezdődött, az ország nagy részén már be is fejeződött. A termés átlagok meglehetősen alacsonyak. A napraforgó virágzik, de többfelé látni már a virágzás végén járó táblákat, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, írja Hungaromet ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati, északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A Bogyós Gyümölcs Kertész. Szent Péter Esernyője.
2: Házasságon innen.
0: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
0: Zsoszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
7: 29. Négy napig nem látták egymást, bár Quintipornak több jutott esőből, lucsokból, szélből, Tit betegedett meg. Trula ágyban tartotta, öntögette bele a marrubium levél főzetét, és rakta elébe a fiúk követeit. Kis rózsaszín kagylókat és lila csigákat, amiket a tenger kertjéből dobáltak partra habok a nagy viharban. Vérbélű nagy fügéket, az egyiknek föl volt repedve a bőre, s mintha fogak helye látszott volna benne. Tit ezt az egyet vette kicserepesedett szájára, szívott belőle egy kis édességet azon a helyen, ahová harapást képzelte, a többit neki adta Trullának. Csokrok, piros, fehér és kék bogyókból, sárga levelek közt, ezekben ráismert azokra a bokrokra, amelyek rejtekhelyüket védték a romok mögött. Cerapuszillák, annyi piros viasztáblácska, hogy alig bírta őket egy kézzel összefogni. Legjobban szeretném őket kidobni a küldőjükkel együtt, morgott a dajka. Miért haragszol rá, öreg párka? Köhögött a lány. Mert nem tudott rád vigyázni, aranyvirág. Titt fölült az ágyban. Ha még egyszer ilyet mondasz Trulla, akkor a fejedhez vágom a kocsvalékodat a marrubiumos csészével együtt. És ilyen átizzadva kiszaladok az utcára. Ezt akarod? Trulla elvigyorogta magát. Hát, beresszem, szemem fénye. Bizonyosan nem kell érte Alexandriáig szaladnom. Mindig itt tördösi a kezét a küszöbödön. Azt hiszi, már meg is haltál, csak nem akarom neki megmondani. Fogadok, hogyha beeresztem, még engem is megcsókol örömében. Akkor jó, feküdt vissza a lány, nem kell beereszteni. Elkapná tőlem a bajt. Mondjak neki valamit? Kivett a csokorból egy csipkebogyót, ketté harapta, és a felét átnyújtotta a dajkának. Mondjad, hogy ezt én küldöm neki. Szenverés ellen való korall kisfiúknak. Sorra vette a viasztáblákat, és addig olvasgatta őket, míg kívülről nem tudta valamennyit. Éjosz a harmatöntő, sáfrány színű ruhában, piros-fehér lovával nem jár az ég keletjén, mióta Tit a napfény, nem nyitja ajtaját meg, s gránátvirág azóta nem hajnal harmatában, saját könnyében fürdik. Kisfiú mosolygott, s mind berakta a táblácskákat a fej alá. Csak azt tette a szívére, amely a boldogok szigetéről szólt. Az óceánusz parttalan habágy a csipkefodra közt, hol sisteregve oltja ki piros fákjáját Héliosz, ott ring a boldog fénysziget. De jaj, csak árnyak laknak ott, élő azt el nem éreti. Nem hervadó mezőire, még a nap is csak halva jut. Ezt addig mondogatta maga elé, hogy aztán álmában se tudott menekülni tőle. Csak az álom tette bátorrá és diadalmassá az ébrenlét józansága fölött. Homlok szalagjával és arannyal szőtt virágos övével összekötözte kezét lábát gránátvirágnak. A vállára vette, mint súlytalan bárányt, és vitte egész odáig, ahol Atlasz tartja az eget a vállával. Az óriás nagyon komor volt, és nem felelt neki, amikor azt kérdezte tőle, merre kell menni a boldogok szigetére. De ő nem ijedt meg, megkínálta abból a fügéből, amit gránátvirágtól kapott, Megsimogatta a bokáját, mert csak azt érte föl, megmondta neki, hogy nagyon sajnálja, és hogy ő már rég megszabadította volna magát, ha ő volna Atlasz. Mivel te? Kérdezte a titán. Azzal, hogy betörte volna fejével az eget, felelte ő bátran. Az óriás erre elnevette magát, és megkérdezte tőle, kicsoda ő, és mit visz a hátán. Én kis tit vagyok, felelte ő, és el akarok jutni ezzel a kis bárányjal a Boldogok szigetére. Akkor neked is be kell törnöd a fejeddel az eget, kislány, kacsintott rá az óriás, és megsúgta neki, hogy a Boldogok szigete nem nyugat felé van, hanem kelet felé. Erre ő visszafordult, és ment, egyeken, völgyeken keresztül, éjjel-nappal, úgyhogy már térdig elkopott a lába, mire elért egy falusi házhoz, aminek a kapujára az volt kiszögezve aranybetűkkel, Boldogok szigete. A kapu be volt zárva, ő elkezdett sírni, a báránykös bégetni kezdett, erre megnyílt a kapu, és ott állt a kígyóhajú medúza, és sziszegve kérdezte, mit akartok? Ő erre elnevette magát, mert a hangról megtudta, hogy a medúza Romula nagyanya. És erre az is nevetett, sarokra nyitotta a kaput, és azt mondta, gyere be, kislányom, a kisfiúval együtt. Aztán becsukom a kaput, és nem eresztek többet be senkit. Maxenciusz se? Kérdezte ő. És erre Romula nagyanya kivett a kötője alul egy nagy kenyérsütőlapátot, és megígérte, hogy azon hajítja be a princepset a sütőkemencébe, ha ide mer jönni. Sok összevisszaságot beszéltél az éjszaka álmodban, mondta másnap Trulla. Már látom, hogy addig nem múlik el a torokgyíkod, míg az igazi orvosságot be nem veszed. Szerzett valahonnan szárított gyíkot, és azt Esculapius templomának küszöbén megtörte famozsárban, fatörővel, lehúzván az ujjáról a vasgyűrűt, amit mocsaras vidéken a malária ellen kellett viselni. A gyíkport nyers tojásba keverve nyelette le a beteggel, és ez csak ugyan használt neki. Bár lehet, hogy az a levél is segített talpra állítani titet, amelyet Galerius gyorsfutárja hozott Szirmiumból. Ugyan mintás sejmeket is hozott, amelyeket Trulla bontogatott addig, míg ő a levelet olvasta. A dajkának az a sejem tetszett legjobban, amelyeken erotáktól körül táncolt Hymenaios egy leeresztett függönyű nyoszolja előtt fújta el fáklyáját. Én már láttam egy-két nászágyat, lelkendezett Trulla, de ilyen szépet még nem. Ezt még én is vállalnám. Édenéz, aranyvirág! Tit odanézett, és azt mondta, nagyon szép. Délután már kimentek a romok mögé, fogták egymás kezét, de keveset beszéltek. Mindegyik olyan sápatnak és szenvedőnek látta a másikat, hogy egyik se akart olyan szót kiejteni, amely szívet fájathatna. A fiú félénk is elfogódott volt, mintha minden bátorságát kiadta volna a versében. A lány szeme egyszer rátapadt a gránát virágszín szájára, de azonnal megfojtotta szülemlő vágyát. Milyen csönd van, mondta halkan. Lépni is alig merek, mintha nem volna szabad valakit fölébreszteni. Már nem voltak se pillék, se gyíkuk. A nagy szél kitört egy fát, és megtépázta a bokrokat. Az egyikről szétzilált madárfészek csüngött le, néhány zöldes aranyba játszó bíbortollal. A lány fölvett egyet, aztán visszadobta az elszáradt levelek közé. Vége az alkyónei napoknak, gránátvirág, mondta nyugodtan. Vége a nyárnak, kis tit, próbált a fiú ugyanazon hangon felelni, és elmaradva a lány mögött felvette a tollat, amit az eldobott, és az övébe rejtette. Még egyszer körülnéztek, mert mind a ketten érezték, hogy ide nem jönnek többet. Mire leértek, teljesen elakadt a szavuk. Tit fáradtnak látszott, Quintipor belekarolt, így mentek a parton egész addig, ahol a villák kezdődtek. Ott csöndesen kihúzta a karját a fiújéból. Nem haragszol, gránátvirág? Tudod, itt már nem szabad. A fiú most már még ijedtebb lett, és elhatározta magában, hogy nem lesz többet terhér a lánynak. Hívás nélkül semmi esetre se keresi föl. Legalább aznap nem. Fél óra múlva már indult hozzá. Fele úton találkozott vele, mintha most megörült volna neki. A szeme majdnem olyan vidáman fény lett, mint azelőtt. Hívatni akart a gránátvirág. Elkísérsz a becsületes és udvarias Septumánuszhoz? Veszel nekem olyan körömollót, amelyikkel nem vághatom meg magamat? Nézd, hogy jártam. Elébe tartotta a bal kezét, és mutatta, hogy elnyírta egyik ujját. Nem merte megcsókolni, hát ha itt se szabad, csak rá lehelt. Ugye most már nem fáj, Kistit? Nem fáj, vörösödött el, és becsavargatta a megsebzett ujját egy selyemszalaggal. A piacon nagy csoportosulást találtak a hirdető táblák előtt. Megnézzük, ha akarod, Kistit. Mire odaértek, már oszladozott a tömeg. A sejembe öltözöttek nevettek, egy zöld kötényes varga azt sóhajtotta, hogy bár inkább az adót szállították volna le, és erre egy öreg hintóhordó, színnyaklóval a nyakában azt felelte általános tetszés közben, de legalább adóba fogadnák el az asszony. Némelyik polgár nem csak a hátralékát fizetné be, hanem még előleget is adna. Diocletianusnak az az ediktuma volt a táblán, amelyet a családi élet tisztaságának védelmében adott ki, megnehezítvén a házas felek elválását. Olvasd csak, gránátvirág! Nekem megfájósodott a szemem, mióta megbetegedtem, kérte a lánya fiút. Hiszen nekem még úgyse voltál felolvasom. Mennyi minden elmaradt, amit terveztünk. Quintipor olvasott. Ájtatos és vallásos gondolkodások előtt minden tiszteletre méltónak és Isten félelemmel megfigyelendőnek látszik, amit a római törvények szentnek rendeltek el. Mert így kétségtelen, hogy a halhatatlan istenek, mint eddig, ezután is kegyelmesen és barátságosan bánnak a római néppel, ha mindenki a mi védőszárnyaink alá helyezkedik, és mindenképp jámbor és tisztes életet folytat. Mert csak azt tart meg bennünket, ami szent és tiszteletre méltó. S Róma azért emelkedett oly magas polcra az istenek kegyelméből, mert törvényévé tette a bölcs jámborságot és a szemére mérzett tiszteletét. Amiként ősi törvényeink szentnek minősítették, és az istenek védelme alá helyezték a házasságot, a lány itt megelégelte a felolvasást. Azt mondta, megfájósodott a feje, úgy látszik, nem aludta ki magát, s talán a betegség is bujkál még benne. Kérte a fiút, kísérje vissza, s ne haragudjon, hogy az ollóvásárlást nem ő rá bízza. Ahhoz Trulla mégiscsak jobban ért, mint gránátvirág, de ha nagyon akarja, együtt is megvehetik valamelyik nap. Csak ugyan nagyon sápat volt, s a nézése zavartá vált. Visszafordultak. Egyik házból, amely előtt elhaladtak, jajgatást hallottak. Alott sírató asszonyok kántálták el a szokott gyászdalokat. Nekem is meghalt az apám, mondta Quintipor csöndesen. Nem várt részvétnyilatkozatot a lánytól, bár eszébe jutott, milyen szépet mondott neki egyszer Quintus, s Tit fehér kezét is látta a kertész borostás állán. Meghatotta egy kicsit a jajgatás ritmusa, és arra gondolt, úgy sírte Szaprícia is, mikor ura a látó szemét is behunyta. Minél jobban elérzékenyedett, annál rosszabbul esett neki a lány száraz válasza. Meghalt az apád, de jó neked, gránátvirág. De rögtön ráeszmélt, hogy Tit félre beszél. Most már nem törődött vele, mit szabad, mit nem. Magához szorította a karját, és inkább vitte, mint vezette hazafelé. A lány nem tiltakozott, nyilván nem is sokat tudott magáról. Azzal bízta rá Trullára, hogy rögtön tegye ágyba, mégpedig puhába és melegbe. A dajka bosszus nevetéssel förmett rá. Hát te mindenbe belekotnyeleskedsz? Azt is tőled kérdezzük már meg, hogy milyen ágyba feküdjünk? Mintha nem tudnánk mink azt magunktól is. Mit szólsz hozzá, aranymadaram? A lány nem szólt semmit, szinte élettelenül zuhant a Dajka karjába. Mintha az a kis eszmélete is elhagyta volna, ami eddig talpon tartotta. Másnap korán felzörgették Vintiport, aki csak hajnalban aludt el, s rossz álmokból riadozott föl. Quintus jelent meg neki liktor ruhában, és vasvesszővel verte a hátát, de az az érzése volt, hogy az olyan puhán üt, mint egy virágos narancsál. Miért Trulla? Kiáltott ki az örgetésre. Nem Trulla volt. Férfi hang felelt, s amint ajtót nyitott neki, egy liktor állt előtte. A kumeai prefektus hívatta. Gyaloghintót is küldött érte. Gyaloghintót? Nekem? Ütközött meg Quintibor. Szigorú törvények szabták meg, kinek mi szabad, s a rabszolgát még előkelő állásban sem illette meg gyaloghintó. Ha te vagy Quintibor, a Sacra Memoria Magistere, akkor neked. Csak este felé tért haza, akkor is gyaloghintón, s egyenesen Tithez vitette magát. Trulla mérges toppantással fogadta. Hol tekereksz egész nap? A Nobilissima minden minutumban szalajtott utánad. Most már te szaladj ő utána. Lent vár a nagy sétányon, azon az oroszlán fejű padon, amelyik a legközelebb van a tengerhez. Quintibor nem is szaladt, hanem repült, mintha Merkúriusz szárnyai jöttek volna ki bokáin. Nem kellett kerülgetnie senkit. A nagy szél bájé tündöklő emberpillangóit és jégmadarait is elriasztotta és szétszórta. A lány már messziről lengette feléje bő ujjú ruháját. Ezt még soha se látta rajta. Olyan színe volt, mint a skarláttakarónak, amely alatt először látta az antiókiai szent palotában. Jó kedved van, gránátvirág nyújtotta eléje mind a két kezét. Nem, nem, most ne szólj semmit, majd aztán. A nap már a hegyen ül, látod? Segíts nekem nézni, és simogasd a kezem. Mind a két kezedbe fogjad, melegítsd, úgy, mint egyszer. A tenger olyan színű volt, mint titruája. Néha megremegett, mintha lélegzetet venne, s kis fodrokat vetett a közeledő dagály hírnökeit. Csónak nem szántotta, csak messze-messze ködlött egy vitorlás, ahol a víz és az ég egybe mosódott. A gömbölyi hegyek úgy ülték körül a tengert, mint beborozott piros öregek, de fölöttük már ezüst fájtlak kezdtek összesűrösödni. Hirtelen sötét lett. A nap eltűnt, és hosszú sugárküllőit is gyorsan behúzta a fekete felhő mögé, amely elébe tolakodott. A felhőnek ezüstös volt a széle. Ebből tudták meg, hogy mögöttük már magasan áll a hold. A lány keze megremegett. Csókolj meg, gránátvirág! Fordította felé az arcát is. Kitágult szemét, amelyet ezüst csillámokkal töltött meg a hold, lehunyta. Nagyon csókolj meg! A fiú addig csókolta, míg sóízt nem érzett a szája szélén. Ilyetten kapta vissza a fejét. A lány lezárt szeméje alól patakzott a könyv. Először, amióta ismerték egymást. Kistit, te sírsz? Kapta meg lefogyott vállait a fiú. Érezte, hogy görcsös szokogás rázza. Kistit, nézd rám! A lány kinyitotta a szemét. Elállíthatatlanul ömlött belőle a könyv, de azért mosolygott. Köszönöm, gránátvirág. Mit köszönsz, Kistit? Hát te mit köszöntél nekem az utolsó versetben? Köszönöm, hogy te vagy. Az órát köszönöm, amelyben fényül nyert e világtalan világ. Köszönöm, hogy kezed kinyújtottad felém, s árnyául elfogadtál sugárzó életednek. Hangja hirtelen suttogóra vált. Megkapta a fiú kezét, és felmutatott az égre. Nézd! Nézd! A hold ilyetten sápadt korongja két felhő közé került. Az egyik nyitott szájú, hosszú krokodilt ábrázolt, a másik ágaskodó oroszlánt. Nem akarom, hogy nézd! kiáltott a fiú, és erőszakkal maga felé fordította a lány fejét. Hallgass rám, kis tit, örömet mondok neked. Fölugrott, és kiegyenesedve állt a lány elé. Ma felszabadított a császár, úgy, ahogy a törvény kívánja. A kumeai prétornak küldte a parancsot, hogy közölje velem. Palotát is kaptam tőle, a Via Nomentánán. Lovagi rangot a Trabeával és a gyűrűvel. Most már mindenki előtt foghatom a kezedet, kistit. Letérdelt a lány előtt, és ölébe akarta hajtani a fejét. Az azonban maga is térdre ereszkedett, oda mellé, és azt felelte neki, míg arcát újra ellepték a könnyek. Én, gránátvirág, én most már megmutatom neked a lelkemet. Én már Antiókia óta mennyasszonya vagyok Maxenciusnak. Holnap jön értem a princeps hajója. Mi nem látjuk többet egymást, gránátvirág. Légy boldogabb, mint én. Könnyedén a vállára támaszkodott és fölállt. Fintipor pillantás nélkül merett rá, térden maradva. Még egyszer lehajolt hozzá, és megcsókolta a haját. Sohasem szerettem mást, gránátvirág, csak téged, és esküszöm neked, hogy soha se fogok mást szeretni. Fölemelte jobbját az esküdtevő mozdulatával, és kereste az Isten szobrot, amelyet ilyenkor meg kell érinteni. Rátette kezét a bullára, amely benne az antiókiai keresztecskével összetűzte nyakán a ruhát. Erre a leány bullára esküszöm, gránátvirág. Aztán elment, lehajtott fejjel, tántorogva, háromszor is visszafordulva. Quintipor nem ment utána, nem is látta elmenni. Feje lekoppant a padra, már hajnalodott, mire magához tért, és hazavászorgott. Negyedik rész. Róma vagy a vérkönyve. 30. Az Anulinus palota új rész előtt olyan szoborrá merevedett a két őrszem, akár a kapuboltozatot tartó kariatidák. Az egyik mogorva római, sisakos, lándzsás, prétoriánus. A másik bőrsüveges, bőrzek és perzsa. Övében arci késje. Alig csörömpölt be köztük Maxentius a kapun, aranyláncosan, fémtalajos sisakban, széles ibériai karddal, páncélmelvértel, a perzsa rákacsintott a rómaira. Ez is szép új féri. Kiféle ez? Nem ismered a gazdát fiát? Nem vagyok beismerkedve az idevaló nagykutyákkal. Numidiában szolgáltam én, onnan rendeltek haza a triumfusra, mint oroszlán kísérőt. Az Augustus fia ez. Most volt az esküvője az őszön, de már többet van a mi úrnőnkkel, mint a feleségével. Ha jobban iszlik neki az idegen érce, mint a maga tyúkja, vigyorodott el a római. De hogy idegen, mutatott a perzsa vállal, kézzel, hogy ő milyen beavatott ember. Megszokhatta az úton, elég soká tartott. Micsoda út? Hát, hogy a világszépit hoztuk, intett hátra a fejével a palota belseje felé, a gazdám lányát. Én is oroszlánt kísértem, de nőstényt. Megszelidítette ez a, minek is hívják? Maxentius. Leszedte a körmit, mi? Kérdezd meg Babeket. Babek a perzsa királylány fő eunukja volt. Fülönfüggős, kövér öreg ember. Szőnyeget csomózott az átrium keleti oldalán, és minduntalan a körmét fúvogatta. A princeps a herérthez fordult. Úrnőd, ablakából lesi türelmetlenül a királyok királyát. Maxentius fölpillantott az ablakra, de már csak egy tűszínű fátyol ellebbenését látta. Mire fölért, Hormizda már tükre előtt ült háttal az ajtónak. Titanilla, tört ki a meglepetés kiáltása a princepsből. Eddig csak nemzeti viseletében látta a királylányt, keleti kaftánban, sejem bugyogóban és dús haján drága köves turbánnal. Most a perzsa divatból csak a tűzszínű fájtlat tartotta meg, s római ruhájában, a fehér nyakát szabadon hagyó feltűzött hajjal hátulról csak ugyan össze lehetett téveszteni Galerius lányával. Hormisda bosszusan vonta össze sűrű fekete szemöldökét, és nem fordult meg a felkiáltásra. Homlok szalagját igazgatva még jobban belehajolt tükrébe, s nem véletlen mozdulattal megsegítette Kítonát abban a szándékában, hogy lecsúszson válláról. Titanilla, most már szinte magán kívül kiáltott a princeps, s ledobva sisakját odarohant a lányhoz. Örhöngve kapta magához, csókolva vállát, nyakát, haját, száját. Hormisda félig vonakodva kínálta magát, s csak akkor szólalt meg, mikor újra visszaülhetett a tükre elé. Mind leszetted a festékemet, szedte elő pamacsait. Örülök neki, Cézár, hogy ennyire szereted a feleségedet. A princeps nem vette észre a gúnyolódást, nevetve dobta magát végig a heverőn. S ez újság az én feleségemnek? Nem engem csókoltál, Titanilla nevét kiabáltad. Eljuttasd eszembe azt a sápat lárvát. Hát azért menekülök ide hozzád, hogy te is vele gyötörj, éppen te. De hiszen te süvöltözted a nevét, Cézár. Maxentius elvörösödött, s hogy zavarát palástolja, bosszúságot tettetett. Miért hív Cézárnak, Hormisda? Nem tudod, hogy az a fejembe kerülhet, ha meghallja valaki? Itt Rómában, ahol mindenki a mi emberünk, Babek úgy mondja, nem te ígérted nekem a hajón, hogy esztendő múlva Cézár lesz az uram, kettő múlva Augustus? Úgy is lesz, Hormisda, ült fel a princeps, s az ölébe húzta a királylányt. Galerius megnyerte a dunai légiókat. Bátyád megvásárolja ügynökeivel a keletieket. Apámért rajonganak a katonái. Ügyes ember vagy, Cézár, de azért én is tudok ám a madárléppel bánni. El is várom a feleségemtől, ringatta ölében a princeps, és hol az egyik fülébe cuppantott bele, hol a másikba. Melyiktől? Vetette magát hátra Hormisda. Hát van nekem más feleségem, mint te. Az ölelés szerelmes volt, de a hangban keserűség bujkált. Te érdekes, bontakozott ki Hormisda, Quintipor is azt mondja, hasonlítok a feleségedre. Quintipor? Igen, a lovag, aki a palota másik szárnyát lakja. A rabszolga? Gyulladtak ki a vörös szeplők a princeps lóarcán. Az merészel téged megnézni és hasonlítani valakihez? De Cézárom, hát elfelejted, hogy Quintipor a császár kegyence, és hogy neki kell majd engem Nikomédiába kísérni az udvarhoz, ha megunom magam Rómában? Nagy kegyben lehet, mert külön is lelkemre kötötte a császár, amikor összeismertetett bennünket, hogy legyek vele barátságban, és akármi kívánságom van, csak vele közöljem. A császár már nem tudja, mit beszél, állt fel dühösen a princeps. Azt hisz, az egész világ az ő Antinousza körül forog. Hát nem természetesebb lett volna, ha én rám bíz, akivel idehozatott? Hormisda megcsiklandozta a princeps tenyerét. Hol az eszed, Cézárkám? Hát honnan tudhatná a császár, hogy te minden héten ott hagyod a dominádat és ide lovagolsz, Mediolánumból, az igazi feleségedhez megkérdezni tőle, hogy mit csinál az étvágya? A királylány nevetett, de amaz elkomorodott. Erre aztán Hormisda is durcás képet vágott. Persze, ezt nem szeretett hallani. Hát nem örülnöd kellene annak, hogy mire kikiáltanak Cézárnak. Akkorra már a gyermekedet is beletakargathatod a bíborba, és bemutathatod a légióknak. Máskor is szóba került már ez, de akkor a princeps vagy szitkozódott egyet, vagy tréfával ütött el a dolgot. Most leült Hormisda mellé, és nyugodtan elmagyarázta neki, hogy sok van a száj és a kehely között. Minden attól függ, mire szánta el magát a császár, akinek az egészsége nagyon megromlott. Ahogy a triumfus után elhagyta Rómát, és hazaindult Nikomédiába, Ravennában megbetegedett, és most már harmadik hónapja ott nyavajog. Nem ágyban fekvő beteg, de sok baja van a gyomrával, és nem tud aludni. Lehet, hogy hirtelen éri valami, az is lehet, hogy maga jó szántából leteszi a bíbort, de legjobb volna az, ha adoptálná őt. Maximianus bízik benne, hogy rá tudja erre venni. Akkor kockázat nélkül kezükbe kerülne a hatalom. A Fláviuszok az istentelenek kiirtásával elvesztették minden támaszukat, és valószínűleg hajlandók lesznek békés megegyezésre. Akkor aztán könnyű lesz elbánni Galériusszal, akinek vissza fogja adni a lányát. Ő azt hitte, nőt vesz feleségül, nem kísértetet, akinek mindjárt meghidegszik a szája, mihelyest meg akarják csókolni. Galériusznak be kell látnia, hogy ő nem takargathat a bíborába egy halott élettársat, aki sohasem fog gyermeket ringatni az ölébe. Ormizda csak úgy nyelte a princeps szavát. Már rég ezt szerette volna hallani. Nyújtotta neki a száját, amely nem hidegszik meg a csóktól. Csak hogy a dolgot nem szabad elsietni, magyarázta aztán tovább Maxentius. Nagy hiba volna Galériuszt ellenséggé tenni addig, míg baráti szolgálatot tehet. A császár ad a szavára, s Maximianus azt reméli, hogy az adoptálás gondolatát ő oldhatná bele legtöbb reménnyel, s Galérius nyilván hajlandó is lesz erre. Egyrészt azért, hogy a Fláviuszokat, akiket halálosan gyűlöl, ezzel elzárja a hatalomtól. Másrészt, mert abban a hitben ringathatja magát, hogy lánya révén mégis az ő vére fog uralkodni a római birodalom fölött. Érted most már, istennő, miért nem szabad azt senkinek tudni, hogy ki az én igazi feleségem? Értem, Cézár, vittyeztette le Ormizda duzzadt ajkait, csak azt nem tudom, hogy ki lesz akkor a te gyermeked apja. Maxentius néhányszor végigjárt a szobát, aztán elmosolyodott, s ami szelencét, vázát, tükröt, asszony szépítő szerszámot talált az asztalon, azt kihordogatta a szobából. A lány elgondolkozva nézett maga elé, és csak akkor ocsudott fel, amikor a princeps Apolló kis arany kvadrigáját is megmozgatta a szoba közepén álló malakit oszlopon. Mit csinálsz, Cézár? Életbiztonságomról gondoskodom. Elrakok mindent a kezed ügyéből, amit hozzám vághatnál. De ettől nem félek, mert ez nekem is nehéz. Miben töröd a fejed, Cézárom? Te, istennő, tetszik neked ez a Quintipor? A lány nem szólt, csak rámeresztette nagy fekete szemét. Látod, arra gondoltam, amit az elébb mondtál, hogy a császár szeretné, ha jó barátságban lennél vele. Hát nézd, én se bánnék egy kis jó barátságot, de csak egészen kicsit, tudod, csak annyit, hogyha valami baj lenne, és ha szükség úgy kívánnál, célzást tehess a lovagra. A császár nagyon szigorú ember az ilyenekben. Világtól elmaradt régi fajta öreg, de a kegyencének és a kegyence miatt mindent elnéz a császár. Ha ugyan, az lesz még akkor. Megértesz engem, istennő? Adarva beszélt, hogy minél előbb túlessen rajta, és el volt rá készülve, hogy a lány első dühében őrültnek fogja mondani. Nem ismert ránézni, és így nem vette észre, milyen pokol gyulladt ki a lány fekete szemében. Felelete váratlanul okos, és hangja meglepően nyugodt volt. Zoroaster se gondolhatott volna ki bölcsebbet, Cézárom. És én mindenre kész vagyok, te érted. Még arra is, hogy elcsábítsam a császár kegyencét. Azt nem kívánom, fortyant föl Maxentius. Én csak azt gondoltam, hogy jó lenne, ha megfordulnak körülötted, és látnák veled. Igen, Cézárom, te magad is mindjárt látni fogsz vele. Mielőtt a princeps tiltakozhatott volna, tapsolt, és megparancsolta a besiető eunuknak, hogy hívják át a palota másik szárnyából Quinti porlovagot. Elég csábító leszek így? Billentette egy kicsit balra a fejét, epedően nézve Maxenciusra, aki dühösen csatolta fel a kardját. Hogy hasonlítok jobban Titanillához? A hajamba tűzöm az ibolyát, vagy ha a mellemre illesztem? Persze ehhez tű is kellene, és én barbár vagyok, nekem nincs római tűm. Kérlek, Cézárom, ha legközelebb megtisztelsz, keresd elő valahol a feleséged bulláját, amit ő a házi oltárára tett, amikor a nászágyból kilépett. Babektől hallottam, hogy nálatok ez a szokás. Talán nem is kell ellopnod, Titanilla úgyis ideadja, ha az én nevemben kéred, neki már úgy sincs arra szüksége. Hiszen ő asszony, én meg lány vagyok, aki most készülök legényt csábítani. Parancsolatodra, Cézárom. Az eunuch már akkor jelentette is a lovagot, és elhúzta előle az ajtó nehéz perzsa függönyét. A fiú a trabeát viselte, a bíbor csíkos köpenyt, és üdvözlése emelt jobbján ott ragyogott a lovagi aranygyűrű. Megemberesedett, s a sápatolt is, annyira méltóságos és előkelő, hogy Maxentius kezet nyújtott neki. Quinti port azonban még ez a meglepő leereszkedés se zavarta meg. Először a barátságos a mosolygó hormizda előtt hajtotta meg a térdét, csak aztán adta meg a hódolat hideg jelét a princepsnek. A lány borostyán gyöngyöt morzsolgatva nézett rá, félreszegett fejjel és azzal az epedő tekintettel, amelyet már kipróbált Maxentiuson. Szeretném, lovak, ha elmondanád a nobilissimusnak, mi hasonlatosságot találsz köztem és a felesége Titanilla nobilissima közt. Maxentiusnak szánta a vágást, és Quintiport találta vele szíven. Mintha egyszerre az egész palota összedőlt volna, és a bájai vértség víjognának a romjain. Tít, tít, tít! Hiszen nem kellett őneki eszébe juttatni a kis titet. A téli eső csepergésében, a barna Tiberis locsogásában csak úgy benne volt a neve, mint a fórumok felett felszálló galambok suhogásában, vagy a szűk utcákon futó összférfogatok csörgőiben. Tít, tít, tít! Csak egy pillanatig tartott, addig se, s már nem a bájai vértség víjogtak, hanem Maxentius nyerített. Lehetetlent kívánsz a lovaktól, úrnőm, hiszen ő se belőle, se a feleségemből nem láthatott annyit, hogy hiteles összehasonlítást tehette köztetek. Már akkor ment is, fölcsapva sisakját, és félrehúzott szájjal egyszerre intve búcsút mind a kettőjüknek. Hormizda nem állhatta meg, hogy legalább ezt utána ne kiáltsa. Sok boldogságot, ifjú nődnek! A princeps kívülről pöfögött vissza. Ne félsz, lesz benne része. Ugyanazt kívánom neked is. Quintipor előtt ökölnyi kék csillagok szikráztak fel, mintha kalapáccsal ütöttek volna a fejére. De azért mégis el kellett mosolyognia magát. Hormizda kiöltötte a nyelvét a princeps után. Ő látta már egyszer ezt a jelenetet Antiókiában, a Szent Palota erkélyén az első találkozáskor. Mégiscsak hasonlít hozzá. Nézett ellágyuló tekintettel a lányra.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcskertész, Szentpéter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: hallják. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Ezt közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető budapesti sajtótájékoztatón Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyen pálya rekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hívszerelvények beszerzésével, tramtrénhálózatok kiépítésével. A következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá. Addig is elkövet mindent a kormány, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. A közbiztonság javítása, a rendőrség közterületi jelenlétének erősítése és a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében azonnali intézkedéseket hozott, valamint közép- és hosszú távú stratégiai tervet dolgozott ki a belügyminisztérium, közölte a szaktárca. A középtávú tervek szerint a meglévő állomány megtartása, tehermentesítése és a hatékonyság növelése érdekében a minisztérium egy jogszabálymódosítási csomagot készít elő, amit az őszi ülésszakban terjeszt az országgyűlés elé. Ennek célja a többi között a közterületi szolgálatot ellátó állomány létszámának növelése, a belső feladatok hatékonyabb átcsoportosításával, valamint egy egységes bérrendezési struktúra kialakítása. A minisztérium álláspontja szerint azonban a közterületi jelenlét tartós biztosítása nem oldható meg kizárólag átmeneti intézkedésekkel, ehhez a rendőri hivatás vonzerejének rendszer szintű növelésére van szükség. A múlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítő anyag Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. A jegybank kezdeményezése nyomán tavaly évvége óta él a törvényi előírás, miszerint nem az ügyfélnek, hanem a banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfél hitelesítéssel, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Mint írják, a tavaly óta hatályos módosítás szerint a pénzforgalmi szolgáltatóknak, bankoknak, pénzforgalmi intézményeknek kell viselnie a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő kibercsaláshoz köthető kárt, ha elmulasztották az előírás szerint szükséges erős, azaz két egymástól független forrású ügyfélhitelesítést. A Magyar Nemzeti Bank kiemelte, tavaly a kibercsalásoknál megtört a 2022-től kezdve folyamatosan emelkedő trend, és csökkent a visszaélések száma és értéke. 2025-ben ezek értéke 28 milliárd 200 millió forintot tett ki, szemben a 2024-es 42 milliárd 400 millió forinttal. A visszaélések darabszáma tavaly 214 ezer volt, miközben az előző évben 226 ezer ilyen esetet jegyeztek fel. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő csalások száma azonban még így is magas. A jegybank ezért minden eszközével támogatja annak további mérséklődését, fogalmazza a Magyar Nemzeti Bank közleményében.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszönöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Delivery együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Delivery az 1960-as évek végén alakult brit blues progresszív rock együttes Bruno's Blues bandként alapította 1966-ban a gitáros Phil Miller, a zongorista Steve Miller, a dobos Pip Pale és a basszusgitáros Jack Monk.

Az együttes néhány évig Londonban és környékén koncertezett. 1968-ban a szaxofonista Lox Coxhill csatlakozott hozzájuk, és az együttes neve Steve Miller's Delivery-re változott. 69-ben gyarapodtak a blues énekes Carol Grimsell. Monkot pedig a basszista Roy Babington váltotta.

Az így létrejött felállás vette fel és adta ki egyetlen albumukat Fools Meeting címmel. Bár Grimes csak az együttes tagjaként akarta lemezen szerepelni, a kiadó Carol Grimes and Delivery néven dobta ki a felvételt. 1971-ben Pale elhagyta az együttest és a Gonghoz csatlakozott. Őt Lori Ellennel helyettesítették, aki később ugyancsak a Gong együttes tagja lett. Nem sokkal ezt követően az együttes feloszlott.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Brit Delivery együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amit várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető budapesti sajtótájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akárcsak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Élő működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő működő és emberséges

0: Magyarország enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, fogalmazott Magyar Péter hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. Magyar Péter szólt arról is, hogy átfogó egyeztetést kezdeményeznek minden érintett település polgármesterével, és bevonják a lakosságot is a közös gondolkodásba, hiszen az ország különböző pontjain eltérő programokra lesz szükség. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottságának ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Orbán Anita rámutatott, a rendelet értelmében fenntartják az állami finanszírozását azoknak a közoktatási intézményeknek, ahol az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktatnak, akkor is, ha a létszám egy bizonyos szint alá esik. Orbán Anita kitért arra is, hogy a két ország vegyes bizottsága szakértői szinten a legutóbb 2021. szeptemberében ülésezett. Reményeik szerint, ahogy az ukrán oldal kijelöli a résztvevőket, akár már a nyár végén, de legkésőbb kora ősszel sor kerülhet a vegyes bizottság következő ülésére. Megállapodás született az ukrán féllel egy intézményközi munkacsoportról is, amely közös monitoringot végez majd. A külügyminiszter kiemelte, a munkacsoportnak az is feladata lesz, hogy gyors és összehangolt választ adjon a két ország állampolgárait érintő esetleges jogsérelmekre, 3-3 tagból áll majd, és magyar részről az alapvető jogok biztosa vezeti. A kormány társadalmi egyeztetést indít a közlekedés biztonságjavítását célzó intézkedésekről. A visszajelzések alapján még idén készülő jogszabálymódosítások célja nem a bírságokból származó állami bevételek növelése, hanem az emberi életek megmentése, így fogalmazott a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, tavaly Magyarországon 456-an vesztették életüket közúti balesetben, több mint 4500-an súlyosan és több mint 14.500-an könnyebben sérültek meg az utakon, ez kiemelkedő európai szinten. A miniszter elmondta, a kormány kikéri az emberek véleményét arról, hogy az utcai illegális autóversenyzés önmagában is bűncselekmény legyene, amely akár szabadságvesztéssel is büntethető, valamint arról is, hogy az ilyen versenyzés során okozott balesetek esetében indokolta a jelenleginél szigorúbb büntetés alkalmazása. A konzultáció része annak vizsgálata is, hogy a kirívó gyorshajtás, például lakott területen 120 km/órát, gyorsforgalmi úton 200 km/órát meghaladó sebesség, önmagában is büntetőjogi tényállás legyene, ne csupán szabálysértés. A kérdőív kitér arra is, hogy az ilyen mértékű gyorshajtással okozott balesetek esetében súlyosabb büntetést kell-e kiszabni, illetve szigorúbb szankció vonatkozzon-e a visszaeső gyorshajtókra, emelte ki a közlekedési és beruházási miniszter. Nőtt a magyarországi üzemanyag fogyasztása az első fél évben a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyag fogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatott a Magyar Ásványolaj Szövetség. A teljes fogyasztás 2 milliárd 80 millió liter volt az első 6 hónapban, 808 millió liter motorbenzint és 1 milliárd 272 millió liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a szövetség tagvállalatainak összesített adatai alapján. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A prémium dízel fogyasztása 110 millió liter volt, ami 7,6%-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest. A nem prémium gázolaj eladása meghaladta az 1 milliárd 162 millió litert, ez 12,1%-os növekedés a tavalyi első 6 hónappal összehasonlítva, írja a Magyar Ásványolaj Szövetség közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekti Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tivadarfalvi református gyülekezet múltja és jelene.
2: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába.
1: Elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudomány Egyetemen folyó munkát.
3: Szerintem legalább két dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt. Tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt.
1: Két év Tajvanon, Satazalán ázsiai élményei.
4: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot. És utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A tivadarfalvi református gyülekezet múltjába és jelenébe tekinthetünk be Seres János református lelkipásztorral, aki nagy élménnyel mesél a 90-es évek nagy ébredéséről, arról a korszakról, amikor sokan tértek meg. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: A tivadarfalvai református gyülekezet közösségi gócpontja az adott régiónak. Nagyon sok éve már, nagyon sokféle megmozdulásban vannak jelen, és tényleg azt láthatjuk, hogy az intenzitás az éveken keresztül nagyon pozitív és nagyon áldott. Rengeteg gyümölcsöt is termett. Mit kell tudni a református gyülekezetnek a múltjáról, a jelen pillanatbani állásáról?
3: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába. Aztán jöttek a komoly kihívások a rendszerváltás után. Nagyon sok lehetőséget kínáltak nekünk abban az időben. Az első ilyen komoly felkérés volt az egyházközlet részéről a misszióiskola indítása. Istennek legyen hála, két évfolyam volt, 94-től 98-ig, és ezek a fiatalok ott laktak velünk együtt a családban. Komoly kihívás volt, hiszen a gyermekeink ezekkel a misszionárusokkal együtt éltek. Valahol egy nagy család voltunk. Aztán 95-ben, amikor megindult a Péterfalvi Református Liceum, ugye az iskolának nem volt kollégiuma. És ezekhez a misszionárusokhoz csatlakoztak még az iskola diákjai, hiszen nem volt kollégiumunk, és az iskola, Istennek legyen hála, beindult, úgyhogy kénytelenek voltunk az udvarban még egy másik lakást felépíteni, ahol étkezde, illetve hálószobák találhatók. Megmondom őszintén, egyetlen lelkipásztor sem dicsekedhet azzal, hogy annyi gyermeke lett volna, mint nekünk éveken keresztül. De így visszatekintve a megtett útra, én hálás vagyok Istennek azért, hogy ott lehettek ezek a diákok a mi családunkkal együtt, és adott Isten erőt ahhoz nekünk a feleségemmel együtt, hogy nagy szeretettel vállaljuk ezt a plusz kihívást. Nyilván ez sokszor éjszakába menő beszélgetésekkel járt együtt, lelki gondozással, áhítatokkal, de Istennek legyen hála, én nagyon hálás vagyok azért a gazdag múltért, amivel Isten megajándékozott bennünket abban az időben. Aztán majd 2006-ban épült fel az iskolának, a liceumnak a kollégiuma, a diákok átmentek a kollégiumba, és volt egy érdekes élményem, amikor reggel fölkelek, csend van. Délután, egész délután csend van. Este csend van. Félelmetes volt a csend. Annyira hozzászoktunk a gyerekeknek a lármájához, a zajához, a pörgéshez, hogy szinte félelmetes volt azt a csendet megszokni. De aztán tovább kellett menni. Istennek legyen hála, a rendszerváltás után visszatérve a gyülekezeti életre, nagyon komoly kihívás volt, hiszen 92-ig nem volt konfirmációktatás, hitoktatás, nem volt lelki élete a gyülekezetnek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy a lelki élet a templomra korlátozódott. Nem volt családlátogatás, biblióra, stb. És a rendszerváltás után Isten arra indított engem, hogy a felnőtteknek konfirmáció alkalmat szervezünk, hiszen ugye ezek a felnőttek 40-30-40-50 évesek a rendszerváltás előtt a Szovjetunióban nem konfirmáltak. És Isten arra indított, hogy ismerjék meg a hitvallásunkat. És nem csak megismerték ezeken a KT órákon a hitvallásunkat, hanem születtek átadott életek is. Tehát a nyilvános megvallása Jézus Krisztusba vetett hitüknek valóságosan megtörtént, mert ugye ez a konfirmáció. Mi a konfirmáció? A konfirmáció a nyilvános vallástétel, nyilvános bizonyságtétel, és ők ezt vállalták a gyülekezet szín előtt. 120-an konfirmáltak felnőttek 3 évfolyamon keresztül, tehát nem egyszerre, 3 évfolyamon keresztül. Nagyon szép időszak volt ez. Aztán megindult a lelki élet. Ugye az átadott életekkel Isten megnyitotta a lelki szemeit ezeknek az embereknek, és Isten adott lelki munkát. Rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a diakónia. Elkezdtük a diakóniai munkát, diakóniai szolgálatot, és ezt megelőzte egy nagyon érdekes esemény. Ugye ahhoz, hogy a diakóniai szolgálatot végezzük, szükség van valamilyen anyagi háttérre. De honnan teremtsük elő? Én a presbitereket arra kértem, hogy a gyülekezet szükségletei mellett legyen egy másik persely, diakóniai persely a gyülekezetben, amiből tudunk szolgálni a gyülekezet rászorulói felé. És azt mondták akkor a presbiterek, hogy de valóban nehéz idők voltak, azt mondták akkor a presbiterek, hogy ők úgy gondolják, hogy ennek még nem jött el az ideje, mert alig van lehetőségünk arra, hogy a rezsiköltséget fedezzük, a szolgálattevők bérét kifizessük, és úgy gondolták, hogy erre most nincs lehetőség, várjunk még vele. Aztán én imádkozva meggyőztem a presbitereket arról, hogy tegyünk próbát, tegyük próbára az Istent, ő ezt megengedi. És kitettük a perseit, mondtam, hogy csak egy évre tegyük ki. És hogyha nem elég a keret a gyülekezet szükségleteire, akkor ezt a pénzt visszatesszük a gyülekezet szükségleteire. Eltelt az év, jött az évi beszámoló gyűlés, kiderült, hogy a gyülekezet szükségleteire a persely pénz a korábbi évhez képest megduplázódott. És a diakóniai persejben pedig, hát akkor abban az időben ilyen 3000 dollárt egy év alatt összegyűlt. Mondták a presbiterek, hogy hát ők ezt nem értik. Aztán mondtam presbitereknek, figyeljetek ide, ezt nem érteni kell, hanem ezt hinni kell, hogy Isten munkálkodott. És amikor meghirdettük a gyülekezetben, mindenki előre úgy jött a templomba, hogy készített mind a két persejbe pénzt. Úgyhogy nagyon nagy áldás kíséri a mai napig, sőt, hadd mondjam azt el, hogy esperesi szolgálatom ideje alatt az egész megyében sikerült bevezetni a diakóniai munkát, illetve minden gyülekezetben, ha jönnek valamelyik gyülekezetébe Ugocsa megyének, akkor fognak találkozni ezekkel a diakóni persejekkel. Mert Istennek legyen hála, megértették a lelkipásztorok, hogy ennek erre milyen nagy szükség van, és nagyon nagy áldás kíséri az egész szolgálatot. Visszatérve még a gyülekezeti életre, 98-ban, illetve 2001-ben, ugye tudjuk azt, hogy a Tisza háton nagyon nagy árvíz volt.
2: Ha diakóniánál maradunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben volt katalizátor hatása a térséget érintő árvíz, amely nagyon sok gyülekezetet érint, ez személy szerint.
3: Igen, valóban. Akkor az árvíz ide alatt, ugye 98-ban, illetve 2001-ben volt ez a Tisza háton, ez a nagy árvíz. Ennek következtében nagyon sok lakás lakhatatlanná vált, illetve nagyon sok lakás összedőlt. És ott voltak az emberek az utcán, nem tudtak főzni, nem tudtak mihez nyúlni. És Isten akkor arra indított bennünket, hogy indítsuk el a diakóniai konyhát. És a környékbeli falvakba elkezdtünk főzni. Orgolányba, Feketeardóba, Hivadarfalván, Batáron, Bökénybe, Péterfalván elkezdtünk főzni, és autóbusszal szállítottuk ki az embereknek, a rászoruló embereknek a kétfogásos ebédet. Az árvíz ugyan azóta nincs, de a diakóniai konyha azóta, Istennek legyen hála, működik. Ma, amikor itt beszélgetünk, 66 családnak főzünk kétfogásos ebédet a környékbeli gyülekezetekbe. Péterfalva, Tivadarfalva, Batár, Nevetlenfalu, illetve Akli gyülekezeteibe. Úgyhogy Istennek legyen hála, az anyagiakat mindig Isten kirendeli, és rácsodálkozok mindig azon, hogy milyen gazdag Istenünk van nekünk. Milyen gazdag Istenünk van, aki gondoskodik a diakóniáról, gondoskodik a lelki munkáról Kárpátalja gyülekezeteibe. Mert ugye nem csak itt Tivadarfalván működik diakóni konyha, hanem számos gyülekezetbe Kárpátalján működik diakóni konyha.
2: Fiatalság?
3: Én, Istennek legyen hála, egy olyan ébredési időben lettem lelkipásztor, amikor a rendszerváltás után a kommunizmus által kínált lehetőségek bezárult. És ott voltak a fiatalok 92 után, nem kaptak semmiféle szórakozást, táplálékot, semmit nem kaptak. És ekkor Isten felkészített bennünket arra, hogy kezdjük el az ifjúsági munkát Kárpátalján. 91-ben, még akkor ugye Kárpátalján nem lehetett táborokat tartani, 91-ben Zimányi József lelkipásztor felkérésére 400 diákot Kárpátaljáról sikerült összegyűjteni, és elvinni őket Tiszanagyfaluba. 400 diákot egész Kárpátaljáról. Istennek legyen hála, nagyon szép munka indult el, ifjúsági munka indult el ezzel. Ezek a fiatalok, akik ott voltak ebben a táborban újjászületvet értek haza. Nagyon sokan lettek ezekből a fiatalokból lelkipásztorok, hitoktatók. De ha nem is egyházi berkeken belül szolgálnak, már az is nagy dolog, hogyha ezek a fiatalok élő hitre jutnak, és lettek belőlük hívő édesanyák, hívő édesapák, akik hitben nevelik fel az elkövetkező nemzedéket. Tulajdonképpen mi most ezeknek az időknek az áldásaiból táplálkozunk, mert nagyon sokan vannak házaspárok, akik hitben járnak, akik gyermekeiket hitben nevelik, és ezeket a gyermekeket aztán igyekeznek egyházi iskolába is beiratni, illetve Istennek legyen hála, négy református liceumban nagyon nagy lelki munka folyik az elkövetkező nemzedéknek a nevelésében, formálásában, tanításában. És Tivadarfalván, mivel ugye ott megvolt a bázis már, ki volt építve, ezért tavasszal két alkalommal, illetve ősszel két alkalommal továbbképző tanfolyamokat szerveztünk, alkalmakat szerveztünk a fiataloknak. Pénteken érkeztek, szombaton és vasárnap istentisztelettel tértek haza, tehát volt utógondozás. És ennek otthont adott a Tivadar falván található egyrészt misszióiskolának a bázisa, másrészt pedig a gyülekezetnek a bázisa. Nagyon nagy áldás kísérte ezt a munkát, és én nagyon hálásan emlékezem vissza erre az időre. Mindenért Istené legyen a dicsőség.
1: Az elmúlt percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: mi történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint mind a 6 hitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz. Az akkreditációs bizottság értékelésében kiemelte a hallgatóközpontú tanulás és tanítás gyakorlatát, az oktatók szakmai felkészültségét, a képzési programok szabályozott működését. Az akkreditáció tovább erősíti a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem elkötelezettségét a minőségi értékalapú református felsőoktatás mellett. Dr. Rácsok Gabriella, a Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettese először arról beszélt rádiónknak, miért is fontos egy felsőoktatási intézmény életében ez az akkreditációs folyamat és az általa szerzett jogosítvány. A riporter Bódisz Attila.
2: Szerintem legalább két dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja-e azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt. És hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézmény, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
3: Milyen stációi vagy milyen elemei vannak ennek az akkreditációs folyamatnak, kik ellenőrzik azt, hogy minden úgy megy, ahogy az intézmény is a saját maga értékelésében megfogalmazza?
2: Ugye ez egy európai minőségbiztosítási rendszernek a része, vagy folyamatnak a része. Ennek a magyarországi intézménye, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, ők képviselik azokat a európai felsőoktatási közös sztenderdeket, illetve irányelveket, amelyeknek meg kell felelnünk. És ez úgy történik, ugye minden intézmény 5 évente köteles ilyen intézményi önértékelést készíteni. Abból indulunk ki, hogy meddig szólt az előző akkreditációnak a hatája, és akkor ahhoz képest egy rektori szándéknyilatkozattal jelezzük, hogy ismét jelentkezünk erre az eljárásra, tehát erre nekünk kell ügyelni, és nem emlékeztetnek bennünket. És akkor ezek után tulajdonképpen a MAB részéről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részéről megtörténik a határidőknek a kijelölése. Ugye megkapjuk ezt az útmutatót, aminek a kitöltése tulajdonképpen maga a folyamat, vagy az intézmény önértékelésnek az elkészítése, ez nem lehet 70 oldalnál terjedelmesebb. Kis intézményeknél is könnyű egyébként a 70 oldalt elérni, tehát erre nem úgy kell gondolni, hogy hú, de sokat kell írni, mert valójában nagyon hamar összejön ez a 70 oldal, és egy több ezres egyetem is csak 70 oldalban írhatja le azt, hogy hogyan látja a saját működését. Ezt elkészítjük, benyújtjuk, nem csak az intézményről, hanem hitéleti képzést folytató intézmények esetében minden egyes szakról is kell egy önértékelést készíteni. Ezt benyújtjuk. Ekkor már létezik az az úgynevezett látogató bizottság, ami felsőoktatási szakértőkből, többnyire felsőoktatásban tanító oktatókból, vagy minőségbiztosítással foglalkozó szakemberekből áll. Általában egy 5-6 fős bizottságról van szó. Ők megkapják ezt az értékelést, ezt áttekintik. Annyit kell tudni még erről az önértékelésről, hogy ebben nagyon sok hivatkozás van. Az intézmény különböző dokumentumaira, szabályzataira, eljárásrendjeire, amelyeket, hát attól függően, hogy ezek milyen jellegűek, ugye nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, általában az intézménynek a honlapján, és akkor a bizottság tulajdonképpen elkezdi ezeket az anyagokat, dokumentumokat, járulékos részeket is vizsgálni, és egy adott időpontban látogatást tesznek, személyes látogatást tesznek az intézményben, ez többnyire egy egynapos látogatás, ahol arról győződnek meg, hogy amit leírtunk, az megfelel a valóságnak. Ennek érdekében ilyen úgynevezett panelekben találkoznak oktatókkal, munkatársakkal, hallgatókkal, öreg diákokkal, diákvezetőkkel. A látogatás után neki körülbelül egy hónap áll rendelkezésre arra, hogy reagáljanak írásban, tehát jelentést tegyenek a látogatásról, illetve az önértékelésről. Ezt megkapjuk, amikor ez elkészül, egy ilyen előzetes áttekintésre, amikor az intézmény ellenőrizheti, hogy valóban megfelelnek-e az abban szereplő tények, tehát nem történt-e benne tévedés, tehát erre van mondjuk ilyen 2 hete reagálni az intézménynek, és ugye a visszajelzéstől függően születik majd meg aztán a végső jelentés, annak az elfogadása már a MAP testületnél, ahol határoznak arról, hogy meddig tart az akkreditációnak a következő hatája, mikorra időzítik az úgynevezett monitoreljárást, amit úgy kell elképzelnünk, hogy a MAP szeret közben is meggyőződni arról, hogy nem csak 5 évente mennek jól a dolgok, hanem időközben is szeret ránézni arra, hogy minden rendben van az intézményben.
3: Az a szöveg, ami kikerült az intézmény közösségi oldalára, nagyon impozáns, tehát ilyen dicsérő szavakkal illette ez a bizottság az itt történt akkreditáció eredményeit. Ez mire bátorítja, vagy mit mond ez az itteni oktatóknak, hallgatóknak, vezetőségnek, hogyha ilyen pozitív vélemény érkezik vissza ez a bonyolult és meglehetősen hosszas folyamat után?
2: Igen, mi is úgy láttuk, hogy nagyon pozitív értékelést kaptunk, aminek nagyon örülünk. Csak hogy rálássunk néhány területre, ugye ez azt jelenti, hogy a felvételitől elkezdve egészen a végzésig, az oklevél megszerzéséig átlátható folyamatoknak válik részesévé egy hallgató, tehát rendben vannak azok a szabályzatok, amelyek mentén ő itt elvégzi, vagy elvégez egy képzést, megfelelő az oktatói összetételünk, tehát elegendő, minősített, azaz doktori fokozattal rendelkező oktatónk van, arányosnak mondható az oktatók óra és kredit terhelése 1-2 kivételtől eltekintve, megfelelőek az úgynevezett hallgatói támogató szolgáltatásaink, akár az ösztöndíjak, akár a könyvtárszolgáltatás, akár a hallgatók egyéni mentorálása. Ugye az egyetemi válással új honlapunk készült, amely kicsit nehezen indult el, de ezt is nézik, hogy egy intézmény milyen információkat tesz közzé, melyek azok, amelyek nyilvánosra könnyen megtalálhatók-e. Azt is vizsgálják ilyenkor, hogy milyen adatokat vizsgálunk. Hát az, aki kicsit is rátekint a felső oktatásra, az tudja, hogy egy hallgatóval kapcsolatban számos adat születik. Ezeket az intézet mire használja, jól használja-e, milyen következtetéseket von le ezekből. Tehát én úgy gondolom, hogy mindezeken a területeken tényleg több pozitív visszajelzést is kaptunk, ami számomra azt jelenti, hogy azért az erőfeszítésnek van eredménye, talán szabad ezt mondani, a jó munkának akkor időnként meg is van a jó gyümölcse, és ez egyben szerintem egy jó reklám is lehet nekünk, hogy érdemes idejönni, mert aki tanul, vagy itt tanít, az azért ilyen átlátható folyamatokkal találkozhat.
1: Az elmúlt percekben Bódis Attila összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Sata Zalán a BBTE újságírás szakán kezdte el tanulmányait, majd fél év után úgy döntött, felfedezi Ázsia világát, a következő másfél évét pedig Tajvanon töltötte cserediákként. Ottani tapasztalatairól számolt be a planetáriumban, ahol elmesélte, hogyan élte túl a közel 50 fokos meleget és a tájfunokat, milyen kihívásokkal járt a kínai nyelv megtanulása, de azt is megosztotta, mi hiányzik legjobban Tajvanról. A riporter Pilmák Kincső.
2: Én a Bábesbolyai Tudományi Egyetem újságírás szakán tanultam a magyar tagozaton. Első évem után, ahogy kezdtem volna a másodévet, mentem el Tajpejbe cserediáknak.
3: Hogyan jött az ötlet, hogy éppen Tajvanon legyél cserediák?
2: Az őszinte válaszom az, hogy lekéstem az Erasmus határidőket, és kaptam egy e-mailt a titkárságról, hogy van lehetőség Tajvanra menni cserediáknak. Írtam egy üzenetet az unokatestvéremnek, aki már dolgozott ott is, ő azt mondta, hogy teljesen kihagyhatatlan. Jelentkeztem először csak így kíváncsiságból, és aztán szépen lassan összejött a program, és kijutottam.
3: És hogyan készültél fel erre az úgymond új életre?
2: A rengeteg papírmunka mellett kellett vízumot szereznem, és a vízum mellett kellett vakcinológiára mennem, mert ugye más vírusokkal találkozik ott a testem, és biztosabb, hogyha oltást kapok. Lelkiekben igazából csak arra készítettem fel magam, hogy idegenbe megyek. Nem számítottam semmire, és így nem is volt különösebb meglepetés, hanem csak arra vártam, hogy milyen újat hoz majd a sors.
3: És milyen volt az első benyomásod, miután megérkeztél?
2: Borzalmasan meleg volt. Hát sokszor megközelíti az 50 fokot a valós hőérzet, ez a magas páratartalomnak köszönhető, és az alapból meleg időjárásnak. Úgyhogy teljesen az az érzésem volt, amikor kinyílt a reptér ajtaja, és megcsapott a kinti levegő, mint hogy a teherautó jött volna szembe velem, és teljesen lesokkolt.
3: És mit tanultál ott? Milyen szakon tanultál?
2: Én a Grafika és Kommunikáció Intézetében voltam a National Taiwan Normal University-nek, úgyhogy grafikai tantárgyaim is voltak, de ugyanúgy megtalálhatók voltak az újságírás tantárgyai, és próbáltam úgy belőni a tantárgyakat, hogy illeszkedjen az itteni tantárgyakhoz.
3: Milyen volt a beilleszkedés, milyenek ott az emberek?
2: Nagyon könnyű összefoglalni. A tajvaniak nagyon nyitottak és kíváncsiak, és ezért könnyű közel kerülni hozzájuk. A külföldiek pedig, mivel mindenki több ezer kilométert utazott idegenbe, nyitottak és összetartóak. Segítünk egymásnak bevásárláskor, utazáskor, városfelfedezéskor, és így egész könnyen kialakul az élet.
3: Miben más az ottani oktatási rendszer, illetve mi az, ami szerinted itt is hasznos lenne ebből?
2: Az ottani oktatási rendszer legnagyobb kihívása számomra az, hogy minden héten van munkaadag. Nem tudok úgy megpihenni, mint Romániában, amikor a tanárok ráthatják, hogy a saját tempódban tanulj egészen vizsgaidőszakig. Ott minden héten van valamilyen fajta felmérés, mondjuk felmérő, vagy beadandó, prezentáció, akár véleményformálás egy leadott anyagról, és ezért folyamatosan ilyen felkészülési késztetés van bennem, és soha nem érzem azt, hogy most megpihenhetek, és csak magamra gondolhatok. Ez, amit ki tudnék emelni, ami kihívás volt. Azonban van egy nagy pozitívum, inkább koncepciókat és fogalmakat tanítanak meg, hogy mi értsük meg, hogy mi az, amit tanítanak. Az évszámokat, neveket hanyagolják, és így sokkal jobban értem azt, amit akarnak mondani, sokkal kevesebb tankönyvi anyagból.
3: Úgy volt, hogy fél évre mész ki, de mégis két évet maradtál ott. Ez hogyan alakult így?
2: Az első interjún a Bábeses külkapcsolatok osztályának azt mondtam, hogy fél évet szeretnék menni, és utána az unokatestvérem megmondta, hogy ezt felejtsem el, mert fél év alatt ekkora idegenben nem lehet semmit létrehozni, úgyhogy változtattam egy évre, és aztán utána, miután munkát találtam, kellett mindenféle engedélyt szerezni, mindenféle egyetemi szervtől, dékántól, rektortól, főtitkárnőtől, és akkor is szépen kialakult az, hogy jóvá hagyták a harmadik fél évet is, és dolgoztam tovább a tévénél.
3: Erről a tévés gyakorlatodról akkor mesélnél?
2: Igen, a Taiwan Plus közszolgálati tévécsatornánál dolgoztam, ez egy angol nyelvű tévécsatorna. Egy tanárom ajánlásával kerültem be, és két fél évet töltöttem ott, riporter gyakornokként. itt megtanultam tévés forgatókönyvet írni, interjúkat készíteni, alapszintű kínai szövegekkel dolgozni, kínaiul interjúvolni embereket akár az utcán, és megtanultam, hogy milyen az angol televíziózás. A legnehezebb az talán az volt, hogy a magyar írott sajtó hosszú összetételét átrakjam angol tévés nyelvezetbe, és ezért a szerkesztőknek elég sok rémámot okoztam azzal, hogy vágják szét a mondataimat akár hatba.
3: És milyen volt megtanulni a nyelvet, a nyelvről, mit tudsz mondani?
2: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
3: Mondanál egy mondatot kínaiul, és lefordítod?
2: Huan ying ni men lai Taiwan. Ez azt jelenti, hogy szeretettel várlak titeket Taiwanon.
3: Milyen szokásokat ismertél meg, milyen értékrendekkel találkoztál, és mi az az értékrend mondjuk, amit így magaddal hoztál?
2: A legkedvencebb tradícióm az a holdúj év, és ilyenkor a családok, barátok összeülnek, és hatalmas vacsorákat készítenek egymásnak, társasjátékozunk, és csak együtt töltünk időt. Sokszor van tűzijáték, sokszor petárdázunk, csillagszórózunk, és ez a csodás hangulat, ez a közösségi erő, ami benne van ezekben az estékben, az fog meg igazán. Ez a számomra a hozzám legközelebb álló taiwani tradíció, hagyomány.
3: Megkérdezném, hogy mi az, ami legjobban hiányzik most úgy per pillanat?
2: Szerintem legjobban a kínai nyelv gyakorlása anyanyelvi emberekkel. Ez egy picit ilyen nagyon tanulósan hangzik. A gyomrom viszont azt mondja, hogy a hotpot, mert nagyon hiányzik a hotpot varázsa, az, hogy megfőzöm magamnak a húst, és van mellé végtelen fagyi, és hogy a taiwani barátaimmal együnk egy hotpot étteremben.
3: Visszamész mesterizni, mondtad itt az előadásodban, mik a jövőbeli terveid?
2: A NCCU Egyetem nemzetközi kapcsolatok programjában fogok tanulni, és ezt azért választottam, hogy az újságírás mellé legyen valami szakosodásom, amit majd tudjak bevinni az újságírói munkámba, és valami konkrét szaktudást tudjak felajánlani annak az orgánumnak, ahol majd dolgozni fogok. Hogyha ezt elvégeztem, szívesen dolgozom tovább a tévés szakmába, külkapcsolati szakértői, újságírói pályán valószínűleg.
3: Mit tanácsolnál azoknak, akik épp egy ilyen út előtt állnak?
2: Azt tanácsolnám, hogy ne féljen és merjen lépni, mert az ilyen kalandok ezek fejlődéssel járnak. És persze van olyan ember, aki tényleg személyiségéből adódóan nem olyan felfedező típus, ezzel sincsen semmi probléma. De hogyha valaki érzi magában a kitörni akarás vágyát, akkor mindenképpen lépjen és menjen el egy ilyen programra, mert nagy fejlődés fog hozni az életében.
1: Az elmúlt percekben Sata Zalánt hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente balesetek, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta Magyar Péter példaként említve a gyors hajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, ezt közölte a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek digitális állampolgárság vagy központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban július 18-án és 19-én szombaton és vasárnap kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás július 20-ától hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. Míg Budapesten 40 millió forintból jellemzően csak egy mini garzon vásárolható, addig a nagyobb vidéki városokban akár családi házat is lehet találni ezen az áron, az Otthoncentrum szakértői szerint. A közlemény azt írja, a 40 millió forintos árszint jelenleg elsősorban a nagyobb vidéki városokban kínál valódi választási lehetőséget. Budapesten ez az összeg inkább a belépő szint, amely jelentős kompromisszumokkal jár együtt. A régió központokban és a megyei jogú városok a fővárosinál jóval kedvezőbb helyzetben vannak a vevők. Az átlagos négyzetméter árak alapján a régió központokban 40 millió forintból 41 négyzetméteres téglalakás, 43,5 négyzetméteres panellakás vagy 55 négyzetméteres családi ház vásárolható. A megyei jogú városokban pedig ez az összeg már átlagosan egy 55 négyzetméteres tégla vagy panellakásra, illetve egy 77 négyzetméteres családi házra is elegendő lehet, írja az Otthoncentrum elemzése. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést, ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. Mint írják, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldal arra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, ne adja meg sem személyes, sem bankkártya adatait, hanem törölje az üzenetet. Jelezték azt is, hogy a rendőrség elektronikus ügyintézési felülete kizárólag az ügyintézés.polisz.hu webcímen érhető el. A következő napokban a Dunántúlon és északkeleten várható több eső, az Alföld egyes részein azonban tovább folytatódik a szárazság, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt napok esői záporai átnedvesítették a talaj felső 10, néhol 30 cm-es rétegét, de az ország túlnyomó részén nem vagy csak alig esett, így a teljes felső 1 méteres réteg rendkívül száraz. Az Alföldön 140-170 mm, a Dunántúlon a délnyugati tájak kivételével 110-150 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez. A hőmérséklet a Dunántúlon 3-4 Celsius fokkal, keleten 1-2 fokkal alakult magasabban az ilyenkor szokásosnál. A kalászosok idén a száraz meleg időjárás hatására a szokásosnál hamarabb beértek, így az aratás is hamarabb elkezdődött, az ország nagy részén már be is fejeződött. A termés átlagok meglehetősen alacsonyak. A napraforgó virágzik, de többfelé látni már a virágzás végén járó táblákat, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon nagyon alacsony, írja Hungaromet ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Repeta.
2: Kedves hallgatóink, mind ahogy azt már sokan hallhatták, a táborok időszakát éljük. Így van ez nem csak a reformátusoknál, hanem például a görög katolikusoknál is. A Miskolc szirmai gyülekezet vezetője Stefán Zoltán parókus már sok-sok éve ilyen tájt rendezi meg az alkalmat. Sok-sok játék, kacagás és természetesen egy kis imádkozás, ezért hittantábor az elnevezése. A szirmai görög katolikus templom nagyon kellemes közegben helyezkedik el, nagy lehet lehetőségeket tartogat ilyenkor. Helyt ad a nagy foci csatáknak, a zöld terület is adott, a filagória alatt pedig legalább 100-an elférnek, miközben az altemplom hűs levegője is vonza a jelenlévőket. Abban az időben jártam náluk, mikor a kánikula csúcsokat döntögetett.
3: Most éppen a templomba ülünk, itt sincs az a nagy hűvös idő, de hát ugye a hét elején meg pláne ilyen 40 fokokat el is érte a hőmérő higanyszála, most talán már hét közepén jobb az idő, és tábor van a szirmai görög katolikusoknál. Hanyadszor? Hát mióta itt vannak, ugye itt szolgál azóta folyamatosan?
4: Igazság szerint igen, így is mondhatjuk, de 2000-ben ugye a Covid óta ugye az egy új időszámítás volt, tehát kellett gondolni a dolgokat, és akkor kezdtünk csinálni egy napközis tábort, tehát akkor volt az első alkalommal, ami nagyon népszerű volt. Nyilván a kisebb korosztály vesz részt ebben a táborban, akik ugye eljönnek reggel 8 órára, és akkor amikor a szülők végeznek, a 4 óra fél 5-kor pedig hazamennek, és hát addig próbáljuk őket különböző programokkal lekötni, és egy közösségi kovácsolni, tehát hatodik alkalommal rendezzük ezt a napközis tábort, de ilyen kirándulós, ottalvós táborok, ez gyakorlatilag mióta itt vagyok, ez minden éven volt. Ebben az évben különleges alkalom van, hiszen egy évig a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola lelkészi feladatait is elláttam, így jövő héten a saját egyházközségemből is, meg az iskolából is, tehát egy ilyen nagy tábort fogunk csinálni puszta faluban, tehát az ottalvos tábor is ilyen, úgy mondhatnám, ilyen vegyes körülmények között, hiszen nyilván ez az iskolával együtt van rendezve, folytatódik, ameddig még bírjuk.
3: Önöknek is kitolódik az iskolai tanév, de hát a gyerekeknek is egy-két héttel.
4: Hát nyilván már ez nem mondanám tanévnek, azért ez inkább nyaralás, meg inkább szórakozás a gyerekeknek is, de hát meg a szülőknek is, valljuk be őszintén, segítség, hiszen azért annyi szabadság nincs a világon, hogy 2,5 hónapig ugye otthon legyenek, és hát vannak olyan gyerekek, akiket tényleg akár a nagyszülők távolsága miatt, akár mert már a nagyszülők nem tudnak úgy segíteni, nehéz elhelyezni, és hát ilyen értelemben örömmel veszik a táborainkat, de gondolom más tábort is, tehát nyilván mindenféle tábort, és hát örülök, hogy működik ez a tábor, és azért mindig van egy megfelelő létszám, és a gyerekeknek is jobb, hogyha többen vannak nyilván, és mindenki megtalálja maga párját, maga barátját, maga csapatát, és akkor így jól érzi magát.
3: Miről szól ez a mostani tábor? Azon kívül, hogy jólét, nevetés, kacagás, a humor.
4: Igazság szerint ugye a hittantábor elnevezés ugye az egyházi jelleget próbálja megadni, de hát ez nem azt jelenti, hogy reggeltől estig imádkozunk nyilván, hanem mindig egy reggeli imával kezdünk, beszélgetünk néhány komoly dologról, de a nagy részt ugye a játék, a csapatfeladatok, a különböző programok, akadályverseny, stb. Tehát activity, csocsóbajnokság, ilyesmi dolgok teszik ki. Nyilván az első napokban, amikor hatalmas volt a hőség, akkor kiengedni is féltünk őket. Egy negyed óra, 20 percre azért csak kiengedt őket délután, de hát nagyon-nagyon-nagyon meleg volt, és hát nyilván nagyon ki akartak menni, de hál' Istennek az altemplomi részben olyan jó a klímaberendezés nélkül, ugye, mivel a földbe van építve, hogy nagyon jó környezetben, tehát jó hőmérsékletben töltették ott a gyermekek, és hát amikor kimentek negyed órára, akkor nyilván leizzadtak, de féltünk, hogy nehogy valamelyikük is napszúrást kapjon, vagy valami ilyen következménye legyen a dolognak, vagy leégjen, és hát ezért az első egy-két napban ugye igyekeztünk őket minél jobban lekötni altemplomban különböző programokkal. Aztán most már, hogy kicsit enyhül az idő, talán akkor már többet tudunk a szabadban is tölteni.
3: Hát igen, mert eznek a szirmai görögkatolikus templomnak sajátossága az altemplom, és ez egy nagyon jó ötlet volt annak idején, nem tudom kinek a nevéhez fűződik az, hogy itt legyen altemplom, mert hát azért, hogy most ugye tábornak ad helyet, hát évközben nagyon sok mindenféle rendezvénynek itt segítségül tudnak lenni.
4: Hál' Istennek nagyon népszerű lett, mondom ezt is a Covid óta, mert nem csak egyházi rendezvények vannak, hanem nagyon sok ilyen különböző programokra, akár egy családi rendezvényen, születésnapra, családi találkozóra kérik el, akár az udvart, akár az altemplomot, de hát az iskolák esetében is népszerű. Ez nem csak a görögkatolikus oldalon, hanem akár a itteni helyi református iskolából is egy-egy osztály eljön ide szülőkkel együtt, itt tart egy-egy fél napot, egy-egy ilyen családi osztály összekovácsoló programot, és ez szerintem ez nagyon jó, tehát nagyon közösségteremtő, és hát én úgy gondolom, hogy ez is az igazi cél, tehát nem akarunk itt még kisajátítani, hogy ez csak görögkatolikus, meg csak a miénk. Hát nyilván, akik szeretnék, meg akik kérik, azoknak szívesen odaadjuk a átengedjük a terepet, és az ő programjának is helyt adunk nagy szívességgel nyilván.
3: Visszatérve a táborba, hány gyerek jött, milyen korosztályból, mennyire nehéz őket összefogni, de most induljunk a gyerekek oldaláról.
4: Napközis táborról, mint ahogy említettem is, inkább a kisebb generáció képviselteti magát, tehát a nagy százalékban inkább alsó tagozatosok jönnek el. 30 gyerekkel csináljuk ezt az idei tábort, azt mondom, hogy ez egy nagyon jó, még kezelhető létszám, mert volt, amikor 40, de az már nagyon sok volt. Körülbelül már évek óta ilyen 26-32 között mozgunk, tehát ez egy teljesen kezelhető, és én úgy gondolom, hogy a gyerekek is odafigyelnek egyet, tehát mindig figyelek erre, hogy nyilván ne legyen veszekedés, vita, nyilván előfordulnak ilyen dolgok, vagy indulat, hogy ezeket is tudják kezelni, és nyilván én úgy gondolom, egy egyházi tábornak, egy hitantábornak nem csak az imádság a feladata, hanem az is, hogy valahogy szeretetben legyenek együtt a gyerekek, és tényleg ismerjék egymást, ne csak a templomi szertartáson találkozzanak, hanem igazi barátságok szövődjenek. Éppen mondta is tegnap az egyik kislány, hogy ő majd megkéri az a másik kislány anyukáját, hogy akkor holnap aludjon náluk, mert annyira jól összebarátkoztak itt ebbe a pár napba, hogy nyilván majd a 4 óra után is szeretnék folytatni az együtt töltött időt, vagy az együtt játszást, és ez szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy ilyen megvalósulhat.
3: Akkor most parókusúnak azt mondom, hogy egy másik táborból jöttem ide, egy református táborból, ahol 68 gyerek van, akkor most a nagy meleg ellenére is leizzadná egy kicsit.
4: Igen, nyilván minél többen vannak, annál jobban ugye meg kell szervezni ezeket a dolgokat, meg annál több segítő kell, meg hát nyilván ahhoz hely is kell, hogy ennyi embert kényelmesen el tudjon az ember helyezni. Nekünk van egy hatalmas nagy termünk, nyilván elfér bele 40-50 gyerek is, de hát ez a 30, ez ideális, úgy gondolom.
3: Hát kezelhető sok.
4: Igen.
3: Mi a lényege ezeknek a táboroknak? Évről évre ugye megszervezik. Ugye mondta Zoltán atya, hogy hát nem akarnak folyamatosan a úgymond prédikálni, de hát azért amellett, hogy a gyerekek közösség épül, szerveződnek baráti társaságok, hát azért mégis egy hittantábornak azért a hitet előre kell vetíteni.
4: Nyilvánvalóan igen, de úgy gondolom, hogy a maga közösségépítésben, az együtt töltött időben nem föltétlenül kell beszélni a hitről, hanem meg kell élni. Tehát ha együtt vagyunk, békességben vagyunk együtt, szeretetben vagyunk együtt, egymás segítve vagyunk együtt, akkor ebben ott van az embernek, ott van a én hitem, meg ott van a gyerekek hite is, és talán ez egy megerősítés nekik, hogy nézd, a másik gyerek is ugyanúgy. Nyilván megvannak a gyengeségei, meg néha nem olyan dolgokat tesz, amit kell, de mégiscsak arra törekszik, hogy jó legyen, és nekem ez egy célom. Nyilván ezt nem lehet mérni statisztikában, meg nem lehet mérni százalékban, de valahogy én ezt egy célnak tűztem ki, és úgy gondolom, hogy egy közösség építése, közösség erősítése a gyerekek szintjén is abból áll, hogy másik gyerek, a másik család is gondolkodik így, próbál több-kevesebb sikerrel a hit útján járni, vagy az egyház közelében élni, és ez erősít. Ha én látom, hogy mások is vannak így, akkor én ezt úgy gondolom, hogy gyereket is erősíti, meg a családot is erősíti.
3: Gondolom, van olyan gyerek, vagy van olyan családból származó gyerek itt, aki nem templomba járó, vagy nem ide templomba járó.
4: Igen, nyilván ez szerintem minden táborban előfordul, hiszen van, aki ide kötődik, és akkor van egy barátnő, vagy egy barát, és akkor megkér, hogy eljöhetne ő, és hát nyilván megengedjük. Tehát vannak ilyen gyermekek nyilvánvalóan, de úgy gondolom, ez máshol is előfordul, de arra fókuszálunk, hogy a sajátjaink legyenek itt, és ez a saját gyerekeinkből próbáljuk egy közösséget kovácsolni. Azért is, mert egy-egy városrész, vagy egy-egy falu is már nem úgy van, mint 20-30-40-50 évvel ezelőtt, hogy az ott élő gyerekek azok mindegy is ugyanabba az iskolába járnak, stb. Tehát itt nagyon sok iskolába járnak, és hát nyilván sokszor még a szomszéd utcában lévőt se ismerik, mert nem oda járnak iskolába, nem azon az útvonalon. A templomban találkozhatnak egyedül, de hogyha itt nincs lehetőség arra, hogy egymást megszólítsák, egymással játszanak, egymással beszélgessenek, akkor tulajdonképpen nem fognak egymáshoz kötődni. És éppen tavaly volt egy ilyen alkalom, hogy két kislány összebarátkozott, kiderült, hogy mögött laknak egyik az egyik utcában, a másik utcában, de majdnem összeért a kertjük, csak hát ugye teljesen más útvonalon jártak, nem ismerték egymást, és hát ez egy olyan csodálatos felismerés volt itt egy nap után, hogy ja, hát ez, milyen közel lakunk egymáshoz.
3: Van olyan tapasztalat egyébként, hogy a tábor után jelenik meg a tábor hatására majd a következő miséken akármelyik gyerek is, vagy akármelyik gyereknek a családja? Aki eddig nem ide járt.
4: Van ilyen tapasztalat, de a többség, aki a táborba eljön, azokkal megvan már a kontakt, hogy így fejezem ki magam, megvan már a kapcsolat, tehát általában vannak, akik idegenekként ide, de ez elenyésző szám, és utána ide kapcsolódnak, tehát most is van egy család, akiket már láttam a templomba itt egyszer-kétszer, de annyira nem voltunk közel, most kezdünk el a gyerekekkel is beszélgetni, mert nem én tanítottam őket hittarra, tehát nem ismertem őket, de úgy gondolom, hogy ez elindít majd egy kapcsolatot, elindít majd egy folyamatot, amivel talán közelebb kerülnek a templomhoz, közelebb kerülnek az egyházközséghez.
3: Ilyenkor ugye segítőkre is szükség van, nem lehet a feleségével együtt csak ketten magukra vállalni. Ehhez személyzetet, úgymond idézőjelbe személyzetet sikerül mindig szerezni?
4: Igazság szerint igen, tehát mindig egy-két-három ember eljön segíteni, valaki csak időszakosan egy fél napra, valaki egy napra, tehát mindig adódik, hál' Istennek, akik nagyon szívesen segítenek, és a szülők közt is van olyan, hogy mit tudunk, hogy gyerekek ugye már elmennek, ugye hát mi nyilván minden napig kell takarítani, és abba is, tehát ők maguktól is beállnak. Nyilván nem mindig ugyanazok, mindig mások, de mindig van valaki, tehát az se jó, ha túl sokan vagyunk, tehát mert akkor ugye unatkozik az ember, ha több segítő van, mint gyerek, de így próbáljuk, és inkább az ami megy, hogy a különböző napokat, vagy délelőtt ugye mindig valami kötött programot próbálunk megvalósítani, és akkor délután egy kicsit már lazább. Nyilván időjárás függvénye minden, de aki elosztjuk a délelőtt valamikor az egyik ember segít be, valamikor a másik, valamikor én, tehát mikor ki, tehát ne egy embernek, nyilván nem egy embernek, vagy egy-két embernek a terhe, hanem ezt próbáljuk így kiosztani, vagy próbáljuk megkérni különböző embereket, tehát tegnap például íjászat volt, akkor eljött az íjász egyesületből három ember, és akkor egész délután íjászkodtak, meg beszélgettek, meg lövöldöztek nyilván a nyillal a gyerekek, tehát az is egy program volt, nyilván ezeket meg kell szervezni. Volt olyan év, hogy népművelő jött, a hangszereket mutatta be, tehát mindig különböző dolgokat próbálunk egy-egy fél napra, néhány órára bevonni, hogy így is változatosság legyen a táborban.
3: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy tegnap erre jártam és láttam, hogy íjászkodnak itt az udvaron. Külsős emberkéket, programokat azért ilyenkor igénybe kell venni.
4: Igen, természetesen. Tehát én nekem egy kicsit úgy próbálom ezt a tábort, hogy nem vándortábor, tehát kérdezte az egyik anyuka is éppen, hogy kicsit késtek, mert később értek haza a nyaralásból, és akkor kicsit késtek, és kérdezte, hogy hova vigye a gyereket, hogy itt leszünk, vagy menjünk valahova, és mondtam, hogy én nem szoktam menni sehova, én itt próbálom lekötni a gyereket. Hál' Istennek elég jó területtér áll rendelkezésünkre, akár a templom alatt, akár a templom mellett, tehát úgy gondolom, hogy itt azért el lehet tölteni egy hetet.
3: A hátralévő időszakban mi vár még a gyerekekre? Lesz-e ilyen külsős program, mint mondjuk ez az íjászkodás?
4: Igazság szerint most, hát nem tudom, hogy mit lehet külsős program, mert vannak ilyen, tehát most is egy ilyen külsős, egy segítő itt akadályi versenyt csinál, nyilván szeretnénk még különböző programokat is. Nem mindig jönnek össze, tehát volt, hogy happarti volt, de most éppen nem. Az időjárás miatt egy kicsit felborultak az előre eltervezett dolgok. Mert ezt mindig azt szoktam odaírni a program végére is, hogy a programváltozás jogát fenntartjuk, mert ugye főleg ugye ebben a melegben, tehát sok olyan dolgot, amit mondjuk péntekre terveztem, azt muszáj volt hamarabb megcsinálni, mert szükség volt rá. Nem egy-két külsős programon kívül többet nem nagyon szoktam igénybe venni, mert az a fontos számomra, hogy itt legyenek, együtt legyenek a gyerekek, és látom azt, hogy mennyire igényik az, hogy például velük játszunk, tehát a felnőttek leállnak velük, hát ez tehát mit tudom, beállok focizni, nem is kell, hogy labdába rúgjak, de ez már számukra egy élmény, hogy velem fociznak, de lehet, hogy kétszer se értem labdában, csak ott legyek köztük. De hát ugyanígy akár a csocsú, akár a bármilyen kártya, stb. Tehát mindenféle játékok, amiben nyilván nem mindig mindenki vesz részt, de igyekszünk odafigyelni, hogy azért ez egy elvem, hogy unatkozó gyerek ne legyen, aki úgy egy kicsit nehezebben barátkozik, vagy csendesebb, vagy nehezebben oldódik, arra külön odafigyelünk mindig.
3: Most a tábortól egy kicsit elvonatkoztatva, mennyire volt nehéz ez a tanév most hittan például a hitoktatás szempontjából, hogyha nézzük, ugye a görögkatolikus általános iskolába végezte ezt a munkát, mennyire kell a gyerekeknek a lelkével foglalkozni manapság?
4: Hát úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon kell, de nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek, a tanároknak, mindenkinek. Tehát, hogy mindenkinek erre valahogy olyan megfoghatatlan dolog ez, de nagyon nagy szükség van rá. Kicsit azt szoktam mondani, hogy a gyerekeknek mondani, hogy a szeretetet csak tudjuk megfogni, de azt, amikor valakinek nagyon nagy a szeretetészség, azt egyszerűen azt észre lehet venni. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy ez nagyon kicsit olyan láthatatlan munka, de nagyon nagy szükség van rá, igény van rá, még sokszor kimondatlanul is. Ez az esztendő, ez egy kicsit nehéz volt, így gyakorlatilag két feladat, de ezt így is gondoltam, vagy ezt tudtam is, és így is vállaltam, tehát ezt megbeszéltük a püspökatyával, tehát nyilván ő is nem véletlenül kért fel, meg nyilván ő is olyan helyzetbe került, hogy kérte ebbe a segítségemet, ő is tudta, hogy ez nem egy végleges megoldás, meg hosszú távon ezt nem lehet azért csinálni, de talán így rövid távon én remélem, hogy tudtam valamit adni, vagy hozzátenni a dolgokhoz. Hát a többi az majd jó Isten múlik.
3: Azért az évben biztos voltak olyan váratlan helyzetek, amit meg kellett oldani. Mi volt az a legfurcsább helyzet, ami adódott önnek? Most konkrétan gondolok arra, hogy hát minden gyerek más háttérrel rendelkezik, és más családi háttérből jön. Volt olyan, amin csodálkozott, megdöbbent, hogy ilyen a mai világban van? Vagy egy általános helyzet adódott csak az idézőjelben?
4: Igazság szerint ez a... Hát 30 éves pap vagyok, tehát azért sok mindent láttam már a világból. Nem mondanám, hogy megdöbbentem, mert nem nagyon szoktam. Tehát ugye ezt annak idején, amikor a gyóntatási gyakorlat volt, egy gyóntatási felkészítés, akkor ez az első mondat volt mindig, hogy soha ne lepődj meg semmit. Tehát bármit mondanak neked, soha ne döbbenj meg, hogy jó, ezt nem gondoltam volna róla, nyilván, mert ilyet mondok valakinek, akkor azzal lezárom a beszélgetés további menetét. Tehát nem volt ilyen nagy döbbenet, sok mindent láttam, azt látom, hogy rengeteg a probléma, rengeteg a problémás gyerek, hogy ez nyilván mondhatjuk a klasszikusot, hogy családi háttér, stb., de én sokszor látom a elektronikai eszközöknek a negatív hatását, főleg a kisebb generációnál. Nyilván a nagyobbak is rá tudnak tapadni a dolgokra, de én most ez egy ilyen új dolog volt számomra, hiszen ennyire intenzíven nem találkoztam ezzel eddig, de mint iskola lelkész, ugye sok ilyen problémával szembesültem, és érdekes volt ez inkább. Nem megdöbbentőnek mondanám, hanem inkább érdekesnek, hogy hát azért a kísértésnek, meg a gonosznak a munkája, ha nyilván idézőjelben mondom ezt, ez szélesebb perspektívával dolgozik, és egyre szélesebb dolgot próbál kiharapni az emberi életből. Kicsit azt mondanám, mint amikor a bűnöldözésben a bűnözők mindig egy lépéssel előre állnak. Hát sokszor úgy érzem, hogy próbáljuk a normalitást, vagy próbáljuk az egészséges lelkű gyermekeket nevelni, támogatni, de azt látjuk, hogy megyünk a negatív hatások után olyan értelemben, hogy megjelenik valami, és próbáljuk az ellenszerét megtalálni. Lelki síkon nyilván.
3: Az isteni gondviselés mellett nagyon nagy a feladata akár szülőknek, akár önöknek? Tehát ez mindig ott kell, hogy lebegjen előttünk, hogy támogatni kell a gyerekeket?
4: Igen, meg tehát beszélgetni kell, foglalkozni kell velük, tehát az időt az nem változott semmi, az időt ugyanúgy rájuk kell szánni, tehát és ez mindig megtérül, tehát lehet, hogy nem látványos, vagy nem azonnali eredmény van, mint mondjuk egy feleletnél, hogy leülünk, megtanuljuk, a gyerek másnak kap egy ötöst, de én biztos vagyok benne, hogy minden a gyerekekre fordított, akár egy együtt tanulás, együtt játszás, együtt élmény, különböző élmény szerzések, ez pótolhatatlan, tehát vagy ezt nem lehet megkerülni, ha az ember egészséges lelkű gyermekeket szeretne.
3: Elhanyagoltak a mai gyerekek?
4: Úgy gondolom, hogy vannak ilyenek. Tehát nem szeretek általánosítani, mert minden, mint ahogy beszéltük is, hogy minden család más, minden gyerek más, de talán a problémákból adódóan, vagy egyre több, vagy egyre érdekesebb problémákkal való szembesüléskor derül ki az, hogy talán jobban oda lehet figyelni. Hogy ez most csak a technikai eszközök miatt van, vagy a munka miatt, vagy többet kell dolgozni, vagy stb. Tehát, hogy nincs rá idő, vagy fáradtak. Tehát ez nyilván ezeket nem tudom, ez megint személyesen lehetne, vagy személyre szabottan lehetne elmondani. Általánosítani ebben nem szeretnék, meg nem is tudok. Tehát úgy gondolom, hogy ebben nem változott a világ, hogyha az ember odafigyel, szereti a gyerekét, vagy a gyermekeit, vagy szereti a családját, akkor azt valahol meg kell mutatni. Nem csak az, hogy értünk, dolgozok, és akkor még több pénzt, meg még több pénzt, hanem az, hogy még több időt, meg még több szeretetet, még több odafigyelést adok a gyerekemnek, a családtagjaimnek, és akkor ettől lesz kiegyensúlyozottabb talán egy-egy gyermek, vagy egy-egy család élete.
3: Hát akkor nem csak a gyerekeknek kell kellene nyári tábor szervezni, hanem a szülőknek is.
4: Hát, igen, le lehet mondani egy következtetést is, de maradjunk a gyerekeknél. Ebben még nem gondolkodtam, vagy erről még nem gondolkodtam. A szülőknek van a családi nap, meg a különböző egyéb rendezvényünk, ami néhány órás egy-egy nap van, vagy félnapos, és akkor nyilván ott tudunk beszélgetni, tudunk, ott is szóba kerülnek azért komoly dolgok is néha napján, tehát én az ilyen összejövetelekbe mindig bízok, hogy ennek nagyobb a utóhatása, mint amit akkor ott megmutatkozik abban néhány órában.
2: Kedves hallgatóim, mindahogy azt már sokan hallhatták, a táborok időszakát éljük. Így van ez nem csak a reformátusoknál, hanem például a görög katolikusoknál is. A Miskolc szirmai gyülekezet vezetője Stefán Zoltán parókus már sok-sok éve ilyen tájt rendezi meg az alkalmat. Sok-sok játék, kacagás és természetesen egy kis imádkozás, ezért hittantábor az elnevezése. A szirmai görög katolikus templom nagyon kellemes közegben helyezkedik el, nagy lehetőségeket tartogat ilyenkor. Helyt ad a nagy foci csatáknak, a zöld terület is adott, a filagória alatt pedig legalább 100-an elférnek, miközben az altemplom hűs levegője is vonza a jelenlévőket. Abban az időben jártam náluk, mikor a kánikula csúcsokat döntögetett.

0: Prepeka.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Prepeka.
2: Kedves hallgatóink, változásra számítsanak a Miskolcot-Nyíregyházával összekötő vasútvonalon utazók, ugyanis pályakarbantartási munkálatok kezdődtek a vasútvonalon a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon. A bő három hónapig tartó augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára ezen a fontos vasútvonalon is. A munkálatok egy részével párhuzamosan július 27-e és augusztus 29-e között a miskolci Tiszai pályaudvar aluljárójában is felújításokat végeznek. A részletekről Váci Viktor, a Magyar Államvasutak szóvivője számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
3: Üdvözlöm a telefonvonalban Váci Viktort, a MÁV szóvivőjét. Felújításokról fogunk beszélgetni, ami Miskolc térségét érinti, ezzel kapcsolatosan hol és mettől, meddig történik vasúti pályafelújítás.
4: Május 27-én kezdődött el ez egy jelentős pályakarbantartás, ami lényegében a Miskolcot Nyíregyházával összekötő 100 céljelű vasútvonalon történik a nyáron. Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon bő három hónapig, tehát augusztus végéig tervezett munkáinknak a célja, hogy megszüntessük a sebességkorlátozásokat, illetve javítsuk a pálya állapotát, és ezáltal pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsunk utasaink számára ezen a vasúti szakaszon.
3: És a vonatközlekedést innen Miskolcról hogyan érinti akár a személy, akár az Intercity vonatok tekintetében, miként érinti ez a közlekedést?
4: A változások érintik az Intercity-k és a személy vonatok utasait, illetve ezek közlekedését is egyaránt. A vonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszokkal kell utazni, emiatt ezen a viszonylaton lényegesen hosszabb eljutási idővel és többlet átszállásokkal kell számolniuk az utasoknak. A főváros felől Nyíregyháza megközelítését elsősorban Debrecen felé a Nyírség Intercity-kkel ajánljuk, hiszen ebben az irányban átszállás nélkül közelíthető meg a megyeszékhely, és az is fontos, hogy a fővárosból Debrecenen át Nyíregyházai közlekedő Intercity-k a nyári lezárás ideje alatt mindegyik vonat Nyírség Intercity néven közlekedik majd. A főváros felől Miskolcra utazók utazásában az hoz változást, hogy a vágányzár alatt a Tokaj Intercity helyett Színva Intercity néven, de ugyanazzal a megszokott indulási időkkel közlekednek a vonatok a keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai között. A fel- és leszállási lehetőségek ugyanazon az állomásokon a megszokott menetrendi időpontokban megvalósulnak, mint az alapmenetrend szerint. Miskolcon túl Szerencsik két óránként a megszokott Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén Intercity maradnak meg. A másik órában, amikor a normál időszakban a Tokaj Intercity menne, a vágányzár idején Színva elnevezéssel közlekedik Intercity Budapesttől Miskolcig, és ezekhez Miskolcon az ebben az időszakban közlekedő Bodrog-Sebes vonatok csatlakoznak majd. Ezek közlekednek lényegében a Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely vonalszakaszon.
3: Kerékpárszállítás kapcsán mit tud javasolni a kerékpáros turistáknak? Ilyenkor már egyre jobban beindul a kerékpáros turizmus is. Ők ezeken a vonalakon hogyan tudnak közlekedni?
4: A munkálatok ideje alatt ugye pótlóbuszok közlekednek, de külön készültünk a kerékpáros utasainknak, így előre meghirdetett időpontban közlekednek olyan kisbuszok, amelyek kifejezetten a kerékpárok szállítását is lehetővé teszik. Ezek lényegében két óránként közlekednek Szerencs és Nyíregyháza között. A pontos indulások is megtalálhatóak a MÁV honlapján.
3: Miskolchoz kapcsolódóan és a felújításhoz kapcsolódóan itt Miskolcon is megújul, ha jól tudom, talán ennek a projektnek a keretén belül az aluljáró is. Erről mit lehet tudni, itt mettől meddig, mi fog történni?
4: A vágányzár utolsó hónapjában, tehát lényegében augusztusban Miskolc-Tiszai pályaudvar aluljárójának vízszigetelését is helyreállítják. Ehhez ugye az aluljáró fölötti szakaszokon el kell bontani a vágányokat, így ez érinti a korlátozás majd Miskolc, Tiszain a 3., 4. és 5. vágányokat, illetve ezek mellett lévő peronokat, és ebben az időszakban Miskolcon nem minden csatlakozást tudnak majd biztosítani, hiszen más vágányokról fognak indulni a vonatok. Lényegében a szigetelés befejezése után visszaépítik az aluljáró fölé ezeket a vágányokat, illetve az aluljárót is kipestik.
3: És maga a nagy komplex felújítás az mit tartalmaz, illetve milyen forrásból, miből tud megvalósulni?
4: A Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon zajló átfogó pályakarbantartás keretében lényegében több mint 44 kilométeren szabályozzuk a vasúti pályát, és közel 17 kilométeren hosszú síneket cserélünk, valamint ágyazatrostálásra is sor kerül. 4 vasúti átjárót átépítünk, és összesen mintegy 50 váltót is szabályozunk, illetve a különböző időszakos karbantartásokat is elvégzik. Lényegében mintegy 200 szakember vesz részt ezekben a munkálatokban, nagy teljesítményi pályakarbantartó gépekkel, felsővezetékes munkagépekkel, illetve speciális kétéletű járművekkel dolgoznak majd. A karbantartás egyik legfontosabb eredménye az lesz, hogy több szakaszon megszüntetjük az ideiglenes sebességkorlátozásokat, így a jelenlegi ideiglenes 20, 40, 60, 80 vagy akár 100 km/órás sebességkorlátozás helyett ismét 120 km/órás sebességgel haladhatnak majd a vonatok, így jelentősen javul majd a vonalszakaszon a menetrendszerűség és csökkenti a késések esélyét. A munkálatok mintegy 3,2 milliárd forint értékben zajlanak, ezeket a MÁV saját forrásból biztosítja.
3: Ha valaki ebben az időszakban tervez, akkor hogyan, miként tud tervezni, tehát az információknak hol, miként tud utána járni, akár a MÁV buszoknak, a menetrend módosításoknak?
4: Mindenképpen azt kérjük utasainktól, hogy nem megszokásból induljanak útra, és az utazásuk megtervezéséhez használják akár a MÁV Plusz alkalmazást, vagy akár a mavplusz.hu weboldalt. Itt megtalálhatóak azok a menetrendek, amelyek a korlátozás ideje alatt érvényesek, illetve a csatlakozásokat is lehet követni, hogy mikor, melyik vonatról, melyik irányba, hogyan lehet tovább utazni a vágányzár idején. Illetve még egy fontos közvetlen eljutást kiemelnék, Miskolc és Debrecen között utazók számára indulnak közvetlen pótlóbuszok is 2 óránként, ezek V100C jelzéssel közlekednek az M3-as autópályán, Miskolcon az autóbuszállomáson, illetve a Tiszai pályaudvaron, Debrecenben pedig a vasútállomásnál állnak meg, tehát összes megállás nélkül közlekednek ezek az autóbuszok.
2: Kedves hallgatóink, változásra számítsanak a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon utazók, ugyanis pályakarbantartási munkálatok kezdődtek a vasútvonalon a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon. A bő 3 hónapig tartó augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára ezen a fontos vasútvonalon is. A munkálatok egy részével párhuzamosan július 27-e és augusztus 29-e között a miskolci Tiszai pályaudvar aluljárójában is felújításokat végeznek. A részletekről Váci Viktor, a Magyar Államvasutak szóvivője számolt be. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
1: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogatott.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Ezt közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető budapesti sajtótájékoztatón Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyen pálya rekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hívszerelvények beszerzésével, tramtrénhálózatok kiépítésével. A következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormány, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. A közbiztonság javítása, a rendőrség közterületi jelenlétének erősítése és a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében azonnali intézkedéseket hozott, valamint közép- és hosszú távú stratégiai tervet dolgozott ki a belügyminisztérium, közölte a szaktárca. A középtávú tervek szerint a meglévő állomány megtartása, tehermentesítése és a hatékonyság növelése érdekében a minisztérium egy jogszabálymódosítási csomagot készít elő, amit az őszi ülésszakban terjeszt az országgyűlés elé. Ennek célja a többi között a közterületi szolgálatot ellátó állomány létszámának növelése, a belső feladatok hatékonyabb átcsoportosításával, valamint egy egységes bérrendezési struktúra kialakítása. A minisztérium álláspontja szerint azonban a közterületi jelenlét tartós biztosítása nem oldható meg kizárólag átmeneti intézkedésekkel, ehhez a

0: rendőri hivatás vonzerejének rendszerszintű növelésére van szükség. A múlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítő anyag Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. A jegybank kezdeményezése nyomán tavaly évvége óta él a törvényi előírás, miszerint nem az ügyfélnek, hanem a banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfél hitelesítéssel, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Mint írják, a tavaly óta hatályos módosítás szerint a pénzforgalmi szolgáltatóknak, bankoknak, pénzforgalmi intézményeknek kell viselnie a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő kibercsaláshoz köthető kárt, ha elmulasztották az előírás szerint szükséges erős, azaz két egymástól független forrású ügyfélhitelesítést. A Magyar Nemzeti Bank kiemelte, tavaly a kibercsalásoknál megtört a 2022-től kezdve folyamatosan emelkedő trend, és csökkent a visszaélések száma és értéke. 2025-ben ezek értéke 28 milliárd 200 millió forintot tett ki, szemben a 2024-es 42 milliárd 400 millió forinttal. A visszaélések darabszáma tavaly 214 ezer volt, miközben az előző évben 226 ezer ilyen esetet jegyeztek fel. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő csalások száma azonban még így is magas, a jegybank ezért minden eszközével támogatja annak további mérséklődését, fogalmazza a Magyar Nemzeti Bank közleményében.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Delivery együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Delivery az 1960-as évek végén alakult brit blues progresszív rock együttes Bruno's Blues Bandként alapította 1966-ban a gitáros Phil Miller, a zongorista Steve Miller, a dobos Pip Pale és a basszus gitáros Jack Monk.

Az együttes néhány évig Londonban és környékén koncertezett. 1968-ban a szaxofonista Lox Coxhill csatlakozott hozzájuk, és az együttes neve Stu Miller's Delivery-re változott. 69-ben gyarapodtak a blues énekes Carol Grimsell. Monkot pedig a basszista Roy Babington váltotta.

Az így létrejött felállás vette fel és adta ki egyetlen albumukat Full Meeting címmel. Bár Grimes csak az együttes tagjaként akarta lemezen szerepelni, a kiadó Carol Grimes and Delivery néven dobta ki a felvételt. 1971-ben Pale elhagyta az együttest és a Gonghoz csatlakozott. Őt Lori Ellennel helyettesítették, aki később ugyancsak a Gong együttes tagja lett. Nem sokkal ezt követően az együttes feloszlott.

0: Zenesrác című műsorunkat hallották, melyben a Brit Delivery együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amit várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető budapesti sajtótájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Élő működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő működő és emberséges Magyarország, enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, fogalmazott Magyar Péter hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. Magyar Péter szólt arról is, hogy átfogó egyeztetést kezdeményeznek minden érintett település polgármesterével, és bevonják a lakosságot is a közös gondolkodásba, hiszen az ország különböző pontjain eltérő programokra lesz szükség. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottságának ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Orbán Anita rámutatott, a rendelet értelmében fenntartják az állami finanszírozását azoknak a közoktatási intézményeknek, ahol az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktatnak, akkor is, ha a létszám egy bizonyos szint alá esik. Orbán Anita kitért arra is, hogy a két ország vegyes bizottsága szakértői szinten a legutóbb 2021. szeptemberében ülésezett. Reményeik szerint, ahogy az ukrán oldal kijelöli a résztvevőket, akár már a nyár végén, de legkésőbb kora ősszel sor kerülhet a vegyes bizottság következő ülésére. Megállapodás született az ukrán féllel egy intézményközi munkacsoportról is, amely közös monitoringot végez majd. A külügyminiszter kiemelte, a munkacsoportnak az is feladata lesz, hogy gyors és összehangolt választ adjon a két ország állampolgárait érintő esetleges jogsérelmekre. 3-3 tagból áll majd, és magyar